Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdától, 18 órától jelentkező műsorunk a keresőkkel. A keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya.

0: Kedves Lajos atya, a nagy alkotó és létrehozó azért teremtette a világot szinte félkésznek, hogy mi ugyancsak félkész emberek egyre szebbé és tökéletesebbé varázsoljuk. És önmagunkat és embertársainkat egyre boldogabbá tegyük. Kérünk, Urunk, ments meg minket az elszürküléstől, az unalomtól, a lelki eltorzulástól. Olyan eszmény és példakép ragyog, mint Jézus legszebb tükörképe, az édesanyja Mária.
1: Köszönöm szépen a kérdést. Mindjárt válaszolok is Máriának ezzel a különlegesen kész helyzetéről, amelyben ő tisztán, világosan belelátott a végtelenbe is egy kicsit, tökéletesbe. Csak egy példát szeretnék mondani, amikor Jézus meghalt, azt eltemették, és akkor a tanítványai, asszonyok tömegével mentek, vittek fűszereket, hogy bekenjék Jézus testét. Mindenki ott volt, csak Mária nem volt ott. Hát hol volt? Otthon. Mit csinált? Várt. Mire várt? A fiára. Mert megmondta neki, de több is hallotta, de nem voltak készek. Megmondta, hogy feltámadok harmadnapra. Tehát ez a félkész állapotnak a kiegészítése, ez a szépséges anyai természet fölötti ember. Esetleg még mondhatok példát egy drága íróról, látnokról, szabad mondanom, akit úgy hívunk, hogy Emmerich Katalin, akiből élünk majd hosszú időn keresztül, hiszen ő Isten kegyelméből belelátotta. Látta a múltat, ahogy Jézus szenvedett, és hogy a szenvedést ő milyen módon élte meg. Olvasok most a jelzésből. Ő maga mondta, és valaki följegyezte. Ha tudunk nyugodtan szenvedni, figyeljünk mindannyian, mert ma a Szentkereszt felmagasztalása ünnepe van, tehát tanít bennünket az egyház a helyes szenvedésre, ez az a bizonyos kiigazítás. Tehát ha tudunk nyugodtan szenvedni, az az ember legérdemszerzőbb állapota. Nyugodtan. Ha az irigység nem volna tökéletlenség, az angyalok irigyelnék tőlünk a szenvedés képességét. Az üdös szenvedésnek még a vele ellenkező vigasztalást és visszás gyógyszereket és más tereket is türelemmel és hálával kell viselni, keresztre felvinni és igent mondani. Hallod, Lajos atya, hallasz, elmélkedő, folytatja tovább Emmerich Katalin, magam sem ismertem állapotomat teljes jelentőségében és kapcsolataival. Oda átról, misztika, látomás, lélekben kaptam a feladatot, és mint ide, testben kell megoldanom. Én teljesen odaadtam magamat égi vőlegényemnek áldozatul. Teljesítse be rajtam szent akaratát, egyébként a világban éltem, és zúgolódás nélkül engednem kellett, hogy a világ rendje és bölcsessége érvényesüljön rajt. Tehát ebből én annyit tanultam, hogy nyugodtan, helyesen, ilyen megnyugvással vegyük fel a keresztet. Majd aztán tanulunk mindenről sokat ettől a Emmerich Katalintól, hogy milyen sok minden el lehet érni az ilyen kereszthordozással.
0: Lajos atya, és ehhez kapcsolatban kérdezném, hogy mi a mi feladatunk?
1: Nagyon jó kiegészítő kérdés. Nagyon érdekes dolgot fogok felolvasni. Hiteleset. Már utaltunk rá múltkor, de most hitelesen, szépen az egyház által megfogalmazva. Az Anyaszentegyházban komoly nagy kérdések megvitatása esetén, vagy a kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban pápa összejöveteleket, úgynevezett zsinatokat szokott összehívni. A II. Vatikáni zsinat 1960-as években kiadott egy konstitúciót. A címe ez Gaudium et Spes. Magyarul öröm, Gaudium et Spes, és remény kezdett az egyház és a mai világ kapcsolata. Idézem, nem tudjuk, mikor teljesedik be földi és az emberiség ideje. És nem ismerjük a módot, ahogyan a mindenség átalakul. Mert ezeket mind kinyilatkoztatás alapján tudja, és föltételezi az egyház. Elmúlik ugyanez a bűn, mi a tertorzult világ, de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít. Tehát nem a semmi felé haladunk. Az igazságoság hazáját, amely a maga boldogságával betölti, sőt, fölülmúlja mindazt a vágyat, ami feltűr a békét szomjazó szívekből. Figyeljünk, nehéz és nagyon mélységes. Az igazságosság hazáját, amely maga boldogságával betölti, sőt, felülmúlja mindazt a vágyat, ami feltör békét szomjazó szívünkből.

0: Úgyára már a földbe került. Itt most nem vagyok természettudós, de olyan érdekesnek tartom, hogy eljön az új ég és új föld, hogy ennek a magja talán benne van már abban, amit a tudomány megtalált, az emberi csodálatos fölfedezés ez. Benne van már most a földbe, a csontjainkba és a hambainkba, benne van az a bizonyos mag. Ez csak most, bocsánat, tökéletlenül jutott eszembe. A szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestül fölszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett. A figyelmeztetés elhangzott, hogy mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzés, akár az egész világot, önmagát elveszíti. Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, amely némiképp már sejtheti az eljövendő világ körvonalait. Tehát akkor egy új világ jön el, és akkor annak a magja már benne van. Itt van ilyen is, hogy igazságosság, szeretet, béke. Ezek szerint földi haladást gondosan meg kell különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől. Ez a haladás mégis sokat jelent az Isten ország szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához. Tehát nagyon mély, érdemes rajta gondolkozni. Még egy pár mondat a konstitúcióból. Ha tehát egykor az Úr lelkének erejével és az Úr parancsa szerint közkincsé tettük világszerte az olyan értékeket, mint az emberi méltóság, testvéri közösség, szabadság, megtaláljuk majd természetünknek és emberi iparkodásunknak jó gyümölcseit, megtisztítva minden szenytől, tündöklően és megdicsőlve. Amikor Krisztus majd visszaadja atyának az örök országot, az igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazságosság, szeretet és béke országát. Ezek mind Szentírásból vannak jövendülések. Tehát annyit sejtett. Lesz világ vége? Igen. Teljesen? Nem. Mert az az ország titokzatos módon itt van már ezen a világon, az Úr elővezetekor azonban teljessé válik. Nehéz téma, vagyis nehéz szöveg. Biztos megértettünk valamit belőle, de nekem nagyon sokat mondott.
1: És még akkor ehhez kapcsolódva kérdeztük ugye, hogy beszéltük az, hogy mi a mi feladatunk, és mi az, amire ügyelnünk kell különös módon is.
0: Talán arra, hogy eszményképeink legyenek, és azokat utánozzuk. Hát itt eszményképet mondtuk a szüzanyát, eszményképnek mondtam eljövendő emberképet, vagy ember eszmét, amiről szóltunk az előbb.
1: Lajos, hogy akkor most pihenésképpen Miklós megkérjük, hogy egy szép zenével pihenjünk, és innét folytatjuk majd akkor az elmélkedést.
0: Jaj, de jó!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatók, akik most kapcsolódtak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Lajos atya elmélkedését, az embertitkáról. Lajos atya a műsorunk első felében Szűzanyáról, Máriáról elmélkedett, szó volt, idéztünk Emery Katalintól a szenvedés, miképpen lehet erényké kovácsolni. És Lajos atya, most folytassuk a igazságokkal, hogy melyek a igazságok.
1: Igen, de úgy, hogy én vagyok a tanár, uh-huh. És én most kifelteszem a kérdést, és mindenki próbálja otthon megmondani, aztán úgyis megmondjuk együtt, csak hogy a hit tájékozottak legyünk a hit igazságokban, és egyre inkább utat nyissunk a végtelen felé, a csodavilág felé. Tehát, drága hallgatóim, akik olyan szeretettel jöttök mindig, mert erről nekem tudomásom van, hogy egyre több titkot megismerjetek, akkor fölteszem a kérdést, melyek a hit igazságok? Tanultuk már, most én elmondom azt a pár hit igazságot, és ezeket aztán majd egy kicsit részletezzük is. Föl is diktáltuk annak idején, kedves tanulók, hit igazságok. Első, van Isten, Isten van. Isten szeret, Isten megbocsájt, Isten hazavár, Isten eljött közénk. Tetszettek ezeket eltalálni? Tehát van, szeret, eljött, megbocsájt, hazavár. Ez a válasz. Most ezek közül részleteiben hit. Mit jelent hinni? Sokat beszéltünk róla. Tessék gondolkodni. Megmondom a választ, hogy jól tetszettek-e gondolni. Most szép fogalmazásban a hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalmon alapuló kapcsolat, annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, mi életem értelme, hogy nem vagyok egyedül, még akkor sem, ha mindent elveszítek. Keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden élethelyzetben. Tehát még egyszer, a hit nem logikai összefüggések elfogadása. Mondok egy igazságot. Kedves hallgatóim, 2 + 2 = 4. Ezt hiszed? Nem. Tudom. Logikai összefüggés. De az, hogy édesanyám neve Mária volt. Ez hit? Nekem nem. De nektek igen. Mert nem függ össze semmivel, de igen valakivel, aki azt mondja, aki megbízható, Lajos atya. Tehát a hit nem logikai összefüggések elfogadása, bizalmon alapuló kapcsolat. Nekem elhiszitek, de ez már hit, hogy anyukám Mária volt. Annak tudatosítása, hogy ő ki, hol született, és a többi. Példa volt ez csupán. Tehát meg kell tanulnunk keresztény hívő embereknek különbséget tenni logikai ismeretek között, és a hit igazságok között. Mert vannak a hittamban olyan kérdések majd jönnek mindjárt, amelyeket hiszünk, vagy pedig azért, mert elfogadjuk valami miatt, vagy pedig egyszerűen, ja, tudom, jó, igen, így van. Tehát akkor hinni annyit jelent, mint elfogadni valamilyen hitigazságot, valamilyen igazságot, vagy közlést, azért, mert olyan valaki mondja, aki magát igazolta. Tetszenek erre gondolni még, mit jelent, hogy igazoltad-e magad. Elmegyek az orvoshoz, átadom magam, vizsgáljon meg, és akkor elkezdi mondani, hogy hol van rendellenesség a szervezetemben, és én nem mondhatom, hogy mutasd meg, doktor úr, mert ő ezt tanulta, és tudja, lemérte, látja, ismeri, tapasztalja, én pedig az ő diplomája miatt elhiszem neki. Tehát ez a értelmes hit. Úgyhogy akkor megtaláltuk a választ a hitre. Ha esetleg valakinek van kérdése ezzel kapcsolatban, nyugodtan megmondhatja arra a telefonszámra, amit majd fogunk mondani. A második kérdés, mi a remény? Na tudod, tanítvány, mit jelent remélni? Erre helyes válasz, várni valami jót. Várom azt, hogy szép ősz lesz. Remény. Várom azt, hogy jó vacsora lesz. Ilyet nem mondok, hogy remélem, hogy elmegyek sétálni, és útközben elbotlok és eltörik a lábom. Tehát rosszat nem remélek. Remélni annyit jelent, várni valami jót. Egyszerű a válasz. További kérdés. Nyitunk a természet fölötti felé, ahonnan jönnek ezek a gyönyörű válaszok. Mi a Szentírás? Tessék gondolkodni, kedves tanuló, mit tudnál rá mondani? Meghatározom, a Szentlélektől sugalmazott könyvek összessége. Tehát olyan igazságokat tartalmaz, amelyek igazságok, de hiszem őket, mert a Szentlélek sugalta, ez pedig hit tárgya. Ki az igazolt? Mi az igazolt tényező? Az Anya Szent Egyház. Tehát ezt most nem bonyolítjuk. Még egyszer, mi a Szentírás? A Szentlélektől sugalmazott könyvek összessége. Ez most nem ide tartozik, csak én teszem hozzá, hogy van 45 ószövetség és 27 új szövetségi könyv. Ezekre még visszatérünk jövőbe. További kérdés, mi a tradíció, mi a szent hagyomány? A Szentlélektől sugalmazott gondolatok, amelyeket nem írtak le, csak elmondtak és adtak tovább. Milyen érdekes. Tehát micsoda, olyan ismeretanyag, amelyet az úgynevezett Szentlélek sugalmaz. Itt is a hit szerepel, de akkor meg kell találnom, hogy kinek higgyek. Olyannak higgyek, aki igazolta magát, és azért itt megint el lehet gondolkozni, Lajos, hogyha te is gondolkozz, hogy amiket hiszel természetfeletti dolgokon, azok igazolhatók-e azáltal, hogy aki mondja, az igazolta magát. Úgyhogy egyelőre ennyi. Föladok néhány új kérdést, amire majd jövő két hét múlva keresünk választ. Tessenek írni, aki akarja. Mi az engesztelés? Hogyan kell áldozatot hozni másért? Mi a szeretet? Aztán meg a rózsafüzér titkai. Persze ezt úgy kell, ugye, hogy tudom a rózsafüzért. Kezembe van ábrázolás, megjelenítés, de tudnunk kell, hogy melyik szemre, melyik titkot kell mondani. Ez a feladat. Köszönöm szépen az órát, mindenki osztályozza meg magát. Hogy hányaszt érdemel természet fölötti felé nyíló és nyitó iskola padjaiban.
0: Pajos atya, mi köszönjük szépen az órát, meg a tanítást, és minden kedves hallgatónak is, akik ma este velünk voltak és hallgattak bennünket. Köszönöm szépen Farkas Miklós munkatársamnak a technikai támogatást, és két hét múlva, szerdán 18 óráról újra mindenkit várunk vissza a hittanórán.
1: Igen, nagyon aranyos búcsúzás, de ha van még idő, van még valamennyi?
0: Igen, még van is egy.
1: Azért, mert egy szép kis versikével szeretnék elbúcsúzni, ami ugyancsak a már ismert indiai írónak a tollából való. Kétszer egy úr. Uram, mennyi ellentmondás van benned? Hogy érthet meg téged az ember? A bűn beszennyezett engem, a rossz lelkismeret, mint a kaktusz szúró tövise sebezte szívemet. Úgy tűntél fel előttem, mint bíró, aki nem személyválogató. Megremegtem, amikor megláttalak. Felém jöttél, egész testemben reszkedtem, de legnagyobb meglepetésemre kezedet vállamra tetted, és azt suttogtad. Én meghaltam a te bűneidért, higgy bennem. Újra meg újra elmondtad ezt. Ó, Uram, én úgy féltem tőled, mint a gonosztevő egy kegyetlen bíró előtt, de mint egy anya, úgy vigasztaltál, jobban szerezte engem, mint az apám. Uram, a világ gyönyörei olyanok, mint hatalmas mágnes, hogy csábítanak engem, mennyire eltérítenek az útról. Elkerültem messze, elkerültem tőled. Vigasztaltam magam. Jézus mindig szeret engem, még ha át is lépem a határt, nem baj. Ő kész megbocsájtani nekem. A bűn mágnese egyre közelebb vonzott magához. Láttalak, Jézus, amint jöttél felém. Nem féltem tőled, amikor közel voltál. Korbásot láttam a kezedben, hallottam hangodat, így szóltál hozzám. Szíved egy tisztátalan templom, meg akarom tisztítani. Hangod hatalmas volt. Uram, nyájasnak és szelídnek tartottalak, de most látom, valójában teljes vagy hatalommal, tekintélyeddel, hatalmaddal megragadsz engem. Fetsz, intesz, és meg is fenyítesz, ha kell. Akár vigasztalsz, akár intesz, és figyelmeztetsz engem. Tudom, azért teszed, mert nagyon szeretsz.
0: Köszönjük szépen, Lajos atya, ezt a kedves verset, amivel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, és akkor, ahogy említettük, két hét múlva szerdán sok szeretettel várunk újra mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Én is köszönöm a együttműködést veletek, drága tanulóim, akik hallgattatok, nem mondtátok, hogy de unalmas. Lajos tanár úr kérdéseket tett föl. Most elmondhatjuk, hogy én 4-5 önre feleltem, én pedig majdnem megbuktam, de mindegyünk a maga őszinte szívével adjon választ. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves szeretett testvérek! Az egyháztól el is várják, hogy állást foglaljon feszültségekkel teli világban. És az ember nézi, hogy egyik-másik családban mennyi veszekedés van, társadalomban. Magyarországi választások mennyi feszültséget hoztak felszínre. Hát nem beszélve akkor akár a ukrán-orosz, vagy közel-keleti, vagy távol-keleti. Most lassan mindenfelé, hát forró háború van. Ugye nekünk Krisztus a példaképünk. Nagyon szépen beszél a mai evangéliumban. De gondoljuk csak el, hogy mai olvasmányokban Jézus mellett még kiszólal meg Szent Pál. És tudjuk, ez a Szent Pál azért nem jó fiú volt. Sőt, hát a kezéhez is tapadt Szent István vére, éjnek idején megy a damaszkuszi úton, hogy hát mint egy terrorista gyilkosságokat szervezzem. És a mi Urunk Jézus Krisztus néven szólítja ezt az embert. Párbeszédet kezd vele, Saul, Saul, miért üldözöl engem? És ebből a terroristából, ebből a gyilkosból Szent Pál lesz a népek apostola, ki olyan gyönyörűen szól a mai olvasmányba is hozzánk, aki ugyanebben a Galata levélben azt mondja, hogy nincs többet pogány, meg zsidó, meg görög, nincsenek nők és férfiak, nincsenek rabszolgák és rabszolgatartók, mindannyian Krisztusban testvérek vagyunk. Igen, a népek apostola lerakja azt az alapot, amit nekünk el kellene indulni. A kiengesztelődés, a testvéri közösség építése. Ugye a mi népünk, a magyar nép védőszentje is, Szent István előtt, Túri Szent Márton. A védőszenteket nem szokták nyugdíjba küldeni, úgyhogy ma is, igenis, a mi népünknek is, neked is, Szent Márton, védőszentet. Miért? Hát nem azért a ludaké, meg hasonlóké, hanem azért, hogy amikor betörtek a frankok a római birodalomba, hát ugye Szent Márton felnőtt korba keresztelték, mert meg se volt még keresztelve. Ő, mint a császári sereg testőr gárdájának tisztje, ott van császár mellett. Csata előtt ajándékokat azt a császár, Szent Márton nem fogadja el, mert ő azt mondja, hogy ő Krisztustól azt tanulja, még meg sincs keresztelve, hogy nem legyőzni, hanem meggyőzni kell a másikat. Hát gondoljuk el, ezt az okoskodót a császár, hogy megnézte magának. Jó, elsősorban a fegyver nélkül, győzd meg. Nem tudjuk, hogy mit beszéltek. Elmaradt a csata. És Szent Márton lemond a katonai rangjáról, karrierjéről, és beköltözik a frankok közé. Hosszú évtizedekig él köztük. Volt, amikor meg akarták ölni, üldözték is, bujkált is, minden, de végül a frank nép apostola lett. És Nagy Károly 800-ba Szent Márton zászlója alatt vonul be Rómába, hogy nyugat-római első császárnak megkoronázzák. Döbbenetes, nem? Ez egy kicsit olyan, mintha mostan egy amerikai támaszpont tábornok leverné a válláról a csillagokat, és beköltözne, mit tudom, a talibánok közé, hogy az afgán nép apostola legyen. Döbbenetes, nem? Ez jelenti a kereszténység. Nem legyőzöd a másikat, hanem meggyőzöd. És ennek a Túri Szent Mártonnak, ugye egy kolostort alapított, az egyik szerzetese, befogadja, hát a Patrikot, egy fiatal rabszolgát, aki megszökött Írországból. Elfogták, évekig ott volt, aztán megszökött. És belőle is pap lesz, püspök, és úgy dönt, Szent Márton példájára, hogy elmegy azokhoz, akik őt rabszolgaként tartották, mint egy vágó marhát. Évekig dolgozik, de ő lesz Írország nagy szentje, Szent Patrik. Ő a szökött rabszolga. Döbbenetes, nem? Ez a kereszténységnek a lényege. És tudjátok, Európa védőszentje, Szent Benedek első kápolnája, ki volt a titulus ottan? Szent Túri Szent Márton. Szent Benedek is igazából ebből, meg hát az ír szerzetesek életéből meríti azt az erőt, azt a közösséget, hát ami fénykorában több mint 20 000 bencés kolostor volt. Ezért lett Szent Benedek Európa védőszentje. Mert nem számított ott, hogy ki milyen nemzetiséghez, hova tartozik, mindannyian testvérek vagyunk Krisztusban. És tudjuk azt, hogy tegnap ünnepeltük ugye Szent Ferencet, hogy ő is, hát most, hogy mennyire volt bencés novicius, nem tudjuk, de volt bencés kolostorban, lakott ott. Egészen biztos ezeket a hagyományokat nem csak megismerte, hanem tovább vitte, és a maga jókedvű derűjével, hogy mondjam, fűszerezte. Ő volt az első a keresztes háború alatt, utána néztem, hogy senki nem próbált ezekkel a, hát, szultánékkal szóba állni. Szent Ferenc mezitláb, rongyosan elment, hogy beszéljék meg a dolgokat. A párbeszédre való készség. És számomra annyira gyönyörű, hogy van Déván egy fiú, aki felnőtt, és azért, mert valamikor 800 évvel ezelőtt Szent Ferenc párbeszédet kezdett a szultánnal, hát most ott van Kafarnaumban, szerzetesként, Mátyás testvér, szolgálja az Urat. Igen, testvéreim, ez az egyetlen út, a párbeszéd, a szeretet útja. Márton Áron. Hát nem döbbenetes az, hogy hát ez az emberrel, ami rosszat lehetett tenni a kommunizmus alatt, Bukarestből mindent megtettek. És akkor 2026-ban Márton Áron évet hirdet a bukaresti parlament. Példaképül állítja Románia lakói elé ezt az embert, aki békésen tudott élni a legnehezebb időkben is mindenkivel. Mikor kijön a börtönből, ugye ott van, sokfelé fel van írva Csíkszentdobokosban, a múzeumban is, hogy Isten elvitt engem a szeretet, a börtönbe, a szeretet iskolájából, megtanultam tisztelni, szeretni a más nemzetiség is, más vallású embereket. És valóban kiállt, a románokért is kiállt, nagy nemzetgyűléshez levelet ír, hogy a görögkatolikus testvéreiért, és a zsidókért is kiállt. Persze saját fajtájáért is kiállt. Igen. Óriási dolog ez, testvéreim. Mária lábánál, ugye, hát az egység anyja, vatikáni zsinat egy ilyen gyönyörű, hogy mondjam, címet ajándékozott Máriának, az egység anyja. És nekem annyira fáj, hogy ugye János pápának volt egy gyönyörű álma. Piátra Nyámcon létrehozott egy bencés női kolostor. Hatalmas épület, gyönyörű, szép. Szűzanya ott áll az oltáron képen, ugye egyik kezében egy keleti, másik kezében egy nyugati katedrális, és látszik, hogy ő ezt össze akarja rakni. És az volt János Pál pápának a gyönyörű gondolata, álma, hogy ortodox, görögkatolikus, római katolikus lányok együtt közösen imádkozzanak a béke édesanyjáinál az egységért. Sajnos hivatás megszűnt, az olasz nővérek visszamentek, és be van zárva ez a gyönyörű, hát hogy mondjam, kolostor, templom. De a szívünkbe ezt nem szabad bezárjuk. Mi ezért kell imádkozzunk, hogy ez lehetséges. Ha 35 évvel ezelőtt kezdtem utcagyerekeket befogadni. Akkoriban még Zsillvölgyébe, hát Dél-Erdélybe, szinte minden városban volt kis magyar iskola. Nagyobb, kisebb. Például emlékszem, hogy Petrillán, hát hogy mondjam, három váltásba jártak a magyar gyerekek óvodába. De iskola is volt, minden volt. Az egyik kolléganőnk Petrozsénbe érettségizett, és azt mondja, hogy akkor két magyar osztály volt, és egy román érettségiző osztályban az iskolában. És ma összesen egész Zsillvölgyében, egész Dél-Erdélyben három magyar iskola van, Petrozsénbe, Szászvároson és Déván, és mind a három helyen az árvaház, amelyik gyerekeknek nagy részét adja, hát azt egy-egy árva gyerek neveli. Olyan, akit én befogadtam az utcáról, olyan is van közöttük, aki egy szót nem tudott magyarul, mikor befogadtam, és most ők vezetik ezeket az iskolákat. És engem, mikor elhelyeztek ide Somlyóra, nyugodtan jöttem, mert tudtam, hogy Déván is, Pápai Noémi szépen vezeti a házat, lehet, hogy sokkal szebben, mint ahogy én csinálnám. Igen, testvérem, hinnünk kell abba, hogy az ellenséget nem legyőznünk kell, hanem meggyőzni. És Magyarországon is. Oroszországgal is. Akár a zsidó néppel szembe is. Más bűne nem jogosít fel engem, hogy letérjek a szeretet útjáról. Igen, ő is az én vele barátom. Lehet, hogy őt nem a rablók terítik le, hanem a butasság, az önzés, a kapzsiság, valami más bűn. De nekem ugyanaz a dolgom, mint ami ugye ez a szerencsétlen szamaritánus lehajolni hozzá, felemelni, gyógyítani, talpra állítani, és megmutatni neki, hogy sokkal, de sokkal jobb békébe, szeretetbe élni, mint szivakodni, veszekedni, háborúzni. Ezért az egyházunk nem fog állást foglalni sem mellett, sem mellett, mert mindenkit szeretni kell. Az igazságot is szeressük, természetesen. De minket nem hadakozni küldött az Isten, hanem szeretni. Álljunk fel, és imádkozzunk az Úrhoz.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Boldog az az ember, aki zarándok útra indul. Pünköstkor van búcsú Csíksomlyón, ez Gyergyó alfaluhoz kötődik teljes mértékben. Vallásszabadságot a világon először itt Erdély földjén hozták meg a csíksomlyói Mária lábainál. És ezt ünnepeljük mi. Hajdó István volt az, akivel tulajdonképpen elindítottuk a csíksomlyói búcsú járást, a gyalogzarándoklatot 90 után. És egy alkalommal leültünk egy kávé mellé, és arról beszélgettünk, hogy Körösi Csoma Sándor születésének évfordulója van. Kéne valahogy gyalogolni. Mi sem természetesebb, mint hogy pünköstkor induljunk-e Csíksomlyó felé. Közeledett a pünköst, és hallom, hogy Hajdú szervezi a csíksomlyói zarándoklatot. Útra állította mind a 9 községet egyszerre, szekerekkel és gyalog. Mert boldog az az ember, aki zarándok útra indul. Gyönyörűbbnél gyönyörűbb élmények megerősít. Ha fájdalmat ad, megerősít abban, hogy elviseld, és utána büszkén emlékezel rá. Ha pedig elkényeztet, akkor azért könnyezel, hogy hát Mária, nem kirándulni jöttem én, hanem én akarok egy kicsi áldozatot hozni.

Balázs Józsefnek, székely festőművésznek, a csíksomlyói búcsújárás újraindítójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-a megbízásából készítette a Mária Rádió.

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek.
1: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
4: Urunk Jézus, te vagy a békesség forrása. Jézus, te azt mondtad nekünk, hogy a békédet hagyod ránk. Olyan békét adsz nekünk, amit a világ nem adhat, és ezért el sem vehet tőlünk. Add, hogy általa a megbocsátás és kiengesztelődés embereivé váljunk. Olyan tanítványokká, akik képesek hidakat építeni népek, nemzetiségek, kultúrák között. Jézus, békesség forrása, tölts el minket a te békéddel.
3: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk

0: Tőled kér oltalmat, ne tagadd meg tőle végtelen irgalmad. Így majd napról napra viradunk örömre, szent neved dicsérjük most és mindörökre. Kérünk, Istenünk, jó atyánk, segíts boldogságra szegény magyar hazánk. Híveidnek pedig, kik a sírba tértek, adj jó drága Jézus örök üdvösséget. Amen.
1: Urunk, könyörögve kérünk, hogy az Isten szülő szűz és Szent József közbenjárására erősítsd meg családjainkat kegyelmedben és békétben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Téged kérünk, magyarok nagyasszonya, mint anyánkat. Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordíts felén könnyes tekinteted, mutasd meg számunkra szeplőtelen szíved. Hevítse át szívünket, szeretett lángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen országod. Amen.
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
3: Könyörögj érettünk!
0: Ó Istenem, egyetlen reményem, beléd helyeztem minden bizodalmamat, s tudom, nem fogok csalódni.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

a nappal, a maga tüzével gyötri és égeti az embereket, az éjszakák is füllette.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet Jakab leveléből. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.

Most válaszd Istent. Jézus nem köt kompromisszumokat, nem tesz engedményeket. Tanítványait döntő választás elé állítja. Akarják-e őt követni? Barátai lesznek-e? De akkor nincs két út. Olyannak kell őt elfogadniuk, amilyen. És mindazzal együtt kell elfogadniuk Jézust, amit mond. Ugyanakkor ezt is mondja. Senki sem jöhet hozzám, ha az atya nem vonzza, olvassuk Jánosnál. Teljesen függő viszonyba kerülni nem túl kellemes, mikor az ember maga akarja felépíteni a saját életét. De elengedni mindent, amilyen csak van, mégpedig önként és feltételek nélkül az atyára hagyatkozva, nincs ennél nagyobb boldogság. Senki sem köteles Jézus javaslatait elfogadni. Pedig Jézus tudja, hogy az ember boldogsága abban keresendő, hogy teljesen az atyára, az ő szeretetére hagyatkozik-e. Ezért fordul külön-külön minnyájukhoz, hivatkozva szeretetükre és hűségükre. Ti is el akartok menni? Péterrel együtt nekünk is ezt kell válaszolnunk. Uram, kihez mennénk? Tiéd az életet adó tanítás. Hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Péter később gyöngének fog mutatkozni, pontosan úgy, mint én, és mint te. Mert mindannyian gyöngék vagyunk. De pillanatnyilag ez nem fontos. Péter jövendő gyöngesége semmivel sem csökkenti a jelen pillanatban az Úr iránt kifejezett hűségét. Jézus pedig, aki tudja, hogy Péter nem sokára azt fogja erősítgetni, nem ismeri őt, nem kételkedik szavai őszinteségében. Vajon nem igaz, hogy gyakran te sem mersz igazán ráhagyatkozni attól való félelmedben, hogy nem tudsz kitartani? Mondj igent most Jézusnak. Jövődről ő maga fog gondoskodni.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében, ott van minden elimádkozott rózsafüzérben, ott van minden vigasztaló tanúságtételben, ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik, reményé válik, misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
3: Testünk a teremtett világ része, megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk! Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.

0: Kedves hallgatóink! A Café Francesco októberi programjai között szerepelt Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel. A következő percekben az elhangzott előadást hallhatják.
1: Itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és most egy igazán fontos témáról fogunk beszélgetni, az egyedülállók helyzetéről az egyházban, amihez vendégeink Asztalosné Elekes Szende, pszichológus és a Szapiencia Tudományi Főiskola oktatója, illetve Asztalos Dániel, teológus és az Anna Joachim Program családterapeutája fog hozzászólni, hiszen nagy tapasztalatuk van a témában.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igazándiból azt hiszem, hogy a téma talált meg minket, tehát nem mi kerestük magunknak, hanem egyszerűen jött egy megkeresés a kegyhely akkor igazgatója, Peregrin atya részéről, még azt hiszem, hogy nem is tudom, 2016-17 környékén. És akkor így csöppentünk bele. Tehát igazából ő keresett pszichológust, meg teológust erre a programra. Ez az ő szellemi ötlete volt, hogy jöjjön létre egy ilyen lelki gyakorlat párkereső egyedülállók számára. Ott egyébként a kegyhelyen, Szentkúton már azt hiszem létezett, talán elváltak számára lelki gyakorlat, vagy gyermekre vágyók számára. Talán az elváltak számára picit később jött létre. Tehát, hogy ez így tőle származott a gondolat, és akkor így ebbe hívott meg engem, aztán Dani is bekapcsolódott ugye a teológiai vonalon.
1: És esetleg akkor nincs a háttérben egy olyan szál, hogy ti is nagyon sokáig vártatok egymásra, vagy sokat vártatok szinglik?
2: Nyilván van tapasztalatunk a párkeresés, vagy a társra várás terén. Most így személyesre vegyem a szót, tehát hogy nekem nem az volt a házasság előtti élményem, hogy akkor így folyamatosan párkapcsolatban voltam, mert tehát hogy én is megtapasztaltam hogy keresem a társamat, és ez egy több éves folyamat is volt ez a küzdelem, meg párkapcsolat, jegyességem felbomlott, tehát hogy ennek a mélységeit megéltem így abszolút így személyesen is. Úgyhogy lehet, hogy ezért is hát könnyű volt így igen mondani annak idején, mert hogy úgy éreztem, hogy így közel vannak a szívemhez, vagy hogy legalábbis, hogy így ismerem belülről is ezt az állapotot, és hogy... Hát igen, hogy talán nem csak így a könyvből, vagy így a szakmából tudok hozzászólni, hanem van valamiféle szubjektív tapasztalatom is ezen a téren. Mondom, hogy te hozzászólsz. Lehet, hogy Daninak
3: ez egy alapvetően egy fontos kérdés, és amit föltettél, hogy mennyire tapasztalatból szól a segítés, vagy mennyire abból, amit tudunk adni egyéb tanulmányainkból kifolyólag, és hogy így erről beszélgettünk is sokat, meg egy barátom is megkérdezte, hogy hát ő úgy látja, hogy nekem azért így könnyebben ment a párkeresés, hogy akkor ez hogy jön, hogy én pont olyan fiatalokkal foglalkozom, akik régebb óta keresnek maguknak párt, és hogy szerintem én a magam számára ezt úgy definiálom, vagy nekem az került itt középpontba, hogy általában akik így perifériára kerülnek, azok a csoportok mindig is érdekeltek, és valahol így a párkeresésnek a témája az mindig is egy ilyen perifériára került téma volt, és hogy ha távolról közelítek hozzá, akkor valahogy ebben én érzem azt a kapcsolódást, hogy szerintem fontos foglalkozni ezzel a célcsoporttal is.
1: Azért bevallom, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, és újságoltam, hogy egy milyen podcast beszélgetésre készülünk, akkor sokaknak így felvonódott a szemöldök, amikor mondtam, hogy egy házaspár fog beszélgetni arra, hogy milyen az egyedülállóknak. És azért mondjuk, tehát ti házaspárként tartjátok meg ezeket a lelki gyakorlatokat, hogy ez nem okozott néha így diszonanciát, vagy nem hozott magával így kérdéseket, hogy hát de tudtok-e egyáltalán így releváns segítséget nyújtani?
2: igazániból még nem jelezte vissza senki nekünk a szemünkbe, hogy ezzel így gondja lenne. Alapvetően azt gondolom, hogy nem az számít, hogy mennyire van benne valaki tapasztalati szinten egy adott problémában, mert akkor ugye ennyi ilyen alapon most egy orvosnak is meg kellene tapasztalnia mindent a saját bőrén, vagy mondjuk pszichológusként minden egyes élethelyzetet, nyilván képtelenség megtapasztalni, hanem szerintem nyilván az egy előny, hogyha van egy tapasztalati háttér, de hogy nem ez a, tehát ahogy mondod, Ani is, hogy mi nem tapasztalati segítők vagyunk, az teljesen más, mint más műfaj, hogyha mondjuk létrejön egy önsegítő csoport, aminek a vezetője szintén egy érintett, tehát aki az adott élethelyzetben érintett személy, és akkor az egy nagyon sajátos sajátos műfaj, de hogy mi egyrészt így a pszichológia, másrészt meg a teológia oldaláról kapcsolódtunk be ebbe, ami ez a családterápiás képzésünk azt gondolom szintén így hozzá tudott adni, mert hogy ugye az segít abban, hogy rendszerbe gondolkozzunk, és hogy a neve ellenére nem csak a családokkal foglalkozik, hanem minden egyes emberről rendszerben gondolkodik, hogy honnan jön, hová szeretne eljutni, tehát hogy mi innen próbálunk, vagy próbáltunk kapcsolódni.
3: És a másik, hogy szerintem így a lelki gyakorlaton, sőt nem is szerintem biztos, nem mi vagyunk a fókuszban, nem is annyira az a lényeg, hogy mi mit okoskodunk ott, hanem az, hogy ott nagyon hamar megtapasztalják azt, hogy sorstársak vannak, és hogy a legtöbb pozitív visszajelzés szerintem ott szokott érkezni, hogy megtapasztalják azt, hogy mennyien vannak ebben a hasonló élethelyzetben, és hogy nincsenek egyedül. És ez a sorstárs jelleg a legerősebb része így a pszichológiai oldalról, a másik oldalról pedig a lelki gyakorlaton így a szentségimádás van a csúcsán programnak, úgyhogy tehát egy harmadik szempont pedig, hogy miért pont mit csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos kérdés, és hogy sokakban ez teljesen jogosan fölmerülhet, hogy most oda megyünk házasként, és akkor mi hogy vagyunk ott, hogy ez a hitelességnek a kérdését, hogy firtatja, hogy is van ez. Ami így ehhez hozzátartozik, hogy ehhez mi nem ragaszkodunk foggal körömmel, hogy ezt csak mi tudjuk csinálni, hanem ha valakiben fölmerül, hogy szeretne ilyen folyamatban részt venni, én csak bátorítani tudom, hogy a saját kis közösségében, plébániáján hozzon létre önsegítő csoportot, stb. Tehát, hogy mi inkább úgy vagyunk benne, hogy belehívtak ebbe a feladatba minket.
2: De szerintem az a lényeg, tehát én is abszolút tudok ezt kapcsolni, hogy nem mi vagyunk a fókuszban, tehát hogy nem rólunk szól, nem arról szól, hogy előadásokat tartunk nekik is, akkor, tehát hogy ez egy ilyen információ átadás, egy fejtágítás, hanem mi a kereteket tartjuk, hozunk gyakorlatokat, hogy kicsit feloldódjanak, meg felvillantunk témákat, de hogy ezek inkább impulzusok, és hogy nem tehát, hogy mi szerintem keveset vagyunk a fókuszban, és hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy mondjuk ők tudjanak reflektálni dolgokon, akár egyénileg, akár kis csoportban, tehát, hogy ezt például nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen kis csoportos kapcsolódások, vagy plénumban. Mi inkább így szerintem koordináljuk, vagy nem tudom így.
1: És hogyha a hátrányát nem, de előnyét éreztétek annak, hogy házasként vagytok jelen, és ezek mellett, az emberek mellett, ezekben a helyzetekben?
3: Tehát igazából ez is fontos kérdés, hogy házas párként, amikor közösen vállalunk szolgálatot, hogy az ránk hogyan hat, vagy velünk mi történik, vagy hogy annak milyen gyümölcsei lehetnek. Ez egyébként megint kettős, mert van, amikor nagyon nehéz élmény is tud lenni, amikor így ketten szolgálunk, és akár feszültségeket is tud okozni kettőnk között, de hogy most így a pozitívumok oldaláról szerintem megerősítő az, amikor a saját feleségemet látom, hogy neki nagyon fontos egy téma, és hogy abban így egységben vagyunk.
2: Igen, most így elgondolkodtam. Egyébként ilyen a feszültségeket, azokat alá tudom húzni, azok így adottak, és nyilván ez, tehát vigyáznunk kell arra, hogy azért ne szivárogjon be túlságosan a kapcsolatunkba, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy előny. Például valamiféle mintát nyújtunk. Talán ezt így vissza is jelezték, hogy így jól látni, ahogyan így kapcsolódunk egymáshoz. És ez a kapcsolódás, ez nem ilyen felhőtlen, meg habos-babos, hanem látnak minket ugye a folyamat közben, akár így picit így szívódni, vagy. Tehát, hogy látnak egy ilyen életszerű kapcsolódás, és hogy erre például azt hiszem kaptunk visszajelzést, hogy így, hogy ezt így jó látni, hogy így elkötelezett párként vagyunk így velük.
1: Na és akkor adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, mit láttok, milyen az egyedülállók helyzete az egyházban ma?
2: Hát ez egy nagyon...
3: Sokat gondolkoztunk ezen, hogy erre mi a jó válasz, hogy most mi a helyzete, hogy nem tudunk erre egy ilyen nagyon konkrét dolgot mondani, hogy az egyházban az egyedülállók helyzet az pont ilyen, vagy pont olyan, hanem nagyon különböző szituációk vannak. Több embert megkérdeztünk, hogy ki hogy éli meg, és hogy így megélésekről be tudunk számolni, hogy ki mit tapasztal. Az is egy érdekes kérdés, hogy így rájuk fókuszálunk-e, hogy az egyedülállóknak a csoportjára, hogy például arról lehet beszélni, hogy mondjuk mennyi program van, ami az egyedülállóknak szól, mennyi olyan ismerkedős program van. Azt látjuk, hogy vannak kezdeményezések, a Mécs közösségnek is vannak lelki gyakorlatai, amik kifejezetten ilyen témában vannak. Vannak ilyen ismerkedős estek is, ahogy ott van a Párkat, tehát hogy szerintem egyre több kezdeményezés van, hál' Istennek, ami próbálja ezt a célcsoportot így fókuszba helyezni. De hogy a megélések, meg hogy ki hogy éli meg, az függ attól is, hogy például milyen városban lakik. Tehát, hogy Budapesten még lehet, hogy jobb a helyzet, nem tudom, hogy például vidéken milyen a...
2: Alapvetően nekem az első szó, ami így az egyedülállókról eszembe jut, így amikor így erről a kérdésről gondolkodom, az a sokféleség. Tehát, hogy amit mondod, Dani is, hogy nem lehet ilyen nagy általános igazságokat megfogalmazni, mert hogy nagyon, tehát annyira sokfélék, mint az emberek általában, mint mindannyian. Tehát életkor tekintetében, személyiség tekintetében, a küzdelmeik terén is nagyon, nagyon másból jönnek, tehát hogy mondjuk van, aki 10 éve párkeresési küzdelmekben van, van, aki meg ezt kevésbé éli meg ennyire radikálisan, mert mondjuk több párkapcsolata volt, tehát a szenvedésnyomás is nagyon más, és igen, hát ez is nagyon, nagyon különbözik, hogy mondjuk az egyházban mennyire találják meg a helyüket, vagy nem. Azt hiszem, hogy a nagyvárosban, amit Dani is mondott, talán azért vannak könnyebb helyzetben, mert valahogy könnyebb vándorolni egyik plébániáról a másikra. Tehát most így értsétek jól, tehát hogyha mondjuk a saját plébániámon nem találom meg a helyem, akkor lehet, hogy elmegyek a jezsuitákhoz, vagy a nem tudom kikhez, a 8B-s nővérekhez, és akkor vannak olyan közösségek, amiben be tudnak tagozódni, legalábbis így ez a tapasztalat. Mondjuk vidéken el tudom képzelni, hogy ahol nincs választási lehetőség, ott sokkal hamarabb vagy könnyebb megélni azt, hogy hú, hát egyedül vagyok, mert hogy nincs. Van mondjuk egy családos közösség jó esetben, vagy éppen az sem, vagy egy ifi csoport, de hogy talán ott ugye minden relatív, tehát hogy ott könnyebben adja magát ezt, hogy akkor így egyedül érzik magukat. Illetve én ezt fogalmaztuk meg, igen, hogyha lelkiségi közösségbe kapcsolódnak, mondjuk egy biblia csoportba, vagy egy, tudom, hát valamilyen ima csoportba, tehát ahol így az istenkeresés van a fókuszban, vagy az ima, akkor ott már háttérbe szorul az életállapot. Akkor ott már nem az a lényeg, hogy most akkor valaki házas, vagy egyedülálló. Úgyhogy talán könnyebb azoknak, akik találnak maguknak egy ilyen lelkiség, tehát egy ilyen helyet, ahol mondjuk a lelkiségüket megélik, vagy az Isten kapcsolatukat.
1: Egyébként szerintem az egy érdekes aspektus, hogy vajon ez a nyomás, ami az egyedülállókon van, az nem feltétlenül mindig belülről fakad, hogy nagyon szeretnének párkapcsolatot, vagy már úgy megházasodnak, hiszen ez így változik azért, mint minden érzés az emberben. Viszont kívülről érkezhetnek sok esetben olyan behatások, mondjuk a családból, ahol ez presszionálva van, vagy akár a társadalom az elvárásaival, de ugyanúgy az egyház, ahonnan leginkább nem várja az ember, hogy mondjuk így kirekesztve érezze magát. Vannak, akik beszámolnak arról, hogy úgy másodrangú kereszténynek érzik magukat elvégett a gyülekezetükben. Ez szerintetek ez mennyire, honnan fakad leginkább ez a nyomás? Belülről, kívülről is, hogy ebből a három helyről, a család, egyház és társadalom részéről?
3: Innen ebből, amiket felsoroltál, mind. Tehát, hogy nem tudunk egyet kijelölni, mert hogy vannak olyan családok, ahol ezt nagyon nyomják, hogy miért nem házasodsz már meg, és kifutsz az időből, stb. Vannak olyan egyházközösségek, ahol előfordulhat, hogy így kérdezgetik már, hogy na már megházasodtál, vagy találtál már valakit? Tehát, hogy ez is előfordulhat. Nem azt mondom, hogy az összesben biztos vannak olyan helyek, ahol meg egyáltalán nem fordul elő. Mi volt a harmadik?
1: A társadalom.
3: Ja, a társadalom. Igen, hát meg az időnyomás. Tehát azt nem tudjuk letagadni, hogy az idő az egy fontos tényező ebben a dologban. Én az Anajahim programban dolgozom, ahol régebb óta gyermekre vágyó párok vannak, és hogy abból a szegmensből azért látom azt, hogy nagyon erősen ott van már az időnyomás. Minél jobban kitolódik ez a kérdés, annál nehezebb, és hogy ez a valósághoz tartozik, tehát ez egy belső nyomásként is megjelenhet nagyon sokakban.
1: És amikor az emberek elmennek hozzátok egy-egy ilyen lelki gyakorlatra, akkor miről számolnak be, vagy mik így a legnagyobb sérelmei, mire figyeljünk, hogy mondjuk semmiképp nem mondjunk? Hogy mondjuk el azt, hogy eljegyeztek, amikor a barátnőnk már 10 éve vár arra, hogy őt is eljegyezzék?
4: Én azt gondolom, hogy a legtöbben ezt így jól tudják kezelni, ezeket a helyzeteket, tehát hogy nem gondolom, hogy úgy kéne, tehát ha valakinek van egy egyedülálló barátja, mondjuk a baráti körében, akkor nem kellene olyan UFO-ként tekinteni erre, mert hogy a legtöbben ezt normálisan tudják fogadni. Nem tudom, te így a gyerekre vágyó kapcsán lehet, hogy neked más tapasztalataid vannak?
3: Van, vagy... Lehet, hogy inkább abból indulnék ki, hogy önmagában az, amikor élethelyzetek, különböző élethelyzetek találkoznak, az mindenki számára tart néha egy nehéz tükröt. Hogy például a gyermekre vágyó pároknál ezt nagyon, nagyon erősen érzékeljük, hogy találkoznak olyan párokkal, ahol bejelentik, hogy jön a baba, vagy sok gyermek van, hogy függetlenül attól, hogy mondtak-e bármit, az az élethelyzet, ami tükröt tart nekem, az nagyon tud fájni. Innentől fogva az nagyon-nagyon nehéz azt kezelni mind a két oldalról, és szerintem az egyedülállókkal szemben is ez egy érdekes kérdés, hogy amikor találkozol olyasvalakivel, akinek már van párja, vagy mondjuk már eljegyeztük, vagy már megházasodott, hogy önmagából a helyzetből adódik egyfajta, vagy adódhat egyfajta feszültség, és teljesen érthető és nehéz az, amikor így valaki keresi azt, hogy most ezt hogyan kellene elmondani a barátomnak, ismerősömnek, hogy én most megosztok egy örömöt, és akkor a másiktól elvárom, hogy örüljön nekem, de közben pedig neki ott van az a nagy fájdalma, amire meg még nem nincs meg a gyógyír. Tehát, hogy ez önmagában hordoz egy feszültséget. Azért az nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogy ha ez így adódnak ilyen helyzetek, hogy így szóval empatikusan álljunk egymáshoz. És érdemes elkerülni azokat a végleteket, amikor nagyon-nagyon ki akarom kerülni a témát, vagy nagyon ki akarom kimélni a másikat. Meg érdemes a másik végletet is elkerülni, amikor teljesen nyersen szembesítem a valósággal. Tehát, hogy valahogy a kettő között, és ugye ez mindig nagyon szituációfüggő, hogy ez hogyan tud jól menni, de az, hogy valamiféle együttérzéssel vagyok jelen, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ez a fajta nehéz tükör, ez kevésbé okozzon fájdalmat.
1: És hogy kell elképzelni egy-egy ilyen lelki gyakorlatot? Tehát, hogy párkapcsolati tanácsokat adtok, vagy tippeket, párkeresési tippeket adtok nekik, vagy csak próbáljátok rávezetni őket, hogy keressék Isten szándékát az életükben, és fogadják el ezt a helyzetet, és úgyse tart valószínűleg örökké?
4: Deklaráltam, párkereső egyedülállóknak van meghirdetve, de mi erre mindig törekedtünk, hogy ez ne legyen egy ilyen izzadságszagú párkereső alkalom. Tehát soha nem ez a cél, tehát ez egy lelki gyakorlat, és hogy az, de nagyon sokan azt fogalmazzák meg az elején, hogy szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, és kicsit megpihenni, elcsendesülni, tehát amit mindenki más, amikor elmegy egy lelki gyakorlatra. Tehát, hogy ez egy ilyen fő vágy, hogy Isten, tehát, hogy igen, nagyon sokan vágynak arra, hogy az Isten kapcsolatukat megerősítsék, és hogy mi ezt szerintem hangsúlyozzuk is, hogy ez nem egy ilyen társkereső hétvége. Lehet, hogy van olyan is, de hogy mi arra törekszünk, hogy valahogy így ötvözzünk egy ilyen kettős, nem tudom, csomagot, hogy kapjanak egy kis önismereti impulzust, ami nem egy ilyen mélybe vájkálás, hanem valami mindig minden évben egy kicsit más, hogy mondjuk mit tartunk éppen akkor fontosnak, hogy mondjuk erősségeinkre fókuszálunk, vagy önmagunkkal való együttérzésre, bocsánat. Tehát, hogy általában valamilyen megerősítés, vagy valamilyen felismeréseket keresünk, illetve a spiritualitás a másik oldalon. Tehát, hogy ez az elcsendesedés, hogy erre megteremteni a lehetőséget.
3: Általában ilyen kettős fókusz, amit Szende is mondott, hogy kettős fókuszunk van, és ezt a legegyszerűbben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy így az a terület, amit tudunk tenni magunkért, ami így a kezünkben van, vagy amit kontrollálni tudunk, és a másik terület, ami meg így, amiért meg nem tudunk tenni, amit meg úgy, ezt úgy szoktuk mondani, hogy tehát bizonyos dolgokért tudunk tenni, de hogy a másik dolog, tehát a másik területért nem tudunk, és hogy hogyan vagyunk azokban a nehéz helyzeteinkben, kérdéseinkben kapcsolatban az Istennel, hogy azt be tudjuk-e vinni Isten elé, és hogy ez a fókusznak a teológiai része, hogy mindenestül, minden gondolatunkkal, minden fájdalmunkkal, minden a valóságunk teljes egészével kapcsolódjunk az Istenhez.
1: És ha már úgy adódott, hogy pont egyedül vagyunk éppen, akkor hogy lehet kihasználni ezt az időt, vagy mire lehet jól felhasználni? Dolgozzunk magunkon ez idő alatt?
4: Jó kérdés. Most így az kapcsolt be így elsőre, de aztán mondta is, hogy alapvetően a kutatások szerint, már nem szeretek ezzel így dobigálózni, de hogy az, aki stabilan egyedül van, az elméletileg nem érzi rosszabbul magát, vagy nem depressziósabb, mint aki házasságban él. Legalábbis, hogyha így percről percre nézzük azt, hogy érzi magát, akkor kiderül az, hogy sok olyan dolog, sok olyan tevékenység van az életében, ami amúgy pozitív és megerősítő, és tehát mondjuk a hobbiának tud időt szentelni, vagy a munkájában ki tud teljesedni, míg a családos élet az nem feltétlenül, hát ilyen habos-babos, hogyha így lebontjuk a hétköznapok szintjén. Tehát igazándiból mire használja fel az időt? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy változtatásokra szükség van. Tehát ez megint ilyen nagyon, nagyon egyén függő, hogy tényleg kell-e nagy módosításokat végrehajtani az életébe. Nyilván a párkeresési belső vagy külső sürgetés miatt ott van az, hogy hát ismerkedni szeretnék, vagy kellene, és akkor nyilván keresniük kell ezeket a közegeket, ahol vagy keresni érdemes, ahol találkozni tudnak emberekkel, de hogy itt megint a szélsőségektől óvnánk azért, tehát hogy azért az nagyon nehéz tud lenni, amikor valaki túlságosan rágörcsül erre, hogy akkor csak olyan programokra járjak, ahol ismerkedni tudok, és akkor emiatt mondjuk a barátnőimmel, vagy más közegekben meg kevésbé megyek el, mert hogy nekem ez egy ilyen projekt, és hogy akkor az már kontraproduktív, azt hiszem. Tehát, hogy nem kell szerintem túlzásba vinni így az ismerkedős alkalmak keresését sem.
1: És mit gondoltak, hogy ma mennyire gyakori az a jelenség, hogy az emberek így párkapcsolati függőségben szenvednek? Tehát azt gondolják, hogy csak akkor vagyok valaki, hogyha van mellettem valaki. És hogy mennyire látszik az, hogy valahol bálványozzuk magunkban a társunkat, hogyha van, vagy magát a párkapcsolat ideáját olyan magasra emeljük, hogy már csak azért is. Lehet nem is konkrétan arra a valakire vágyunk, hogy mellettünk legyen, hanem ha magára mondjuk a szerelem érzésére.
4: Azt gondolom, ez megint nagyon egyénfüggő, hogy kinek az értékrendjébe, vagy hát így a prioritás listába hol helyezkedik el a párkapcsolat. Ez nagyon sokban múlik azon, hogy például a származási családjából milyen üzeneteket hoz magával valaki, mert tudok olyan esetekről, hogy valaki mondjuk lányként úgy nő fel, hogy majd, ha férhez mész, akkor majd megoldódnak a problémáid. Tehát, hogyha mondjuk valaki ilyen üzeneteket hall, vagy ebben nő fel, akkor eléggé kialakul ez a képzete, hogy akkor, hát igen, hát a párkapcsolat meg a házasság az a tuti, az a befut. Tehát, hogy akkor futok be, akkor... Tehát, hogy az kb. Ilyen megváltás kategória. Tehát, hogyha valaki mondjuk nagyon ebben nő fel, de ez nem feltétlenül így van mindenkinél, vagy nem feltétlenül kap mindenki hasonló üzeneteket. Szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy a többi szerepei, tehát hogy kinek milyen a szerep repertoár, amivel rendelkezik. Tehát, hogy vannak-e olyan szerepek az életében, amiben ki tud teljesedni, amiben megerősítéseket kap. Tehát akár a szakmai szerepre gondolok, tehát hogy mondjuk hogy vagyunk a hivatásunkkal, a választott szakmánkkal, tehát hogy azért ott is kaphat megerősítéseket valaki, vagy más fontos kapcsolatokban, a tágabb családon belül, testvérkapcsolat, baráti kapcsolat. Tehát hogyha valakinek van egy viszonylag széles szerep repertoárja, akkor az megtartja őt, vagy egy picit úgy tud segíteni, hogy ne túlságosan erre az egy szerepre fókuszáljon, hogy akkor most egyedülálló vagyok, vagy nem. De hogy ez nagyon egyénfüggő.
3: Ja, még ez a témához kapcsolódva, hogy a teremtés történetben azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül, és hogy ha ezt párhuzamba állítjuk így a párkapcsolati függőséggel, akkor érdemes ezeket a különbségtételeket megtenni, hogy mit is jelent a párkapcsolati függés, és mit is jelent az, amikor segítőtársai vagyunk egymásnak, és hogy van egy ilyen jelenség, amit föltették kérdést, hogy mi van így a párkapcsolati függősége, hogy tényleg létezik olyasmi, hogy valaki a saját, amit Szenda is mondott, hogy a saját önértékelését abban keresi, hogy éppen párkapcsolatban van-e, és hogy ez az autonómiákkal van összefüggésben, hogy amikor valaki sérül valamiféle, amikor a gyermekkori kapcsolat, mint hogy a szülőkkel való kapcsolatában, vagy a családi kapcsolataiban, és nagyon sérül az önértékelése, és nehezen találja meg a saját identitását, akkor előfordulhat olyasmi, hogy másoktól teszi függővé a saját elfogadhatóságát, szeretetét, hogy az nagyon erősen túldominálja az ő működésmódját, és ilyenkor fordulhat elő az, hogy beleragad úgymond egy kapcsolatba, és hogy előtérbe kerül a párkapcsolatban az, hogy nekem muszáj valakihez tartoznom, mert ha nem tartozom valakihez, akkor megsemmisülök, vagy lehet mögötte nagyon sok érzés, de hogy amikor túldominál a szeretetészség, ami visszavezethető egy gyermekkori sérülésre, és hogy ez amikor így beszélünk arról, hogy valaki párkapcsolat függő, néha tud ez ilyen moralizáló lenni, vagy ilyen ítélkező, hogy hát, na hát XY egy párkapcsolat függő, és hogy az is fontos így, azt is fontos mellé tenni, hogy valószínűleg megvan az ő saját csomagja, vagy az a saját szeretet éjsége, amit cipel magával, és hogy az is egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet tud lenni.
1: És mit mond a pszichológia, hogy milyen tudatállapotban vannak azok, akik egyedülállók? Tehát, hogy ez egy beszűkült helyzet, amikor nagyon ebbe, ahogy mondtad, belespirálózódik valaki, hogy minden áron szeretné, ezért ez egy gyakori ima téma is sok nő és férfi esetében is, hogy imádkoznak azért, hogy legyen végre valaki mellettük.
4: Itt megint az az első gondolatom erre, hogy ez nagyon szubjektív, de hogy én azt gondolom, hogy a párkeresők nagy része nem, tehát nem beszűkült, legalábbis olyan értelemben nem, hogy tehát nem az van, hogy ezzel ébred és ezzel fekszik, és akkor így 0-24-ben ez tölti ki a tudatát, hanem élik az életüket, mint minden más ember, teszik a dolgukat, és amikor arra tudnak figyelni, amiben éppen vannak a jelen pillanatban, akkor a többségnek nem az jár az eszében, hogy egyébként meg még nem mentem férhez, vagy még nem nősültem meg, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy rálépnek erre a pontra, vagy erre a mondhatni fájó pontra, vagy amit már mondod Dani is, hogy mondjuk amikor azon kapja magát az a személy, hogy fú, hát itt az osztálytalálkozón már mindenki már családot alapított. Tehát amikor egy ilyen nehéz tükörrel szembesül, amit mondtál te is korábban, vagy amikor egy olyan hírt kap, hogy mondjuk XY megházasodott, vagy lehet elég az, hogy hazamegy a munka után, és akkor ezekben a pillanatokban nyilván felerősödik jobban ez a fájdalom, vagy ez a hiány triggerelődik, de hogy nem gondolnám, hogy ez így egész nap kitölti a többségüknek a tudatát.
1: És felmerül a kérdés, hogy miért hagy Isten társ nélkül embereket, amikor nagyon várnak rá, és Isten pontosan jól tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szóval, hogy ez miért történik?
3: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ezt így föltenni, hogy hát Isten ezt így mondta, hogy akkor most az én helyzetemben, hogyha mondjuk egyedülálló vagyok, akkor az Isten az én helyzetemre ezt hogyan érti? És hogy igazából erre nincsen egy ilyen teológiai recept, hogy akkor ez a megoldás, hanem az a fontosabb kérdés, hogy ezzel a kérdéssel odafordulok-e Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, ezt én most egyáltalán nem értem, hogy ez hogy történik, ez a fajta számomra igazságtalan helyzet. És a kapcsolatban levés az Istennel az, ami a legmeghatározóbb, hogy föl tudom-e tenni ezeket a nehéz kérdéseket is Istennek, és elkezdek-e vele beszélgetni erről. És hogyha ezt így megengedem magamnak, vagy merek párbeszédet folytatni Istennel, akkor elkezdődik valami újfajta dialógus, és ott elkezdődik valamiféle átformálódás, ahol hagyok az Istennek is teret arra, hogy valahogyan az ő saját módján válaszoljon nekem.
4: Én nem akarok bele kotnyeleskedni így a teológia területére, de hogy megint, tehát hogy nekem most az jut eszembe erről, hogy ez megint mindenfajta szenvedés helyzetre igaz lehet talán, hogy akár a gyerekre vágyókra, vagy akár hogyha valamilyen betegséggel, vagy bármilyen veszteséggel szembesülünk az életünk során, hogy ugyanezek az egzisztenciális kérdések ugyanúgy előjönnek, hogy hát ez Isten nem ezt ígérte, vagy nem tudom, valahogy nem ezt olvastuk így a Bibliában, vagy nem tudom, hittanon nem ezt tanultuk talán, hogy szerintem nincs ember, akinek ne kellene időnként ezekkel tehát szembesülni ezekkel a nehéz kérdésekkel.
3: Talán annyi, hogy ilyen hitfejlődésen megyünk keresztül. Tehát amikor gyermekek vagyunk, akkor megtanuljuk, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy így úgy képzeljük, hogy bármi baj történik, Isten meggyógyít, mindig ott van, mindig kapunk válaszokat, és ahogyan így növünk föl, így találkozunk azokkal a feszültséget keltő élethelyzetekkel, hogy nem mindig kapjuk meg azonnal a választ, és hogy itt elindul az a fajta folyamat, hogy megsértődöm mondjuk az Isten, és azt mondom, hogy nem hiszek benned, vagy valaki mondta, hogy nem kapott biciklit karácsonyra a gyerekként, és hogy akkor Istenem, én nem hiszek benned, mert nem kaptam biciklit, és hogy ez a fajta kettőség, ez végigkísérheti az életünket, hogy Isten úgy válaszol el, hogy azt én kérem, vagy megengedem neki, hogy, hogy föltárjon magából valami teljesen újat, megengedem azt, hogy így nem mindenre tudjuk a választ. És talán ez az egyik legnehezebb, hogy sok olyan helyzet van, ha visszagondolunk így a történelemnek a szörnyű igazságtalanságaira és népirtásokra, hogy nagyon sok olyan helyzet van, hogy nem értjük, hogy az Isten miért enged meg ilyen szörnyűségeket, és hogy aki elindult azon az úton, hogy elkezdett beszélgetni az Istennel, annak az Isten képe is változott, a hite is változott, és nagyon sok esetben meg tudott erősödni a hite, és teljesen másképpen kezdett az Istenben hinni.
1: És tapasztalataitok szerint a nők és a férfiak másként élik meg az egyedülállóságot? Ebből a szempontból jó lehet, hogy ti ott házaspárként, tehát mindkét nemet képviselve vagytok jelen egy-egy lelki gyakorlaton, és így specifikusan tudtok esetleg tanácsot vagy segítséget nyújtani?
3: Szerintem egy gyors válasz, hogy általában nőknél érzem azt, hogy az időnyomást azt jobban érzékelik. És hogy az biztos, hogy az nagyon különböző. Illetve ami még jobban különbség, az az, hogy általában azt várják, vagy az a társadalmi norma, hogy a férfiaknak kellene kezdeményezni, ezért a nők így beleszorulnak egy tehetetlenebb helyzetbe. A férfiaknak talán ebből a szempontból van egy ilyen szerepük, hogy nekik kellene valamit tenni, és talán könnyebb azzal az élethelyzettel valamit kezdeni, hogy én tehetek valamit, és ha akarok, akkor oda megyek valakihez, és megszólítok valakit, mint azzal, hogy állandóan azt várom, hogy megszólít-e engem valaki. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy azért van különbség.
1: Míg a nők egy passzív szerepet vesznek fel általában, és ráadásul, hogyha így tényleg így a hagyományosabb ismerkedésben gondolkozunk, akkor főleg, míg a férfiaknak meg ott van az a nyomás, hogy de kezdeményezniük kell, de vajon meddig menjenek el, meddig nem nagyon nyomulás ez az egész. Aztán meg ott van a visszautasítás kérdése, és akkor ez egy folytonos nem arra, amiért mondjuk imádkozik az adott ember. Tehát, hogy ezt rendkívül nehéz meg élni. És tehát nem tudom, csak egyszerűen szeretném kifejezni a szolidaritásomat, meg azt, hogy ezek szerintem kilátástalan helyzetek tudnak lenni, nem gondoljátok?
4: Hát igen, ez amit szerintem Dani mondta korábban, hogy ugye ez nagyon fontos, hogy a mi nők ugye azt várjuk, hogy kezdeményezzen a férfi megvárja a megerősítést, hogy átvárja a zöld lámpát, hogy akkor tényleg kezdeményezhetett, csak sajnos a sebzettségeink miatt, amit mindannyian hozunk magunkkal, ez lehet több-kevesebb, nehéz átlépni ezeket a belső gátakat vagy szorongásokat, tehát hogy a visszautasítástól való félelem az ne legyen erősebb, mint az a vágy, hogy odalépjek a másikhoz. És talán a...
3: Mondjad, bocsánat.
4: Hát semmit, csak hogy talán ez a szorongás, ami így a fiúknál így erős lehet, hogy annyira félnek attól, hogy sebződnek abban, hogy nemet kapnak, hogy akkor inkább így nem ismernek odalépni.
3: Szerintem nagyon jó, hogy így a szolidaritásodat kifejezted, és hogy ehhez fűzném ide azt is, hogy milyen jó, hogy egyáltalán ez a kérdés így itt ezen a Café Francescóban így szóba kerül. Mert hogy jó, hogyha erről beszélünk, és tényleg az van, hogy aki ebben az élethelyzetben van, nagyon nagy fájdalmakat élhet át. Mind a férfiak oldaláról egy visszautasítás, az kegyetlen fájdalmas tud lenni, tehát azt megélni, hogy valaki nekem nagyon tetszik, és hogy így elképzelem, hogy ő lehetne a feleségem, vagy hogy összeköthetném vele az életemet, és attól a másiktól kapok egy nemet, hogy te nem vagy nekem jó. Hogy az a lényünknek a legmélyét nagyon mélyen érinthet, és nagyon mély fájdalmakat adhat, de ugyanúgy a női oldalról is megélhet ezt a fajta visszautasítottságot, és hogy éppen ezért azt gondolom, hogy ez tényleg fontos kimondani, hogy ebben nagyon mély fájdalmak jelenhetnek meg, és hogy ami még nehezíti ezt a témát, az a folyamatos próbálkozások, reménykedések és csalódások. Tehát amikor hosszú ideje valaki próbálkozik, és újra csalódik, az egyre jobban mélyíti azt a fájdalmat, amit az elején még nem érez annyira talán erősnek, de hogy ez egy hosszú idő után történik, az nagyon-nagyon mély fájdalmakat tud okozni, és hogy ennek a valósága tényleg itt van, és ezért nagyon fontos az, hogy megtalálják a helyüket az egyházban, hogy otthon érezzék magukat azok az emberek, akik párt keresnek, mert hogy olyan fájdalmakat hordozhatnak, nem mindenki, de hogy nagyon sokan hordozhatnak olyan fájdalmakat, amik így tényleg a lényüknek a legmélyét érintik, és pont ezért gyógyító szerintem egy spiritualitáshoz tartozni, vagy egy közösséghez tartozni, mert hogy az igazi gyógyító az Jézus Krisztus, és hogy én hiszek abban, hogy nála van minden fájdalmunkra a gyógyulás.
1: És hogy érzitek, hogy keveset beszélünk az egyedülállóság témájáról, vagy csak kevéssé vannak propagálva azok a helyszínek, vagy lehetőségek, vagy terepek, ahol erről lehetne beszélni, vagy ahol segítséget, vagy sorstársakra találhatnak az emberek?
3: Igazából szerintem most kezd így ráébredni, így az egyházi közösségek most kezdnek ráébredni, hogy ez fontos téma, és hogy biztos, hogy jó lenne erről sokkal többet beszélni, és biztos, hogy nagyon sokat lehetne még tenni ezért a témáért. Szerintem fontos lenne, hogy létrejöjjenek olyan helyszínek, olyan kezdeményezések, ahol így összetudnak jönni, találkozni tudnak, bár vannak is, de hogy lehetne ebből még többet csinálni, és lehetne ez fókuszban sok helyen, hogy ez egy igenis fontos téma, és hogy nagyon sok szenvedés tud lenni e mögött, az élethelyzet mögött.
2: Hát igen, például a Panágiában volt egy időben a görögkatolikusok szerveztek például ilyen társasjátékesteket a kimondottan párkeresőknek is, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgattak ezek az alkalmak, és valóban szükség lenne több ilyen fórumra egyházon belül, ahol hasonló értékrendű fiatalok találkozhatnak.
1: Tehát akkor azt látjátok nagy problémának, hogy nincs meg az a közeg, ahol az ismerkedés végbe mehetne. Pláne talán most, hogyha arra hegyezzük ki ezt, hogy ezért csak az áttelepült így a személyes ismerkedésről az online térbe ez az egész dolog, ami viszont egy olyan személyes, meg egy olyan fontos része, így a kapcsolat kezdete, hogy ezt mindenképpen érdemes lenne is szemtől szembe lebonyolítani szerintem.
3: Én így igazából nem kritikaként akartam ezt megfogalmazni, nincs meg az a közeg, és ennyi a katolikus egyház, miért nem csináltál már valamit, hanem szerintem jó az, hogy most erről beszélünk, és hogyha valakit kedvet kap, hogy létrehoz valamilyen közösséget, vagy kezdeményez, vagy odalép mondjuk a plébánoshoz, vagy egy közösségtársához, vagy megkeres még másokat, és hogy így elkezd gondolkodni, hogy szerintem most van annak itt a tere, hogy akkor erről így gondolkozzunk közösen, meg gondolkozzon rajta az egyház is, és az is jó, hogyha ezt mondjuk fölkarolják hivatalosan is, de hogy alulról jövő kezdeményezésekre is nagyon nagy szükség van, hogy nem mindig csak azt várjuk, hogy így fölülről majd a katolikus egyház kitalál valamit, hanem hogy mi magunk is az egyház része vagyunk, és mi magunk is kezdeményezhetünk különböző programokat. Tehát, hogy fontos, hogy legyen minél több, és ezzel nem mondom azt, hogy baj, hogy idáig nem volt minél több, hanem hogy inkább csak az a szemlélet van emögött, hogy felfedeztük a témát, és akkor gyerünk, vegyük így fontos, egyre jobban fontosnak.
1: Sokan gondolhatják úgy, vagy kereshetnek magukban magyarázatot arra, hogy miért vannak egyedül, hogy

0: Isten megjutalmaz, nem. Mert ez nem így működik, hogy majd, hogyha mindent megoldottam a fejemben, akkor majd így a Jóisten küld nekem valakit. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen... Mert emögött az van, emögött egy ilyen, megint egy ilyen hibáztató mechanizmus van szerintem, hogy akkor könnyen találunk valami okot, hogy a másiknak miért nincs párja, és hogy így, akkor ezzel fölmentjük magunkat, hogy nem is kell részvétel legyek fel, vagy nem is kell empatikusnak lenni, mert ő tett róla, hogy hát nem dolgozott eleget magán, ő tett róla, hogy nincsen párja, és hogyha magam fele fordítom, akkor meg kiméletlen nehéz tud az lenni, hogy ha nincs párom, az annak a jele, hogy én még nem dolgoztam eleget magamon, és az Isten még nem fogad el elég jól, vagy hogy így az Istennek még valami szintet nekem meg kellene lépni, ahhoz, hogy ő majd megjutalmazzon engem, és az Isten nem így működik.
1: Van egy ilyen szociálpszichológiai jelenség, az igazságos világba vetett hit. Ez egy ilyen illúzió, hogy azért valahogy így működünk, ez egy ilyen emberi hajlamunk, hogyha egy szenvedésben lévő csoportot látunk, vagy embert, mondjuk egy hajléktalant, vagy egy egyedülállót, vagy egy meddőpárt, hogy szeretjük megmagyarázni, amit Dani is mondott, hogy hát igen, ez biztos azért van, mert ő hibázott, ez az ő tett ezért, ő az oka annak, hogy ide jutott, és ez arról szól, hogy szeretjük megnyugtatni magunkat, hogy ha minden szépen kézben tartunk, akkor biztosan jól alakulhat az életünk. És hogy nehéz beengedni azt a gondolatot, hogy hát igen, hogy nem minden rajtunk múlik. Mert abban van valami szorongató, van valami fenyegetőnek tűnhet, és ezt nehéz integrálni, vagy beépíteni az emberképünkbe.
2: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert szerintem fontos dolgok hangzottak el, és még sok mindent ki lehetett volna bővebben fejteni, de most először is egy nagy tapssal köszönjük meg.
3: Kedves hallgatóink! Az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadását hallották, amely a Café Francesco októberi programjai között hangzott el.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis. Kírer Imre atyával.
1: Dicsőítessék, hogy Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Gondolom a kedves hallgatóknak is hosszú volt ez a két hét, hogy nem találkoztunk, nekem mindenféleképpen. Különösen azért is, mert a legutóbbi alkalommal senki nem telefonált be, hogy meg tudta volna fejteni, vagy nem akarta megfejteni a kérdéseket. Nem hiszem, hogy olyan rettenetesen nehezek lettek volna. Most is vannak kérdések, és bízom abban, hogyha mással nem, a mesterséges intelligencia segítségével megfejthetők ezek a kérdések. Na, de hát azért természetesen arra kell törekedni, hogy az ember a lelkéből, ne pedig a gépből vegye a válaszokat, mert hiszen akkor a sajátja, és akkor mutatja, hogy valóban ezek szerint a dolgok szerint él. Jó, hát lehet használni a gépet természetesen, hiszen arra van, meg azért találták ki, de hát nem mi találtuk ki, úgyhogy sokkal jobb, hogyha mi magunk a saját lelkünkből tudunk a dolgokra válaszolni. Ha meg nem, akkor éppenséggel megtanuljuk és elraktározzuk a lelkünkben. Nem gépben, hanem a lelkünkben, mert hiszen ez az igazi keresztény élet. No, kérem szépen, mai nap egészen rendkívüli ünnep, mert hiszen magyarok nagyasszonyának fő ünnepe van. Nem parancsolt ünnep, de majdnem az.

Legalábbis nekünk magyaroknak úgy kellene ünnepelnünk a mai napot, mintha parancsolt ünnep lenne. Szent István királyunk ajánlotta augusztus 15-én halála napján Szűzanya nagyboldogasszonynak az ünnepén az ő oltalmába a Magyarországot. Miután nem fia meghalt, vazul föllázadt ellene, nem talált megfelelő uralkodót. Hát éppen ezért, akihez egész életében fohászkodott, arra bízta nem csak a maga lelkét, hanem az ország lelkületét is. Hogy ez eredményes volt, és a Szűzanya valóban elfogadta ezt a fölajánlást, ez mutatja, hogy 1000 éve Magyarország itt van ezen a helyen, és megőrizte a Szűzanya iránti különleges tiszteletét. Számtalan Mária templom mutatja ezt, az újabban újra fölbuzdult zarándoklatok igazolják, hogy valóban máriás lelkületünk van, még ha úgy is tűnik, minthogy a magyarság manapság már elközömbösödött, azért ez nem egészen így van, lelke mélyén mégiscsak ott van a Mária tisztelet. Őrizzük is meg, sőt, mi több, szépen fényesítsük, gyarapítsuk, gazdagítsuk, éppen erre szolgál ez a mai ünnep. Még ha külsőleg nem is, de bensőleg mindenféleképpen kell, hogy fényeskedjék bennünk a Szűzanya neve, a magyarok nagyasszonyának neve. Na hát kérem szépen, eme rövid bevezetés után most már nem feszítem tovább a húrt, hanem elpendítem a húrokat, és mondom a 3 kérdést, előtte azonban a telefonszámot. 061-374-0904-es, tehát 061-374-0904-es. Első kérdés. Hogyan fizetett Elizeus próféta az ellene küldött szír seregnek? Második kérdés. Kik tartoznak az egyházba? A szó teljes értelmében veszem a dolgot. Kik tartoznak az egyházba? A harmadik kérdés pedig. Mi volt Saul utolsó megbízatása? Itt az új szövetségi Saulra gondolok. Tehát még egyszer mondom a telefonszámot. 061-374-0904-es. Hogyan fizetett Elizeus próféta az ellene küldött szír seregnek? Második kérdés. Kik tartoznak a dolog teljes értelmében az egyházba? Harmadik kérdés, mi volt Saul utolsó megbizatása? Hát gondolom, hogy azért nem olyan rettenetesen nehezek ezek a kérdések, és tessék csak arra gondolni, hogy nem csak Mária ünnep van, hanem azért október is van, vagyis a rózsafüzér hónapját éljük, és gondolom, hogy mindenkinek nem csak a zsebében, hanem a kezében is csörög a rózsafüzér a mai napon, még ha csak vagy az egész hónapban, még ha csak egy tizedet imádkozik is el, már is nagyszerű dolgot tett, mert hiszen a Szűzanya kérésének tett eleget, valamint a magyarok nagyasszonyához fohászkodott. Tehát, ha valaki el tudja mondani az 5 tizedet, az még nagyszerűbb, de legalább 1 tizedet, amit utazás közben is szépen magában elmondogathat az ember, egy-egy titkot szemlélve és maga elévéve, és akkor az utazása is hasznos lesz, kétszeresen, mert odaér, ahova indult, és ugyanakkor a Szűzanyát is tisztelte, szeretetét növelte iránt,
mondta, vagyis nagyszerű ez ilyen dolog. A rózsafüzér nem okvetlen templomi imádság. Hát persze azért az októberi ájtatosság az templomba való, de a maga a rózsafüzér, mint olyan, az egy hétköznapi imádság, azért lehet számlálni a szemeken az imádságok számát, hogy az ember, még ha mással is foglalkozik, utazással vagy egyébbel, akkor is tudja szépen ezt az imádságot mondani. Lehet ezt éppen főzés közben is, mit tudom én, egy üdvözlégy, egy kavarás, és egyebek, hát ehhez én nem értek, mert nem vagyok háziasszony. Ugyan szoktam főzni, de elsősorban csak levest főzök magamnak, mert amúgy pedig szállítatom az ebédet. De hát háziasszonyok tudják, hogy akár takarításnál lehet egy-egy sarok, egy-egy üdvözlégy Mária a porszívózásnál, stb. Tessenek használni a rózsafűzért. Nem csak az eszközt, hanem az rózsafűzér imádságot. Ha nincs is kezében az embernek a rózsafűzér, tessék belegondolni, pontosan 10 ujjunk van, legalábbis legtöbbünknek. Tehát könnyedén tudjuk számolni az üdvözlégyeket, és akkor a szűzanyához fohászkodni, és ez lelkünk fölemelését is jelenti, és a mindennapi munka hasznosítását második ízben is, vagyis lelki szempontból is. Na kérem szépen, még egyszer elmondom a telefonszámot és a 3 kérdést. Azt mondja, hogy 061-374-0904-es. Első kérdés, hogyan fizetett Elizeus próféta az ellene küldött szír seregnek? Második kérdés, kik tartoznak az egyházba a szó teljes értelmében? Harmadik, mi volt Saul utolsó megbizatása, az új szövetségi Saulra gondolok? Na, ezek szerint akkor kérem szépen egy kicsit zenélünk, és neki kezdünk a hittanórának.

Ha kicsit feldobottabbnak tűnök, annak az az oka, hogy úgy tűnik, hogy sikerült kimásznom ebből a vírusból, vagy megfázásból, vagy minek nevezzelek betegségből, és sok orrfúvás árán végül is megtisztult aggyal és felszabadult lélegzettel tudok most hittanórát tartani. Na, imádsággal kezdjük, mint mindenkor máskor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A keresztes háborúkról kezdtünk beszélni, részletezve azokat, hát már úgy nagyjából részletezve, és az első kettővel végeztünk, úgyhogy most a többieket vesszük sorra. Ebben 5 vagy 6 keresztes háború volt, gyakorlatban 7. Na, hogy ez mit jelent, mindjárt ki fog derülni. 1189 és 92 között volt a 3. keresztes háború. 8. Gergely pápa és 3. Kelemen pápa buzgókodása által valósulhatott ez meg. Mondhatjuk, hogy az utolsó egyetemes jellegű vállalkozás. A 65 éves Barbarossa Frigyes német-római császár 1189-ben indult el Magyarországon keresztül haladva a Szentföldre. 3. Béla királyunk bőkezően látta el az átvonuló sereget, és ezzel maga is ilyen módon részt vett a szentföldi harcokban. A görögök azonban akadályozni próbálták a sereg előrehaladását, de 1190-ben Ikóniumnál Frigyes serege legyőzte a törököket, viszont tovább már nem tudta kiaknázni ezt a nagyszerű helyzetet, mert hirtelen meghalt. Ott lelte halálát. A nélkülöző sereg pedig kezdett felbomlani, így aztán a fia, Frigyes herceg csak néhány ezer harcossal érkezett Akkon alá. Ide érkezett meg második Fülöp Ágost francia és oroszlán szívű Richard angol serege is. Bár bevették Akkont, azért ezt a várost, nem volt tartós a siker, részben a vezetők egyenetlenkedése miatt, részben pedig a különféle élelmezés és egyéb nehézségek miatt. Végül is a sereg nagy része hazafordult. Az angol sereg magára maradt, így aztán meghiúsult Jeruzsálem ostroma, hogy azt is felszabadítsák. De annyi eredményt sikerült azért az angoloknak elérni, vagyis oroszlán szívű Richardnak, hogy megmaradt a tengerparti birtok, a tengerparton egy sáv, a filiszteusok földjéből, és Jeruzsálemet szabadon lehetett látogatni a keresztényeknek, tehát végül is a kezdeti borzalmaknak véget vetettek, és a keresztények, hát nyilván kereskedelmileg ez sokkal többet hozott, mint hogyha lenyakaszták volna az zarándokokat. Így legalább a pénz maradt számukra, és hát nem sokat törődtek ők azzal, hogy keresztények ezek, és mit csinálnak ott a Szentföldön. Hát ez volt a 3., hát nem nagy eredményű keresztes háború. A 4. 1202 és 4 között történt. A francia sereget Velence szállította volna Egyiptomba. De hát a velenceiek kereskedők, ravaszok, és éppen ezért, mivel igazából nem tudtak fizetni a franciák, arra kényszerítették őket, vagy késztették őket, hogy szolgáljanak nekik, és segítsenek Zára városának elfoglalásában, ami akkor a magyarok fennhatósága alatt volt.
Hát kénytelen kelletlen, valóban Zárát el is foglalták a magyaroktól, ez volt a szállítás díja, és aztán a keresztesek a görögök segítségét remélve Bizánc alá vonultak. Hát a görögök segítsége nem sokat ért. Már csak azért sem, mert egymással veszekedtek, ki legyen ott a trónon, és továbbra is megvolt bennük a nyugatiak iránti fenntartás, hiszen elszakadtak a nyugati egyháztól, és valamilyen módon azért szükségük volt arra, hogy Bizáncot visszaszerezzék. Ilyen a belső politikai küzdelmek azért mégiscsak meghiúsították ezt a segítséget. Elfoglalták ugyan Bizáncot, és Balduin, a sereg vezére, megalapította a latin császárságot. Na, már önmagában ez is, hogy keleten latin császárság, nyugati császárság, hát szóval mondhatni, hogy nem éppen a keletiek kedve szerint történtek a dolgok. A sereg gyalázatos viselkedése pedig még jobban szította a kelet-nyugati ellentétet. Fosztogattak, élelemhez akartak jutni, na meg aztán mindenféle értékeket szerettek volna hazahozni. Hát gondolom, hogy pontosan ezek azok az időszakok, a keresztes háborúk ideje, amikor annyi erekje nyugatra került. Legyen az akár Szent Kereszt erekje, vagy bármi más, Rómában, vagy Kölnben, vagy bárhol föl lehet ezeket találni. Hát ez az az időszak, amikor szépen fogták magukat, és magukkal hozták a hazatérő katonák. A remélt unió pedig még távolabbra került, mint eddig volt, pontosan a nyugati seregek viselkedése miatt, na meg hát, mert a keletiekben megvolt a fenntartás a latin császárságot illetően. Hát kérem szépen, úgy tűnik, hogy most már véglegesen állandósul a kelet és nyugat szakadása. Hát manapság, illetve a II. Vatikáni zsinat próbál ezen valamit változtatni, közelíteni. Közeledés ugyan van, de ebből semmi nem következik. Unió igen messze van még ma is tőlünk. Vagyis a kelet és nyugat elszakadása úgy tűnik, hogy véglegesül. Majd aztán meglátjuk, hogy a Szentlélek mit fog cselekedni.

0: A következő keresztes háborús készülődés nem is számoljuk a keresztes háborúk közé, mivel ez már önmagában egy eleve lehetetlen vállalkozás volt, minden esetre jellemző a középkor felfokozott vallásosságára. Miről van itt szó? 1212-ben gyerekek keresztes hadjárata szerveződött. Egy francia pásztor fiú csodákra, meg Istentől kapott levélre hivatkozva kezdte meg ennek a szervezését. A papság élénken tiltakozott ellene, mégis kb. 15 ezer gyermek gyűlt össze Marseille-ben. Hát persze szükség volt arra, hogy valaki vezesse őket, hajókat kellett keríteni, akik elszállítják őket, a szenvedély megvolt bennük. Ahogyan a maiak interneten szörfölnek és jobbra-balra kalandoznak, az akkori kamaszok úgy gondolták, hogy világot látnak, és majd a keresztes háború során nem csak érdemeket szereznek, hanem világot is ismernek meg. Hát nem sikerült nekik egyáltalán, nem? Mert a hajókat ugyan találtak, kaptak, a hajók egy része azonban Szardínia közelében elsüllyedt. Az életben maradt gyerekek pedig hajóstul rabszolgakereskedők kezébe kerültek. El se jutottak a Szentföldre, nemhogy törökökkel harcoljanak. Hát persze, amúgy is nem voltak egy súlycsoportban. De nem csak francia földön, német földön is szerveződött hasonlóan egy sereg, egy Miklós nevezetű lelkes kamasz szervezte, és körülbelül 20 ezer fiút és lányt sikerült összegyűjteni, ám a hatóságok visszairányították őket, tehát itt a felnőtteknek több eszük volt, és el se indították ezeket a gyerekeket. Egy részük ennek ellenére mégiscsak rablók fogságába került. Akik közülük eljutottak Brindizibe, ott pedig a város püspöke gyűjtötte őket össze és küldte haza. Tehát a gyerekek keresztes hadjárata csak nevében volt keresztes hadjárat, szervezése, lelkesítése az megvolt, de éppenséggel el se jutottak a Szentföldre. Na éppen ezért 5. és 6. kísérletről egy folytában beszélhetünk, ez pedig 3. Ince pápának a szervezése volt, próbálkozott hadjárattal. A papságot ugyanis kötelezte, hogy a jövedelme egy részét fordítsa a Szentföld fölszabadításának céljára. Így 1217-ben indult egy sereg, és ebben indult a mi második Endre királyunk is a Szentföldre. Tessék parancsolni, hallgatom a válaszokat.
1: Mindörök
0: kiállom.
1: Megpróbálom csak.
0: Jó.
1: Hogy fizetett Elizeus az ellene küldött szír seregnek? Ha röviden válaszolnék, akkor kenyérrel és vízzel, de ha gondolja az atya, akkor az előzményeket is, tehát körbefogták a várost, ahol tartózkodott, és akkor megvakította őket, és utána csele elvezette őket.
0: Bocsánat, nem megvakította, vaksággal sújtotta. A megvakítás az, hogy kiszúrja a szemét, de ezek éppen maradtak, csak nem láttak.
1: Így van. És utána elvezette Csellel az Izrael fővárosába, Szamáriába, és ott visszaadta a látásukat, és utána, amikor a király meg akart őket büntetni, akkor azt mondta, hogy nem harcoltak, és ezért engedje el, és akkor kenyeret és vizet kaptak, és hazamehettek.
0: Sőt, egy bőséges lakomát, nem csak kenyeret, vizet, hanem egy nagy lakomát rendezett számukra. Igen, aztán második.
1: Kik tartoznak az egyházhoz teljes értelemben? Hát azt gondolom, hogy akik a Krisztusnak azt a tanítását, amit a hiszek egyben megvallunk, azt elfogadják, a szentségeket elfogadják és gyakorolják, és akik a pápával egységben vannak.
0: Igen, aztán harmadik.
1: Saul utolsó megbízatása, a fő Jeruzsálembe kapta azt a megbízatást, hogy Damaszkuszban fogja el a zsidó, tehát azokat a zsidókat, akik Krisztus követik, és vigye őket megkötözve.
0: Tessék őket bátran keresztényeknek nevezni. Igen, köszönöm igen, szépen. Igen, jó, igen, jó igen. A végén megtetszik hallani, hogy én mire gondoltam.
1: Igen, jó, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a bátorságot. Áldott napot kívánok. Na hát kérem szépen, második Endre is részt vett ebben a hadjáratban. 1218-ban sikerült ezt az ötödik hadjáratot véghez vinni, és második Endre Betszajdánál megverte az egyiptomi sereget, tovább azonban nem jutott, éhség és járvány ütötte föl a fejét a seregben. Így aztán szépen a következő évben hazatért, és akkor látszik, hogy a Bánkbán, a Gertrudis megölése, stb. Az itthoni problémák. Nem jutottak sokra. Maradt második Frigyesként, és ezt nevezzük a hatodik hadjáratnak. Ő nem annyira karddal, mint inkább diplomáciával próbálkozott eredményt elérni. Annyit sikerült elérnie, ez 1228-ban volt, hogy ez a hatodiknak nevezett hadjárat, hogy fegyverszünetet kötött a szultánnal, és ugyanakkor a megállapodás szerint biztosította a szent helyek látogatását. Tehát a keresztények újból zarándokolhattak a Szentföldre viszonylagos biztonság mellett. Vagyis azért valami eredményt mégiscsak elért. Még ezzel nem zárult le a keresztes háborúk sora. 1244-ben ugyanis Jeruzsálem végleg elveszett, csak egy keskeny tengerparti sáv maradt a keresztények számára. Viszont 9. Szent Lajos francia király fölbuzdult, és 1248-ban, tehát 4 évvel később Egyiptomban akart hódítani, de Kairó közelében bekerítették őt, és elfogták a szent életű királyt. Komoly váltságdíj ellenében szerezte csak meg a szabadságát, meg a serege szabadságát. Nem okult a dologból, és 1270-ben újból indult hadjárattal, hogy a Szentföldöt felszabadítsa. Kártágót ugyan elfoglalták, de megint járvány tört ki, amelyben a király maga is meghalt. Tehát a szentéletű 9. Lajos a Szentföldön, vagy majdnem a Szentföldön halt meg. 1291-ben pedig végleg elveszett a Szentföld számunkra, meghódították az utolsó kereszténynek maradt erősséget, Akkon várát is, és ezzel befejeződött a keresztes háborúk sora.

0: megvárjuk, még a telefon valóban élővé válik, és akkor mondom majd a válaszokat, ahogyan én gondoltam el. Tessék parancsolni, hallgatom.
1: Dicsér,
0: utolsó
1: tessék.
0: Pillanati telefon, tessék mondani, mindörökké.
1: Az első kérdése, hogy kenyérrel és vízzel, tehát vakossággal sújtotta őket, csapdába csalta a sereget, megnyitotta a szemüket, végül a bosszú helyett lakomát adott.
0: Így van.
1: A második kérdés, vagy a második válasz, hogy a megkeresztelt kik tartoznak, mert a megkeresztelták az egyházi rend vezetői, világi vezetők, illetve azok a személyek, akik valami bejegyzés egyházhoz vallják magukat. A harmadik pedig, hogy mérjen megsemmisítő csapást Amálék népére, és hajtson végre teljes pusztulást rajtuk és a jószágaikon. Saul ezt nem teljesítette. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen. Na kérem szépen, akkor most én is elmondom a magam válaszait. Ja, még van telefon. Tessék parancsolni, hallgatom, még utolsó pillanat. Tessék mondani.
2: Igen, egy pillanat, tessék várni. Azt szeretném mondani a keresztes háborúkkal kapcsolatban, hogy Bozsóki Pál ferences atyának egy nagyon jó történész volt. Megjelent egy könyve, keresztes hadjáratok az Agapénál, méghozzá ez 1996-ban. És ebben ő leírta, hogy a úgynevezett gyerekháborút, azt puerperit, 100 évvel utána írták le, hogy ez megtörtént, és a puerperi az jelent szegény legényeket is, de jelent gyerekeket is. És sajnos gyerekekre fordították, holott soha nem volt gyerekháború, csak ilyen szegény legény háború volt. És ezt sok helyen sikerült is elfolytani, és akik kijutottak oda a törökök elé, vagy a mohamedánok elé, azokat elfogták. Tehát nem létezett ilyen. Nem volt. Ezt nagyon tudom ajánlani. Sajnos ez most már réges-rég elfogyott, tehát a Agapénál jelent meg keresztes hadjáratok Bozsóki Pál ferences történész atyától. Ez nagyon hűségesen, nagyon szépen leír mindent.
0: Én a másik egyház történelmet veszem alapul, úgyhogy de én elfogadom. Hát vitatkozzanak a történészek egymással, hogy volt vagy nem volt gyerekháború. Igen. Köszönöm szépen!
2: Nincs mit, dicsértessék
0: én. Mindenképpen. No kérem szépen, tehát Elizeus úgy fizetett, amikor a szírek el akarták őt fogni, hogy valóban nem látóvá tette, tehát megvakította a sereget, aztán szépen élére állt, elvezette őket Szamáriába, és ott kezdtek látóvá válni, ismételten Elizeus imádságára, és akkor látták, hogy hát fogságban vannak. A király mindjárt le akarta őket nyakazni, de Elizeus nem engedte, hanem azt mondta, hogy szeretettel kell velük bánni, és ekkor a király Elizeus hatására, nem önként, hanem Elizeus hatására egy nagy lakomát rendezett, és úgy bocsátotta el a szíreket. Hát, hogy aztán megtérteketnek hatására, nem tudom. Kik tartoznak az egyházba? A megkereszteltek, vallásosok és pápahűek. Tehát itt alapvető az, hogy meg legyen keresztelve, utána, hogy a keresztségét gyakorolja is, tehát, hogy keresztény legyen, mert nagyon sokan manapság nyugodtan mondhatjuk, hogy meg vannak keresztelve, de nem tartoznak az egyházba, mert nem vallásosak. És a vallásosak egy része pedig nem pápahű, tehát az pedig azért nem jó. No, tehát ez a három. Meg legyen keresztelve, vallásos legyen, és hűséges a pápához. Tehát ne, mit tudom én, milyen izébe járjon gyülekezetekbe. Mi volt Saul utolsó megbízatás, hogy Damaszkuszból hozza haza és Jeruzsálembe a keresztényeket. Most pedig imádsággal fejezzük be a mai hittanórát, még van annyi pillanatnyi időnk. Szent II. János pápa imádsága, az ő leveléből vett szöveg ez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ó, kegyelmek úrnője, fordíts szemedet e népre, ez a magyarok, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekintse nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetet bevetette, tekints ránk irgalmas szemeddel, és nyerd el számunkra gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van. Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei iránt. Add, hogy a munkanélküliek munkaadókra találjanak, segítsd a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak, adja családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástodat terjesz ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák őket. Amen. Magyarország fővédő szentjéhez is fohászkodjunk. Üdvözlé Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlé hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyekre igencsak rászorulunk, és amelyek nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Mária Rádió. Az áldás gondolatokat hallják. Krisztus legyen veled, a szelídség és a hűség. Krisztus legyen benned, a vigasztalás és a derű. Krisztus legyen mögötted, a biztonságot adó védelem. Krisztus legyen előtted, az életre vezető út. Krisztus legyen melletted, a támasz és a szabadság. Krisztus legyen fölötted, az áldás és az irgalom. Krisztus győzzön meg igazságával, a megrendült a hited. Krisztus oltalmazzon erejével, békés időkben és veszélyek között. Krisztus legyen azok szívében, akik szeretnek téged. Krisztus szóljon hozzád, barátok és idegenek ajkán.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség szellemi, lelki vezetőiért ajánljuk fel. Segítse őket az Úr, hogy vezetői vagy művészi képességeiket közösségük gyarapodására fordíthassák.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja a bíjvatásokért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvétleni benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
8: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsa füzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az e világi boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiddel sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, véltanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozz az érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség tehetséges tagjaiért ajánlottuk fel, hogy képességeiket közösségük javára kamatoztathassák.
7: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 9-e. A te fiad él. Ezt Szent János evangéliumában olvassuk a 4. fejezet 50. versében. A te fiad él. Jézust a csoda tételei után befogadták Galileában, a saját hazájában, de becsülete idézőjelben továbbra sem volt. Az itt lakók ugyanis a segítségét, a csodáit akarták Jézusnak, de a szemét, a profétai szavát, a megváltó szabadítását nem tartották kívánatosnak, sőt, ezt egyenesen botránynak és istenkáromlásnak minősítették. Ez a galileai hit idézőjelben. Segíts itt és most, Uram, de minden maradjon a régiben. Erről olvasunk egyébként a 43. és 45. versekben. A királyi tisztviselőnek is ilyen galileai hite volt, amikor a beteg fia miatt Jézushoz fordult. Ezért Jézus meg is fedi, ahogy a 48. versben olvassuk. Ez a történet nem ugyanaz, mint a kapernaumi százados szolgálójának a meggyógyítása. Itt zsidó hitű király ember könyörög a fiáért. Ott egy pogány százados a szolgálójáért. Itt az atya azt kívánja, hogy Jézus menjen el a fiához, ott a százados arra kéri, hogy ne menjen el, csak szóljon egy szót, és meggyógyul a szolgája. Itt Krisztus nem megy el, ott viszont elindul. Jézus Krisztus megfedi a királyi tisztviselő, csodaváró hitét, de elkezdi éleszteni és érlelni ezt a hitet. Jézus Krisztus feltámadása az a csoda, amely a halál és a gyógyíthatatlanság ellenében is minden élet és minden megoldás forrása. Aki vállalja azt a kockázatot, hogy rábízza magát az igére, az abban kijelentett ígérete, amely az örök élet bizonyossága, az ráadásképpen kaphat sok más segítséget is, már itt, ebben a világban. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott, olvassuk az 50. versben. Felénk is hangzik az örömhír. Az örömhír Jézus Krisztusban. Mindenkor életünk van, nekünk és gyermekeinknek. Csak így hordozható a jelen, akár adatik konkrét segítség, akár nem. Mindenesetre fel kellett ez a nyomorúság, amely a királyi tisztviselőt elindította az Úr felé. Az Úr aztán értelte a tisztviselő hitét, csodaváró hitből személyes, élő hitre, közben pedig adott a csodának is. Ki kell mondanunk, tapasztaljuk, a jólét hitetlenné tesz. Ezzel nem azt mondjuk, hogy jó a nyomorogság és a nyomorogni, de azt igen, hogy javunkra lehet a szegénység, javunkra lehet a nyomorúság. Mert ott lehet bennünk Jézus minden alkalommal. Kimondhatjuk, menj el, a te fiad él. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején Piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szent Kereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
3: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
5: Hírpercek.
0: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. Leó pápa a művészet és szépség szeretetére hívott fel október 7-én az általános kihallgatáson. Magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Hírszerkesztő Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7 órától este 9-ig tartó élő műsor folyammal vette kezdetét a Máriaton adománygyűjtés a Mária Rádióban, amelynek kettő célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9-es megaherces frekvencián, a műsorszórást biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára. Így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitó napot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsor folyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módjai megtalálhatóak a Mária Rádió októberi magazinjában. 14. Leó fogadta a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató szervezet louisianiai csoportját szerdán, tudósít a Vatikáni Rádió. A művészet és a szépség szeretete és önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, tanított a pápa, és megköszönte a támogatók nagylelkű együttműködését, amellyel hozzájárulnak a Vatikáni Múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a haszon kerül előtérbe. Rendkívül fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és teret szenteljünk a szépségnek. A szépség megnyitja a lelket Isten felé, mutatott rá, majd Szent VI. Pál pápára emlékeztetett, aki a szervezet létrejöttét ösztönözte. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, buzdította a jelenlévőket 14. Leó pápa. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László uralkodása idején. Később a tatárokkal és törökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszarikolos bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára 1896-ban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
5: Híreinket hallották.

0: A lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

A legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.

0: Tekintsünk fel Krisztusra, aki népéért e világra született, meghalt és feltámadt. Kérjük bizalommal, üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál. Áldott vagy Jézus, emberek üdvözítője, aki nem haboztál vállalni értünk a szenvedést és a keresztet, és drága véreddel megváltottál bennünket.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Te örök életre szökellő vizet ígértél nekünk. Áraszd ki szent lelkedet minden emberre.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Aki elküldett tanítványaidat, hogy hirdessék az evangéliumot minden népnek, segítsd őket, hogy keresztet dicsőségét mindenütt elterjesszék.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel megváltottál.
0: Adj erőt és türelmet a betegeknek és a nélkülözőknek, akiket társul vettél magad mellé a kereszthordozásra.
1: Üdvözítsd, Urunk, azokat, akiket véreddel

0: Mindenható atyánk, hatolj be érzéseink világába, hogy parancsaid világosságánál járva mindig téged kövessünk, mint vezérünket és fejedelmünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája: 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó. Majd hozzátette: bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést: mit keresnek valójában az emberek e kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között, a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szent Atya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar magyarszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszaki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyar nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangéliuma erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepik születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért a szűzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűségasszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelkipásztorokra van szüksége, a lelkismeretű szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Böcskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess, anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szenthegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a menyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta: a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentévállás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok. A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond: gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió. Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Piros fotel. Folytatódik a Piros fotel sorozat. Helyszíne: Don Bosco Közösségi Ház, Budapest, 3. kerület, Kisszeli utca 79. Az időpontja 2026. október 14-e szerda, 19 óra 30 perc. Mit jelent pontosan az, hogy valaki szalézi testvér? Laikus, világi vagy felszentelt? Hogyan élnek, mit csinálnak, és milyen különleges karizmája van egy szerzetesnek, aki a testvéri hivatást választja? Mivel a püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, a Piros fotel 2026-27-es évadában a szalézi család belső titkaiba és sokszínűségébe pillantunk be. Októberi alkalmunkon a missziós elhívásról, távoli kultúrákról, nagy álmokról és a nehéz időszakokról is szó lesz. Kik lesznek a vendégek ezúttal a Piros fotelben? Nádudvari Géza testvér. Nagy családból, Újlipótvárosból indult. Missziós testvérként Afrikát is megjárta, közel 2 évig szolgált Gánában, amíg egy betegség közben nem szólt. Jelenleg az Óbudai Szerzetesi Közösség tagja, tartományi titkár és ekonómus. Kirner Gábor testvér. Erdélyből származik, a szalésziakat az Óbudai Szaléziánum kollégium lakójaként ismerte meg, tanárszakos egyetemistaként. 2 éves testvérképzését a Távol-Keleten, a Fülöp-szigeteken töltötte. Jelenleg az Óbudai Közösség tagja, a Számak Szalézi és a Meta Don Bosco Technikumok pasztorális megbízottja. Hallgassuk meg együtt, miben azonos és miben teljesen eltérő 2 szalézi testvér története. Bár ugyanabban a lelkiségi családban élnek és szolgálnak Óbudán, Egészen más indítatásokkal, vágyakkal és küzdelmekkel kellett szembenézniük Gánától a Fülöp-szigetekig. A program megvalósulását és a közösségi házat támogató adományokat köszönettel és jó szívvel fogadják a helyszínen. Várnak szeretettel minden fiatalt, családot és érdeklődőt a szalésziak. Engesztelőim a Szent Anna réten. Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket a Szent Anna réti engesztelő kápolnához 2026. október 13-án kedden 12 órára, hogy együtt imádkozzanak egyházunkért és különösen papjainkért és a szerzetben élő testvéreinkért. Kiemelten fohászkodnak továbbá magyar egyházunkért, illetve a székesfehérvári egyházmegyénkért, hiszen a keresztény Magyarország szíve itt kezdett el dobogni egykor. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Október 13-a, különleges dátum, a fatimai jelenések utolsó napja. A szűzanya, az egyház által hitelesnek nyilvánított Róza misztika jelenésekben azt kéri, hogy ezen a napon különösen is engeszteljük az ő tévúton járó gyermekeiért, akik a mi testvéreink. Szeretnének örömet szerezni legszentebb édesanyánknak, ezért válaszolva az ő imádságra hívására szervezi ezt az alkalmat a Keresztelő Szent János engesztelő ima közösség. Az engesztelő imádság 13 óra 15 perckor szentmisével zárul, melyet Szemere János atya celebrál. Remélik, hogy minél többen lesznek a jelenések 109. évfordulóján, akik igen tudnak mondani a szűzanya hívására.
3: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletreméltó Márton Áron emlékére. Fodor Réka, Afréka csodálatos találkozásokkal teli útjáról mesélt a fiataloknak. 3 ezüstérmet szereztek a magyar diákok a csillagászati és asztrofizikai diák olimpián Vietnámban. Hírszerkesztő Szopko Anna és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130. emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kisszent Teréz plébánia templomban. A tárlata Székelyudvarhelyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Házrezső Múzeum közös kiállítása, tudósított a Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott: Márton Áron püspökről beszélni, több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia, muzika szakra kamara kórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Sripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Fodor Réka missziós orvos, azaz Afréka, október 5-én délután a Semmelweis Egyetem kurzusán Budapesten, a bőrklinika előadó termében ezúttal nem a nigériai misszióról beszélt, hanem arról, mit jelentett számára az El Camino. Mesélt találkozásokról, nehézségekről, vicces helyzetekről, olyan pillanatokról, amelyeket csodaként élt meg. Olvasható a Magyar Kurírban. Az Istenhit és Orvostudomány elnevezésű szabadon választható féléves kurzus 2008 óta létezik a Semmelweis Egyetemen. Csókai András idegsebész javaslatára és szervezésében, aki most rendhagyó módon arra kérte Fodor Rékát, hogy a zarándoklatról beszéljen. A doktornő többek között azt mondta, nem az a teljesítmény, hogy hány kilométert mész, ami fontos, hogy változtál-e belül. Jobb ember lettél-e, közelebb vagy-e Istenhez? Ő végül 30 nap alatt érkezett Santiago de Compostellába. 3 ezüstéremmel és 2 dicsérettel zárt a szereplését a magyar válogatott a 19. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpián, amelyet Vietnámban rendeztek meg, közölte a Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ az MTI-vel szerdán. A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai eseményt szeptember 25 és október 5 között rendezték meg Hanoi városában, a Fenica University campusán 64 ország 312 versenyzője részvételével. Az 5 tagú magyar csapat közül Elekes Panni, Kis Ágoston és Zádori Gellért ezüstérmet szerzett, Jakab Ede Krisztián és Pap Emese dicséretben részesült. A magyar csapat felkészítését és koordinációját az Atletica Galactica szervező csapata végezte. A hanoi fordulóra a házigazdák egy teljesen új planetáriumot is felépítettek egy év alatt, hogy a planetáriumi versenyfordulóhoz zavartalan körülményeket biztosítsanak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

boldog az az ember, aki zarándok útra indul. Pünköstkor van búcsú Csíksomlyón, ez Gyergyó alfaluhoz kötődik teljes mértékben. Vallásszabadságot a világon először itt Erdély földjén hozták meg a csíksomlyói Mária lábainál. És ezt ünnepeljük mi. Hajdó István volt az, akivel tulajdonképpen elindítottuk a csíksomlyói búcsú járást a gyalogzarándoklatot 90 után. És egy alkalommal leültünk egy kávé mellé, és arról beszélgettünk, hogy Körösi Csoma Sándor születésének évfordulója van. Kéne valahogy gyalogolni. Mi sem természetesebb, mint hogy pünköstkor induljunk el Csíksomlyó felé. Közeledett a pünköst, és hallom, hogy Hajdú szervezi a csíksomlyói zarándoklatot. Útra állította mind a 9 községet egyszerre, szekerekkel és gyalog. Mert boldog az az ember, aki zarándok útra indul. Gyönyörűbbnél gyönyörűbb élmények megerősít. Ha fájdalmat ad, megerősít abban, hogy elviseld, és utána büszkén emlékezel rá. Ha pedig elkényeztet, akkor azért könnyezel, hogy hát Mária, nem kirándulni jöttem én, hanem én akarok egy kicsi áldozatot hozni.

0: Balázs Józsefnek, székely festőművésznek, a csíksomlyói búcsújárás újraindítójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 7 óra 3 perc van, október 9-én, és kezdjük a pénteki napindító műsorát. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános, és itt van a stúdióban.
3: Németh Zsuzsa, jó reggelt kívánok!
2: És akkor kezdjük a mai napunkat is az evangélium olvasásával. Szent Lukács könyvéből olvasom. Egy alkalommal Jézus egy néma emberből üzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Beelzebubnak, az ördögök fedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, ház-házra omlik. Ha Sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Beelzebub segítségével üzöm ki az ördögöket. Ám ha én Beelzebub segítségével üzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával, Isten erejével üzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalan próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, onnan kijöttem. Oda megy, azt látja, hogy egykori lakóit kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, aki nála is gonoszabbak, ezek bevonulnak a házba, ott laknak, az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt.

történik egy csoda. Természetes, a legtöbb ott lévő reagálása, hogy elcsodálkoztak rajta. Tudok-e még csodálkozni? Vagyis van-e olyan dolog, amely megérint, amely elgondolkodtat? Ma talán még erősebben jelen van, hogy mindenre magyarázatot keresünk, lehetőleg racionális indoklást. Ma talán az egyik kedvenc kérdőszavunk a miért. Pedig nincs mindenre racionális magyarázat, főként az emberi kapcsolatainkban, reakcióinkban. Az evangéliumi kép arra is figyelmeztet, hogy a gonosz nem adja fel könnyen. Újra és újra próbálkozik. Éppen ezért résen kell lennünk. Naponta olvasva a Szentírás, imádságban odaállva Isten elé, megkapjuk a lélek erejét a küzdelemhez.

Jézusunk, adj nekünk nyitott szívet, hogy rá tudjunk csodálkozni tetteidre, azokra az eseményekre, helyzetekre, ahol felfedezhető a jelenléted kegyelmi erőd. Segíts, hogy mindig éberek maradjunk a gonosz elleni küzdelemben. Adj világos látást, hogy merjünk változni, változtatni, ha szükséges. Segíts, hogy mindezzel jellé váljunk környezetünkben.

0: Október 9-e van, és Dénesnek az emléknapja, és ehhez az emléknaphoz Szentkáli Katának a rövid kis szösszenete. Semmi sem ad olyan nagy békét a szívnek, mint a bizalommal mondott jézusi szó. Legyen meg a te akaratod.
1: Nézzük maga mai nap ünnepeltjeit, évfordulóit. Névnaposok között tehát elsően a Déneseket említjük, görög eredetű a név, Dionysos névből származik, Dionysosnak ajánlott, Dionysos a bor és a szőlő istene volt a görög mitológiában. Köszönhetjük az Ábrahámot is, héber eredetű a név, jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. Ábrahám volt az eredeti néve, a hosszabb változatot akkor kapta, amikor Isten megígérte, hogy népek sokaságának atya leszel. Köszönhetjük az Ábrisokat, az Ábrahám becézve alakja, Andor, görög eredetű név, az András régi magyar alakváltozata. Eleméreket is köszönhetjük, Güntereket, Ibrányokat, Ruszemeket, egy furcsa név, perzsa eredetű név, jelentése vidéki, és a Velmira, szláv eredetű név, a Velmir férfi név női párja. Köszöntjük mindazokat, akinek a mai nap bármilyen szempontból ünnep, imádkozzunk értük, ne feledkezzünk el róluk.
0: És akkor nézzük az egyéb évfordulókat. Az első, amit említünk, 1201. Ebben az évben, ezen a napon született meg Sorbon, francia teológus, aki a Párizsi Sorbon Egyetemnek az alapítója volt.
1: Egyébként róla te nevezze.
2: Hát róla,
0: egyetem. De Sorbon, igen.
1: Ugye, hogy a Pázmány Egyetem, az a Pázmány Péterről lett elnevezve, igen. 1855-ben ezen a napon született Isaac Merritt Singer, aki szabadalmaztatta a motoros varrógépet.
0: Igen, nekünk még vannak, vagy voltak olyan voltak. Régi, ami jó vastag betűvel a lábán, ott volt az Singer név, igen. Egyébként érdekes, hogy vannak, akik vadásszák ezeket a régi gépeket, és nem a varrógépet használják, hanem az egész szerkezetet, például asztalt csinálnak belőle, úgyhogy van egy olyan étterem, aminek az asztal lábai, Singer gép, varrógépeknek a vas lábai, vagy mire lehet.
1: 1874-ben ezen napon alapították meg az Általános Posta Egyesületet, ebből következően ez a postai világnap.
0: 1912-ben ezen a napon született meg Sárkány Oszkár, irodalomtörténész.
1: 1939-ben ezen a napon született Szirmai Márta, Liszt Ferenc díjas, magyar opera és jazz énekesnő.
0: 1940-ben ezen a napon született meg John Lennon, ugye a Beatlesnek az egyik alapító tagja.
1: 1958-ban ezen a napon hunyt el 12. Pius pápa.
0: Ő volt Pacelli.
1: Pacelli, aki volt, itt volt, igen. A Eucharisztikus Kongresszus, a 38-ban ő volt a pápai legátus.
0: Úgyhogy itt, igen, volt, de, itt volt. Ha, és 39-től
1: lett, és 39-ben választották pápával, igen. Ő volt az államtitkár a 11. Piusnak, és adta a háború kezdetén körülbelül már nagyon erősen benne volt, tehát ismert ez. Egy olyan eset volt ez a pápa választás, azt mondják, amikor gyakorlatilag egyértelmű volt, hogy ő lesz az utód abban a helyzetben. Ugye ezt szokták mondani, aki pápaként megy be a pápa választás, a konklávéba az bíborosként jön onnan ki. Na, nem mindig, mert például a 16. Benedeknél is nagyon lehetett sejteni, hogy ő lesz a második János Pál utód. Tehát azért időnként van, amikor úgy egyértelműnek tűnik a dolog, nem mindig. Sőt, gyakrabban nem, azt hiszem.
0: És akkor egy érdekesség még, hogy most tehát nem magyar vonatkozású, de 1974-ben hunyt el Schindler, ugye, akiről azt kell tudni, hogy a háború alatt legalább 1200 embert mentett meg a deportálástól és a haláltáboroktól, ugye az ő emlékére készült a Schindler listája című elég ikonikus film.
1: 1990-ben azonban hunyt el Ottlieb Géza író, nemzetközi szintű bridge játékos, ez így a Wikipedia-ben ez benne van.
0: Kevesen tudják, azt hiszem, hogy Ottlieb Géza bridge játékos volt.
1: Nagyapám emlegette Ottlieb Gézát, mint bridge játékos.
0: Mivel ő is bridge játékos volt.
1: Igen, ez egy érdekes, jó kis kártyajáték.
0: És 2016-ban ezen a napon hunyt el Angel Vajda, Oscar díjas lengyel filmrendező.
1: Azt hiszem, az ő neve is azért ismerős, és akkor 2019-ben ezen a napon hunyt el Vekerdi Tamás.
0: Igen, őt leginkább a gyerekkönyveiről, pszichológiai könyveiről, nevelési könyveiről lehet ismerni. Azt hiszem, hogy az anyukáknak az ő neve elég ismerős. Ja, és még egy érdekesség, amit érdemes megemlíteni, hogy 1999 óta nem csak a postai világnap ez a nap, hanem a tojásnak is a világnapja. Ja, azzal hívják fel, azt hívják fel, arra hívják fel a figyelmünket, hogy milyen fontos a tojás.
1: Igen. Szóval Mária Halmon a TSZ-től volt egyszer kiírva, hogy letojt tyúkok kaphatók. Azok olyan tyúkok, amelyek már nem tojnak újabb tojásokat, de hát azért a kifejezés az így igen csak furcsa. Na, akkor következzen most a versolvasó rovatunk.
2: Félszárnyú madár a költészet, ha nincs olvasója. Röptessünk madarat. Aztán észrevesszük, hogy lassanként mi is szárnyalunk. Föl a magasba, és kicsit jobb emberként térünk vissza a földre. De ehhez kemény munka és kitartás kell. A versolvasás komoly szellemi erőfeszítés. A költő leírta gondolatait, nekem pedig hozzá kell tennem az enyémeket. Így alakul a két szárnya annak a bizonyos madárnak. Ha megérint egy-egy vers, ízlelgetnem kell sorait. Engednem kell, hogy hasson rám. Elkísérjen nap mint nap minden utamon. Közben pedig észrevétlenül alakít, hat bennem, mint a gyógyszer. A költészet nem pótszer, hanem dobbantó, ugródeszka, hogy időnként beleshessünk abba a világba, amelyet Isten készített nekünk. Segít felemelkedni, segít a szürke hétköznapok kisembereiből angyalokat varázsolni. Röptessünk madarat, szárnyaljunk fel a magasba, engedjük, hogy magával ragadjon a jó. Azt már ismerjük milyen, ha magával ragad az indulat, és sebet ejtünk a másikon. Most adjunk esélyt magunknak arra, hogy ezeket a sebeket be is tudjuk kötözni. Röptessünk madarat.
0: Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső, belepi burján, mossa eső. A szitáló lassú cseppek Orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott, az emberek közt elhagyatott.
1: 1934-et írunk. Az egyik öldöklésnek vége, a másik még el sem kezdődött, de a félelem ott van a levegőben. Talán egy októberi szép Mária hónapban vetette versét papírra a költő. Olyan ősz lehetett, mint a mostani. Semmit sem változott a világ. A Mária szobrok megfakultak, az esőben elavultak, a kert végébe kikerültek, lelkünket nem érintik meg. Az a baj, hogy nem csak a szobrok. Kevés ember szívének húrjait pendíti meg az imádság.

0: A szitáló lassú cseppek Orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott, az emberek közt elhagyatott.
1: És hallgassunk bele Schindler listája filmnek a zenéjébe.

0: 7 óra 18 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Októberben ünnepeljük, október 3. vasárnapján a missziós vasárnapot, amelyre a Szentatya is üzenetet szokott írni, és gyűjtés is van ilyenkor a missziók javára. Itt élnek Budapesten és Kőszegen a Verbita szerzetesek, akik missziós szerzetes rend, és vállalják azt, hogy külföldre, más országba mennek el, távoli országba, hogy ott hirdessék Isten szavát, Isten igéjét, és Budatétényben a Verbita szerzetesek évről évre megszervezik a világmissziós napot, amely október 10-én, most holnapi napon kerül megrendezésre. Benvin Sebastian atyát hívtuk föl telefonon, hogy mit is jelent a missziós világnap, hogyan kerül ez megrendezésre, kiket várnak erre. Nagy szeretettel köszöntünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, dicsértesik a Jézus Krisztus. Hát a holnapi nap az már sokadik alkalom, amikor mi így szervezünk, talán a 24. alkalom. Most szervezzük a világmissziós ünnepet. Ez egyébként azért szervezzük, hogy előkészítjük és felhívjuk a keresztény testvéreknek a figyelmét, hogy az egyház középpontjában a misszió áll, misszió az azt jelenti, hogy a hitet továbbadni. És ezt a parancsot is kaptuk, és az mindenkire vonatkozik. És mivel közeledik ez a nap, mármint jövő héten, vagy a következő hét folyamán lesz országszerte, meg egész világon a missziós ünnepet, vagy missziós vasárnapot ünnepeljük, mi egy héttel, vagy két héttel korábban próbáljuk egy kicsit összehívni a keresztény testvéreket, ezért szervezzük ezt a napot.
0: Hol kerül megrendezésre a világmisszió ünnepe?
1: Már egy ideje, ezt most mi a mi rendházunk kertjében tartjuk. Elég nagy kertünk van itt a Názaret missziósháznak a kertjében, ez 22. kerületben van. Bajcsi Zsilinszky utca 3/5, ott van a mi házunk, és annak a háznak a kertjében szoktunk tartani ezt a missziós ünnepet.
0: Ez gyakorlatilag a Kampona közelében van, ez kicsit úgy tájékozódásnak 22-ben, a Kampona közelében van,
1: úgyhogy
0: keresné, akkor ott lehet megtalálni.
1: Igen. A 22. kerület ugye Budatétény templom Budatétény mellett. Most ráadásul a Budatétényi templomot is a Verbita rend részére bocsájtotta, hogy lelkipásztori munkát végezzük ott. A bíborostól kaptunk engedélyt is most egyik Verbita.

0: Rita, éppen én vagyok a plébános.
1: Hát gratulálunk a kinevezéshez. Mi várható a világmissziós ünnepen? Tehát mi az, ami, ha valakinek fölkeltette az érdeklődés, és azt mondta, hogy ő szeretne elmenni, akkor mire számíthat?
0: Hát mi 9:30 kezdjük reggelimával, lesz egy dicsőítés, azután ugye mind házigazdát mi köszönteni fogunk az összegyűlt népet. 10:15 kezdődik egy előadás, amit Kis Robert püspöki helyenek fogja tartani, természetesen a misszió kapcsán, és az körülbelül egy óra lesz. 11:15 egy tanúságtételt fogjuk hallani, az egy kursziós házas pár, Kis András és az ő felesége Krisztina, azok fogják tartani ezt. Azután lesz egy nagyon finom ebéd, minden évben van egy jótevőnk, aki vad hússal támogat, és a vad pörkült lesz, most is lesz szarvas pörkült. Elég szépen jönnek az emberek, és mindenkinek lesz mit ennie. Ezen kívül nagyon sok egyéb más is lesz enni. Tehát ebédidő, azután kezdődik egy fúvószenekar Nagyszegről, tehát Felvidékről jön egy nagyon-nagyon ismert, nagyon szép fúvószenekar, azok fogja előadni körülbelül egy 45 percen keresztül. Ezt követően lesz Verbita kulturális programok, tehát mi is előállunk néhány programmal, és egy kicsit próbáljuk az a testvéreknek átadni a különböző nemzetekből, hogy érkeztünk, mert mindnyájan egyek vagyunk Krisztusban, ugye Krisztusban testvérek vagyunk, az bárhol is a világban. Az a specialitás a keresztény hitnek, hogy ez egyetemes. És akkor 15, már mind 3 órakor délután az ünnepi szentmisét szintén a Kis Robert püspök helynök fogja tartani, és van a mise végén egy olyan szertartás, úgy hívják missziós vándor Madonnának a átadása. Az ilyenkor történik, egy évente egyszer, missziós ünnepen egy közösség kapja ezt a Madonnát, amit körbejárja mondjuk Magyarországot azon vidékén, akik kapják, ahonnan jönnek. Tehát ezzel befejeződik a missziós ünnep holnap, tehát ez lesz a program.
2: Nem csak egy napon vagy egy ünnepnapon van a misszióra feladata, hanem ahogy mondtad is minden nap, hogy de a fiataloknak, a gyerekeknek átadni a missziós szemléletet, olyan egy ilyen, talán egy ilyen missziós gyermekmű, nem tudom pontosan az elnevezését, de úgy tudom, hogy szerveztek egy ilyet is.
0: Ez már nem rég volt, egy pár héttel ezelőtt volt a gyermekmisszió találkozó, országos találkozó, és természetesen ugye az mindenkinek a feladata, és ráadásul a gyerekektől kezdve már a missziós tudatot ültetni kell a szívükben, a hitet megélni, és továbbadni a köteles mindent megkeresztelt embernek, és természetesen ezt is mi próbáljuk tartani, és valamennyien itt is lesznek szerintem azoktól a gyerekektől is.
2: Vannak ilyen közösségek, tulajdonképpen gyerekközösségek, akik így a missziós gyermekművekbe bekapcsolódnak?
0: Igen, az a Szent Gyermekség műve, az úgy hívják, vagy gyermekmisszió. Mert a Redemptoris Missio enciklikájában nagyon szépen írta Szent II. János Pál pápa, hogy ahol a missziós szellem hiányzik, ott az egyháztól az élet is hiányzik. Tehát a kisgyerekeket, vagy az embereket kiskorától kell missziós szellemében nevelni. Mert az egyháznak a küldetése. Amikor ez hiányzik, akkor az élet is hiányzik, ezt mondja második János Pál pápa. És nagyon is igaz. Ahol missziós szellem nincs az emberben, ahol ott élet sincs. Mert ez hozza nekünk az életet természetesen, a hitnek az erejét. Ugye? És akkor ezt próbáljuk átadni gyerekeknek, fiataloknak, meg a felnőtteknek egyaránt. Tehát az egész egyház olyan szempontból mindenki oda tartozik, aki meg van keresztelve.
1: És akkor gondolom ezen a missziós ünnepen, ez egy kicsit örömünnep is, ahol megpróbálják átadni azt, hogy jó így együtt lenni, és a misszióban is lehet örülni.
0: Nagyon jól mondtad, szerintem nem csak kicsit, hanem ez az öröm ünnep, mert ha hitet tudunk továbbadni, akkor annál nagyobb öröm nincs. Ami alapítónk, Szent Arnold Jánosan azt mondta, a legnagyobb öröm és ajándék a hitet továbbadni, meg az evangéliumot továbbadni. Ennál nagyobb öröm nincs, ennál nagyobb ajándék nincs. Szóval ez örömteli nap, és természetesen ezt az örömöt minden nap életünkben meg kell élni. Ez így vagyunk misszionáriusok mindnyáján.
2: Mennyien vagytok most Verbiták Magyarországon? Ugye a Mária Rádió hallgatói Gályenő atyának a nevét ismerik, mert ma is megy rendszeresen hetente az ő emlékedése, meg ő a Mária Rádió indításában nagyon nyakig benne volt, mondhatjuk így, tehát sokat dolgozott ezért. De mennyien vagytok most Verbiták Magyarországon?
0: Hát igen, tényleg a Gályenő atyának a nevét elég ismert, mivel ő meg a Szabó Tomás, azt hiszem annak idején a kurzió után, egyik kurzió után indította az ötletet, meg azután alapította Mária Rádiót. Szóval azután a Verbitákról nem tudom mennyire ismernek, de mi körülbelül 26-an vagyunk, 27-en itt Magyarországon. Uh-huh. Ja.
2: No, hát köszönjük szépen, hogy erről a értékes programról beszélhettünk itt a Mária Rádióban, és hát sok áldást kívánunk nektek a világmissz ünnepihez, meg ahhoz, hogy...
1: Meg örömteli napot.
2: Örömteli napot, igen, igen.
0: Nagyon szépen köszönöm is azok, akik engem hallgat most éppen, azokat is szeretettel várunk, nagy szeretettel jöjjenek, hogy együtt ünnepeljük a missziós ünnepet és napot.
1: Köszönjük szépen,
2: dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amin áldott napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Szebesztián atyával beszélgettünk a világmissz ünnepéről, mely hónap kerül megrendezésre a Verbita rendház, közösségi ház udvarán a 22. kerületben a Bajcsi Zsilinszky úton, és hát mindenkit szeretettel várnak erre a szép ünnepre.

0: Jó, 7 óra 29 perc van a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják. Azt gondolom, hogy az Európai Tanács nevét azt azért legtöbben ismerjük, hallottuk, de hogy ebben van egy ilyen európai kulturális utak csoport, vagy nem is tudom pontosan micsoda, és ennek egy ilyen fóruma került megrendezésre nemrégiben. Földvári Leventét hívtuk föl telefonon, hogy mit is jelent ez az Európai Kulturális Utak, és milyen tanácskozás, milyen fórum került megrendezésre. Nagy szeretettel köszöntjük.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Mi ez az Európai Kulturális Utak, meg ez a tanácsadói fórum? Mi a feladata ennek a fórumnak?
2: És egyáltalán Igen. Milyen összefüggés van köztünk és a tanácsadói fórum között? Igen.
1: Igen, tehát ugye a Mária út az pályázott erre a programra, hogy mi is bekerüljünk ebbe a minősítésbe, az Európai Kulturális Útvonal programba, ami igazából azt jelenti, hogy vannak ilyen útvonalak, amik lehetnek az is, hogy szó szerint értsük, és tényleg útvonalak és zarándok utak, meg lehetnek inkább ilyen hálózatok is, hogy akkor a történelmi kertek útvonal, és akkor ezek ilyen különböző múzeumokat, meg kerteket így összefognak, és akkor hálózat alakulnak, és ennek az egésznek a lényeg az, amit az Európa Tanács létrehozott még 87-ben, az El Camino volt az első ilyen, az hogy így az európai kultúrát egy kicsit jobban színesítsük, és hogy így jobban reflektáljunk önmagunkra, hogy hiába, hogy itt különböző országokon van szó, szóval mégis azért össze vagyunk kötve különböző témák szerint. Tehát van ilyen, hogy Mozart útja, van ilyen, hogy Szent Márton útja, van ilyen, hogy impressionizmus útja, tehát nagyon sokféle különböző téma van, és akkor a Mária úttal mi is azt gondoltuk, hogy megérdemeljük ezt, hogy a Mária az mégiscsak az egyik legnagyobb szentje, sőt a legnagyobb szentje Európának, és hogy ennek igenis helye van ebben az Európai Kulturális Úton a programban, és akkor erre jelentkeztünk, és ez a fórum, ez pedig minden évben megtörténik, 2 éve amúgy pont Magyarországon volt Visegrádon, és ez a fórumnak a lényeg az, hogy itt találkozik igazából ennek a programnak a mindenféle különböző tagja, intézmények, képviselők, maga a megválasztott útvonalak, most ha jól emlékszem, 50 darab ilyen útvonalra megválasztja, és a jelentkező útvonalak is, amilyen a Mária út, hogy akkor egy kapcsolatot építsünk, egymással beszélgessünk, megmutassuk magunkat, és hogy eszmecsele történjen, hogy egymással tanuljunk és fejlődjünk.
0: Szerintem fontos az, hogy ilyen tapasztalatcserete legyen meg, hogy kicsit tanuljunk egymástól, megmutassuk, hogy mi az, ami font, hogy működnek ezek a dolgok, és akkor ezek mindig segíteni tudnak az utak jobb fenntartásában.
1: Így van.
2: Mi az, ami van-e valami olyan érdekes dolog, ami így, biztos, hogy sok érdekes dolog van, de amit ki lehet emelni egy ilyen tanácsadói fórumon? A fórumról.
1: Hát maga a közeg, az mindenképpen nagyon érdekes volt, és belekerülni egy ilyen fajta hát közösségbe, ahol tényleg azt látja az ember, hogy arról szól minden, hogy építsük kapcsolatot egymással, hogy ugye különböző események, meg különböző fajta szekciók voltak. A mostani témája az volt, hogy a tanítás a fenntartó turizmusért. Ez volt a motto, és hogy most ezt helyezték ki előtérbe, és ez például nagyon jól jön a Mária útnak, mivel ugye mi tehát teljes mértékben fenntartó turizmusként működünk, és azt kiemeltem erről a fórumról, hogy innen is úgy jöttem az, hogy volt egy előadásunk is, amit én tartottam meg, hogy mutassam a többieknek, hogy ki ez a Mária út, és mit vagyunk mi, és mit szeretnénk elérni ezzel az egész programmal, és nagyon jó volt az, hogy én igenis beletettem állni, és ki tudtam emelni azt, hogy a Mária út az annak mennyire központi lényeg a fenntartó és ilyen lassú turizmus.
0: Van egy ilyen európai fórum, európai utak találkoznak, és utána, amikor hazajönnek erről a fórumról, akkor ez van arra lehetőség, hogy itt a különböző Magyarországon létező ilyen utak, ugye nem tudom, Szent Márton út, meg van több ilyen útvonal, hogy ők is ezekből a tapasztalatokból tanuljanak valamiképpen?
1: Igen, mindenképpen, és ugye az is jó volt, hogy voltunk is kint páran magyarok, és mi is tudtunk közösen beszélgetni ott már, mint a fórumon is. Előtte is volt már egy ilyen találkozó így a úton annak, akik Magyarországon jelen vannak, és folyamatosan zajlik a párbeszéd, hogy olyan lehet ezt a programot még jobbá tenni, és Magyarországon is még jobban felhívni erre a figyelmet, mert úgy látjuk, hogy ez nem annyira ismert még. Ez nem csak Magyarországon van így, hanem sok másik országban is. De például Mária úttal pont volt egy konferencia sorozatunk, ahol meghívtuk az összes ilyen magyar országon átmenő úton annak a képviselőit, hogy akkor 500 egyetemista fiatalnak tudták bemutatni a munkáikat. Illetve ugye ennek az egész fórumnak a legfontosabb része, amit mondtam már, ez a kapcsolatépítés. Tehát itt beszélgetünk képviselőkkel, más útvonalakkal, ilyen külügyminiszter félékkel, államtitkárokkal, kulturális szakemberekkel más országokból, pont azért, hogy elkérjük, megtörténjen egy kapcsolatcsere, egy információcsere, és hogy kiküldjen utólag e-maileket, meg felvenni velük a kapcsolatot, hogy akkor valóban megkezdjen valami közös együttműködés, mert a Máriának ugye nagyon nagy célja az, meg terve, hogy terjeszkedjünk, és abban van egy ilyen fizikai konkrét útvonalunk itt Közép-Kelet-Európában. Nagyon, nagyon nyitottak vagyunk, és ez a lényeg ennek a programnak, hogy feltudjon minket az egész Európa térképére, hogy szerezzünk tagokat különböző Spanyolország, Franciaország, Németország, Skandináv országokból, mert hogy hiszük azt, hogy Mária egyesít minket.
0: Ilyen Mária út jellegű út Nyugat-Európában van valahol egyébként? Vagy ez a mi specialitásunk?
1: Na igen, ez teljesen mi specialitásunk. Mária útról sehol nincsen máshol. Így szó, csak itt tényleg.
0: Hát ugye Mária Cellig elért már a Mária út, ha jól tudom.
1: Így van.
0: Akkor onnan
1: így
0: lehet esetleg tovább menni, igen, vagy valami tovább vinni a Mária utat. Úgyhogy ezek azt hiszem, hogy nagyon fontosak tudnak lenni.
2: Vannak esetleg konkrét tervek már, hogy merre lehetne tovább menni?
1: Igen, most amikkel már vannak előadott tárgyalások, kapcsolatfelvétel megtörtént, az Spanyolország, ott van egy-kettő nagyon szép ilyen Mária kecsely, én is voltam én Spanyolországban egy évet, rendélyen, Andalúziában, és onnan is vannak jó kapcsolatok, illetve Németországból szereztünk, és az erre az a projektjeinken keresztül amúgy már hivatalosan megtörtént az, hogy például Bulgária is csatlakozott hozzánk, most mint Örményországban voltam, és most talán be tudunk szervezni egy örmény, ilyen Erasmus szervezetet is, hogy közösen hozzunk egy csere programokat, szóval nagyon dolgozunk ezen tényleg, hogy terjeszkedjünk.
0: Ha nagyon szépen köszönjük, hogy szépen a rendelkezésünkre állt, és hát sok erőt, megáldást kívánunk a munkájukhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Viszonthallás. Nem Földvári Leventével beszélgettünk az Európai Kulturális Utak Tanácsadó Fórumáról, hogyan lehet ezen kicsit jobban meglátni azokat az utakat, amik így egymás felé visznek.
2: Nagyon érdekes egyébként, amit elhangzott, hogy milyen utak vannak, kulturális utak, hogy eszembe se jutott, hogy lehetne, ugye itt, ami megütötte a fülemet, hogy az impresszionizmus útja, vagy bármi, tehát múltkorában láttam, hogy valaki útszéli kereszteket újít föl, saját maga találta ki, végignézi, végigmegy, megnézi a kereszteket, amik felújításra szorulnak, akkor valamit próbál ez ügyben tenni. Hát milyen lehet az is egy útvonal, nem? Keressük meg, igen, mondjuk az útszéli kereszt, menjünk végig az útszéli. Bármi, tehát nagyon érdekes, hogy milyen lehetőségek vannak. Uh-huh.

0: 7 óra 40 perc, hanem már rádóban a péntek reggeli napindítót hallják. Hiszem, hogy volt olyan napindítónk is, ami egy családkongresszusról, én legalábbis azt hiszem ott voltam a családkongresszus, és onnan jelentkeztem be.
1: Elképzelhető.
0: Egy pénteki napindítóban, mert hogy a családkongresszus már lassan 30 éve, vagy hogy mennyi ideje évről évre megrendelés kerül, még bírókusok, hogyha kezdeményezte, és Mária Besnyőn volt sokáig, aztán itt ugye különböző helyszínváltozások, meg mindenféle alakul, ahogy alakul az életünk, de idén is lesz családkongresszus. Lőf Helgát hívtuk föl telefonon, aki a családbizottság irodáját vezeti. Most jelenleg ő fog beszélni számunkra, hogy mikor és hol lesz, hogyan lesz a családkongresszus. Szeretettel köszöntünk.
2: Én is szeretettel köszöntelek titeket és a kedves hallgatókat. Hát ez a kongresszus, ez október 15-e és 17-e között lesz Püspökvácon. Most ez az új helyszín, már 2 éve, ez a második év, és valóban elmondtátok, hogy 30 éve rendezik már meg a családkongresszus, ez idén a 31. lesz. Igen, tavaly egy nagyon szép ünnepség volt, Bíró Püspök atya is részt tudott rajta venni, és ilyen szép összefoglaló volt visszatekintés az eddigiekre, és mit is akartam még ezzel kapcsolatban mondani. Általában ez a család pasztoráció kérdéseit járja körbe mindig
1: egy-egy kongresszus.
2: Igen. És idén hát a központi kérdés a házasság szentsége és az oltári szentség kapcsolata fog szóba kerülni, ahogy a cím is mondja, hogy egy test érted adatik. Ez az alcím, hogy házasság és eukarisztia. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hát ugye tudjuk, hogy mennyi sok támadás meg nehézség éri ma a házasságot, és szerintem ez egy bátor vállalkozás is volt tőlünk, hogy ezt így elővegyük, és ilyen, igazából ilyen teológiai szempontból körbejárjuk a két szentségnek a párhuzamát, és föltegyük így a tartóra, hogy lássuk, hogy mekkora erő van abban, hogyha szentségként tekintünk a házasságra, akkor mennyivel több erő és segítséget kapnak a házaspárok abban, hogy az egymás iránti szeretetüket megéljék a hétköznapokban. Tehát ugye a teológiát és a hétköznapi gyakorlati dolgokat is megpróbáljuk ebbe a konferenciában majd így összefoglalni, de hát egy csomó minden más érdekes is lesz. De várom, hogy még kérdezzetek.
1: Én meg várom az érdekességeket, mi lesz még.
2: Igen, mert akkor átérnék arra, hogy hát Pap Miklós atyát hívtuk meg, ugye görögkatolikus atya, maga is házasságban él, és a másik előadónk pedig Szabó Tamás atya, aki szintén házasságban él, és ez így nagyon érdekes és izgalmassá teszi, hogy ők sok szempontból tudják megközelíteni a saját életükből is, meg a szentségeket is így elénk mutatva. A Pap Miklós előadása a Szentségek családi dimenziója, ez lesz a címe, és ő azt mondja, hogy a szentségi házasság nem egyszerűen egy polgári házasság, egy kis szentelt vízzel, hanem egészen más, a szentségből él. Szóval, hogy ő is arról szeretne beszélni nekünk, hogy tud a szentség segíteni abba, hogy a házasság szentségét megéljük, mikor tudjuk, hogy a földi valóságban hát sok-sok probléma van, és nehézség a párkapcsolatokban. Én magam is a Sönstadt lelkiségekhez tartozom, és a munkáink során, meg a lelki gyakorlataink során látom, hogy mennyi sok szépség, öröm is van, és mennyi sok leküzdendő, megugrandó dolog.
0: Azért azt tegyük hozzá, hogy a Pap Miklós, meg a Szabó Tamás, hogy egy görögkatolikus papok.
2: Ja, ezt görög
0: katolikusoknál
2: mondani, igen,
0: pedig
2: igen.
0: Nős férfiakat pappá szentelnek, de igen, egyébként igen, a igen. Papszentelés után már náluk sincs házasodási igen. lehetőség, tehát ez igen. ugye ez itt mindig egy érdekes kérdés, bár itt nálunk Magyarországon elég sok a görögkatolikus, meg a görögkatolikus pap is, úgyhogy azért nagyjából ez egy tiszta helyzet itt, hogy ezért itt érdekes. Kik lesznek jelen? Van-e még lehetőség esetleg bekapcsolódni a családkongresszusba?
2: Ja, igen, az elején ezt akartam mondani, hogy az a regisztráció az már lezárult, egész régóta hirdettük, és már be is teltek a helyek, úgyhogy nagy örömünkre teltházzal megyünk, és igazából a családreferensek és ezeknek a kitágított köre a meghívottak, tehát akik az egyházban a családért dolgoznak, vagy hivatalosan, vagy önkéntesen, főleg önkéntesen, és ami újdonság idén, nagyon szerettünk volna megszólítani, és sikerült is házassággal vagy családokkal foglalkozó lelkiségeket, és ők közülük is jó szép számban jönnek. és az egyházmegyékből is így, most átnéztem nemrég a regisztrációt, hát majdnem, hogy minden egyházmegye képviselteti magát, sőt, még a külhoni egyházmegyéknek is küldtünk meghívót idén, és onnan is lesznek résztvevők Gyulafehérvárról például, úgyhogy nagyon izgatottan készülünk, hogy jól sikerüljön minden, és az a vágyunk, hogy ez egy ilyen szakmai és lelki program legyen egybe, és ez egy izgalmas kérdés, hogy ezt hogy lehet ötvözni.
1: Ez azt jelenti, hogy a beszélgetés során akkor tehát olyan kérdések kerülnek elő, ami a szakmaiságot érinti?
2: Igen, tehát az előadásban ugye lelki témák is lesznek, épp azt akartam említeni, hogy Szabó Tamás, aki görögkatolikus atya, ő az Egység Szentsége, a Szentségek Egysége címmel fog előadást tartani, és ő a szentségekről is úgy általánosságban szeretne beszélni. Azt mondja, hogy egyfajta újra gondolásra van szükségünk a szentségek és a családpasztoráció kapcsán, tehát ő azért a családpasztoráció is fog beszélni, és abban hisz, hogy a szentségek Krisztusban újjáteremtett világ eszközei, tehát hogy ő egy kicsit így kitágítja a házasság és az eukarisztia szentségét és a többi szentséget is belekapcsolja. Ez az egyik dimenziója a szakmaiságnak, de közben ugye ezek azért lelki gyakorlatos előadások is egyben, mert az első előadást, Pap Miklós előadását terveink szerint egy ilyen szinodális módszerrel szeretnénk földolgozni, ami azért újnak mondható, és szeretnénk, hogyha így az egyházközségben ez így elterjedne ez a módszer, és már több alkalommal is próbáltuk ezt megtanulni, és idén is ez lesz, hogy ilyen kis csoportokba beszélgetve, ennek ez a lényege, lélekben való beszélgetés, ez a címe, Ház Andrea, aki a Váci Egyházmegyének a kommunikációs vezető, ő fog egy kis bevezetőt tartani erről, hogy hogyan érdemes ezt csinálni, és ugye itt a családreferensek is részt vesznek, és akkor haza tudják vinni ezt a módszert, tehát ez egy ilyen kis körbeülés, és utána behívják a Szent Lelket, vagy a Jóisten elé viszik a gondolatokat, ami elhangzott az első beszélgetőkörben, elcsendesülnek, és akkor a következő körben újból megy egy ilyen visszajelzőkör, de akkor már így a lélekben egymásra figyelve tudnak beszélgetni, és akkor megint van egy elcsendesülés, és megint van egy beszélgetőkör. Tehát, hogy ez egy ilyen speciális beszélgetési technika, és azt hallottam erről, még én sem vettem ilyen részt pontosan, hogy akár ilyen problémás kérdéseket is sokkal könnyebben meg lehet beszélni, akár egy egyházközségi ülésen, vagy bármi. Szóval ez egy nagyon izgalmas módszer, úgyhogy reméljük, hogy ezt is majd hazavihetik a részvevők a tarsójukba, és még délután is lesz egy szakmaisághoz kapcsolódó program, ott pedig Pálné Nagy Melinda fog előadni, ő a Váci Egyházmegyének a család pasztorációs iroda vezetője, ők család csoport vezető képzéseket szoktak most már évek óta indítani, és igazából mi a családreferenseinket idén arra is kértük, hogy számoljanak be az egyházmegyéjükben, hogy hogyan működnek a családcsoportjaik, és kaptunk is egy ilyen kis képet arról, hogy melyik helyeken milyen örömeik vannak, milyen nehézségekkel küzdenek, és erről is fogunk majd beszélgetni, mert a kongresszus az úgy szokott zajlani, hogy az első blogban, ott ez egy zárt körű rész, és ott csak a családreferensek, akik így hivatalosan fölkértek az egyház részéről, általában ez egy családreferens atya és egy házaspár, akik így az egyház megyében felelnek ezekért a témákért, és akkor ővelük fogunk erről beszélgetni, hogy akkor a családcsoportok hogy működnek, meg milyen nehézségekkel küzdenek, vagy milyen örömeik vannak. Úgyhogy ez is egy ilyen szakmai része lesz, és megosztás lesz belőle.
1: Ugye a regisztráció lezárult, tehát már nem lehet menni, de hogyha valakinek fölkeltette az érdeklődését, hogy itt mi hangzott el, és nagyon szívesen ebbe belehallgatna, akkor ez később hozzáférhető lesz-e?
2: Hát azt tervezzük, igen, hogy az előadásokat általában föl szoktuk venni, tehát a nagyobb előadásokat föl fogjuk tenni a honlapunkra, és akkor az ott elérhető és meghallgatható lesz. És akkor még egy, hogyha az érdeklődésről van szó, hogy egy kiállítás is lesz, ugyanebben a témakörben, ami a filmben is szerepel, hogy egy test érted adatig, a házasság szentsége az eukarisztia fényében van, egy ilyen című könyve a Schönstatt családmozgalom adta ki méghozzá az eukarisztikus kongresszusra, és hát szeretnénk ezt is újból egy kicsit a figyelem központjába helyezni. Van egy 15 képből álló sorozat, olyan, mint egy keresztút, de ez egy más aspektus a házasság szentségének a, az állomásait, vagy párhuzamba állítását az oltári szentségnek az értékeivel hozza közel, és hétköznapi példákkal erősíti meg. Ez a könyvben le is van írva, és maga a, az út pedig végigjárható az Óbudavári központban, tehát a Sönstati Lelkiség központjában, tehát ez egy ilyen tanösvény gyakorlatilag, hogy ez is egy nagyon érdekes, izgalmas része, és ezt is azért visszük el, ezt a kiállítást, hogy akár ez olyan, hogy akinek megtetszik, elviheti a saját plébániájára, és ott is használhatja, tehát ez, ez szabadon el, elkérhető. Úgyhogy sok-sok ilyen gyümölcsöt, magocskát szeretnénk így el, a többiek elé hozni, és hát ha a cárba is szökkel, vagy reménykedünk benne. Kérjük is a Szent Lelket, ugyanis 9 nappal a kongresszus előtt indítottunk egy 9-edet a Szent Lélekhez, és akkor ott most éppen azt hiszem a 3. napnál tartunk.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: A résztvevőkkel imádkozunk, igen.
0: Köszönjük szépen, hogy beszélhetünk erről a fontos témáról, és hát sok áldást kívánunk a kongresszushoz.
1: Köszönöm szépen. Is, kongresszushoz is. És aki tud, kapcsolódjon be a 9-edbe, mert az, igen, az ima az mindig. Az igen.
2: Ez jó is, hogy mondod, mert a honlapra még nem tettük ki, úgyhogy akkor nagyon sürgősen kirakjuk, ja. Mert a résztvevőknek írtuk. Jó, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Lőfágával beszélgettünk a jövő heti családkongresszusról itt a Mária Rádióban.

0: 7 óra 50 perc van itt a Mári Rádióban, a péntek reggeli napindítót hallják, és szokásunkhoz híven ilyenkor megnézzük, hogy mi olvasható a Magyar Kurír oldalán. Kuzmányi István főszerkesztő lesz ebben a segítségünkre. Szeretettel köszöntünk.
1: Jó reggelt kívánok mindenektek, mint pedig a kedves hallgatóknak. Hát ugye a Szent Atya 14. Leó megtartotta az általános kihallgatását szerdán, és folytatta a Gaudium Express II. Vatikán zsinati dekrétumról az elmélkedését. Most arról osztotta meg a tanítását, hogy mit is jelent az egyház a világban, mi a világhoz való kapcsolata, hogy nem mellette van, nem felette van, hanem benne van, és hogy ez mit is jelent tulajdonképpen. Egyébként ugye a rózsafüzér hónapja van, tehát október 1-én a vatikáni kertekben, a Lourdi grottánál gyerekekkel imádkozta a Szent Atya rózsafüzért, és ott is mondott egy beszédet. Ez, illetve tegnap, vagy tegnap előtt volt egy összehívta világ püspöki konferenciáinak a vezetőit, jelen volt Székely János püspök atya is, és az Amoris Laetitia Ferenc pápa apostoli levele kapcsán annak a 10. évfordulóján elmélkedett a család szerepéről és annak lényegi fontos helyéről a társadalomban és az egyházban. Ezt a beszédet is természetesen el lehet olvasni az oldalunkon.
0: Azért az érdekesség, hogy a püspökkari elnökök között jelenleg két magyar püspök van.
1: Pontosan. Sőt, hát ugye a tanácskozáson, ugye egyfelől, amire utalsz, hogy Böcskei László nagyváradi megyés püspök a romániai püspököknek a vezetője, de a tanácskozáson ott volt ugye Németh László is, ugye Belgrádból.
0: Úgyhogy, ő már nem elnöke?
1: Én talán úgy gondolom, hogy nem, de erre be most sem mennék mérjét lenni. De az a lényeg, hogy bíborosokat is invitált a Szent Atya erre a tanácskozásra, és akkor ő is ott volt, úgyhogy hát erős magyar jelenlét van. És hát ugye ehhez kötődik, hogy tegnap volt magyarok nagyasszonya ünnepe, és lent a grottáknál a magyarok nagyasszonya kápolnának, a magyar kápolnának volt a búcsünnepe, és pont Böcskei László nagyváradi megyés püspök volt a főcelebráns és a szónok. Erről is egy beszámoló olvasható az oldalunkon. És hát ugye nem is olyan rég ünnepeltük, ugye hétvégén volt Szent Ferenc tranzitusának a jubileumi évfordulója, azaz a 800., amikor visszaadta a lelkét a teremtőjének, és átment a földi világból az égi világba, és hát számtalan helyen emlékeztek Szent Ferenc atyánkra. Így Esztergomban voltak a központi események, gyönyörű szép szennise, meg tranzitus szertartás. A szennisének a főcelebránsa Székely János püspök atya volt, és ugyanúgy Csíksomjón, ugyanúgy Kolozsvárot és más ferences helyeken is megemlékeztek erről a tranzitusról, és mindezekről olvasható beszámoló az oldalon.
0: Megjelent az Új Ember legfrissebb száma is.
1: Abszolút, és ebben a fő hír, hiszen próbáltuk azzal is segíteni a ferences jubileumot, hogy az újság jobb felső sarkában ott volt a Ferenc 800-as logó, tehát a vezetőanyagok most erről az ünnepről szóltak, a jubileumi tranzitusról, hiszen ezzel most lezárult egy, hát nem is közel, hanem egy teljes 4 év, amiben ugye a 800-as évfordulók határozták meg a ferences családnak az életét.
0: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát sok áldást kívánunk a munkátokhoz.
1: Köszönöm, hasonló jókat kívánok nektek is, és áldott hétvégét mindenkinek. Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Kuzmán Istvánnal beszélgettünk a Magyar Kurír oldaláról, Új Emberről, amelyet ajánlunk mindenkinek a figyelmére, és a Magyar Kurírt rendszeresen olvasni. Következzen most a hírpercek adása, utána pedig a Napszentje rovat itt a Mári Rádió pénteki napindítójában.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. A magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Hírszerkesztő Szopkó Anna, Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7-től este 9-ig tartó élő műsorfolyammal vette kezdetét a Máriaton adománygyűjtés a Mária Rádióban, amelynek kettős célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára, így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitónapot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsorfolyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módja megtalálhatók a Mária Rádió októberi magazinjában. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az országfelajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László király uralkodása idején. Később a tatárokkal és törökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszary Kolos bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára 1896-ban. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130 emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban. A tárlat a székelyudvarhelyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Házrezső Múzeum közös kiállítása, tudósította Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott: Márton Áron püspökről beszélni több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia Musica Sacra kamarakórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Szripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Leonardi Szent János áldozó pap 1543 körül született, Rómában halt meg 1609. október 9-én. Körülbelül 67 évet élt. Szüleinek a 7. gyermeke volt. Iskoláit a plébániai iskolában kezdi, majd Lukkában folytatta egy gyógyszerész mellett, mert maga is szeretett volna gyógyszerész lenni. Később azután ferenceseknél jelentkezett, Ott azonban elutasították. Egyre inkább érezte, hogy hívja az Úr, és pap szeretett volna lenni. Felhagyott a gyógyszerészettel, és özvegy édesanyja ellenkezésére szemináriumba lépett. 1571. január 6-án mutatta be első szentmiséjét. Szentelése után kórházakban, börtönökben lelkészkedett nagy sikerrel. Hitoktatói kézikönyvet is szerkesztett, és a tridenti zsinat szellemét igyekezett mindenben megvalósítani. Szívügye volt az egyház megújítása. Szerzetet alapított, melynek jellegzetessége volt a szegénység, az engedelmesség és a bűnbánat. Később rendje egyesült a piaristák rendjével. Mély barátság fűzte Néri Szent Fülöphöz és Kalazanci Szent Józsefhez. 1609. október 9-én halt meg, az Örökvárosban van eltemetve. 1861. november 10-én boldoggá vatták, 1938. április 17-én pedig a szentek sorába iktatták. Istenünk, minden jóság forrása, te Leonardi Szent János áldozópapot az evangélium hirdetésére küldted a népek közé, közben járására add, hogy az igazi hit szüntelenül terjedjen az egész világon, Krisztus a mi Urunk által. Emlékezzünk meg 12. Pius pápáról, aki az életszentség útját járta. Rómában született 1876. március 2-án, 1958. október 9-én halt meg, 82 évet élt. Családi neve Eugenio Jenő Pacelli, római jogász családból származott. 1901-ben, mint 25 éves pap állt a pápai kúria szolgálatába. Részt vett az új egyházi törvénykönyv kodifikálásában, majd diplomáciai szolgálatot teljesített. Bajorország, majd németországi pápai nuncius lett. 1930-tól 11. Pius pápa bíboros államtitkára. Ilyen minőségben jött 1938-ban Budapestre, az eukarisztikus kongresszusra, mint a Szentatya legátusa küldöttje. Már a konklávé első napján megválasztották, és ő a 12. Pius nevet vette fel. Ő volt a II. Világháború és a hidegháború éveinek pápája. Kora így jellemezte, a béke embere, a háború pápája. A pápa és a Vatikán ebben a háborúban semleges maradt, de nem jelentett ez hallgatólagos alkut a nagyhatalmakkal. Hosszú diplomáciai szolgálatából már eléggé ismerte Európa valós helyzetét, s vezetőköreinek a politikáját ahhoz, hogy ne váljon illúziók áldozatává. A hitlerizmus idején szívós, csendes diplomáciát folytatott, kiterjedt segélyakciókat szervezett, s a halálra szánt zsidóság valóságos mentő angyala volt. Százezerek köszönhették neki életük megmentését a berlini, budapesti, bukaresti, pozsonyi nunciusok igazoló iratai nyomán. Minden utólagos rágalmazás ellenére is 12. Pius volt az, aki egyetlen igaz hangként szólt az egész emberiséghez a háborús propaganda hazugság özönében. De senki sem hallgatott rá. Hitler őt is meg akarta öletni. A hidegháború éveiben kiközösítette a kommunistákat, mivel nem csak Oroszföldön, hanem a csatlós, kelet-európai országokban, államokban is nagy egyházüldözést indítottak el, az egyház tartó oszlopait nagy főpapokat tartóztattak le, vagy végeztettek ki. Hajlíthatatlan kommunista ellenes álláspontja volt. Egyház képe az 1943-as megjelentetett Mystici Corporis enciklikájából ismerhető meg. 1950-ben kiirdette Szűz Mária mennybevételének dogmáját. 1954-ben Mária évet hirdetett meg. 33 szentet avatott, köztük 10. Szent Piuszt és Árpádházi Boldog Margitot. Sürgette a híveknek a liturgiába való bekapcsolódását. megreformálta a nagyhetet, enyhítette a szentségi böjtöt. A misszionáriusok figyelmét felhívta arra, hogy alkalmazkodjanak környezetük hagyományaihoz. Sürgette a szentírás korszerű módszerekkel való tanulmányozását. Pápasága alatt kibővítette nem olasz bíborosokkal is a pápaválasztó testületet. Egyik ismert mondása, korunk nagy veszedelme, hogy a jók elfáradtak. Boldoggá avatását az olasz püspöki kar 1974. decemberében indított el Rómában. Jelmondata volt Opus Justitiae Pax, a béke az igazságosság műve. Imádkozzunk, hogy 12. Pius pápa boldoggá avatása minél előbb megtörténjen, és legyen hathatós pártfogója az egyháznak.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Nyolc óra, 7 perckor nagy szeretettel köszöntjük ismét a Mária Rádió hallgatóit, és itt van a stúdióban velünk Ágoston.
4: Jó reggelt kívánok nektek is, és a hallgatóknak is.
3: A hétvége programban. A hírekben is benne volt, hogy ugye elindul a 72 óra kompromisszum nélkül című akció. Tegnap volt a megnyitó ünnepség, és hát elkezdődik ma a munka.
4: Így van, pontosan. A 19. alkalom, hogy 72 óra van. Tegnap Miskolcon a Fráter György katolikus gimnáziumban és kollégiumban nyitottuk meg a rendezvényt. Az én szívem az nagyon-nagyon megdobbant, mert hát a hazai pálya nekem Miskolc, és hát három testvérem járt a Fráterbe, úgyhogy abszolút hazai.
5: És te pont nem.
4: Én egy másik gimnáziumban jártam, de nagyon-nagyon jó volt, hát azért nyilván számtalanszor voltam ott, meg hát a taplóképek a falon, meg minden ilyesmi, úgyhogy teljesen hazai pálya volt, és hát a szervezők, igazgató úr nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket, és a diákok is, a Fráter kórus énekelt, zongorajáték volt, tényleg nagyon bedobták magukat a helyi szervezők, és hát én most egy ideje van ez, hogy van, amikor Pécset volt, Nyíregyházán, volt megnyitó Pannonhalmán tavaly, most Miskolc, tehát egy kicsit így járjuk az országot, hogy akkor mindig máshol legyen az országos megnyitó, és nagyon nagy öröm volt látni, hogy a miskolciak is ennyire oda tették magukat, és valóban, ahogy mondtátok, most elindult a 72 óra, és következnek a feladatok, a projektek, ugye ennek a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akciónak az a lényege, hogy az ember jelentkezik önkénteskedni, de nem tudja, hogy ez alatt a három nap alatt, 72 óra alatt milyen konkrét feladatra hívják majd, vagy csütörtökön a megnyitón mi van a borítékban.
5: Akkor már megkapták.
4: Most már megkapták, most már emléletleg mindenki tudja, hogy mi lesz a feladata. Nekem is mindig egy ilyen, én sokszor voltam csoportvezető, még régebben, 2000-es évek, vagy 2010-es években csoportvezetőként vettem részt, és akkor mindig így izgatottan elmentünk a csütörtöki megnyitóra, hogy akkor vajon mi van a borítékban. Nagyon sokáig azon szurkoltunk, hogy na, ebben az évben is szemétszedés lesz. És akkor most is szemétszedés. És aztán kaptunk...
3: Lehet, hogy ebből a legtöbb?
4: Valószínűleg egyébként igen.
5: Mert ez
4: egy olyan dolog, ahol tényleg lehet nagyon sokat segíteni. A legtöbb projekt és ezzel most el is gondolkodtam, ahogy jöttem ide, hogy ez a környezetünk rendbetétele. Ez a legtöbb.
5: Szép elnevezés.
4: Ez egy nagyon szép elnevezés. Igen, a szemétszedésnek is, a kertrendezés, stb. De tényleg ez egyébként egy szép kifejezés arra, hogy egy picit álljunk meg és tegyük rendbe a környezetünket, és nagyon-nagyon szép volt tegnap a megnyitón, többen kiemelték azt, hogy például a Treszkai Róbert, a helyi koordinátor, aki 17 éve fogadja meg minden januárban, hogy jó, most már biztos, hogy nem vesz részt a 72 órában, és 17 éve itt van, azért, mert mindig megtapasztalja azt, hogy a végére sokkal többet kap, mint amennyit ő koordinátorként és önkéntesként bele tud tenni ebbe. És egyébként tényleg elképesztő mennyiségű munkát tesz bele a munkatársaival együtt, a legkülönbözőbb, tehát nem csak ez a szociális, önkéntes, ökológiai munkák, mindenféle.
5: Ez mit jelent ez az ökológiai munka?
4: Ökológiai munka például az, amikor tavaly ki is jött hozzánk forgatni a Katolikus Krónika, elmentünk Budapest mellett egy kis településre, ahol van egy ilyen ökokert, és miközben azt a közösségi kertet, annak a településnek van egy közösségi kertje, ahova bárki oda mehet, és ott
5: kapálhat, mondjuk?
4: Kapálhat, zöldséget, gyümölcsöt ültethet. Ezt tettük rendbe a gyerekekkel, és közben ennek a közösségi kertnek a gazdája mesélt csomó érdekességet erről a kertről, úgyhogy hát az embernek kedve támadt ott sátrat verni, és ott lakni, komolyan mondom, tehát olyan fantasztikus volt, tehát hogy ismeretszerzési szempontból is, hogy működik egy ilyen ökokert, és hogy mit kell tenni azért, hogy ez élő maradjon, hogy lehet arra jelentkezni, hogy a kertnek különböző részeire akkor ennek a gazdája leszek, stb. Akár iskolák is jelentkezhetnek, a gyerekek is hallatlan lelkesek lettek, úgyhogy, de hát persze volt ilyen avargerebjézés is, én is voltam már a csoportommal többször, mondjuk a Margit-szigeten, akkor ilyenkor ott össze kell gerebjézni bizonyos dolgokat, úgyhogy nagyon sokféle projekt vecsésen, ilyen madáretetőket fogunk holnap kitisztítani, rendbe tenni, téliesíteni, úgymond. Ugye hiszen most már azért hűvösebb az idő, föl kell készülni erre is. És én azt figyeltem meg, hogy csak hogy ilyen pozitív, meg ilyen kihívás oldaláról is mondjak valamit, hogy tényleg nagyon sokan tartják fontosnak ezt, hogy mondjuk rendbe tegyék a környezetüket, hozzájuk közel lévő erdő, park tisztítása, akár közösségileg meghirdetve másoknak is, akik soha nem hallottak a 72 óráról. Amit elkezdtem az előbb, az pont ez, hogy reggel még egy feladat, és hogy estére, amikor befejezik, akkor már kapcsolatok hálózata. Annyira tetszett nekem, hogy tegnap Juhász Ferenc egy katolikus részről volt ott, de Salai Szabolcs, görög katolikus atya, aki velünk volt ifjúsági referens, Meleg Attila, Lukács Máté, református és evangélikus részről, lelkipásztorok, akik velünk voltak, mind ezt hangsúlyozták, hogy lehet, hogy ez első körben feladatnak tűnik, de hogy kapcsolatokká alakul, és hogy ez egy óriási lehetőség arra, hogy a keresztény szeretetet, ami önzetlen, ami azt tanítja, hogy menj el két annyira azzal, aki kér tőled, aki kéri a te idődet, a te lehetőséget, a te teredet, hogy tedd bele magad teljesen. És még a gyerekekkel is beszélgettünk ott a megnyitó után, hogy mert föltették ezt a kérdést, hogy mitől sajátosan keresztény ez a
5: jó
4: program.
5: Kérdés,
4: és ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és egyébként nekem az a tapasztalat nem feltétlenül kéne, de hogy a kereszténységben találják meg ezeket az értékeket, pont ezt a kompromisszum nélküliséget, ezt, hogy menj el vele két annyira, hogy add az idődet, add a legértékesebb dolgodat, és hogy valamelyikük a te fráterkórusból mondta, hogy ezek alapján, amiket itt hallottam a megnyitón, nem véletlen, hogy ez egy keresztény program. Itt annyi minden olyasmi hangzott el, ami kapcsolatban van az evangéliummal, a Bibliával, És persze mondhatnánk, hogy hát ezek ilyen alapvető emberi értékek, de hogy én nem tartom véletlennek, hogy ezt a kereszténységen belül tapasztaljuk meg, hogy

0: tudott róla, stb. És akkor valahogy így elkezdtünk beszélgetni az éppen aktuális bibliai motto, vagy a 72 óra arszpoétikája kapcsán, ez a több vagy ha adsz motto kapcsán, arról, hogy hogyan lehet az evangéliumot életre váltani. Miközben szedtük a szemetet, emlékszem a Sashalmi erdőben, az volt a témánk, hogy hogyan tudjuk az evangéliumot az életünkben életre váltani. És egy nagyon-nagyon emlékezetes jó beszélgetés volt, azóta is kapcsolatban vagyunk ezzel az illetővel, és például ő is olyan, hogy nézegette ezeket az önkéntes lehetőségeket, önkéntes programok. Nyilván én azért azt gondolom, hogy aki elmegy egy ilyen programba, abban van egy nyitottság. Tehát nem véletlenül jelentkezik. Azért az, hogy valaki önkéntesen adja az idejét, az ma egy óriási érték. Úgyhogy általában nyitott emberekkel lehet találkozni.
1: Valószínűleg, hogy egy fiatal, aki megy, esetleg hívja a barátját, hogy na gyere velem, igen. És igen. Akkor így csöppen bele ebbe a közegbe. Egyébként a résztvevőknek a zöme az gimnazista, egyetemista? Gimnazista?
0: A résztvevők zöme az valóban, tehát ilyen középiskolás, tizenéves korosztályból kerül ki. Nyilván az arányok még inkább az ő javukra billentek el, amikor ugye bevezették ezt a kötelező 50 órás...
2: Kapnak róla igazolást.
0: És kapnak róla igazolást, igen. De hát a különösen szép ilyenkor azért azt hallani, hogy tényleg ez, amit az előbb is mondtam, hogy ami úgy indul, hogy na, kipipálandó óraszám, hogy igen, a kapcsolattá alakul, közösségi élményé alakul a végére, és akkor, hogy akkor jövünk jövőre is, és hogy ebben óriási erő van.
2: Ugye, hogy lekerülnek be a fiatalok ebbe a programba, de maga a program, tehát a feladat, hogy kerül be?
0: Kétféle módon lehet jelentkezni a 72 órára, igen, erről eddig nem beszéltünk. Lehet jelentkezni önkéntesnek, hogy én valamilyen feladatot szeretnék elvégezni a csoportommal. Általában szeretjük, hogy a csoportregisztráció van. Egyénileg is lehet jelentkezni, de azért ez általában egy csoportos, közösségi műfaj. A másik lehetőség, ahogy a 72 órára lehet jelentkezni, projekt adói oldalról. Az, hogy én például most a hétvégén a kedvenc ilyen programunk megkeresett minket egy nagyon idős néni Budapestről, hogy neki egy ilyen nagy, ilyen polgári, nagy belmagasságú lakása van, már nem tud hozzányúlni a függönyökhöz, de hát le kéne cserélni őket, tisztítani kéne őket. És nagyon-nagyon tetszett nekünk, hogy ez az idős hölgy egyáltalán mert segítséget kérni, mert kapcsolatba lépni velünk, és most az egyik projekt az lesz, hogy néhány ember visz létrát, és szépen az idős hölgynél kicseréli, megtisztítja a függönyt. Tehát, hogy persze eszembe jut a Sashalmi példa is, ahol a helyi erőkkel, nyilván önkormányzattal vettük fel a kapcsolatot, jelzik akkor, hogy ők biztosítják számunkra az ehhez szükséges eszközöket.
2: Elszállítják a szemetet.
0: Elszállítják a szemetet, persze. Tehát, hogy a projekt adói oldalról ott van ez, hogy akkor ott is szükség van erre, hogy az ember kicsit nyitott szemmel járjon a világban, és észrevegye azt, hogy itt van egy feladat, és jó lenne, hogyha ezt együtt megoldanánk. És akkor föl lehet tölteni a 72 óra honlapjára ilyen feladatokat, és akkor az önkéntes koordinátoraink pedig összekapcsolják az önkénteseket ezekkel a feladatokkal. Úgyhogy nekünk is az évek alatt számtalan ilyen kisebb-nagyobb projektünk volt, mondom főleg szemétszedés, mert az kimeríthetetlen, arra mindig szükség lesz, sajnos. De hát volt olyan is, hogy a máltaiak hirdettek meg egy remek projektet, amiben részt vettünk néhány csoporttal, nem csak a mi csoportunkat osztották be oda, hanem más csoportokat, és ez ugye már lehetőséget adott az ismerkedésre és a közös munkára, hogy a Batthyány térre szervezzünk egy fotókiállítást. Hát amikor egy csütörtök este én ezt ott

0: olvastam, hogy ez a feladatunk, hogy vasárnap délutánra ott legyen egy fotókiállítás a Batthyány téren, a szívemhez kaptam, hogy akkor ezt most hogy, és akkor fölvettük a kapcsolatot a máltaiakkal, mondták, hogy minden rendelkezésre áll, csak hogy el kell készíteni a fotókat.
1: Tehát együtt. A fotók is megvannak.
0: Nem, a fotókat nekünk kellett elkészíteni. A fotópapír volt meg, amire ki tudtuk nyomtatni, el tudtunk menni hozzájuk a fotóinkkal. Pénteken és szombaton jártuk a várost, és a témában, a megadott témában, a 72 óra megadott témájában készítettünk fotókat, akkor összeültünk, kiválogattuk őket, és a máltaiak abban segítettek, hogy legyen ott szép fotópapír, ki tudjuk nyomtatni, és hogy megfelelő legyen a körítés ott a Batthyány téren, az emberek szép környezetben ott meg tudják nézni ezeket a fotókat. És tényleg még hetek múlva is ott voltak kinn a fotók, és akkor láttam, hogy az emberek úgy tényleg megállnak, nézik, stb. Tehát egy ilyen óriási élmény volt, hogy ezáltal is fel tudtuk hívni a figyelmet az önkénteskedésre.
2: De az nagyon jó, hogyha tehát semmi baj nincsen a szemétszedéssel, mert ez egy nagyon fontos feladat, borzasztó fontos feladat, de azért mégis izgalmasabb, amikor tényleg bejönnek másfajta feladatok, és hogy olyan kérők is belépnek a képbe, akik tudnak másfajta feladatokat is fölajánlani.
0: Persze.
2: Hogy ezt is jó lenne, ha megcsináldad.
1: Öreg otthonba elmenni, énekelni, beszélni.
0: Persze, azok is, abszolút, Somogy megyében, Kelet-Magyarországon különösen sok ilyen projekt van, idősek otthonába mennek a hétvégén, fiatalok sokan, és énekelnek, játszanak velük, vagy a tavalyi egyik kedvenc projektem volt, szintén itt Budapesten, aztán Pest-Szent-Lőrincen, volt, hogy, és ilyen most is lesz Fóton, hogy idősek találkoznak fiatalokkal, és a fiatalok segítenek az időseknek beüzemelni a tablet. Ez a projektnek a neve, hát haláli, elképesztő, sírva nevettem rajta, tablet beüzemelése. Ezzel a címmel töltötték fel a projektjüket, és tehát gyakorlatilag az, hogy okos eszköz használatban segítenek. A digitális kor benszülöttjei segítenek az idősebbeknek, hogy hogyan kell fölvenni a telefont, újraindítani a telefont, feltöltés, stb.
2: Komoly stb. Probléma az
0: idősebb. Bizony, így van, így van, így van, így van, így van, így van.
2: Elhallgattuk.
1: Olyan.
0: Mert lejárt az időnk közben, az igen.
1: Köszönjük szépen a kedves hallgatók figyelmét, és elbúcsúzik a mai stáb.
2: A film ajánló jövő. A következő
0: alkalommal lesz. Igen, köszönjük igen. Szépen. Köszönjük Gőbel Ágoston.
2: Németh Zsuzsa.
1: És Fülöp Ákos. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a mi rádiónk híreit itt a Mária Rádióban. Október 11-én 8 óra 35 perckor jelentkező Égi iránytűnk című jubileum sorozatunk. Műsor központjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, szót ejtünk népszokásokról, elhangoznak személyes tanúságtételek, sorozat készítői Kovács Zoltán Marilúgus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista, szerzetes. Október témánk magyarok nagyasszonya, tehát 11-én 8 óra 35 perces kezdettel. Szintén 11-én mesemondó esték, október 4-én indult Bardóc Orsó előadó művész Benedek Elek ükonokájának sorozata mesemondó esték címmel. Október 11-én 19-25 perctől ismét mesével várjuk a rádió hallgatókat. Október 13-án tisztás című műsorunk jelentkezik 20 óra 16 perckor. Függőségről mindenkinek tisztás című adásunk legújabb epizódja jelentkezik. Műsor vendége Vajóczki Mária Magdolna, szociális lelkigondozó teológus, addiktológus konzultáns, Magdolna 33 szenvedélybeteg nappali és közösségi ellátóhelyének szakmai vezetője lesz. Október 13-án kedden 20 óra 16 perctől új egészségi műsorsorozat indul, Lélek templom építők címmel. Októbertől kezdődik ez a műsor, szerdánként 8 óra 30 és 8 óra 55 között jelentkezik, forgószínpad szerűen foglalkoznak táplálkozás, a mozgás, alvás, mentális egészség kérdéskörével. Október 7-én ez volt már, Mozog és él című sorozat jelentkezik, 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludjol című sorozata, 21-én Mitics Ágnes, Life és Business Coach belső szikra című sorozatát hallgatják, 28-én pedig Dobál Zita, dietetikus életíz című műsora jelentkezik, tehát szerdánként 8 óra 30 perctől jelentkezik ez a műsorunk. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

0: otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A mai napi vendégeim dr. Mészáros Gergely, a Talassza Ház szakmai vezetője.
2: Jó napot kívánok!
1: És Régi Anna Mária, segély helyett alapítvány szociális intézményeinek a vezetője. Nagyon hálás vagyok, hogy összejött ez a mai beszélgetés, és arról fogunk beszélgetni, hogy itt a Talassza Házba, illetve az alapítványnál milyen segítséget tudnak nyújtani mindazoknak, akik ide fordulnak bármilyen mentális problémával, illetve egyéb szociális kérdésekkel. Mielőtt elkezdenénk a műsort, szeretném kérni, hogy kicsit mutatkozzatok be. Tegező formában maradunk, mert Anna Máriával már régebb óta ismerjük egymást, Gergővel pedig így szakmabeliként tegező formát választottunk.
3: Köszönöm, akkor én örömmel elkezdem. Nekem az egész életutam, amikor így a hivatásomat így kerestem, mindig is a szociális területen volt, és akkor ennek mentén képződtem egyetemen is, mellette még további pluszképzéseket végeztem annak érdekében, hogy ezen a munkahelyen jót helyt tudjak állni.
2: Én alapvetően gyerekpszichiáterként kezdtem el a rezidensi pályafutásomat, én nagyon hosszan dolgoztam a Vadaskert kórházban, és aztán egyszer csak eljött egy pont, ahol így elkezdtem úgy gondolkodni egyre inkább, bár ez már talán az egyetem vége felé is megvolt, hogy valahogy ez a nagy serdülő fiatal felnőtt korosztály ez ilyen problémájában azért olyan nagyon nem különbözik egymástól, különösen, hogyha még így a szülői házban élnek a 18. életévüket betöltött fiatalok, de nem önálló egzisztenciából, akkor azért praktikusan ők inkább egy ilyen nagy kamasz dinamikában vannak. Aztán így kiderült, hogy van ennek egy ilyen szakmai megnevezése, és ezt átmeneti korosztálynak szoktuk ugye magyarul nevezni, és így mondjuk 25 év körül van ennek a vége, és az alja az meg mondjuk 15-16 év körül. Szóval hogy elkezdett ez érdekelni, úgyhogy én megcsináltam a felnőtt pszichiáter szakvizsgát, meg pszichoterápiás képzésekbe nagyon hosszan, nagyon sokat voltam, meg picit kutattam is, és aztán egyszer csak adódott az a lehetőség, hogy eljöttem egy ilyen intézménybe szakmai vezetőnek, mint a Talassza Ház, ahol meg szintén nagyon régi hagyomány ez, hogy 16. életévüket betöltött serdülők és fiatal felnőttek egy közösségben igyekeznek valahogy a kapcsolataikat rendezni.
1: Igen, már így köszönöm szépen, hogy már így sok mindent nem csak magatokról, hanem az intézményről is mondtatok. Mi is a küldetése, vagy milyen szerepet tölt be a Talassza Ház így az ellátórendszerbe? Kiket fogadtok?
2: Hát ez azért nehéz kérdés, mert azért nagyon ez nem különbözik attól, mint hogyha bármilyen más pszichoterápiás osztályra menne el bárki a világon, de közben mi meg igyekszünk azért nagyon nem úgy tekinteni magunkra, mint egy kórházi osztályra. Szóval nekünk azért ez a terápiás közösség a fő szakmai vezérelvünk, hogy így fogalmazzak, aminek ugye valami olyasmi a lényege, hogy ha egy együtt élő közösség tagjaiként emberek ezt a közösséget valahogy igyekeznek működtetni, és ott mindenféle hétköznapi feladatokat ellátni, ami ben a tét idézőjelben az, hogy akkor ők közösségként életben maradjanak, akkor nagyon hamar és óhatatlanul elő fognak jönni azok a kapcsolati zavaraik, amikkel ők amúgy az életben is küzdenek, és ahol azért ezeket hosszabban el lehet rejtegetni. Tehát, hogy ez végül is a terápiás közösségiségnek a fő előnye, hogy ezt úgy hívják ilyen pszichoanalitikus szakszóval, hogy tárgykapcsolati mező, az nagyon-nagyon hamar megelevenedik egy ilyen terápiás közösségben, akár egy folyosószakasznak a felmosása kapcsán. Vélhetően nagyon hasonlóan fogok a vödrön konfliktusba kerülni, mint ahogy más dolgokon szoktam életemben, és hogyha erre van megfelelő tér, ahol tudunk arról beszélni, hogy ott mi történt, mi mozgatott engem érzelmileg, akkor tudunk azzal dolgozni, hogy vajon ez honnan jön, vagy netán hogy lehet másképp csinálni.
3: És akkor itt ehhez tudok kapcsolódni, hogy akiket még a Talasszába várunk, megfogadunk, ugye ez a duál diagnózisú paciensek szoktak lenni, és ahol én kapcsolódok, ott a Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézete, ami integráltan működik a Talassza Házzal. És akkor ha hozzánk, akik érkeznek, akik függőségekben is érintettek, és akkor itt tudunk velük dolgozni, hogy a mi tisztás szolgáltatásaink által meg tudnak úgy a józanságukban maradni, hogy ne csúszanak vissza, és a terápiában meg részt tudjanak venni, és akkor így tudjanak gyógyulni, és akkor ebben próbálunk egymáshoz igazodni.
2: Hát annyiban pontosítanék, hogy ezért nem az a cél, hogy csak duál diagnózisú páciensek érkezzenek hozzánk, hanem hogy olyanok is jöhetnek, akik semmilyen függőségben nem szenvednek. Uh-huh. Ám olyanok, akik csak függőségben olyanokat nem szoktunk fogadni, mert ők általában a józanság megtartásban még nem tartanak ott, uh-huh. hogy a mi keretrendszerünkkel tudjanak megfelelően együttműködni. Szóval ez ilyen az alacsony küszöbhöz képest túl merev keretrendszerünk van, a klasszik addiktológiai rehabokhoz képest meg egy játszótér. Na jó, nyilván ez kicsit túlzás, de akkor is. Szóval, hogy alapvetően nem szeretünk diagnózisokban gondolkodni, aha. hanem tényleg kapcsolatiságban igyekszünk mm-hmm. nagyon gondolkodni, és valahogy abban gondolkodni, hogy az, hogy valakinek valamilyen kapcsolati zavara van, az lehet egy krízishelyzethez kapcsolódóan, és lehet valami olyasmi, hogy az ő megküzdési eszköztára az akkor ott valahogy egy kicsit így kimerül, nem boldogul, és ettől mondjuk ilyen, nem tudom, hangulati tünetei, vagy szorongásos tünetei jelentkeznek, vagy ne adj Isten ezeket meg elkezded oldani, akkor mondjuk alkohollal, vagy nem tudom, szóval, hogy ezeket azért mi úgy szemléljük, hogy ezek egymásra épülnek, és hát nyilván ennek a kapcsolati zavarral élés, ha egy ilyen spektrumként szemléljük, akkor ennek azért így a klinikailag legsúlyosabb vége az a személyiségzavarban érintett uh-huh. páciensek. Szóval, hogy azért így a mi klientúránknak a zöme az valamiféle ilyen kapcsolati zavarban, személyiségzavarban érintett, de mondom, nem elsősorban diagnózisokban gondolkodunk, hanem valahogy abban, hogy akkor ezeket a sérült kapcsolatokat hogyan tudjuk nézni, hogyan tudjuk helyreállítani.
1: Említetted, hogy úgy is működtök, de szeretnétek el is térni a klasszikus pszichoterápiás osztálytól. Hogyha erről egy kicsit mesélnél, mert nem biztos, hogy a Mária Rádió hallgatók úgy ismerik, hogy hogyan is működik. Ugye te a mindennapjaidban vagy a pályádat ilyen osztályokon dolgoztál, de a rádió hallgatók nem biztos, hogy annyira ismerik, hogyha egy kicsit bevezetnél bennünket ebbe a világba.
2: Jó, hát akkor ami hasonlóság az az, hogy minden pszichoterápiás osztály azért valahogy azt tűzi ki célul, hogy azoknak az embereknek, akiknek döntően pszichoterápiás eszközökkel kell segíteni, de olyan súlyosak a mindennapi életben való elakadásaik, hogy már nem tudják a mindennapi életüket továbbvinni, valahogy nekik segítsenek. Ezek egyébként leginkább tényleg, így klasszikusan szemlélve a személyiségzavar diagnózissal élő páciensek, akik ebbe a körbe tartoznak. És hogy egy klasszikus pszichoterápiás osztály azért ez egy kórház osztályaként működik, oda hozzák a kaját, oda jön a takarítónő, ott van kertész, nem tudom, és persze vannak ilyen mindenféle alapítványi finanszírozású programokból, mondjuk így pomázom például most ez a kertprogram, ez szerintem valami fantasztikus, de hogy azért valahogy nem az a szemlélet része, amit mi viszont így nagyon igyekszünk így sajátunként vinni, hogy mi itt közösen csináljuk ezt a közösséget, akik benne dolgozunk személyzetként, és akik itt vannak páciensekként. És hogy ezt Magyarországon adminisztratívan úgy lehet jelen pillanatban csinálni, hogy adminisztratívan mi is egy kórházi osztály vagyunk, és akkor a finanszírozásunk az ezen keresztül, vagy hát a NEAP-on keresztül zajlik. Igen, és hogy ezzel együtt valahogy a belépési ponttól nagyon azt igyekszünk a páciensek felé képviselni, hogy nekik így dolguk van azzal, hogy itt ez az egész működjön. És hogy ehhez bizonyos felelősségeket a kezükbe kell venniük, és ez nyilván egy kettős dolog, mert ettől így meg is lehet ijedni, meg akkor ez nem olyan, mint hogyha bemegyek egy klasszikus pszichoterápiás osztályra, és akkor ott egy szolgáltatást igénybe veszek, hanem itt így a nulladik ponton már így valaki szembesít azzal, hogy ahhoz, hogy legyen valami, nekem is csinálnom kell valamit. De hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és pont amiatt a szemlélet miatt, amit ilyen, és ezt most külföldi szóval fogom mondani, amit mi is ilyen nemzetközi terápiás közösségi konferenciákon tanultunk. Tehát, hogy a terápiás közösségben igazából minden feladat eszközé válik a terápia érdekében. Mm-hmm. És akkor ez a szép angol szakkifejezés az, hogy task is a tool. Tehát, hogy mi úgy tekintünk az összes elvégzendő dologra, mint ami aztán a terápiás eszköztárunk részévé tehető.
1: Hogyan kapcsolódnak ehhez az egészségügyi ellátásokhoz, a szociális szolgáltatások, ellátások?
3: Ami még nagyon fontos így a Thalasszámháznak a bemutatásában, hogy itt nálunk senki nincsen fehér ruhában. Tehát, hogyha valaki jön kívülről, akkor mint terápiás közösségként, amit az Gergő említett, hogy ez szerint próbál működni a pszichiátriai osztály, a tisztán szenvedélybetegekkel foglalkozó szociális csoport meg úgy működik, hogy mi külön, akiknek szociálisan vannak problémáik, velük is tudunk foglalkozni, és a tisztaságukat, a józanságukat megtartó csoport és egyéni konzultációkon keresztül támogatjuk őket, illetve az összes mindennapi feladatban a szociális, meg az ápolók, és a pszichológusok, és a pszichiáterek, mindenki közösen részt vesz. És ami nálunk így nagyon fontos, így a függőkkel való munka kapcsán, amit így mi szoktunk erősíteni, hogy a határoknak a védelme és megtanulás, a saját maguk és a másik embernek a határa, és a saját felelősségvállalás. Mert hogy sokszor azt szoktuk tapasztalni, hogy az okoz leginkább nehézséget, hogy valaki így az életért is felelősséget vállalni, és hogy a tetteiért is, amiket itt megtesz, vagy nem tesz meg, meg az állapotáért is, amit sokszor el tudott nyomni, vagy gyógyszerrel, vagy alkohollal, vagy számítógépes játékokkal, vagy bármilyen más viselkedési függőséggel, azt itt most nagyjából nem tudja működtetni, és akkor ez alapján meg előjönnek a más nehézségei, amit így a nagy terápiás közösségben meg tök jól lehet vele dolgozni.
2: Két dolog jutott eszembe, hogy hát szerintem azért szerencsére a pszichoterápiás osztályok többségén sincs senki fehér köpenyben, vagy legalábbis én nagyon remélem, vagy nem tudok ilyenről, de ezt inkább visznek szántam. A másik, ami meg eszembe jutott, amit itt mind a ketten nagyon a felelősséget hangsúlyoztuk, de hogy közben a felelősséggel azért mindig együtt jár egy döntési szabadság is. És hogy valahogy ez a demokrácia, és az, hogy én része vagyok a döntéshozatalnak, ez is a terápiás közösségiség egy nagyon fontos alapértéke, és hát itt rengeteget szöszönünk döntéseken. A ma reggeli nyitáson például azon gondolkodtunk nagyon hosszan, hogy holnap lesz egy program, ami a páciensek önszerveződésében zajlik, egy ilyen alkotó tevékenység, de nincsen elég színes magazin, amiből a montázsokat el lehetne készíteni, és hogy akkor hogy legyen, hogy most így behozzák, vagy akkor van erre valami külön keret, amiből tudunk vásárolni, és akkor így lamentáltunk.
3: És ott ülünk mindannyian, tehát, hogy a nem tudom, legalább 50 fős páciensétek, igen, mint egy ilyen hatalmas nagy csoport részek, és mindenkinek van lehetősége hozzátenni, hozzászólni, megvétózni, és utána a végén megszavazunk. Tehát, hogy emiatt egy picit nehézkesebben működnek a döntéshozatalok, de mégis azt érezheti mindenki, hogy ennek a része. És hogy nem eltitkolva, és nem a háttérben zajlik, hanem ez így nyíltan, és ez is egy ilyen fontos része a működésünknek.
1: Említetted, Gergő, hogy nem szerettek diagnózisokba gondolkodni, de mégis mik azok a tünetek vagy problémacsoportok, amik jellemzően itt nálatok előfordulnak a páciensek esetében?
2: Minden is, ahogy mondtam, illetve szerintem az egy tök fontos dolog, hogy pont amiatt, hogy egy terápiás közösségiségnek abból következően, hogy itt mindennapi feladatokat csinálunk együtt, vagy kell a pácienseknek csinálni, ezért nagyon-nagyon sok szocioterápiás funkciója van, ami egy klasszikus pszichoterápiás osztálynak mondjuk kevésbé. Tehát amikor effektíve mondjuk, nem tudom, palacsintát kell sütni a hétvégén, most mondtam valamit, akkor ez egy olyan dolog, amit akkor itt így akár meg lehet tanulni palacsintát sütni is, ami amúgy szerintem egy tök jó dolog. És éppen azért, mert hogy itt nálunk annyi minden a csinálásban történik meg, annyiszor mondjuk akár egy kevésbé beszédes páciens esetében nem biztos, hogy abba fog megnyilvánulni, hogy már látjuk, hogy ő jobban van, hogy akkor erről így beszél a nagy csoporton, és ilyen hatalmas, nagyívű az őseivel való kapcsolataival összekötve ezt a gyönyörű terápiás háromszöget felrajzolva ott a nagy csoporton, így mindent így szóban odarak, hogy ez akkor így történt, és micsoda felismerés, hanem hogy mondjuk azt veszik észre, hogy jobban gondozza a paradicsomokat. Hogy mondjuk így jobban eszébe jut, hogy annak a növénynek vízre van szüksége, vagy arra van szüksége, hogy ezt a másik gaznövényt kihúzzam mellőle, vagy nem tudom. Szóval nálunk akár maga az, ahogy eljutunk addig, hogy változás legyen, az is nagyon sokszor valamiféle cselekvésben nyilvánul meg, meg sokszor egyébként magát a változást is akár valamilyen cselekvésben, vagy valamilyen történésben látjuk, és ezért a terápiás közösség az elbír olyan pácienseket is, amit egy ilyen klasszikus pszichoterápiás osztály, ahol ennyire a verbális megértésen van a hangsúly, nem. Tehát, hogy nálunk kifejezetten örülünk neki, én személy szerint biztosan, hogyha vannak olyan páciensek, akik így a szociális kompetenciáikban esetlenebbek. Gondolok itt akár szkizofrénia spektrumzavarban érintettekre, akár súlyosabb autizmus spektrumzavarban érintettekre. Jó, hát nyilván ez kell, hogy egy közösségbe be tudjanak illeszkedni, és valamennyire annak a közösségnek a normáit betartani, mert olyan meg van, hogy ők könnyen bűnbakká válnak, és akkor nekünk stábként ezzel dolgozni, hogy a sok nagyon öntudatos kapcsolati zavarban érintett, akkor így neki megy az ilyen szociális kompetenciáiban esetlenebb pácienseknek. De egy nagyon izgalmas nekem általában, ahogy ezek a folyamatok alakulnak, és aztán ahogy ezzel így a közösségben meg igyekszünk együtt lenni.
3: Szerintem még az fontos lenne megemlítenünk, hogy dolgozunk nonverbális csoportokkal.
2: Igen, bocsi,
3: és hogy még ők is, igaz, én sem mondtam, bocsánat, ők a mi munkánkat kiegészítik, illetve a hatékonyságát növelik, akár a pszichodráma, akár a művészetterápiás csoport, akár a mozgáscsoport, akár a szociócsoport, ahol tehát többféle csoportot működtetünk. Ide kívánkozik nekem, hogy ezeknek a fenntartása, tehát említetted, Gergő, hogy a NEAK, nekünk a szociálisakat a Magyar Államkincstár, de hogy ami nekünk itt nagyon fontos, hogy egy alapítványi kórház vagyunk, tehát hogy nekünk nagyon sok múlik azon, hogy fent tudunk maradni az adományokból és a civilétnek a mindennapjából, tehát az egyéni támogatásokból a fennmaradás, és akkor ezekből tudjuk megfizetni, megfinanszírozni ezeket a szolgáltatásokat, mint a csoportos drámák, meg a egyéb csoportok.
1: Ami eszembe jutott, hogyha valaki így hallgatja a műsort, és akár saját maga vagy hozzátartozójának úgy gondolja, hogy ez a fajta terápiás segítség nagy előrelépés, fejlődés lehet, hogy milyen módon lehet jelentkezni, hogyan lehet ide ebbe a terápiás közösségbe csatlakozni, milyen feltételei vannak, milyen formája van, hogyha erről egy pár szót beszélnétek?
2: Igen, hát alapvetően egy első interjút tartunk azokkal, akik érkeznek hozzánk a terápiás közösségbe. Ebben egy változás volt lassan egy évvel ezelőtt, odáig ilyen nagyon alacsony küszöbű rendszerként működtettük az első interjút, hogy meg volt az, hogy idősáv, és aki idején abban az idősávban azzal interjúztunk. De aztán azt vettük észre, hogy nagyon-nagyon romlott az aránya annak, ahányan érkeznek interjúra, és ahány páciens, de valójában úgy gondolunk, hogy tényleg itt tudunk neki segíteni. Mint így a korábbi évek megfigyeléseihez képest, és ezért úgy döntöttünk, hogy mégiscsak emelünk a küszöbön egy picit, nem azért, hogy ebből bárkit kizárjunk, hanem azért, hogy egyszerűen célzottabb legyen az, akik megkeresnek minket, és aztán utána tudunk nekik segíteni. Egyébként ezzel van is már egy olyan pozitív tapasztalatunk, hogy ez nagyon sokat használt, és az első interjúra érkező pácienseknek sokkal nagyobb arányát tudjuk most ismételten fölvenni.
1: Gondolom ezeket a felesleges köröket.
2: Hát igen, szóval van egy ilyen kérdőív, amit ki kell tölteni, online kell jelentkezni, és akkor abban elhelyeztünk ilyen kérdéseket, amiknek őszinte leszek, amiknek az a célja, hogy szembesüljön azzal a kitöltő, hogy ha mondjuk ő nem tudom, olyan addikcióval küzd, hogy tegnap is bevett 3 ekit, akkor mi nem fogunk tudni neki segíteni.
3: Ezt a szakemberek is nagyon üdvözölték ezt a kérdőívet, mert akkor ők is így akkor célzottabban tudnak ide delegálni, küldeni hozzánk.
1: És akkor ez elérhető a ti honlapotokon?
2: Igen, ez a honlapunkon keresztül feltűnő helyen van, eltéveszteni se lehet, inkább így mondanám.
3: A jelentkezés menete.
2: Igen.
1: És akkor kitölti ezt a kérdőívet, átküldi vagy beküldi online formában?
2: Igen, meg azért azzal kiegészíteném, hogy valamennyi ilyen alacsony küszöbű helyet is fenntartunk, ez egyébként interjúnként 2, tehát hogyha több mint 2 érkeznek egy keddi napon, akkor azoknak azt mondjuk, hogy akkor vagy töltsék ki a kérdőívet, vagy jöjjenek vissza egy másik kedden. Pont azért egyébként, hogyha olyan kollégák is esetleg hallgatnak minket most akár szociális területről, akár az egészségügyből, akik mondjuk ilyen, hát szóval ilyen nehezebb pácienseket, mert abban az értelemben nehezebb, hogy akik így nehezebben boldogulnak a minden mindennapi ügyeik intézésében pácienseket, tehát akár ilyen szkizofrénia spektrumban érintett pácienseket küldenének, hogy nekik ez ne legyen egy ilyen megugorhatatlan akadály. De közben meg egy olyan része is van, hogy szerintem a mi legtipikusabb klienscsoportunknál, tehát ez a késő 10-es, kora 20-as kapcsolati zavarokkal küzdő, ott meg valójában az, hogy beemeltük az online térbe, ezáltal még talán lejjebb is vittük a küszöböttet. Hogy...
1: Uh-huh. És akkor a keddi interjún van egy személyes találkozás
2: igen,
1: is.
2: Igen, egy team döntés.
1: Uh-huh. És a team döntést követően kap egy telefont, jelzést, e-mailt, hogy akkor beköltözhet.
2: Meg van adva egy idősáv, amikor nekik telefonálniuk kell, és akkor kapnak egy visszajelzést arról, hogy magunkat javasoljuk, mást javaslunk, nem tudom. Hát nyilván ilyenkor szakmai szempontokat mérlegelünk, és akkor utána általában azért még van egy pár hét várakozási idő a várólistáról, mire be tud valaki kerülni. Addig van egy folyamatos hetenkénti kapcsolattartás a klinikai adminisztrátorunkkal, és utána pedig egyébként bentfekvős és nappali szanatóriumi ellátási formánk van, de ugyanahhoz a közösséghez csatlakozik az, aki bentfekvős és aki bejárós. Nyilván egy ideális terápiában azért az a mi elképzelésünk, hogy az alatt a durván fél év alatt, amit itt tölt egy páciens, és mi azt gondoljuk egyébként, hogy jó, ha valaki ide jön, akkor úgy köteleződik el, hogy itt tud lenni fél évet, mert akkor lesz ennek igazán értelme. Szóval, hogy az jó, ha tud ennek egy olyan íve lenni, hogy a végére mindenképp bejárós legyen. Nyilván van, amikor ez fizikailag megoldhatatlan, de olyankor is igyekszünk a páciensek erőforrás rendszerét mozgósítani, hogy akkor egy Airbnb-t vegyen ki egy hónapra, vagy nem tudom, és valahogy tegye meg azt az erőfeszítést, hogy ő ide már bejár, meg van ilyen a végén, hogy rövidített hetesség, és akkor az egyik napra nem jön be, hanem ő saját mindenféle későbbi ügyeit intézi, szóval, hogy...
3: Mert hogy országosan fogadó.
2: Igen,
1: ezt szerettem volna, hogy mi az ellátási terület, illetve az, hogyha egy-egy mondatot még így megvilágítanátok, hogy a szanatórium...
2: Ez lényegében nagy jelent, hogy bentfekvő és bejáró páciens, tehát, hogy aki bejár, az jön minden nap reggel 8:30-ra, és itt van nagyjából délután 16:30-ig, aki meg bentfekvő, ők meg itt vannak, és akkor töltenek is itt hétvégét, meg nem, és ez is egy tök izgis dolog, hogy nem, ez is a páciensek kezében van.
3: Még az első interjút szeretném kiegészíteni azzal a lehetőséggel, ami a hozzánk érkezőknek van, úgy hívják, hogy betekintő. Tehát mindenki, aki érkezik ide ebbe a 9-től 11 órásában első interjúra, ugye a családjával, vagy 16 éven korosztály feletti személy, akkor őt az itt már bent felvételt nyert páciensek fogadják, és lehet velük egy ilyen kérdezfeleleket beszélgetni, ahol stábtag nincsen. Tehát, hogy ez egy ilyen, amit a neve is mondja, ez egy ilyen betekintő lehetőség, ami egy ilyen saját a közösség működteti, és ez egy ilyen nagyon népszerű, és sokat szokott segíteni azoknak, akik jönnének hozzánk.
1: Még egy gyors kérdésem lenne, mert nagyon előre haladt itt az időnk, hogy említettétek, hogy a késő tizenévesek, fiatal húszasok, hogyan kapcsolódtok a családhoz? Van-e olyan kapcsolódás, hogy, mert mégis azt gondolom, hogy egy rendszer szemléletbe azért felépülésbe fontos foglalkozni?
2: Hát abszolút, meg azt gondolom, hogy ilyen gyerek pszichiátriai, vagy nem tudom, minek nevezem, ezt gondolkodás sincsen rendszer szemlélet nélkül. Ez egy nagyon izgis dolog, mi mindenképpen a kliensekkel szerződünk, és mi elsődlegesen velük vagyunk kapcsolatban, egyébként akkor is, ha nem töltötték be a 18. életévüket, viszont a gondviselőknek elérhetőnek kell lenniük. Tehát, hogyha tényleg kiskorúról van szó, akkor van is egy ilyen kritériumunk, hogy bármikor elérhetőnek kell lenniük telefonon, és 3 órán belül be kell tudni ide érni maximum, illetve a serdülőkkel úgy dolgozunk, hogy nekik van egy külön serdülőcsoportjuk, ami a héten egyszer van, ami tényleg arról szól, hogy akkor ott egy picit lehet jobban így gyereknek lenni, és azon keresztül valamit megérteni ebből a felnőtt gyerekvilág határából, és abból, hogy milyen dolgok válnak, meg örömök is, meg nehézségek is válnak majd a felnőtt életben, és akkor erről vagy közösen gondolkodni, meg összerakni, illetve a havi rendszerességgel családkonzultációt tartunk nekik. Ez nem családterápia, tehát ez tök fontos, hogy nem az a célunk, hogy egy családi rendszert rendbe tegyünk, hanem sokkal inkább valahogy olyasmihez, mint a serdülő pszichoterápiában a szülőkonzultáció. Tehát, hogy azért az, hogy ő mégiscsak mi szóba álljunk a szülővel, és még mégiscsak valahogy visszajelezni neki arról, hogy mi miben látunk változást. Mi az, amiben azt gondoljuk, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha ő is változna. Mi az, amivel mi így e körül, most így fogom mondani, gyerek körül levő felnőttek együtt tudjuk támogatni az ő jobban létét, szóval ilyeneken szoktunk gondolni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy volt lehetőség így a Talassa házról és a segélyhelyett alapítvány szociális intézményeiről beszélgetni. Én köszönöm a lehetőséget, és hogy ezen a forró nyári napon a sok-sok munka mellett így időt szakítottatok, és hát a Jóisten áldását kívánom a munkátokra, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet töltötök be az ellátó rendszerben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
4: Híreink következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. Leó pápa a művészet és szépség szeretetére hívott fel október 7-én az általános kihallgatáson. Magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Hírszerkesztő Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7 órától este 9-ig tartó élő műsor folyammal vette kezdetét a Máriaton adománygyűjtés a Mária Rádióban, amelynek 2 célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60 az FM 87,9-es MHz-es frekvencián, a műsorszórást biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára. Így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitó napot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsor folyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módjai megtalálhatóak a Mária Rádió októberi magazinjában. 14. Leó fogadta a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató szervezet louisianiai csoportját szerdán, tudósít a Vatikáni Rádió. A művészet és a szépség szeretete és önmagunk oda ajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez. Tanított a pápa, és megköszönte a támogatók nagylelkű együttműködését, amellyel hozzájárulnak a Vatikáni Múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a haszon kerül előtérbe. Rendkívül fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és teret szenteljük a szépségnek. A szépség megnyitja a lelket Isten felé. Mutatott rá, majd Szent 6. Pál pápára emlékeztetett, aki a szervezet létrejöttét ösztönözte. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, buzdította a jelenlévőket 14. Leó pápa. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László uralkodása idején. elején, később a tatárokkal és törökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vasarikó

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: A szentmisét Monostori László atya mutatja be a Budapest Újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templomban.

0: Amen. És a te lelkeddel.
1: Keresztül kapcsolódnak be közös ünneplésünkbe. Ma reggeli szentmisénket elhunyt szülőkért ajánljuk fel, imádkozzunk értük szeretettel. Szent Dénes püspök és társait ünnepeljük, akik vértanúk voltak, az ő mennyei közbenjárásukat kérjük. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Dénesnek és társainak küldetést adtál, hogy a népeknek dicsőségedet hirdessék, és megerősítetted őket, hogy a szenvedésben álhatatosak legyenek. Add, hogy példájuk nyomán a földi javakat ne hajszoljuk, és a világ csábításaival bátran szembeszálljunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, értsétek meg, hogy akik a hitből nyertetek életet, azok Ábrahám fiai, azaz a messiási üdvösség örökösei. Mivel pedig a Szentírás előre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazultá a pogányokat, azért hirdette előre Ábrahámnak ezt az örvendetes üzenetet. Benned nyert áldást minden nép. Így tehát azok, akik hisznek, a hívő Ábrahámmal együtt részesülnek az áldásban. Akik viszont az ószövetségi törvény szerint tettekre támaszkodnak, azok átok alatt érnek, hiszen így van megírva. Átkozott mindaz, aki nem teljesíti hiánytalanul, ami törvényben van. Ebből nyilvánvaló, hogy most már az ószövetségi törvény útján senki sem válik Isten előtt igazzá, mert az igaz a hitből él. Márpedig a törvény nem a hiten alapszik, hanem a Szentírás szavai szerint, aki teljesíti, az nyer általa életet. Krisztus megszabadított minket az ószövetségi törvény átkától, amikor magára vállalta helyettünk a törvényszegés átkát. Hiszen így van megírva, átkozott mindaz, aki a fán függ. Jézus Krisztuson keresztül így nyerte el minden nép az Ábrahámnak szóló áldást, hogy mindnyájan elnyerjük a hit által a Szentlélek ígéretét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták, Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én Beelzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával, vagyis Isten erejével űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, aki nem gyűjt velem, az szétszól. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem. Oda megy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! Szent Lukács evangéliumából hallottunk egy részt, amely azt hivatott igazolni, hogy Jézus isteni hatalommal űzi ki az ördögöket. Nincs itt helye semmilyen félreértésnek vagy más magyarázatnak. Az egyetlen logikus magyarázat az az, hogy ezt isteni hatalommal teszi, hiszen Jézus maga mutat rá a felvetés képtelenségére, hogy ő maga Beelzebúbnak az ördögök fejedelmével űzné ki az ördögöket, hiszen az ördögök fejedelmének nem az az érdeke, hogy kiűzzék az ördögöt, hanem pont az, hogy benne maradjon, vagy hogy még több embert megszálljon. Tehát a vád képtelen, Jézus egy nagyon tiszta, nagyon egyértelmű, nagyon észszerű és nagyon könnyen belátható gondolatmenettel ezt bebizonyítja, és ezzel egyúttal igazolja azt is, hogy ő ezt Isten erejével teszi, mert ő az Isten fia, a megváltó. Amellett, hogy krisztológiai szempontból ez egy fontos része az evangéliumnak, mely Jézus istenségét igazolja, egy pillanatra nézzük meg ennek a történetnek az emberi oldalát, mégpedig azok részéről, akik Jézust megvádolják, akik Jézust igaztalanul azzal a feltételezéssel illetik, hogy ő bizonyára az ördöggel kokettál, a sátán a barátja, és Beelzebub nevében teszi azt, amit tesz. És itt látszik, kedves testvéreim, az emberi gonoszság, az előítéleteknek a szerepe. Az, hogy akik megvádolták Jézus bizonyára, abból indultak ki, hogy hát meg akarják őt vádolni, és kerestek valamilyen kázus bellit, kerestek valamilyen okot arra, hogy háborút indíthassanak ellene, kerestek egy olyat, amibe beleköthetnek. Kerestek egy porszemet, egy szálkát, egy valamit. Persze nem nagyon találtak. És akkor, mint egy kétségbeesetten jött ez a már abban a pillanatban nevetséges vád, amikor kimondták, ennek nem volt igazán soha alapja vagy teteje. Amire rá szeretnék mutatni, az a gonoszság, a rossz indulat, ami ezekből az emberekből árad, és az, hogy mennyire rabja tud lenni az ember a saját előítéleteinek. Amikor már nem arra figyel, hogy mi az, ami észszerű, mi az, ami logikus, és de végig se gondolja, hanem az előítéletei annyira mélyen benne vannak, hogy azzal magyaráz mindent. És nem vesz észre közben a logikai buktatókat, bukfenceket. Nem vesz észre, hogy képtelenség, amit mond. Úgy gondolom, hogy ez nekünk is egy figyelmeztetés. Egyrészt arra, hogy használjuk a Jóistentől ajándékba kapott értelmünket, gondolkozzunk, gondoljuk végig a dolgokat, mert gondolkodni nem csak, hogy nem bűn, hanem egyenesen erény. Jézus azért adta az értelmünket, hogy használjuk. Másrészt pedig ne essünk abba a hibába, amely hibába Jézus vádlói beleestek. Az, hogy az előítéleteik, a saját előítéleteik fogjaivá váltak, akik nem tudtak szabadon gondolkodni, szabadon ítélni, hanem beragadtak egy olyan buborékba, egy olyan skatujába, ahonnan nem volt kiút. Jézus hatalmas, Jézus legyőzi a gonoszt, és le tudja győzni a mi előítéleteinket is. Az imádságban minket is megerősít, hogy ami még tökéletlen bennünk, az váljék egyre jobbá, egyre tökéletlenül.

0: kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Szentséges atyánkét, Leó pápáét, püspökeinkét, az egyházitek minden tagjáét és munkatársaikét, kérjük utunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az egyházak közötti békességét és a népek nyugalmáért kérjük utunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedetét gyakorolják, kérjük utunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Városunkért és minden lakójának jólétét és üdvösségét kérjük utunkat. Elhunyt szülőkét, akikék a keresztfán szentvédét ontotta, kérjük utunkat.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmad értesedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Árítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, oda át pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
0: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Mennyei Atyánk, fogadd el ezeket az áldozati adományokat, amelyeket szent vértanúid emlékezetére felajánlunk neked. Add meg nekünk, szolgáidnak, hogy neved megvallásában hűségesnek bizonyuljunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged megmagasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus a mi Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül van.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével értetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme, hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ténes vértanúval és társaival, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Péter püspökünket, Gábor, Balázs és Kornél segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmassan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi, Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Kérünk, ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért nektek adom az országot, hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban, mondja az Úr.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te a Szent Kereszt titkát vértanúid szenvedésében csodálatosan közel hoztad hozzánk. Add kérünk, hogy szent áldozatodban megerősödve Krisztussal híven egybeforjunk, és egyházadban az emberek üdvösségéért munkálkodjunk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Humane Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról. Róma, 1968. Második rész, 8. pont. A születés szabályozás meg nem engedett útjai. A házasságról szóló emberi és keresztény tanítás ezen alapeszméjére támaszkodva újból ki kell jelentenünk, hogy mindenképp vissza kell utasítanunk a már megkezdett nemi aktus direkt megszakítását, s még inkább a közvetlen abortuszt, még akkor is, ha gyógyítás céljából történt, mint a gyermekek számának törvényes szabályozási módját. Hasonlóképp elítélendő mind a férfiak, mind a nők akár időleges, akár végleges szándékos sterilizálása. Ugyanígy elítélendő minden olyan cselekedet, mely akár a nemi aktus előtt, akár közben, akár természetes következményeinek kifejlődése során, akár mint célt, akár mint eszközt, azt szándékolja, hogy a fogamzást lehetetlenné tegye. A következő érveket sem lehet felhozni a házas élet szándékos terméketlenné tételének érvényesítése mellett. Két rossz közül a kisebbet kell választani, vagy ezek az aktusok egységet alkotnak a korábbi és a későbbi termékeny aktusokkal, s ezért részesei azok erkölcsi jóságának. Mert igaz ugyan, hogy néha szabad eltűrni a kisebb erkölcsi rosszat egy nagyobb elkerüléséért, vagy hogy egy nagyobb jót meg ne akadályozzunk, de sohasem szabad még a legsúlyosabb okok mellett sem rosszat tenni, hogy abból jó következzék. Tudnélik olyat akarni, amit természeténől fogva megszegi az erkölcsi rendet, s ezért az emberhez méltatlannak kell ítélnünk, jól lehet azért történik, hogy egyes emberek, családok vagy az emberi társadalom javát megmentsük vagy előmozdítsuk. Ezért mindenképpen téved az, aki a házas élet egészében előforduló termékeny aktusokkal igazolhatónak véli a szándékosan terméketlenné tett aktusokat, amelyek természetüknél fogva erkölcstelenek. 9. pont. Gyógymódok megengedettsége. Az egyház azonban nem tekinti tilosnak azokat a gyógymódokat, amelyek bizonyos betegségek gyógyításához szükségesek, jól lehet belőlük akadály származik a fogamzás útjában. Még akkor sem, ha ez előre látható, csak ezt a fogamzást akadályozó hatást semmiképpen ne szándékolják közvetlenül. 10. pont. A terméketlen periódusok. Az egyháznak a házassági erkölcsre vonatkozó ezen tanítása ellen ma felhozzák, mint már fentebb említettük, hogy az emberi értelem feladata és joga uralni a természet erőit, s ezeket az erőket a maga javára megfelelő célra használhatja. Sokan fölteszik a kérdést, nem volna-e észszerű sokszor az adott körülmények között, hogy a születést mesterségesen szabályozzák, ha ez az eljárás a család nyugalmához és békéjéhez hozzájárul, s biztosítja a már meglévő gyermekek jobb nevelési körülményeit. Erre a kérdésre nyíltan kell felelnünk. Az egyház mindenkinél előbb dicséri és ajánlja az emberi értelem használatát egy ilyen cselekvésben, amely az értelemmel felruházott embert oly szorosan összekapcsolja a Teremtővel, de ezzel együtt állítja, hogy ezt az Istentől megállapított rend tiszteletben tartásával kell tenni. Ha tehát komoly indokok szólnak amellett, hogy szünet legyen a gyermekek születése között, ez az indok lehet a szülők testi vagy lelki állapota vagy külső körülmények, az egyház azt tanítja, hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat, csak azokban az időszakban élvén a házas életet, amikor a fogamzás lehetősége szünetel, s így oly módon szabályozhatják a születést, hogy az előbb kifejtett erkölcsi tanítást nem sértik meg. Az egyház hű marad önmagához és tanításához, amikor úgy ítéli, hogy szabad a házasoknak a terméketlen periódus konfliktusokhoz folyamodniuk, miközben elítéli minden olyan dolog használatát, ami a fogamzást közvetlenül megakadályozza. Jó lehet ez utóbbi eljárás mellett tisztességesnek és súlyosnak látszó érveket hoznak fel. A két eljárás ténylegesen nagyon eltér egymástól. Az első esetben a házasok a természet által nyújtott törvényes lehetőséggel élnek, a másik esetben megakadályozzák, hogy a fogamzás a természet rendje szerint megtörténhessék. Tagadhatatlan, hogy mindkét esetben kölcsönös megegyezéssel és megfelelő okok alapján akarják elkerülni a fogamzást, és biztonságos megoldást keresnek egy újabb gyermek születésének elkerülésére. Ugyanakkor meg kell vallani, hogy csak az első esetben találják meg a megoldást, azaz akkor, amikor igazok miatt nem kívánván új gyermek születését, a termékeny időszakokban tartózkodnak a házas élettől, mikor pedig visszatér a terméketlen időszak, élik a házas életet a kölcsönös szeretet kifejezésére és az ígért hűség megtartásáért. Így cselekedvén, igaz módon és egészen helyesen tesznek bizonságot szeretetükről.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atyaműsora.
1: Mi az értelme életemnek? Kérdez egy idős beteg asszony. Elmondta, hogy a klinikai halál állapotában nagy fényességet látott, abban egy nyitott ajtót. Mikor azon be akart menni a fény birodalmába, határtalan boldog lélekkel égi hang szólalt meg. Nem mehetsz be, rád még a földön nagy feladat vár. Ezen esemény után biztosan hiszek már a túlvilágban. De meghalt már a férjem, a két gyerekem, akkor miért éljek? Ezt válaszoltam. Mindenkinek fel kell készülnie a számadásra. Vizsgázunk kell majd elsősorban Isten előtt, ha akarunk, ha nem. Fel kell mutatnunk állóképességet a szenvedés ezer hívásakor, értelmezni tudást, reményteljes jövőképet. Mindenki vár valami biztosat, vár valakit. Míg a teremtett világ is várja Isten gyermekeinek megjelenését, akik szeretnek, szelidek, irgalmasak, tiszta szívek, békességesek, akik bizton megjelenítik élő hitükkel a szerető, szenvedő és feltámadt Krisztus. A hitvány, a bizonytalan, a megoldatlan, a drogos, az alkoholista, az önző és pénzimádó teher mindenki nyakán. Íme üzenet, hozd helyre magad, ezer ellenerő terhelés kísért, gyenge, fegyelmezetlen akaratunk és gonosz szellemi lények által. Rendet kell teremteni magunkban, ne elveszői legyünk a jövő nemzedékünknek, hanem a boldoggá tevői. Valami módon mindenki továbbadja magát. Ismeretes a bio- és pszichogenetika. Jó és rossz tulajdonságaink génjeinkben rögzülnek és adódnak tovább. Jellemünk, mosolyunk épp úgy, mint romlott, megbízhatatlan hitványságunk. Akár testi életet adunk tovább, akár lelki kisugárzásunk révén, utódaink és a velünk találkozóink génjeit gazdagítjuk, vagy terheljük. Én vagyok a Lajos atya, aki péntekenként mindig szeretne örömöt szerezni nektek rövid kis gondolataival. Drága testvérek, kérjük az Urat, segíts, hogy győzzünk, miként te is győztél a sátán és minden negatív irányzat ellen.
0: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Fodor Réka, Afréka csodálatos találkozásokkal teli útjáról mesélt a fiataloknak. 3 ezüstérmet szereztek a magyar diákok a csillagászati és asztrofizikai diák olimpián Vietnámban. Hírszerkesztő Szopko Anna és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130. emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kisszent Teréz plébánia templomban. A tárlata Székelyudvarhelyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Házrezső Múzeum közös kiállítása, tudósított a Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott: hangzott. Márton Áron püspökről beszélni, több mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia, muzika szakra kamara kórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Sripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Fodor Réka missziós orvos, azaz Afréka, október 5-én délután a Semmelweis Egyetem kurzusán Budapesten a bőrklinika előadó termében ezúttal nem a nigériai misszióról beszélt, hanem arról, mit jelentett számára az El Camino. Mesélt találkozásokról, nehézségekről, vicces helyzetekről, olyan pillanatokról, amelyeket csodaként élt meg. Olvasható a Magyar Kurírban. Az Istenhit és orvostudomány elnevezésű szabadon választható féléves kurzus 2008 óta létezik a Semmelweis Egyetemen. Csókai András idegsebész javaslatára és szervezésében, aki most rendhagyó módon arra kérte Fodor Rékát, hogy a zarándoklatról beszéljen. A doktornő többek között azt mondta, nem az a teljesítmény, hogy hány kilométert mész. Ami fontos, hogy változtál-e belül, jobb ember lettél-e, közelebb vagy-e Istenhez. Ő végül 30 nap alatt érkezett Santiago de Compostellába. 3 ezüstéremmel és 2 dicsérettel zárta szereplését a magyar válogatott a 19. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpián, amelyet Vietnámban rendeztek meg, közölte a Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ az MTI-vel szerdán. A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Eseményt szeptember 25 és október 5 között rendezték meg Hanoi városában, a Fenica University kampuszán 64 ország 312 versenyzője részvételével. Az 5 tagú magyar csapat közül Elekes Panni, Kis Ágoston és Zádori Gellért ezüstérmet szerzett, Jakab Ede Krisztián és Pap Emese dicséretben részesült. A magyar csapat felkészítését és koordinációját az Atletica Galactica szervező csapata végezte. A hanoi fordulóra a házigazdák egy teljesen új planetáriumot is felépítettek egy év alatt, hogy a planetáriumi versenyfordulóhoz zavartalan körülményeket biztosítsanak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mári Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Mai alkalommal egy picit evangéliumokban csemegézgetünk egy-egy gondolatot, egy-egy fogalmat, eseményt szeretnénk egy kicsit bővebben, mélyebben megnézni. Mai evangélium, a hétköznapi evangélium így kezdődik. Egy alkalommal Jézus egy néma emberből üzött ki ördögöt, az ördög kiment, a néma megszólalt, a nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azt mondták, Beelzebubnak, az ördögök fedelmének segítségével űzi ki az ördögöket, mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Történik egy esemény, Jézus sokszor tesz csodát, itt ebben a beszámolóban nem a csodán van a lényeg, hanem a környezet reagálásán. Hogyan reagálnak az emberek erre a csodára? Egyik réteg, egyik része az embereknek elcsodálkozik rajta. Vagyis valami megérinti a szívét, és próbál ehhez az eseményhez kapcsolódni. Elcsodálkozik rajta, fölfedezi benne Istennek a művét, Istennek a tevékenységét, fölfedez benne valami szépet, fölfedez benne valami értékeset, olyat, ami valamiért megragadó, valamiért szép, valamiért életadó, erőt adó, valamiért példa az ember számára. Hányszor van az, hogy valamin elcsodálkozunk? Az elcsodálkozás azt is jelenti, hogy egy picit lelassulunk, megállunk, nem rohanunk tovább az eseményen, hanem próbálunk egy kicsit a mélyére hatolni. Mai rohanó világunkban erre nagyon kevés az esély, nagyon ritkán történik meg, hogy valamin el tudok csodálkozni, hogy valami meg tud ragadni, meg tud érinteni, pedig mennyire fontos lenne, hogy elcsodálkozzak, rácsodálkozzak dolgokra, olyan dolgokra, ami nem, talán nem is magától értetődő, ami nem egyértelmű, hogy így kellett volna történnie, hogy nem úgy lett, ahogy igazából szerettem volna, de milyen jó, hogy így lett. Elcsodálkozni rajta, elcsodálkozni, rácsodálkozni a másik emberre, az ő tettére, tevékenységére, az ő életére, az ő alakjára, ami benne van, rácsodálkozni arra, ami neki képessége, tehetsége, megállni, és rácsodálkozni, fölfedezni a másikban valami szépet, valami jót, valami értékeset. A nép egy része tehát elcsodálkozott a dolgon, és fölfedezte benne a csodát, nem véletlen a kettőnek a kapcsolata. A csoda olyan természet fölötti esemény, amely nem magától értetődő, amit az Isten kegyelme hoz létre. És a csodában van, amit én élek meg úgy, hogy ez csoda, van, amit pedig nyilvánvalóvá váló csoda. Egyszer egy beszélgetésben valaki azt mondta, hogy hát azt a csodát hiszem el, amikor egy levágott kezű embernek kinő a keze, vagyis hogy szemmel látható. Na most ilyen csoda igazából ugye nem szokott történni. Viszont számos gyógyulásról vannak újra és újra híreink, amikor egy szentnek a közbenjárására elismer a szentszék valamilyen csodát, ezek rendre gyógyulások, olyan csodás gyógyulások, amit az orvostudomány nem tud megmagyarázni. Lourdeshoz kapcsolódik számos ilyen esemény, de máshol is történnek hasonló dolgok. Érdemes megnézni, amikor egy szentjavatás kapcsán akár a kurír is beszámol arról, hogy milyen esemény vezetett el oda, hogy az illetőnek a boldogá vagy szenté avatását meg lehet valósítani, mert valamiféle olyan égi jel történt, ami azt jelzi, hogy ő neki van befolyása odafönt, mert hogy van kapcsolata az Istennel, hogy ő valamiképpen olyan helyzetben van, ahol az Isten hallgat az ő szavára, adott esetben az ő kérésére. Tehát a csoda olyan esemény, ami túlmutat a mi földi életünkön, ami fölött áll a mi lehetőségeinknek, képességeinknek, amit az Isten valósít meg rajtam keresztül.
egy régi 45 éves esemény, ugye biciklivel mentem, neki mentem valakinek, nem tudom pontosan, hogy történt. A bicikli kereke elgörbült, nekem fájt a vállam, kiderült, hogy kulcsöntés van, és akkor a bátyámnak egyik volt osztálytársa jött arra, aki segített hazamennem, és akkor utána már el lehetett menni orvoshoz, és rendbe lehetett tenni a dolgokat. És ennek az illetőnek fél órával korábban a város másik felén kellett volna lennie. Ő pont arra járt. Ugye erre szokták azt mondani, hogy véletlen, de hát azt mondjuk, hogy a véletlen a gondviselésnek az álneve. A véletlen az a gondviselésnek a működése valamiképpen. És ezt is úgy lehet megélni, hogy egy csoda nekem, számomra, ez egy csoda volt, ez egy olyan esemény volt, ahol megtapasztaltam a gondviselésnek a működését, a jelenlétét, és persze nyilván az ott lévő járókelők ebből semmit nem érzékeltek. Egy gyógyulásos csoda az annyiba több, hogy ott ugye vannak vizsgálatok, megelőző vizsgálat, megállapították, hogy gyógyíthatatlan, hogy ezen az orvostudomány nem tud változtatni, és mégis megtörténik a gyógyulás, és akkor ezt megint tudják dokumentálni, és akkor itt vannak dokumentációk, vannak főjegyzések, hogy milyen állapot volt, és milyen állapot lett, és közte nem volt igazából érdemleges orvosi közbeavatkozás, vagy azok a szerek, amiket alkalmaztak, az nem nagyon hatott, vagy nagyon sok esetben ezek a gyógyulások gyorsan történnek meg, tehát nagyon rövid idő alatt a gyógyszerek azok általában hosszú távon hatnak, és végzik el a gyógyulást, ezek az események pedig azt jelzik, hogy nagyon gyorsan történik meg az esemény, az a csoda esemény. A csoda jelen van a mai életünkben is, csak nyitott szemmel kell járni, és föl kell fedezni, meg kell látni ezeket a csodákat. És persze vannak apró, pici csodák, csodálatos események, amire rá tudunk csodálkozni. És az egyik ilyen érdekessége a mai napnak, és talán ezen érdemes egy kicsit elgondolkozunk, hogy mik azok az események, mik azok a dolgok, amire úgy rá tudok csodálkozni, ami úgy meg tud ragadni, ami valamiképpen tud alakítani, formálni, változtatni, és ezekre újra és újra rá tudok csodálkozni, akkor közelebb tudok jutni az Istenhez.

Folytatjuk a hittanórát, és a másik ilyen érdekesség a mai evangéliumnak, ugye Jézus a vádat, hogy a Beelzebub segítségével űzik az örököket, visszautasítja, és utána arról beszél, hogy az erős ember birtok addig van biztonságban, míg nem jön erősebb nála, de amikor a kiűzött gonosz lélek kimegy, és visszatér, és látja, hogy kitekarították a házát, és más hét gonoszabban jön vissza, és akkor az illetőnek rosszabb lesz a sorsa, mint előtte volt. Küzdünk a gonosz, a kísértő, a csábító ellen. És egy-egy területen úgy tűnik, hogy már győzelmet arattunk, mert már legyőztük a kísértést, mert van némi fegyverünk arra, hogy a kísértéseket legyőzzük, és akkor könnyen az ember elkezd elkényelmesedni, hogy ez nekem ez működik. Na, ilyenkor tud a sátán visszalopakodni, ilyenkor tud a sátán olyat tenni, hogy újra visszacsúszunk oda, ahonnan elindultunk, és újra kezdhetjük a küzdelmet. Sokszor jönnek, ugye egy gyóntatószékben mindannyian tapasztaljuk azt, hogy próbálunk tenni, de küzdeni, de nem nagyon működik, és nehezen működik, és újra és újra visszaesem az adott gyengeségbe, bűnbe, hibába. Szoktam erre mondani, hogy igen, vannak olyan dolgok, amik egy élet küzdelmét igénylik. De ebben felfedezhetjük azt, hogy az Isten kegyelmét hogyan tudom felfedezni az életemben. Egyrészt azért ezekben a helyzetekben is vannak apró előrelépések, amikor egy picit jobban ment, amikor már egy kicsit tovább tartott, hogy a jó úton maradtam, amikor nehezebben tudott elcsábítani a gonosz, ezeket megköszönhetem az Istennek. És fontos, hogy ezeket újra és újra megéljük, megtapasztaljuk, észrevegyük ezeket az apró dolgokat. És amikor ugye azt ajánlja az egyház, hogy napról napra tartsunk este egy lelkiismeret vizsgálatot, de jó lenne, ha ez már meg tudnám én is valósítani, és nem csak elkapkodnám az esti imádságot, akkor felfedezzük, hogy miben tudtunk előrelépni. Mert ez a lelkiismeret vizsgálat, ez nem csak a rosszat kell, hogy föltárja, hanem a jót is. Hogy újra és újra lássuk, hogy mi volt az, ami jó volt, amiben sikerült előrelépnem, sikerült megvalósítanom, és mi volt az, ami nem igazán sikerült, és akkor ennek az egyensúlyát ennek föl tudom fedezni, hogy azért mégiscsak több a jó, mint a rossz bennem, és tudok jót is tenni, és ez újra és újra meg tud erősíteni. És éppen ezért akar az evangélium bennünket a küzdelemben megerősíteni. Vannak eszközeink, amelyek segítenek bennünket, hogy ez az erőforrás egyre jobban a rendelkezésünkre álljon. Vannak eszközeink, a szentáldozás, a szentgyónás, a napi imádság, a szentmisén való részvétel, ez mind-mind erőforrás a számunkra, hogy megerősödjünk a bűn elleni küzdelemben, megerősödjünk abban, hogy a jó úton tudjunk járni, a jó útra tudjunk egyre inkább törekedni. Mert a gonosz nem akarja hagyni, hogy mi Krisztus pártján legyünk, mert a gonosz nem nagyon bízik meg abban, hogy ez az út olyan lehet, ami felé vezet, amivel megfoghat bennünket, és éppen ezért újra és újra próbálkozik, hogy nehogy véletlenül időnk legyen, meg lehetőségünk legyen az Isten felé fordulni. Mi viszont újra és újra legyőzhetjük a gonoszt. Imádságunkban benne lett, hogy egy helyzetben, hogy kimondom félhangosan vagy magamban, hogy távozz tőlem sátán, most én nem akarok ebbe az utcába belemenni, én a Krisztusi úton szeretnék megmaradni, a Krisztusi úton szeretnék egyre inkább előre jutni. És ezért szeretnénk Jézussal járni, Jézus erejét újra és újra felfedezni az életünkben, a mindennapjainkban. Jézus az Isten erejével űzi ki a gonosz lelket, ezért eredményes az ő munkálkodása. Persze az eredményesség a mai világban nem túl jól hangzik, már mint olyan szempontból, hogy a mai világ azonnali eredményt vár, a mai világ azonnali eredményt szeretne elérni, de hát ugye ez nem szokott működni, így egy részeredmény
az megvalósulhat, de a teljes eredménye, a teljes odaadottság az már nehezebben tud megvalósulni. Tehát újra és újra meg tudunk erősödni. Jézus újra és újra meg akar bennünket erősíteni az ő útján,

Folytatjuk ebben a hittanórában a szemezgetést a különböző evangéliumokból. A mai evangéliumot vettük egy picit át, hogy rácsodálkozni a körülöttünk lévő eseményekre, rácsodálkozni Isten kegyelmére, szeretetére, majd pedig néztük azt, hogy folyamatosan ébren kell lennünk, küzdenünk a gonosz, a cselvető ellen, aki szeretne újra és újra visszaszivárogni az életünkbe. Vasárnapi evangélium ismét egy szép képet mutat a Szentírá, az örök életnek a képéről beszél Máté evangélista. Itt már közeledünk az év végéhez, az evangéliumnak is a végéhez, és ilyen képeket fogunk még sorozatban olvasni, találni az evangéliumban. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, szóljanak a meghívottaknak. Nem akartak menni. Más szolgákat küldött, mondjátok meg, a lakomát elkészítettem. Gyertek, jöjjetek a mennyegzőre. Ezok nem mit sem törődve szétszélettek, a földjére ment az egyik, a másik üzlet után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek és összeverték, meg is ölték őket. A király haragra lobbant, elküldte a seregeit, felkoncoltatta a gyilkosokat, a szolgáknak pedig így szólt, a mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek az útszélre, akit csak ott találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Szolgák kimentek az utakra, és összegyűjtöttek mindenkit, jókat és gonoszokat egyaránt. Amikor a király bement, és megszemlélte a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította, barátom, hogy jöhettél be ide? Az csak hallgatott. A király megparancsolta, kezét, lábát kössétek meg, dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsigorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Tulajdonképpen megint két részre tagolható ez az evangélium is. Az egyik a meghívás, hogy meghívást kaptunk mi is egy mennyei, mennyegzős lakomára. És persze erre a lakomára föl kell készülni, el kell indulni a lakomára, át kell venni a meghívót, el kell indulni a lakomára. Sokan különböző kifogásokat hoznak, munkája után néz, ökröt vett, a másik evangéliumban ki is mondja, hogy ökröt vettem, ki kell próbálni, most nősültem, nem mehetek, stb. Vannak ilyen kifogások, amelyek eltávolítanak bennünket attól, hogy a mennyegzős lakomára menjünk. És ezek a kifogások olyan könnyen belénk ivódnak. Meghívást kaptunk a Szent Misére, a keresztény életre. Most nem érek rá, mert vendégek jönnek, milyen sokszor elhangzik, hogy jönnek a vendégek, jönnek a gyerekek, nem tudok elmenni a misére, mert főzni kell.

0: bocsánat a gyerekek, miért nem jönnek el a misére. Ugye lehet ez egy kérdés, vagy hát van több lehetőség is. Tehát ez egy, megint csak egy ilyen érdekes kifogás, mert önmagában egy jó dolgot tesz. Vendégül látja, meghívta a gyerekeit, vendégül látja a gyerekeit, de mégis, valami mégiscsak sérül, mert valami kimarad, ami megint csak fontos lenne, valami kimarad, ami megint csak olyan dolog lenne, amit nem lenne szabad kihagyni, amire oda kéne figyelni. Milyen kifogásaim vannak? Nagyon életszerű kifogásokat tudunk találni, azt szokták mondani, hogy a kifogásokkal tele van a padlás, tehát akinek már kifogása sincs, az aztán már igazán szegény ember. Jól meg tudunk mindent indokolni, hogy mit, miért nem teszünk meg. Nincs kedvem, fáradt vagyok, nem indulok útnak a hétköznapi programra, mert fáradt vagyok, mert ez van, az van, amaz van. Mindig van valami, ami megpróbál odaállni közém és az Isten közé. És persze vannak komolyabbak, súlyosabbak, meg vannak kevésbé súlyosak, de azért mindez valahol eltávolít az Istentől. Nem engedi, hogy elérkezzek a mennyegzős lakomára. Tehát ez egy fontos, hogy a meghívással mit kezdjek. Megkaptuk mindannyian a meghívót a mennyegzős lakomára. Úton vagyok a mennyegzős lakoma felé, vagy pedig kifogásokat keresve más úton járok, a magam feje után megyek. Fontos kérdés mindez, és jó újra és újra felfedezni, hogy mi hogyan van, hogyan működik, mi az, ami ténylegesen, mert azért vannak olyan állapotbeli kötelességek, amik tényleg olyanok, ami miatt például otthon maradhatok a vasárnapi miséről, súlyos beteget kell ápolni, vagy a nemrég született gyermekével a kismama nyilván otthon maradhat, és ha nem tud eljönni a kisgyerek miatt, akkor nyilván számára ez más, mint hogyha csak egy sima alapkifogás lenne, de nagyon fontos végig gondolni, hogy mi az, ami ténylegesen jogos kifogás, jogos indok, és mi az, ami csak olyan kvázi mondva csinált ok arra, hogy nem megyek el, nem indulok el, nem megyek el a mennyegzőre, hiába hívtak. A másik része ennek az evangéliumi szakasznak, hogy ugye van egy ember, aki nincs mennyegzős ruhába öltözve. Furcsának tűnik, hogy a útszélről behozott embereken számon kéri a mennyegzős ruhát. Abban az időszakban, abban a korban azért szokás volt, hogy ezt adtak mennyegzős ruhát a meghívóval együtt. Tehát, hogy valamit kapott az illető, és válaszolni se tudott, magyarázatot se tudott adni, valamit kapott, megkapott valamit, amit nem vitt magával, ami nem volt ott. Megkapta a mennyegzős ruhát, és az nem volt ott vele. És ez újra és újra érdekessé teszi ezt a helyzetet, hogy akkor most ez a mennyegzős ruha, ez hogyan is van. Ismerjük azt a mondást, hogy nem a ruha teszi az embert. Nyilvánvaló, hogy az ember belseje az a fontosabb, és az a fontos, hogy a belső milyen, mennyire tiszta meg szép. De azért a mennyi mindent kifejezünk az öltözetünkkel, hogy nyáron, amikor strandra megyek, vagy szabadság van, vagy akkor ugye egy könnyedebb ruhában vagyok. Amikor valami komoly helyre megyek, akkor komolyan felöltözöm. Olyan furcsa volt látni időnként, hogy ugye még egyik helyemen, ugye a tanító néninek volt a elsős, volt az előző évben, és volt az esküvője, és akkor az esküvőre volt olyan tanító, gyerekek is mentek a tanítványi az esküvőre, és volt egy gyerek, aki pólóba meg rövidnadrágba ment az esküvőre. Valahol szülők nyilván itt elfelejtették ezt megtenni, meg elfelejtették elmondani a gyereknek, hogy gyerek, most egy ünnepre megyünk, és erre az ünnepre be kell öltözni. Régen, vidéken, faluhelyen ugye megvolt az embereknek a vasárnapi ruhája, amit csak vasárnapra vett föl. Táborban voltunk, fiatalok, és ott mondta az atya, aki velünk volt, hogy legyen egy olyan pólód, amit csak a szentmisére veszel föl. És nyilván egy táborban az erdő közepén nem kellett fehérig, meg hosszú nadrág, meg egyebek, De legyen egy olyan pólód, ami a misére veszel föl, ezzel jelzed azt, hogy most valami ünnepi, valami különleges dologra megyünk, mert most azt a pólót veszem föl, amit csak a misére használok. Tehát hogyan öltözöm a szent misére, hogy hogyan öltözöm föl egy színházba, milyen ruhát veszek föl, tudom-e, hogy milyen alkalomhoz milyen ruházat illik. Vasárnap hívnak általában egy-egy családhoz ebédre, és nyáron volt időnként, akkor megkérdeztem, hogy most akkor mi az, ami a milyen, tehát lesz-e valami olyan családi ünnep, hogy mehetek-e biciklivel például, arra a vasárnapi ebédre nem volt túl messze, de hogy biciklivel menni, és akkor csak akkor ahhoz úgy kell öltözni, hogy nem, ha nyugodtan menjek olyan ruhában, és nem az volt, hogy mert az akkor olyan ciki, hogyha mindenki szépen föl van öltözve, meg beállítok egy biciklis ruhába, tehát ezt tisztázni lehet, meg tisztázni érdemes. Fontos, hogy megtanuljuk, hogy hova milyen ruházat illik, és aztán ugye beöltöznek a papok, a minisztránsok a szentmisére, jeleznek vele valamit. Az is egy érdekes dolog, hogy vannak egyenruhák, hogy a rendőr, a tűzoltó, a különböző emberek különböző módon egyenruhájuk jelzi azt, hogy ő hova tartozik. Tehát a ruházatom az valamiképpen jelzi azt, hogy hova tartozom. Fontos tehát ezt végig gondolnom, hogy milyen ruházat van rajtam, mit használok, mire, hova, hogyan megyek. És hát ennek van még egy vetülete, hogy keresztelésünkkor kaptunk egy keresztelési ruhát. Egy szép fehér ruhát, kisingecskét terítettek ránk. A keresztény ókorban ténylegesen fehér ruhát kaptak a megkereszteltek a tisztaság jeleként, és 8 napon át ezt a fehér ruhát viselték nyilván az istentiszteleten. Kaptam kereszteléskor egy ruhát. Megvan még ez a keresztelési ruhám, és nem a fizikai ruhára gondolok most elsősorban, hanem maga a jelkép, maga a lelke, hogy ez a ruha, ez megvan. Persze nyilván az se feltétlenül jó, hogy beteszem a szekrénybe, és akkor ott őrizgetem tisztán, makulátlanul, de senki nem látja rajtam, hogy nekem van egy keresztelési ruhám. Tehát ezt valamiképpen a keresztény életemmel viselni kell. Sokan csináljuk már azt, első áldozásra egyforma szép ruhába jönnek a gyerekek, és ez a keresztelési ruhának valamiképpen a jelzése, hogy a kereszteléskor kapott fehér ruhámba abba vagyok, és most abba jöttem az első áldozásra. Valami folytatódik. Fölveszem a keresztelési ruhát, vagyis igyekszem keresztényként élni. És persze ez a keresztelési ruha, ez tud koszolódni, megsérülni. De van tisztító lelki mosoda, mondhatjuk tréfásan. Ugye a Szent Jónásban újra és újra Jézus tisztává teszi a keresztelési ruhánkat, megtisztít bennünket. Persze azért vannak ennek nyomai, hogy ott valami koszolódás, valami sérülés történt, de amikor majd odaérkezünk a mennyegző bejáratához, odaérkezünk a kapuhoz, amely az örök életbe vezet, akkor nem azt fogja kérdezni a mesterünk, hogy mennyire tökéletes, érintetlen, éppen maradt a keresztelési ruhánk, hanem hogy megvan-e, és látszik-e rajta, hogy rendszeresen tisztították azt a keresztelési ruhát, hogy törődtek vele, hogy törődtek azzal a keresztelési ruhával. És milyen jó, hogyha ezt újra és újra föl tudjuk fedezni, hogy kaptunk a kereszteléskor egy fehér ruhát. Lényeg, hogy használtuk, jeleztük vele, hogy hova tartozom, hogy a keresztény életem bármennyire is időnként úgy elestem, meg elbotlottam, meg setes uta voltam, meg nem úgy sikerült, meg mindenféle nehézség volt az életemben, de megőriztem a keresztelési fehér ruhámat. És talán a vasárnapi evangéliumban erre érdemes nagyon erőteljesen odafigyelni, hogy a keresztelési ruhámat hogyan tudtam megőrizni, hogy a keresztelési ruhám hogyan néz ki, használom-e, van-e, megvan-e, tudom ezt, fel tudom-e mutatni ezt a keresztelési ruhát. Kedves hallgatóink, van még pár percünk, úgyhogy ha valaki szeretne telefonálni, akkor hívja bátran a 374 0904-es telefonszámot, és akkor ezen a számon tudunk egymással beszélni, tudunk ezen a számon egy kicsit beszélgetni ezekről a témákról, a keresztelési ruhámról, a rácsodálkoztam valakire, valamire, milyen jó lenne elmondani, erről tanúságot tenni valakinek, hogy hogyan csodálkozott rá egy eseményére az életében, tehát ilyen dolgokra oda tudunk, ilyen dolgokat tudunk egyre inkább megbeszélni, ilyen dolgokat esetleg meg tudunk beszélni, tehát hívják bátran a 374 0904-es telefonszámot, már is van egy telefonálónk. Tessék, Mária Rádió!
1: Dicsértessék meg Jézus Krisztus!
0: Mindörökké
1: Amen. Egy olyan érdekes történetet szeretnék elmesélni, hogy 2019. Egy pillanat, csak lehakítom a rádiót, mert hallom, hogy...
0: Azt, igen, igen, igen, az fontos.
1: Lekapcsoltam.
0: Jó.
1: És van egy ismerősöm, akinek sokszor segítek, és ameddig segítek, kedves és aranyos, és utána nagyon csúnyán viselkedik, és ez így többször visszatért az életünkben, és egyszer már mondtam, hogy többet nem segítek, mert utána nagyon csúnyán viselkedik, és elalvás előtt kértem a szüzanyát, hogy segítsen nekem, mert nem tudom, mit kellene, hogy tegye, emberileg tudom, de Isten mit szeretne, és hogy adjon nekem egy jelet, mégpedig egy olyan jelet, amiről én biztosan fogom tudni, hogy ő az. Másnap reggel felébredek, és azt mondja nekem, de teljesen tiszta tudatomnál vagyok, kapcsold be a rádiót és figyelj. Bekapcsolom a Mária rádiót, és akkor a Karácsony Tibor atya elkezdi mondani a Turmezei Erzsébetnek a versét. Lassan, érthetően. Ennek az a lényege, hogy bármit kérnek tőlem, nincs joga, de tegyem meg, és ő győzzön a szeretet. És végig-végig ez volt amit a szüzanya nekem üzent, és akkor a legvégén már sírtam, hogy nem fogom tudni ezt emberileg megtenni, megint segítsek neki, mert nagyon csúnyán viselkedik utána. De megtettem, mert a szüzanya kérte, és 4,5 évig tudtam ennek az illetőnek ismét segíteni. És vettem egy szüzanyaszobrot, amit én egy üzletben dolgozom, amit kitettem az üzletbe, hogy lássák az emberek, és ha megkérdezik, hogy miért van itt a szüzanyaszobor, szoktam mondani, hogy nekem ez egy csoda, felkelt, hallgassam meg a verset, és tudjam, hogy mit kell tenni. És csak ennyit szerettem volna elmondani, hogy ez nekem fantasztikus csoda az életemben.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondta, és sok áldást az életére.
1: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Igen, vannak ilyen csodáink, ilyen dolgaink. Tessék, Mária Rádió!
2: Szép reggelt kívánok, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Köszönjük szépen a műsort először is, de a lényeg, amit szeretnék mondani egy picit az előző mondathoz. Bazilika, Budapest, apró pici bugyiba emberkék mászkálnak, nem múzeum, hanem templom. Nem lehetne valami olyan, nem tudom, törvényt, vagy nem tudom itt alkotni, vagy elképzelést a templomokról, hogy legalább ezekben a nagy templomokban ne engedjünk be nyáron olyan öltözetben embereket, ami nem illik valóban a templom belsejéhez, hogy nem lehetséges, bocsánat, hogy ebben a műsorban.
0: Teljesen nyugos, amit mond, és nem tudom, most nyilván majd lehet, hogyha találkozom a Gábor atyával, akkor megpendítem, hogy esetleg vagy valamelyik atyával, hogy erre mit lehet lépni, nem tudom igazán, mit lehet lépni. Nyugaton van olyan, hogy nem engedik be egyszerre rövid nadrágba a templomba az embereket, úgyhogy ezt meg lehetne.
2: Most három testvért hívtam föl, akik oda járunk a bazilikába, és mondták, hogy nyugodtan merjen ezt megpendíteni, hogy persze, valami, persze. De legalább ezek csodálatos, hogy viszik a hírünket fotógéppel, telefonnal, mindennel, és tényleg gyönyörű a bazilikánk, meg nagyon sok templomunk egyre csodálatosabban szépül, de a bazilika nem múzeum.
0: Igen, igen.
2: Köszönjük szépen,
0: nagyon
2: hogyha
0: szépen
2: esetleg valahol
0: jó.
2: Köszönjük, Isten áldásával, szép napot.
0: Még egy telefonálóra van időnk. Tessék, Mária Rádió, egy percünk van körülbelül.
3: Dicsőzetség a Jézus Krisztus. Ákos atya mondta, hogy a gondviselés fedő neve a véletlen. Igen, én Szentléleknek hívom, akkor gyorsan mondom. El kellett mennem tüdőröntgenre, a tüdőmnek semmi baja, és ott derült ki, hogy van egy mellkarcinómám. Megműtöttek, se kemó nem kellett, se sugár nem kellett. Ennek köszönhetem.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondta.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Igen, hát nagyon sok ilyen apró csodában lehet részünk újra és újra. Ilyen apró csodát sokat tudunk találni az életünkben, ha tényleg odafigyelünk, és akkor ilyen módon tudjuk fölfedezni Isten kegyelmét, Isten erejét a mindennapjainkban. Úgyhogy nagyon jó, hogy ezek újra és újra működnek, egyre jobban működnek. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmüket, köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Sok áldást kívánunk minden kedves hallgatónak. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is, hamarosan a Fészek Hinta című műsorunk következik itt a Mári Rádióban, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is, hallgassanak bennünket továbbra is. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. A magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Hírszerkesztő Szopkó Anna, Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7-től este 9-ig tartó élő műsorfolyammal vette kezdetét a Máriaton adomány gyűjtés a Mária Rádióban, amelynek kettős célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára, így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitónapot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsorfolyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módja megtalálhatók a Mária Rádió októberi magazinjában. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László király uralkodása idején. Később a tatárokkal és törökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszary Kolozs bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára 1896-ban. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130 emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban. A tárlat a székelyudvarhelyi főesperes és a Szent Miklós Római Katolikus Plébánia, valamint a Ház Rezső Múzeum közös kiállítása, tudósított a Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott: Márton Áron püspökről beszélni több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia Musica Sacra kamarakórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Szripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az 5 kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanulsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokassága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagy lelkűségedet.
2: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Fészek hinta. Komoly dolgokról anyakörben könnyedén. Berta Eszter Anna műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit újra a Fészek hintában. Fészek hintában anyakörben beszélgetünk, komoly dolgokról könnyedén, és kapaszkodni tanulunk a gondviselő Istenbe, amire oly nagy szükségünk van. Életünk, család életünk, házas életünk minden napján. Élőben jelentkezünk a rádióból, de a műsor folyamán felvételről fogunk meghallgatni egy beszélgetést, amit a héten rögzítettünk egy nagyon kedves házas párral. Engem Berta Eszternek hívnak, és újra, hála Istennek újra itt van velem a stúdióban Magony Bíró Kata. Kata, kérlek, hogy mondj magadról pár szót, és oszd meg velünk, hogy milyen élethelyzetből jöttél, volt-e valami nagyobb esemény, szép esemény az elmúlt időszakban az életetekben.
2: Én itt most egy háromgyermekes édesanyaként vagyok jelen, jelenleg négyesen vagyok a legkisebb kisfiammal, Andriskával, akinek van egy nővére és egy bátyja, Dorottya és Jeromos. Ami most az elmúlt hetekben egy nagyon szép felemelő esemény volt, hogy 2 hete kötött házasságot az unoköcsém és az ő jegyese, Árki Ádám és Molnár Eszter. És amikor a családunkkal jelen voltunk ezen a gyönyörű szentségi házasságkötésen és esküvőn, akkor egy nagyon felemelő élményben volt részünk, és újra felidézhettük a mi saját korábbi esküvőnket is, és nagyon-nagyon jó volt látni Esztert és Ádámot, akik fiatalon mondtak örök hűséget egymásnak az Úr színe előtt, és egy nagyon mély lelkülettel fogadtak örök hűséget egymásnak, és látszódott a szemükben, az arcukon az a tűz, az a szeretet, az az egymás iránti odaadó szeretet és vidámság és öröm, amit nehéz leírni szavakban, de nagyon-nagyon jó volt őket látni és megélni, hogy ők Istent kérik az közös életszövetségükre, és nagy ajándék volt ezen az esküvőn részt venni, úgyhogy ez most ide lág egy kicsit.
1: Isten éltesse a fiatal házasokat, és kívánjuk, hogy kapcsolódjon be az életükbe. Ezt a fonalat, ezt fűzze szorosra, ez a hármas fonal legyen meg nekik, és minden házasság előtt állóknak. Ez egy nagyon köszönöm, hogy Kata ezt elmondtad, mert majd mindjárt kiderül itt a hallgatók számára is, hogy a mai műsor során a házasságot igencsak érinteni fogjuk. Előtte még elmondom, hogy nálunk a családban a legkisebb gyermek az 1,5 éves, a legidősebb már felnőtt korú, és egy nagy családos édesanyja vagyok, és mindannyian, mind a 10 már nagyon várjuk az őszi szünetet, itt tele vagyunk már fáradtsággal a napok sodrása kapcsán, és próbálunk kapaszkodni, a Fészek hintában is azt próbálunk kapaszkodni. Így aztán most így október hónapban, a szüzanya hónapjában esténként próbálunk férjemmel és a nagylányommal egy rózsafüzért elmondani. A héten volt a rózsafüzér királynőjének az ünnepe, tegnap pedig a magyarok nagyasszonya. Nálunk ez egy születésnap is volt, Efrémünk 5 éves. Hihetetlen, hogy annyira gyorsan telik az idő. Több katolikus intézményben ilyenkor, október elején ezekben a szép máriás ünnepekben szerveznek a gyermekek körében rózsafüzérimádságot a hazánkért. Ez az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért. Csatlakozzunk ehhez minél többen így október hónapban. Ne csak sokat imádkozzunk, de szívből imádkozzunk, kérjük a szűzanyát hazánkért, a békéért, a gyermekeinkért, a fiatalokért, Isten útjaiért. És akkor most rátérnénk a mai műsor témájára. A Mária Rádió e-havi témája a boldogság, és mi is nagyon boldogan csatlakozunk a boldogsághoz, mert boldognak lenni az jó. És ma erről fogunk beszélgetni. Mi az a boldogság? Ez egy megfoghatatlan és egy összetett fogalom, de ahogyan olvashatjuk a rádió újságjának a címlapján, boldogságban gyorsabban dobog a szíved és a lelked dalol. És a mai műsorunk címe az a boldogan igent mondani. Mi a boldogságon belül a házasságban megélt boldogságról fogunk most itt beszélgetni, és egy, ami egy isteni terv. A házasság az egy isteni terv, az egy hármas egység, a férj, a feleség és a gondviselő Istennek a hármas egysége, amit azért kapunk ajándékba, hogy az üdvösségünket megtaláljuk, az üdvösségünk útját járjuk. Ez egy olyan szeretett kapcsolat, amelyben bizonyosságunk lehet, és abban kibontakozhatunk. A műsor következő 20 percében a már említett interjút hallgatjuk meg, amit a bajnok házaspárra rögzítettünk a héten. A házasság ünneplésére hívunk most benneteket. Ebben jó példa a bajnok házaspár, akik szeptemberben ünnepelték 25. házassági évfordulójukat Isten színe előtt, családjuk és barátaik körében. Velük beszélgettünk a boldogan kimondott igenjükről. Még mielőtt ezt meghallgatnánk, Kata, kérlek, hogy olvass el egy nagyon szép idézetet 14. Leó pápától a házasság kapcsán.
2: A házasság feltár valamit Isten misztériumából. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen oda ajándékozza önmagát a másiknak, akkor Isten élővé válik közöttük.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit innen a bajnok házaspár otthonából, egy hétköznapi késői órán, amikor ők itt engem a napi munka Matyi betegsége ellenére fogadtak, és beszélgethetünk nagyon fontos dolgokról, a házasságról, a házasság boldogság, a házasságban lévő boldogságról. A Mária Rádió újságának a októberi témája a boldogság, és én részt vehettem egy nagyon szép ezüst lakodalmon, egy 25 éves jubileumon, ami Ildi és Matyi házasságkötésének a 25. évfordulójának az ünneplése volt a Magyar Szentek templomában, ahol férjemmel együtt meg voltunk hívva, és ez egy olyan élmény volt számunkra, hogy amikor olvastam ezt a címszót, hogy a boldogság ebbe az újságba, akkor egyszerre ők jutottak eszembe, és megkértem őket, hogy együtt beszélgethessünk az ő házasságokról, erről a nagyon szép ünnepről, és erről a 25 évről, amit ők így együtt házastársként bejártak az Isten kegyelméből. Bőte atya azt mondja, hogy ne életem célja, hanem az életem társa legyél, és valóban itt az velem ülő házaspár esetében azt hiszem, hogy nem ért véget ott a nagy hollywoodi történet, hogy a filmekben látjuk, hogy egymásra találtak, és minden szép és vége a filmnek, hanem elkezdődött egy közös út, ami 25 évet már együtt haladtak, és rengeteg áldásban volt részük. Szeretettel köszöntöm itt, illetve köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Eszter vagyok, és Ildivel és Matyival beszélgetek. Szeretnélek megkérdezni benneteket arról, hogy mi vezetett ahhoz a döntésig benneteket, hogy a 25 éves évfordulót 150 ember körében szentmisével és lakodalommal együtt megünnepeljétek.
3: Hát ugye az igazság az, hogy ugye ez az ünnepségnek a vége volt, mert ugye ezt mi már tavaly elkezdtük ezt az ünneplést a gyerekeink körében. Ugye ilyen azon gondolkodtunk, hogy mivel tudnánk emlékezetessé tenni magunk, meg a környezetünk számára is ezt az örömünket, ami ugye az elmúlt 25 évből fakad, és hát voltak itt közte ilyen mindenféle utak a gyerekekkel, akkor 25 év után először mentünk el kettesben Ildivel egy 3 napra, és hát ugye ez volt úgymond, ez az ezüst lakodalom volt ennek az ünneplésnek a csúcsa, ahol szerettük volna kifejezni a hálánkat a Jóistennek, de nem csak egy kis közösség előtt, hanem hát a legfontosabb közösségünk felé, ugye a családunk és a barátaink felé. És szerettük volna, hogy ők is lássák az örömünket, ők is ebben részesedjenek, és együtt tudjunk ünnepelni így a jó Istennel, és hálát adni neki az elmúlt 25 évnek a kegyelmeiért.
1: Mert ugyanabban a templomban volt az ezüst lakodalmi szentmise, mint amikor először az oltár elé mentetek, mint vőlegény és mennyasszony, és az Isten kegyelmét kértétek.
4: és ez egy ilyen gyönyörű ívbe újra ott megálltatok az Isten előtt, és valóban nagyon megható volt jelen lenni is, bár én nem ismerek benneteket ennyire rég, de hogy észrevettem, és észrevettük férjemmel, hogy mennyire ünnepitek a házasságot, hogy mennyire példát mutattok abban, hogy a házasság az egy ajándék, az Istennek a szeretetének a kifejeződése tulajdonképpen egymás felé. És ott is ezen a Szentmisén ennek az, megértettem, hogy miért fontos megünnepelni a 25 évet, amit együtt tölt egy házaspár. És Ildi, te ott mit éreztél benned? Mi volt a legerősebb érzés így ezen a jubileumi Szentmisén?
5: Nagyon megható volt, és én nagyon nagy hálát éreztem a Jóisten felé, és ahogy az evangélium is szólt, hogy a sziklára épített ház, az soha nem fog összedőlni, hogyha ez a Jóistenre van építve, így a mi kapcsolatunk is, ahogy a Jóistenre van építve, azt érzem, hogy ez csak egyre gyümölcsözőbb, és egyre szorosabb kötelék.
4: És ez a sziklára épített ház, ez bennem sokszor megpendíti ezt a másik szimbólumot, amit használ a Szentírás, hogy a folyó mellé ültetett fa, ami aztán folyamatosan terem és gyümölcsözik, és akkor itt kicsit meg is, át is térhetünk arra a kérdésre, meg arra a kérdéskörre, hogy hát nektek vannak gyermekeitek, 6 gyermek született ebből a házasságból, ebből az egységből, és annyira szép, hogy a legidősebb és a legfiatalabb gyermekek között 20 évkor különbség van, hogy ezért ez egy nagyon megáldott és gazdag út. El tudom képzelni, hogy mennyi küzdelemmel, mennyi örömmel, mennyi nehézséggel, ami azért sodorja az embert, és kell hozzá az erő, kell hozzá újra az újra és a megújulás, és ezért így megkérdeznek benneteket, hogy mik a prioritásotok, hogyan tudtátok tartani a helyes sorrendet ezzel a hosszú idő alatt, ennyi gyerektársaságában, ahova bővült ez az egység?
5: Mindig törekedtünk arra, hogy legyen közös időnk, páros közös időnk egymással töltött idő, ami, hogyha nagyon pici volt a baba, akkor itthon, este társas játékozás keretében, de amikor már kicsit nagyobbak voltak, akkor elmentünk akár közösen egy hittanra, vagy bibliaórára, vagy egy sétára. Ezek mind-mind olyan kikapcsoló élmények voltak, amikor beszélgethettünk a mindennapokról, vagy bármiről, ami éppen foglalkoztatott bennünket, és segítette azt, hogy a kapcsolatunk az élő maradjon, és továbbra is gyümölcsöző legyen, és egy kicsit felfrissüljön a mindennapi munkák mellett.
3: Jó, én még annyit tennék hozzá, hogy azért az nagyon fontos volt, hogy ne csak a feladatokra meg a gyerekekre figyeljünk, hanem egymásra is mindig. Tehát, hogy fenntartsuk azt a fajta figyelmet és érdeklődést a másik iránt, ami mondjuk, amikor az emberrel kapcsolata elején van és szerelmes, akkor természetesen jön, de utána ez úgy háttérbe szorul, és emögött volt egyfajta tudatosság is, hogy igen, engem érdekel, hogy mi van a másikkal, akkor is, hogyha bömböl a gyerek, akkor is, hogyha ha takarítani kell, és hogy ez megmaradjon egy ilyen napi rutin közöttünk, hogy ő is érezze azt, hogy érdekel engem, hogy mi van vele, és nyilván én is megkapom tőle ugyanezt az ajándékot.
4: Kentenik atyának van egy olyan szép mondása, hogy nem a hamut őrizzük, hanem újra és újra felszítjük a szeretett tüzét, és titeket így ismerve, meg így többször találkozva veletek, mi egyébként azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy az Albert Falvi Szent Mihály plébániára járunk Szentmisékre, és onnan ismerjük egymást. És akárházzal találkozom veletek, mindig azt a tüzet látom rajtatok, azt a egy lazaságot, egy rugalmasságot, egy ilyen fiatal megjelenést, egy örömöt, egy derült, ami nem egy ilyen megjátszott, egy ilyen merev valami, hanem egy ilyen élettel teli megjelenés. És ezért gondoltam, megkérdezem tőletek, hogy mik a közös örömforrásaitok, mi az, ami mind a kettőtöknek örömet okoz, amiben megélhetitek az Isten, az, hogy az Isten kedvét leli bennetek, és ti meg egymásban.
5: Hát van egy olyan trükkünk, hogy vasárnaponként mindig szép ruhát veszünk egymásnak, és mindig a pár mondja meg a másiknak, hogy mit szeretné, hogy ő felvegyen, hogy mibe tetszik neki aznap leginkább, sőt, még illatot is választunk egymásnak ilyenkor, milyen parfümöt használjon a másik. És a napot már több éve vasárnaponként úgy zárjuk le, hogy ha szép idő van, akkor sétálunk egyet a várban kettesben, és ott is egy jót beszélgetünk ilyenkor. Sőt, most már kibővül néha egy-egy táncos randivá is, mert hogy az Alagút teraszon szokott lenni ilyen ingyenes táncrandi, és akkor oda is egy kicsit csatlakozunk. Ezen kívül néha szoktunk menni színházba, vagy moziba, vagy bármilyen különleges programra, de akár barátokhoz is elmegyünk, látogatóba, az is egy ilyen nagyon felüdülő és felfrissítő dolog, amikor ott is megbeszélhetjük egymással, vagy tapasztalatot cserélhetünk, vagy megbeszélhetjük egymással, hogy milyen élmények értek bennünket, milyen érzések vannak bennünk.
4: Én ezt csak meg tudom erősíteni, amit Ildi elmondott, mert amikor még nem is ismertük úgy egymást, még nem beszélgettünk, de már többször láttuk, hogy ott vagyunk a misén, és én mindig őket néztem, hogy ők voltak a csinos házaspár, akik teljesen kitűnnek a sorból, ugye általában a kisgyerekes szülők köreiből, mert ők valóban legszebb ruhát veszik föl a Szent Misére, a hajuk, a megjelenésük, az egy ilyen öröm kifejezés, és tényleg gondoljuk bele, hogy ez 6 gyerek mellett igazából így semmivel se kevesebb, vagy semmivel se könnyebb élet, mint bármelyikünké, és egy ilyen gyönyörű módját adják meg annak, hogy ők egymást ajándékozzák meg azzal, hogy csinosak, és ezt az Ildi-től, amikor kérdeztem, hogy ez miért, akkor nekem azt mondta, hogy a Matyiért. Tehát, hogy ezt azért mindegyen gondolkozunk el azon, hogy ez mennyire őszinte és mennyire szép kifejezése a szeretetnek. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a mindennapokban azért küzdünk és harcolunk, és azért vannak nehézségeink is. Pécsi Ritát idézve, a valóságos, megküzdött szeretet kapcsolat lehet a boldogság kulcsa. Ez a nagybetűs egység, ami nagyon sok áldozattal jár. Ti hogyan oldjátok meg a konfliktusaitokat, hogyha a vita adódik, akkor azt hogyan igyekeztek megoldani? Hogyan kezelitek, hogy ne okozzatok egymásnak maradandó sebeket?
3: Hát nehezen. Nehezen. Tehát mi is esendők vagyunk, és hát 25 év elég hosszú idő arra, hogy az ember kiismerje a másikat, tehát tudjuk azt, hogy tudjuk a másiknak a piros gombját nyomogatni, amitől kiakad hamar. Ugye, ami nagyon fontos, hogy azt az alapelvet követjük, hogy nem fekszünk le úgy, hogy ne rendezzük a konfliktusainkat, tehát történjen bármi, úgy nem lehet nyugovóra térni, hogy egy konfliktus nincsen megbeszélve és rendbe rakva. És hát a tapasztalat az, hogy azért nyilván vannak nagyobb viták, de ezek a nagyobb viták általában nagy békülésekkel tudnak véget érni, és ezek mind a kapcsolatot később megerősítik. Úgyhogy alapvetően nem a konfliktusoknak az elkerülésére törekszünk, hogy ne legyenek, hogy a szőnyeg alá söpörjük, hanem inkább a megfelelő kommunikációra.
5: Meg még annyit figyeltem meg, hogy a konfliktusok akkor lesznek gyakrabbak, hogyha minél fáradtabbak vagyunk, tehát, hogy ez egy nagyon fontos cél, hogy eleget pihenjen a házaspár, mert akkor ingerlékenyebb lesz, durvább, befelé fordulóbb, és olyanokat mondhat akár, amiket nem is gondolna, vagy nem is akarna, és akaratlanul is megbántja a másikat. Tehát, hogy erre. És ugye kisgyerekek mellett nehéz kipihentnek lenni, de mégis törekedni kell arra, hogy a megfelelő alvás az meglegyen, vagy hogy ne ebből csípjünk le.
4: Igen, és Tilman atya is azt mondja, hogy a fáradt ember nem tud szeretni, és ezt Istenem hányszor megtapasztaljuk, amikor tényleg ingerléknyek vagyunk a fáradtságtól. és hogy ez egy, köszönjük, ez valóban egy fontos tanács, és egy nagyon praktikus tanács is, és egy nagyon életszerű tanács. És hát ugye, amiről még mindenképpen beszéljünk, az maga a forrás, hogy ti, mint házaspár, hogyan merítetek a forrásból. Az Istennel való hármas fonal az a ti házasságotokban, hogy néz ki, hogy adtok ennek teret, hogyan igyekeztek az életben tartani, ápolni, táplálni a házasságotokat, megtartó Isten kapcsolatot.
5: Minden nap jelen van az életünkben a jó Isten, mindig gondolunk rá, imádkozunk hozzá. Hát nem vagyunk olyan pedáns misére járók, hogy naponta járnánk szent misére, de a vasárnapi szent misék azok mindig szentek, hogyha külföldön vagyunk, ha belföldön, bárhol mindig elmegyünk egy templomba, és ha esetleg mégsem megoldható, mert olyan helyre megyünk, hogy nincs, vagy egyszerűen nem fér be az időnkbe, akkor hétköznap pótoljuk. Tehát ott mindenképpen merítkezünk a szent áldozásból is, és ezen kívül esténként szoktam hittel kapcsolatos témában könyvet olvasni, és arról is szoktunk beszélgetni, az is egy kicsit mindig így megnyugtat, illetve szoktunk járni akár bibliaórára, akár ilyen hittanra, ilyen fiatal házasok hittanára, vagy ilyesmi. Ezek is ilyen mindig ilyen felüdítő események.
3: Igen, hát fontos, hogy a kettőnk közötti kommunikációban is mindig megjelenik az Isten, tehát nem úgy vagyunk az Istennel, hogy nekem van egy Isten kapcsolata, meg Ildinek is van, és akkor ez mindegyikünknek a magánügye, hanem nekünk közösen van úgymond Istennel dolgunk, és mi úgy a közösen a saját életünkbe vonjuk be, és beszélünk vele meg róla, hogy nem így magánemberként, és hát nyilván a válaszok is azért sokszor így érkeznek ennek folytán, hogy nem így úgymond privátban nekem vagy neki, hanem úgy, hogy közösen beszélünk ezekről a dolgokról, hogy akkor vajon mi Istennek a szándéka, mit üzen ezzel, mit szeretne mondani, és hát van, hogy a választ is úgymond ketten rakjuk össze, tehát Ildi is mond valamit, én is mondok valamit, és akkor úgy szintetizáljuk, és úgy rakódik össze.
4: Még kiemelném itt a megosztásatokban, hogy ezt olyan sokszor halljuk a sönsöti lelkiségben, hogy a házastársam szava az Úr szava, hogy üzen az Isten a házastársamon keresztül, tehát ő nem véletlenül van ott, és idegesít akár napról napra, vagy próbál szeretni, és én ezt nem tudom viszonozni, hanem az Isten szeretetét és szavát kapom rajta keresztül. És én tudom rólatok, hogy ti nagyon korán házasodtatok össze, fiatalok voltatok, a 20-as évek elején jártatok, hogy ez egy olyan nagyon nehéz döntés sok fiatalnak, és tudom, hogy ez egyre inkább a világ is azt sugallja, hogy nem még, várj még, biztos, hogy ő az, nincs még semmi, mire fel, hogy ti mit üzentek nektek, mi adott a lendületet ehhez a döntéshez?
5: Az az igazság, hogy mi nagyon-nagyon szerelmesek voltunk, és minden vágyunk az volt, hogy minél többet együtt legyünk, és minél előbb összeházasodjunk. És egyébként nagyon sok értetlen tekintettel és emberrel találkoztunk, akár a mi korosztályunkból is, meg idősebbektől is, hogy de hova sietünk, de én mai napig ezt nem bántam meg, sőt, tehát boldog vagyok, hogy eljutottam már odáig, hogy 25 éve együtt vagyunk, és már ezt tudtuk megünnepelni, és fiatalként még tulajdonképpen, az életünk derekán se vagyunk, és hogy még nagyon sok évet így együtt lehetünk boldogan.
3: Szerintem azért ez egy isteni kegyelem is. Tehát én ezt nem tartom természetesnek, vagy magától jövőnek. Ez egy ajándék talán nekem is, meg Ildinek is, hogy egyszerűen nem kellett gondolkozni, és ez nem felelőtlenségnek hangzik, hanem inkább, hogy mondjam, egy ilyen biztos tudatnak, amikor az emberben akkora vágy van, vagy annyira érzi azt, hogy ez a jó, hogy föl sem merül benne, hogy ezt most másképp kellene csinálni. Tehát a Jóisten előtette ezeket a magokat, és egyszerűen olyan szinten vonz magához, hogy az embernek eszébe se jut, hogy most akkor máshol neki jobb lenne.
4: Akkor mit üzenünk így a fiataloknak, akik éppen most így előtte állnak ennek a döntésnek, vagy ennek az élet a mérföldkőnek, mint házasságkötés?
5: Hát én azt üzenném, hogy egy kapcsolat úgy működik jól, hogyha oda tudod magad adni teljesen a másiknak, és hogyha ezt mindketten megteszik, akkor abból egy nagyon boldog és gyümölcsöző kapcsolat lesz. És ne felejtsék el, hogy a randi az megmaradjon akkor is, hogyha kisgyerekük van, ha nagygyerekük van, hogyha kirepülnek a gyerekek.
4: Unokáik van.
5: Igen, akkor is ez nem maradjon el, mindig valami, lehet ez mindig másfajta, vagy másféleképpen, de hogy a kettes betöltött idő az ne tűnjön el az életükből, és emellett az intimitás is nagyon-nagyon fontos.
3: Meg a másik, hogy jó hír az, hogy nem mindent kettejüknek kell megoldani. Tehát, hogy egy ilyen kapcsolatban ugye nem csak a férj meg a feleség van, hanem a Jóisten is, és hát azért ilyen láthatatlan erőforrások a háttérben, azok minden nehézségen át segítenek. Úgyhogy nem érdemes sokat aggodalmaskodni a jövőn, hanem hogyha úgy érzik, hogy ez az életút, ez az, amit az Isten rendelt nekik, és így lehetnek boldogok, akkor bele kell vágni.
4: És hát én még az annyival egészítem ki, így a titeket így látva, hogy az, hogy ti a házasságot meg tudjátok ünnepelni, akár egy vasárnapi szentmisén, akár egy házastársi sétával, vagy akár egy ilyen nagy alkalom, egy 25 éves jubileumi szentmise és szakodalom, amit hosszú hónapokon keresztül szerveztek, az már önmagában egy tanács arra, hogy ez egy fontos kapocs, ez egy fontos egység, amit ajándékként és hálával kezeljünk, mert én azt hiszem, hogy ti ezt tanítjátok a gyerekeiteknek is, és nekünk is, és nagyon szépen köszönjük ezt a példát, hogy az isteni gondviselés és az Isten szeretete így átragyog ezen az egységeteken, és kívánunk nektek hosszú életet így együtt a Földön, aztán így örökre, és nagyon szépen köszönöm, hogy megosztátok velünk ezeket az örömeiteket, és ezeket a megtapasztalásaitokat így a 25 éves jubileum kapcsán, amit a nagybetűs boldogságnak neveznék, egy életboldogságnak.
5: Mi is nagyon köszönjük a meghívást.
4: Isten áldjon benneteket, és szeretném, most meg fogjuk hallgatni azt a dalt, amire a templomból kivonultatok, az pedig az Egész Föld Felett című dal.

0: Itt újra a stúdióból köszönjük a hallgatókat. Műsorunk témája Boldogan igent mondani, amit most az elhangzott interjú után és a saját házasságunkra is gondolva. Kata, ti mióta vagytok házasok Andorral?
1: Mi 12 éve vagyunk házasok.
0: Én férjemmel, Ricsivel most a 20. házasság évfordulónkat ünnepeljük nem sokára, úgyhogy az interjú után és a saját házasságaink távlatában is úgy egészítenénk ki ezt a mondatot, hogy újra és újra boldogan igent mondani. Tilman atya idézetet elmondom nektek újra, mert ezt nagyon szeretem, hogy újra és újra házasságot kötünk, de mindig ugyanazzal az emberrel. És ami nekem ebből az interjúból egy fontos üzenet volt, az a közös Isten kapcsolatunk. A házastársammal van egy közös Isten kapcsolatom, mert ez így egy egység, az Isten rajta keresztül is üzen, hiszen ő az üdvösségem forrása, és ez nekem is nagyon megnyugtató, és most visszagondolok, amikor úgymond Ricsivel mind a kettőnknek ugyanaz eszébe jut, vagy mind a ketten gondolunk arra, akkor azt érzi az ember, hogy így most már bátrabb, hiszen ezt mind a ketten kaptuk egy kérdésre, egy Istenhez intézett kérdésünkre válaszként. Nem tudom, Kata, neked mi volt a fő üzenete ennek az interjúnak, vagy neked mi az, amit így megosztanál a hallottak kapcsán?
1: Nekem Ildinek az a mondata ragadott meg, hogy a randi ne maradjon el. A közös minőségi idő az ne maradjon ki. Nekem ez egy, őszinte leszek, nekem ez egy nagy kihívást jelent, mert nagyon sokszor tapasztalom, hogy nem érem utol magam. Sok-sok teendő van előttem, a házi munka egyszerűen tornyosul, sosincsen vége. Ez az egyik dolog, hogy a kisgyerekek mellett olyan nagyon nehéznek érzem ezt a közös minőségi időt megtalálni, illetve a másik hamis felmentés tulajdonképpen, hogy sokszor azt érzem belülről, hogy nehéz lenne mást megkérni, és másra plusz feladatot tenni, hogy vigyázzon a gyermekeinkre, amíg én Andorral elmehetek, és közösen töltetek egy kis időt, de aztán Ildinek ez a mondat, hogy a randi ne maradjon el, ez úgy nagyon mélyen a szívembe vágott, hogy nekem akarnom kell, és hogyha akarom, akkor meg tudom találni a módját, hogy valakit megkérek, akár a nagyszülőket, hogy addig legyenek a gyerekekkel, ami nekik örömforrás, és nekünk is örömforrás a közösen eltöltött minőségi idő, hogy csak ketten együtt vagyunk. Úgyhogy én ezt most nagyon elviszem magammal, hogy törekedjek arra, hogy a közös kettesben eltöltött idő az maradjon meg.
0: Igen, mert mindig azon spórolunk, amin tudunk, meg ami éppen adódik, az most mondjuk a házastársunk, de ezzel egyben azon is spórolunk, amin nem lehet spórolni. De ez ugye emberleg lehetetlen, tehát a házasság pedig az Istennek az intézménye. És mi azt üzennénk így a fiataloknak, hogy bár mostanában nagyon divatos ez az együttélés, meg ez már így egy egység, meg valóban két embernek lehet egy egysége, csak hogy az áldást, azt, amit az Istentől kapunk, azt nem lehet kipróbálni, azt csak kapni lehet. Úgyhogy legyünk ebbe bátrak, és figyeljünk a jó Istenre, hogy ő neki mi a terve az életünkkel. Most mindegyik őtöknek, akik hallgatok minket, magunknak is egy imád szeretnénk felolvasni Katával együtt, mielőtt elköszönünk.
1: Ima a házastársért. Uram, Istenem, te azért dobbantottad össze szívünket, hogy egy életen át boldoggá tegyük egymást. Te tudod a legjobban, hogy a boldogság mennyi áldozattal jár. Te tudod a legjobban, milyen szeretet lehet biztosítéka az igazi boldogságnak.
0: Apostolod erről a szeretetről írta a legszebb himnuszát. Az igazi szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát. Nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
1: Ha te ezt üzented a szeretetről, apostolod által, biztosan van ilyen szeretet, és csak az ilyen szeretet tehet igazán boldoggá bennünket. Mi a segítségedet, erődet kértük házasságkötésünkkor. Most azt kérem, segíts így szeretni, és add meg nekünk az ebből fakadó boldogságot.
0: Mert tiszta emberi erő

0: mivel lehetetlen így szeretni. Én pedig akarom ilyen szeretettel széppé tenni hitves társam és családunk életét. Akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat nekünk.
1: Szűz Mária és Szent József, ti biztosan így szerettétek egymást. Járjatok közben értem, értünk, hogy példátokat követve életünk zengje a szeretet szép himnuszát, Krisztus a mi Urunk által. És most szeretnénk megköszönni

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Költöz szívünkbe, Krisztusunk, örök megváltó szeretet, minden szavunk hadd töltse igaz bűnbánó érzelem. Nagy hittel hozzuk most elég,

Jeli, najtaštadal to santnakyn, pajzsolma hívei Krisztusunk, atyáddal áldás üdv neked, szent lelkednek ki vigaszunk.

0: Belefáradtam a kiáltozásba, még Istenemre várok. Ments meg engem, Istenem, mert a víz már torkomig ér. Feneketlen iszabba süllyedtem, és nincs hol megállnom. A vizek mélyére kerültem, eltemet a hullám. Belefáradtam a kiáltozásba, torkom berekedt. Míg Istenemre várok, szemem elsötétül. Hajam szálánál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Nagy erőre kaptak üldözőim, gonosz ellenségeim. Amit el sem vettem, azt kell megfizetnem. Te ismered, Uram, balgaságomat, bűneim nincsenek rejtve előtted. Akik benned bíznak, ne piruljanak miattam, Uram, mindenható Isten. Miattam ne érje szégyen azokat, akik keresnek téged, Izrael Istene. Mert érted viselek gyalázatot, arcomat érted borítja szégyen. Testvéreim előtt idegenné lettem, anyám fiai sem ismernek rám. A házadért való buzgóság emészt. Rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Sírtam és böjtöléssel gyötörtem magam, de az is gyalázatomra vált. Vezeklő szőrruhát öltöttem magamra, és ezért is szóbeszédért. Ellenem beszélnek a kapukban ülők, a bor mellett is rólam énekelnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Belefáradtam a kiáltozásba, míg Istenemre várok. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. De én, Uram, te hozzád imádkozom, kegyelmed idején, Istenem. Hallgass meg mérhetetlen jóságodban, hűséged szerint segíts meg. Emelj ki az iszabból, hogy el ne süllyedjek. Ragadj ki azok közül, akik gyűlölnek, és a vizek mélységéből. Ne merítsen el a vizek hulláma, és ne húzzon le a mélység. Ne záruljon be fölöttem a verem szája. Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám. Szolgáttól ne fordítsd el arcodat. Sietve hallgass meg, mert nagyon gyötrődöm. Jöjj közel hozzám, és légy védelmezőm, ellenségeimtől válts meg. Te ismered gyalázatomat, csúfos helyzetemet és szégyenemet. Szemed előtt vannak mind, akik gyötörnek engem. Szívemet a szégyen összetörte, ellankadtam. Vártam, hogy valaki együtt érez velem, de nem volt. Vigasztalókat kerestem, de nem találtam. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Keressétek az Urat, és élni fogtok. Nyomorult vagyok, és fájdalommal telve, de segítséged, Uram, fölemel engem. Isten nevét ének szóval áldom, dicsérettel magasztalom őt. Az Úrnak ez kedvesebb, mint az áldozati bika, vagy mint az üsző, amelynek szarva és körme van. Látják ezt az alázatosak és örülnek, ti, akik keresitek Istent, éledjen föl szívetek. Az Úr meghallgatja a szegényeket, és fogjait nem hagyja magukra. Dicsérje őt az ég és a föld, a tengerek és minden, ami azokban mozog. Isten megszabadítja Siont, Júda városait újra felépíti. ott lesz lakóhelyük, és az lesz birtokuk. Azt örökli szolgáinak ivadéka, és ott laknak majd, akik nevét szeretik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Keressétek az Urat, és élni fogtok. Az Úr megtanít minket útjaira, hogy járni tudjunk ösvényein.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam! Azok, akik a rabszolgaság igájában görnyednek, adják meg gazdájuknak a teljes tiszteletet, hogy az Isten nevét és tanításunkat ne érje káromlás. Akinek pedig hívő gazdája van, ne hanyagolja el kötelességét azért, mert testvére, hanem annál szívesebben szolgáljon neki, hogy hívő, így az Isten előtt kedves, és törekszik a jóra. Ezt tanítsd, erre buzdíts! Ha valaki más tanít, és nem követi Urunk Jézus Krisztus üdvös szavait, és az istenes tanítást, az felfuvalkodott, és semmit sem ért. Betegesen vitázik, üres szóharcot folytat, amiből csak irigykedés, veszekedés, káromlás, rosszindulatú gyanúsítás, és olyan bomlott agyú igazság hiány levő embereknek torzsalkodása származik, akik a vallásosságot jövedelmi forrásnak tekintik. A vallásosság, ha megelégedés társul hozzá, valóban nyereség. Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, és nem is vihetünk el semmit. Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél és a test a ruhánál. Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. Nem több az élet az eledelnél és a test a ruhánál.
2: Olvasmány Lerini Szent Vince áldozó pap első emlékeztető című művéből. Azt kérdezhetné valaki, semmi se fejlődik Krisztus egyházának tanításában? Dehogy nem. Sőt, egészen jelentős a fejlődés. Ki lenne ugyanis annyira ellensége az embereknek, és ki gyűlölné annyira Istent, hogy megakadályozni merészelni ezt a fejlődést? Csak hogy valóban fejlődése legyen ez a hitnek, és ne megváltoztatása. A fejlődés ugyanis azt jelenti, hogy magának az igazságnak ismerete teljesebbé válik. A megváltoztatás pedig azt, hogy az igazságot valami egészen megmásítja. Szükséges tehát, hogy igenis növekedjék, sőt, lendületesen fejlődjék az egyénnek és a közösségnek, az egyes embernek és az egész egyháznak a felfogó képessége, tudása és bölcsessége, az egyes emberi életkor és az egymás után következő évszázadok előrehaladásának megfelelően. De mindig ugyanannak maradjon meg a tanítás, azaz megmaradjon maga a dogma ugyanabban a jelentésében és ugyanabban a tartalomban. Tehát az emberi lélekben élő vallásosság ugyanazt a törvényt követi, mint ami a test életét szabályozza. A test ugyanis az évek múlásával fejlődik és tökéletesedik, mégis megmarad ugyanaz a test. Nagy különbség van a virágzó gyermekkor és az érett öregkor között, mégis ugyanaz az ember az öreg is, aki az ifjú volt. Mert megváltozhat egy embernek az életkora, megváltozhatnak a külső körülményei is, mégis kétségkívül ugyanolyan természetű lény, és ugyanaz a személy marad. A csecsemő végtagjai kicsik, nagyobbak már az ifjúé, de azok mégis ugyanazok. Ahány izület van a kisgyermek testében, ugyanannyi van a felnőtt testében is. És ha az ember testében valami csak érettebb korában mutatkozik, csírájában az már megvolt benne előzőleg is, úgyhogy semmi új sem lesz utólag az idős emberben, ami nem lett volna meg már. Ha rejtett formában is, a gyermekben. Ez tehát a szerves fejlődés igazi és meghatározott törvénye. A Teremtő Isten végtelen bölcsessége szabta meg a fejlődésnek azt a meghatározott és csodálatos rendjét, ahogy az érettebb korban tökéletesebb formában jelenik meg az emberben mindaz, ami már megvolt a kisgyermekben. Ha tehát az idő múlásával az emberi test úgy változnék meg, hogy felépítettsége különböznék az eredetitől, azaz valamilyen új tagot kapna, vagy a meglevőkből valamelyiket elveszítené, akkor szükségszerűen vagy elpusztulna az egész emberi test, vagy torz szörny lenne, vagy legalábbis nyomorékká válnék. A keresztény vallás dogmájának ugyanígy követnie kell ezt a fejlődési törvényt azért, hogy az évek múltával a hit tanítása egyre szilárdabb legyen, és idők folytán jobban kifejlődjék, és az emberi életkor haladtával megvilágosodva ragyogjon. Őseink ennek az egyháznak a szántóföldjébe már régen elvetették a hit tiszta búzáját. Nagyon oktalan és következetlen dolog lenne, ha mi, késői utódok, az igazság tiszta búzája helyett a titokban belehintett tévtanítás konkolyát gyűjtenénk össze. Sokkal okosabb és következetesebb dolog, hogy miután semmi ellentét sincs a kezdeti értelem és a későbbi fejlődés között, a tiszta búzavetésnek kifejlődött kalászaiból learassuk a dogma tiszta búza termését is, hogy ami abból az ősi kezdeti vetésből idők folyamán kifejlődött, most szintén örömmel töltsön el, és tisztelettel becsüljük meg. Most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyekre tanítalak. Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit, és ne is vegyetek el belőle. Hozzátok intézett szavaim lélek és élet. Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit, és ne is vegyetek el belőle.
0: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen. Az Ura imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll. És híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. Ne fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját cseréljék. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiánk.

0: Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól? Istenem, kiáltok naphosszat, és te nem hallgatsz rám. Kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy. Szentélyed a te néped dicsősége. Benned bizakodtak atyáink. Bizakodtak, és te őket megmentetted. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak. Én azonban féreg vagyok, nem ember. Emberek szégyene, akit a nép megvet. Aki csak rám néz, mind nevet. Elhúzza száját, fejét ingatva mondja. Az Úrban remélt, hát mentse meg. Szabadítsa meg, ha úgy szereti. Te hoztál ki engem az anyaméből. Már anyám keblén te voltál reménységem. Te rád hagyatkoztam, amióta élek. Te vagy Istenem, anyám ölétől. Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés. És nincs, aki segítsen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Körülvesz engem számtalantulok, básáni bikák rohannak rám. Rám tátják szájukat, prédáló, üvöltő oroszlán módjára. Mint a kiöntött víz, olyan lettem. Minden csontom szerte hullott. Szívem, mint a viasz, megolvad bennem. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél. Kutyák falkája ulálkodik körülöttem. Gonosztevők serege zár körül. Átjuggatták kezemet, lábamat. Megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg csak bámulnak, rajtam mulatnak. Elosztják maguk közt ruhámat. És köntösömre sorsot vetnek. Te azonban, Uram, ne maradj távol. Erősségem, siess segítségemre. Ments meg a kard élétől. Ragadd ki lelkem az ebek karmai közül. Szabadíts ki az oroszlán torkából, a bikák szarva elől, engem nyomorultat. Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt, a gyülekezetben hadd ágyalak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek.
1: Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai, akik félitek az Urat, áldjátok. Magasztaljátok őt, Jákob utódai. Félve tisztelje őt Izrael minden törzse, mert nem nézi les, nem veti meg a szegény nyomorát. Arcát nem rejti el előle, segélykiáltását meghallgatja. A nagy gyülekezetben téged dicsérlek, az Isten félők előtt teljesítem fogadalmat. Egyenek a szegények és lakjanak jó, áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mindörökké. Gondoljon az Úrra, és térjen hozzá a föld minden határa. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai, mert az Úré a hatalom.

0: Előtte hajolnak meg mind, akik a porba visszatérnek. Az én lelkem is neki él, és nemzetségem neki fog szolgálni. Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, a majd születő népnek igazságosságát hirdessék. Ezeket mind az Úr cselekedte. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai.
1: Most az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják, az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól.
0: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos fény gyújt a szemnek.
1: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, Te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép gyöngét szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. Leó pápa a művészet és szépség szeretetére hívott fel október 7-én az általános kihallgatáson. Magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Hírszerkesztő Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7 órától este 9-ig tartó élő műsor folyammal vette kezdetét a Máriaton adománygyűjtés a Mária Rádióban, amelynek 2 célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9-es megaherces frekvencián, a műsorszórást biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára. Így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitó napot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsor folyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módjai megtalálhatóak a Mária Rádió októberi magazinjában. 14. Leó fogadta a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató szervezet louisianiai csoportját szerdán, tudósít a Vatikáni Rádió. A művészet és a szépség szeretete és önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, tanított a pápa, és megköszönte a támogatók nagylelkű együttműködését, amellyel hozzájárulnak a Vatikáni Múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a haszon kerül előtérbe. Rendkívül fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és teret szenteljünk a szépség. A szépség megnyitja a lelket Isten felé, mutatott rá, majd Szent 6. Pál pápára emlékeztetett, aki a szervezet létrejöttét ösztönözte. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, buzdította a jelenlévőket 14. Leó pápa. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László uralkodása idején. Később a tatárokkal és török örökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszarikolos bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára 1896-ban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Ime az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testéről.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd nekünk be szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délután és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világ békéért, most a műsor ismertetés után program ajánlóval jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzért imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Örök iger részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiség irodalom 13-ra 15 perckor. Szövetség az életért. Beszélgetés Böte Csaba atyával 13-ra 25 perckor. A nap evangéliumáról emlékedünk közösen 14 órától. Ezt követ a Jó Hírek hírmagazinja 14-ra 15 perckor. Napi útravaló jezsuita emlékedés 14-ra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzért imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Átmozgató, Hem Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. Személyes boldogság, arany, ami fénylik, Ercsényi Lajos interjúja Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapáttal 16 óra 35 perckor. Hazafelé életre növelő a Sőstadt lelkiség műsora 17 óra 15 perckor. Gájer László atya előadása a Rózsa első imaesten 18 órától. Tanúságtételek a Rózsa első imaesten 18 óra 30 perckor. Az igéző és a hírpercek után a Zsolos Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Isten jelenlétében Varga László püspök atya emlékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercék és a ráhangoltán kiáltás imádsága nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Hangadó, kamaszokról kamaszoknak Ládai Esztér és Surányi Gráf Laura műsora 20 óra 16 perckor. Iránytű, Pál Ferenc atya előadás sorozata 21 óra 5 perckor. Szentkút podcast, a Mátara Verebén Szentkúti Nemzeti Kegyhely műsora 22 órától. A Nézőpont és a Hírpercek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Lélekcseppek, Schindler Mátyás atya homiliái 23-ra 20 perckor. A Zsorosba befejező imórát imádkozzuk 23-ra 40-kor. A Hírpercek adásával zárul 23-ra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
5: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot. Benedek Elektől olvastam egy rövid kis verset a békéről. Ebben benne van mindaz az érthetetlenség, hogy hogy lehet, hogy a valakinek a lelkébe, szívébe az költözik, hogy jót tesz azzal, hogy a pusztítást indítja el. Nem hiszem, hogy bármilyen háború valaha is hozzájárult volna az épüléséhez az emberiségnek. Mert lehet, hogy szembe kell szállni a gonosszal, mint ahogy a Hitler ellen tette a fél világ. No, de ott is a gonosz elindítása volt, ami mit hozott volna, semmit, pusztulást. Erre utal Benedek Elek is. Ó, Isten, Isten, édes jó atyánk, vedd le mi rólunk büntető kezed. Irgalmazz nékünk, tekints le ránk, szálljon szívünkbe béke, szeretet. Uram, ne engedd, hogy a gonosz szellem testvért uszítson harcra testvér ellen. Békés szerszámmá váljon mind a dárda, fegyver miatt ne legyen senki árva. És hol van a döntéshozók szívében az a kép, hogy gyermekek halnak meg, egyáltalán látja, hogy mit művel? Uram, ne engedd, hogy a gonosz szellem testvért uszítson harcra, testvér ellen.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Piros fotel. Folytatódik a Piros fotel sorozat. Helyszíne Don Bosco Közösségi Ház, Budapest, 3. kerület, Kisszeli utca 79. Az időpontja 2026. október 14-e szerda, 19 óra 30 perc. Mit jelent pontosan az, hogy valaki szalézi testvér? Laikus, világi vagy felszentelt? Hogyan élnek, mit csinálnak, és milyen különleges karizmája van egy szerzetesnek, aki a testvéri hivatást választja? Mivel a püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét, a Piros fotel 2026-27-es évadában a szalézi család belső titkaiba és sokszínűségébe pillantunk be. Októberi alkalmunkon a missziós elhívásról, távoli kultúrákról, nagy álmokról és a nehéz időszakokról is szó lesz. Kik lesznek a vendégek ezúttal a Piros fotelben? Nádudvari Géza testvér. Nagy családból, Újlipótvárosból indult. Missziós testvérként Afrikát is megjárta, közel 2 évig szolgált Gánában, amíg egy betegség közben nem szólt. Jelenleg az Óbudai Szerzetesi Közösség tagja, tartományi titkár és ekonómus. Kirner Gábor testvér. Erdélyből származik, a szalésziakat az Óbudai Szaléziánum kollégium lakójaként ismerte meg, tanárszakos egyetemistaként. 2 éves testvérképzését a Távol-Keleten, a Fülöp-szigeteken töltötte. Jelenleg az Óbudai közösség tagja, a Számak Szalézi és a Meta Don Bosco technikumok pasztorális megbízottja. Hallgassuk meg együtt, miben azonos és miben teljesen eltérő 2 szalézi testvér története. Bár ugyanabban a lelkiségi családban élnek és szolgálnak Óbudán, egészen más indítatásokkal, vágyakkal és küzdelmekkel kellett szembenézniük Gánától a Fülöp-szigetekig. A program megvalósulását és a közösségi házat támogató adományokat köszönettel és jó szívvel fogadják a helyszínen. Várnak szeretettel minden fiatalt, családot és érdeklődőt a szalésziak. Engesztelőim a Szent Anna réten. Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket a Szent Anna réti engesztelő kápolnához 2026. október 13-án kedden 12 órára, hogy együtt imádkozzanak egyházunkért és különösen papjainkért és a szerzetben élő testvéreinkért. Kiemelten fohászkodnak továbbá magyar egyházunkért, illetve a székesfehérvári egyházmegyénkért, hiszen a keresztény Magyarország szíve itt kezdett el dobogni egykor. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Október 13-a, különleges dátum, a fatimai jelenések utolsó napja. A szűzanya, az egyház által hitelesnek nyilvánított Róza misztika jelenésekben azt kéri, hogy ezen a napon különösen is engeszteljük az ő tévúton járó gyermekeiért, akik a mi testvéreink. Szeretnének örömet szerezni legszentebb édesanyánknak, ezért válaszolva az ő imádságra hívására szervezi ezt az alkalmat a Keresztelő Szent János engesztelő ima közösség. Az engesztelő imádság 13 óra 15 perckor szentmisével zárul, melyet Szemere János atya celebrál. Remélik, hogy minél többen lesznek a jelenések 109. évfordulóján, akik igen tudnak mondani a szűzanya hívására.
0: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztust!
2: Mindörökké, amen!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel veríték.

0: hogy minden bűnre vezető alkalmat elkerüljek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a vigyalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk megostoroztak. Nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Jézus testét megostorozásának titkában darabokra szaggatták, és sebeiből a legszentebb vér folyik. Ez az ára az emberi lélek szabadságának, hogy ne maradjon a szenvedélyek és a bűn rabságában. Engem is meghívott Isten az Isten gyermekeinek méltóságára, hogy uralkodjam testemen és szenvedélyeimen. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy buzgón járuljak a Szent Jónáshoz és az Úr testének vételéhez, azért, hogy megőrizzem lelkem szabadságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
0: és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál tettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak, és arcul ütötték. A teremtmény üti arcul teremtőjét. Az ember kezet emel Istenére. Ez a bűn szörnyű titka, mégis Isten hallgat. A megváltó türelmes, gyengéd, irgalmas és alázatos, türelmesen vár a bűnös megtérésére. Isten engem is körülvesz türelemmel és megértéssel, és vár a szeretetemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy türelmes és megértő legyek fele barátaimhoz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit élettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Ne engem sirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Jézus a keresztet hordozva elesik súlya alatt. Együttérzésre van szüksége, de az nem hozhat neki vigasztalást, mert az ember bűnben él, megsért Istent személyes és családi életében. Isten engem is a személyes bűnbánatra hív, a bűnnel való szakításra és a kölcsönös családi szeretetre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy szakítsak a bűnnel, és épülésére legyek másoknak jó példámmal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. A kereszten Jézus felajánlja szenvedését és halálát a világ üdvösségére, vagyis értem és minden emberért. Atyától kéri a megbocsátást minden bűnösért. Ez az általános amnestia, feloldozás és kiengesztelődés. Nekem is megbocsátja Isten bűneimet, a bűnbánat és kiengesztelődés szentségében, valamint hív, hogy megbocsássak másoknak. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy megbocsátó szeretettel legyek azok iránt, akik megbántanak engem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent orvosójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
6: Ámen. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké. Ámen.
7: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Fodor Réka, Afréka csodálatos találkozásokkal teli útjáról mesélt a fiataloknak. 3 ezüstérmet szereztek a magyar diákok a csillagászati és asztrofizikai diák olimpián Vietnámban. Hírszerkesztő Szopko Anna és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130. emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban. A tárlata Székelyudvarhelyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Házrezső Múzeum közös kiállítása, tudósított a Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott: Márton Áron püspökről beszélni, több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia, Muzika Szakra Kamara kórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Sripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Fodor Réka missziós orvos, azaz Afréka, október 5-én délután a Semmelweis Egyetem kurzusán Budapesten a bőrklinika előadó termében ezúttal nem a nigériai misszióról beszélt, hanem arról, mit jelentett számára az El Camino. Mesélt találkozásokról, nehézségekről, vicces helyzetekről, olyan pillanatokról, amelyeket csodaként élt meg. Olvasható a Magyar Kurírban. Az Istenhit és Orvostudomány elnevezésű szabadon választható féléves kurzus 2008 óta létezik a Semmelweis Egyetemen. Csókai András idegsebész javaslatára és szervezésében, aki most rendhagyó módon arra kérte Fodor Rékát, hogy a zarándoklatról beszéljen. A doktornő többek között azt mondta, nem az a teljesítmény, hogy hány kilométert mész. Ami fontos, hogy változtál-e belül. Jobb ember lettél-e, közelebb vagy-e Istenhez? Ő végül 30 nap alatt érkezett Santiago de Compostellába. 3 ezüstéremmel és 2 dicsérettel zárta szereplését a magyar válogatott a 19. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpián, amelyet Vietnámban rendeztek meg, közölte a Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ az MTI-vel szerdán. A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai eseményt szeptember 25 és október 5 között rendezték meg Hanoi városában, a Fenica University campusán 64 ország 312 versenyzője részvételével. Az 5 tagú magyar csapat közül Elekes Panni, Kis Ágoston és Zádori Gellért ezüstérmet szerzett, Jakab Ede Krisztián és Pap Emese dicséretben részesült. A magyar csapat felkészítését és koordinációját az Atletica Galactica a szervező csapata végezte. A Hanoi fordulóra a házigazdák egy teljesen új planetáriumot is felépítettek egy év alatt, hogy a planetáriumi versenyfordulóhoz zavartalan körülményeket biztosítsanak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Krisztusban élnek. Hiszen a lélek törvénye, ami a Krisztusban való élet folyománya, megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis a törvény nem volt képes, mert a test miatt erőtlenné vált, az Isten véghez vitte. Elküldte tulajdon fiát a bűn miatt a bűntestének hasonlóságában, hogy elítélje a restben levő bűnt, és hogy a törvény beteljesedjék rajtuk, akik már nem a test, hanem a lélek szerint élünk. Akik ugyanis test szerint élnek, azok a testiekre törekszenek, akik azonban a lélek szerint a lelkiekre törekszenek. De a test kívánsága a halálba vezet, a lélek vágyódása ellenben élet és béke. A test vágya ellene mond Istennek, nem veti alá magát Isten törvényének, sőt nem is képes rá. Ezért aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus lelke, azok nem az övéi. Ha Krisztus bennetek van, a test ugyan a bűn miatt halott, de a lélek élet a megigazulás következtében. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó lelke által. Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok. De ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk. Abba, atya! A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Isten örökösei, Krisztusnak társ örökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. De ennek az életnek a szenvedései, véleményem szerint, nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajudik mindmáig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőkben hordozzuk a lélek zsengéjét, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni láttunk, többé nem remény. Amit valaki lát, azt reméli. Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk szavakba nem önthető sóhajtozásokkal, s ő, aki szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazultá tette. Akiket pedig megigazultá tett, azokat meg is dicsőítette. Mire következtethetünk ebből? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt, fel is támadt, és az Isten jobbján közbe jár értünk? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint megvan írva, minket minden időben te érted írtanak, s vágó juhok módjára tartanak. De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasságok, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
6: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
7: Október 9-e. A te fiad él. Ezt Szent János evangéliumában olvassuk a 4. fejezet 50. versében. A te fiad él. Jézust a csoda tételei után befogadták Galileában, a saját hazájában, de becsülete idézőjelben továbbra sem volt. Az itt lakók ugyanis a segítségét, a csodáit akarták Jézusnak, de a szemét, a profétai szavát, a megváltó szabadítását nem tartották kívánatosnak, sőt, ezt egyenesen botránynak és istenkáromlásnak minősítették. Ez a galileai hit idézőjelben. Segíts itt és most, Uram! De minden maradjon a régiben. Erről olvasunk egyébként a 43. és 45. versekben. A királyi tisztviselőnek is ilyen galileai hite volt. amikor a beteg fia miatt Jézushoz fordult. Ezért Jézus meg is fedi, ahogy a 48. versben olvassuk. Ez a történet nem ugyanaz, mint a kapernaumi százados szolgálójának a meggyógyítása. Itt zsidó hitű király ember könyörög a fiáért. Ott egy pogány százados a szolgálójáért. Itt az atya azt kívánja, hogy Jézus menjen el a fiához, ott a százados arra kéri, hogy ne menjen el, csak szóljon egy szót, és meggyógyul a szolgája. Itt Krisztus nem megy el, ott viszont elindul. Jézus Krisztus megfedi a király tisztviselő, csodaváró hitét, de elkezdi éleszteni és érlelni ezt a hitet. Jézus Krisztus feltámadása az a csoda, amely a halál és a gyógyíthatatlanság ellenében is minden élet és minden megoldás forrása. Aki vállalja azt a kockázatot, hogy rábízza magát az igére, az abban kijelentett ígéretre, amely az örök élet bizonyossága, az ráadásképpen kaphat sok más segítséget is, már itt, ebben a világban. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott, olvassuk az 50. versben. Felénk is hangzik az örömhír. Az örömhír Jézus Krisztusban. Mindenkor életünk van, nekünk és gyermekeinknek. Csak így hordozható a jelen, akár adatik konkrét segítség, akár nem. Mindenesetre fel kellett ez a nyomorúság, amely a királyi tisztviselőt elindította az Úr felé. Az Úr aztán értelte a tisztviselő hitét, csodaváró hitből személyes, élő hitre, közben pedig adott a csodának is. Ki kell mondanunk, tapasztaljuk, a jólét hitetlenné tesz. Ezzel nem azt mondjuk, hogy jó a nyomorogság és a nyomorogni, de azt igen, hogy javunkra lehet a szegénység, javunkra lehet a nyomorúság. Mert ott lehet bennünk Jézus minden alkalommal. Kimondhatjuk, menj el, a te fiad él. Amen.
6: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Legyél ima. Mi az oka annak, hogy imádkozunk és kitartunk az imádságban? Kiindulhatunk a szerzetes Cassianus egyik szuggesztív mondatából. Az imádság még nem tökéletes, amíg a szerzetes tudatában van az imádságnak, és tudja, hogy imádkozik. Tovább is mehetünk, ha elgondolkozunk azon a leíráson, amelyet Celánói Tamás a Szent Ferenc imájáról. Nem annyira imádkozó embernek, mint inkább imádságnak látszott. Talán az élettel való kapcsolat az ima útjának az igazi végpontja. A válasz az ima végcéllyal kapcsolatos összes kérdése. De mit kell tenni az imádság után? Hova akar elvezetni bennünket az ima? Mi az értelme az imában való kitartásnak? Egyszerűen csak élni. Mégpedig a lehető legnagyobb szabadságban és hitelességben élni. Az ima nem a végső teljesítmény, ahol az a veszély fenyeget bennünket, hogy sohasem érezzük magunkat a helyünkön, a lelkiismeretünkben, vagy sohasem érezzük magunkat békében Istennel és a másokkal. Épp ellenkezőleg. Ha hagyjuk, hogy az imára szánt idő megpújítsa és egyszerűbbé tegye a szívünket, akkor lelkiütünk végén csak is emberibbnek, valódibbnak, szabadabbnak érezhetjük magunkat, és teljesítménykényszer nélkül élhetünk. Esetleg azzal az alázatos vággyal telve, hogy képesek legyünk kapcsolódni mindenhez és mindenkihez, anélkül, hogy félnünk kellene attól, hogy elveszítjük önmagunkat és szabadságunkat. Idézzük még egyszer Szent Ferencet és az ő eredeti felfogását a boldogságról, amely azok számára lehetséges, akik hagyják magukat a lényeket,

0: ellenségesnek vagy bosszantónak tartott jelenlétünket. Pontosan ezt a tapasztalatot éli meg a testvéreivel, akik, immár sokan, szeretnének felszabadulni tőle és a radikális evangéliumi tapasztalatától. Mondom neked, hogyha van türelmem és nem indulok fel, akkor ebben van az igazi öröm, az igazi erény és a lélek üdvössége. Mondom neked, hogyha van türelmem és nem indulok fel, ebben van az igazi öröm, az igazi erény és a lélek üdvössége. Azt gondolhatnánk, hogy Szent Ferenc az ima révén egyfajta szemtelenséget fejlesztett ki a negatív eseményekkel szemben. És ez lehetővé tette számára, hogy még olyan helyzetekben is higgadt maradjon, amelyek objektíve nagyon fájdalmasak voltak. Ez a sztoikus eszmény, amely oly sok nyugati és keleti filozófia követett Krisztus előtt és után, nem a legjobb értelmezése Szent Ferenc tapasztalatának. Az evangélium jó hallgatójaként és Krisztus szenvedés tanítványaként, aki tökéletes örömről szóló történetével Szent Ferenc azt akarta mondani, hogy a boldogság nem csupán egy kellemes érzés, hanem a dolgok felfogásának olyan formája, amelyet csak a lélek erejével lehet elérni. Az, hogy nem reagálunk rosszul, amikor rossz körülmények közé kerülünk, azt igazolja, hogy imánk meggyőzte a szívünket arról, hogy többé nem válaszolhatunk a rosszra másik rosszal.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm Mária Rádió kedves hallgatóit egy nagyon szomorú helyről. Doberdói Fensíkon vagyunk. Mártonáron emlékútra jöttünk el. Tudjuk jó, hogy Mártonáron, miután leérettségizett, nem sokára be is sorozták pár napra rá, és már kint is volt a Doberdói Fensíkon. Szent Mártonról elnevezett falu határában a Szent itt szolgált szeretettel. Zászlósként volt besorozva, és igazából egy 30-40 fős kis csapat volt rábízva. Ő ezeket ugye mozgatta, tartotta tisztekkel a kapcsolatot. Ő is ott volt elhelyezve a közkatonák között fronton. Ezzel a golyó valószínűleg mester kis alakulatát. Szörnyű. Így került haza végül is Csíksomjóra, ahol a szűzanya lábánál keresett vigaszt, jelenkezett a ferences világi rendben. Igen. Mindenesetre ezt így elmondva egyet jelent, de kijönni ide a harctérre, ahol több százezer ember elesett bajtársai közül meghalt, és ezek nem ilyen szép halálok, hát végül is, amikor az embert eltalálja, egy repesz, az darabokra tépi, légnyomás. Nagyon sok embert úgy kellett összeszedni,

adni darabokban. És az éveken keresztül képes volt, és nem csak ez az egy front volt az első világháborúban, hisz nagyon sok helyt. Majd olyan helyt fogok visézni, ahol közel 100 000 magyar katona van eltemetve. Megrázó. Egyfelől az a végtelen úri viselkedés, ahogy akár Ferenc József, Skörös, hogy mondjam, buzgó imádság, s állított, s minden, amit akarsz. És másfelől ez a rideg, kemény valóság, ahol fiúk tudták, hogy olyan századok voltak, ezredek, hogy néhány katona maradt életben, a többi meghalt, súlyosan megsebesült. És akkor itt volt még a súlyos kolera járvány, ami azt mondják, több embert vitte, mint a maga a frontszolgálat. Aztán 18-ban jött ugye a spanyolnátha. Mennyi ember, mennyi nagyszerű ember meghalt, és az ember nézi ezeket a romokat, ugye hát most már hál' Istennek sok mindent újraép, egész falvakat, kőkövet nem maradt. Tényleg volt el a várossal, az ellenségre, a tüzet. Én azt gondolom, hogy minden fiatal, tehát egy busz fiatallal jöttünk ide frontra, el kellene hozni ilyen helyekre, hogy egy kicsit döbbenjünk rá arra, hogy mivel is játszunk. Gyerekeink körbevettek, még a tavaly ússzá, és kérdezték, hogy Csaba testvér kommunista volt? Hát mondtam, nem. Hát miért? Hát azt mondtam, mi ment el a katonának? Hát mondtam, kicsi szívem, akkor nem úgy volt, hogy nem lehetett dönteni, hogy mész vagy nem mész. Ugye 78-ban volt a román katona. Néztek olyan nagy üveges szemmel, és az egyik végül megszólalt, azt mondja, pap bácsi, mondhat akármit, én biztos nem mentem volna el maga helyett katonának, hanem szerettem volna oda menni. Tehát annyira nem is értik a mai fiatalok, hogy ez mit jelentett. Tehát egyszerűen nem volt B-terv, ha nem mentél, katonaszökevény voltál, és lelőttek. Tehát mind a vágó híd úgy hajtották fel erre a hegyre. És nézem a még ma is jól látható hát terep épületeket, lövészárkakat, kavernákat, óvahelyeket, alagutakat. Félelmetes, hogy ezek az emberek mennyi dolgoztak. Nem beszélve arról, hogy akkoriban nem az autó hozta fel ezeket a fegyvereket, lőszereket, felszerelést, élelmet, mindent, hanem egyszerű emberek a saját hátukon cipeltek mindent fel, és hát ugye ástak, építettek, és dolgoztak, és temették a társaikat. 100 000 emberek eltemetni. Olyan 12 iszonzói csata volt, és több olyan volt, amelyik 50-100 000 áldozatot követelt mind a két oldalról. Nem volt víz. Fent a Kassz-vidéken nincs forrás, nincs víz. Hát úgy kellett hozni hátországból a vizet. Félelmetes. És ezek olyan fiúk voltak, ugye hát itt a nagyváradi, debreceni, székesfehérvári, budapesti, tehát ilyen ugye a székely hadosztály is, egy része is itt volt, csapatba be volt Márton Áron is ugye illesztve. Hát most őszinte legyek, ezek vidéki, alföldi fiúk, itt felhozni valamit 2000 méter magas sziklabércekre felmászhatni, hogy ott harcoljanak ötten embereket közel harcba. Nagyon sokszor, tehát az volt, hogy jött a roham, és akkor akit lehetett lelőttek, és akkor aki megérkezett, akkor azt ásóval, szuronyal, és két puszta kézzel kellett megnyugasztani. Aztán kiverték osztrák sereg, vagy a magyar seregeket a lövészárokból, és akkor azt vissza kellett foglalni. És félelmetes látni ezeknek a nyomait, rengeteg vas szanaszét heverő. Persze összegyűjtött, és leadták, ócskavastak, meg minden, de még mindig én is találtam ilyen repesz darabokat, amik ugye 16-17 foly során, tehát hogy mondjam, öltek. Igen, testvéreim, Márton Áron közbejárását kérve imádkozzunk az áldott békéért.
rajtunk múlik, ami bőrünkre megy. És én azt gondolom, hogy Európa népe nagyon közel van egy pusztító háborúhoz, mert a jólét, a kényelem megköveteli, hogy ezt az életszínvonalat, és azt nem tudjuk lennebadni, ebből kifolyólag politikusainknak muszáj, hogy megtegyenek mindent, hogy fenntartsák ezt a mi igény szintünket. És ez békés, nem jön belé a politikusokat ezekbe a döntésekbe, amik könnyen világégést okozhatnak. Milyen jó lenne, hogy Szent Ferenc évébe tanuljunk egyszerűséget, szegénységet, visszafogottságot, testvéri szeretetet nagy példaképünktől. Szent Ferenc fegyvertelenül tudott elmenni az ellenséghez. Miért? Mert nem voltak igényei. Mert egyetlen igénye az volt, hogy szeresse az Istent, és szeresse az embertársát. Ezt a parancsot kaptuk a mennyei atyától, ugye Jézus Krisztusnak ez a fő parancsa. Ilyen jó lenne, hogyha tényleg, hát ide visszamennénk ezekhez a gyökerekhez, mert ezekben a gyökerekben élet van, és nem halál. A birtoklás utáni vágy, a fogyasztás utáni végtelen móság, kapzsiság, ami bennünk van, hatalom utáni sóvárgás, amit minden emberben ott van. Ezek nem rossz dolgok. Isten adta nekünk, ha jóra használjuk. Mert hogy aki igazán nagy akar lenni, az legyen a többiek szolgája. Ha mondja a mi Urunk Jézus Krisztus. És ilyen egyszerű. Ha tényleg szolgáló szeretet útján járnánk, törekedjünk nagyobbak lenni. Nagy volt Árpádházi Szent Erzsébet, vagy Teréz anya, kis Szent Teréz. Ha van lehetőség kitörésre, ezeket a lehetőségeket próbáljuk megélni. A kincs gyűjtésre is. Ez is szóval nem mondja Jézus, hogy ne akarjál gyűjteni, hogy a benned lévő végtelen móságot ne akart kiélni. Csak azt mondja, olyan kincset gyűjtsön, ami megmarad az örök életre. Ne limlomot, a legértékesebb festmény, kép, könyv, autó, minden. Hát az csak lehúz. Jóisten színe elé, mikor oda akarsz állni, akkor az a fontos, hogy hát szabad legyél. A madár szárnyalását, a legfinomabb aranylánc, ami őt leköti, visszafogja az ő szárnyalását, akadályozza a kibontakozását, az égbe való emelkedését. Egy tömeges megtérés kellene, és nem a fog összeszorított fakírság a mi útunk, hanem Isten gyermeki szabadság, jókedv, derű. Ültessünk szöllőt, rózsatöveket, gondozzuk a kertünket, tegyük szépi otthonunkat, ne ronyrázással, és nem felfúvalkodott másikat leköröző, mit tudom én milyen vágyakkal, hanem maga egyszerűségében, visszafogottságában. Adná az Isten tényleg, hogy meg tudjunk térni. Adja az Isten, hogy ne a első és a második világháború nyomvonalán haladjunk tovább a harmadik világégés felé. Márton Áront, szentjeinket kérjük, járjanak közbe értünk az áldott békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
1: Mária Rádió.
2: Berr Miklós nyugalmazott Váci püspök homiliája következik, amely a Mária Rádió önkéntes találkozóján hangzott el Vácon.
3: Ismételten nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket itt a Váci Ferences templomban, a Szent Kereszt templomában. Két gondolatot szeretnék hozzákapcsolni a mai hálaadásunkhoz. Az egyik, ami Váci élményünk, a másik pedig a világegyháznak a reménye. Az egyik élményünk, hogy éppen egy héttel ezelőtt ünnepeltük a Váci püspökség 1000 évét. Képzeljétek el, hogy azért hadd kérdezzem meg, hogy tegye fel a kezét, aki itt volt múlt szombaton. Jó, akkor ellenőrizzétek, hogy igazat mondok-e. 3 éve készültünk már erre a 1000 éves ünnepre, és imádsággal az imádság iskolájában készültünk, amiben nagy szerepe volt a Mária Rádiós szolgálatotoknak is természetesen. Most múlt szombaton egy egész napos nagy ünnepünk volt. A püspöki palotánknak a kertjében reggeltől estig kisgyerekes családok jöttek, mentek, beszélgettek, örültek egymásnak. A téren mindenütt ott álltak a sátraink. A Mária Rádió sátra hol volt? Ott a püspöki palota mellett, gondolom. Mert ott volt a kispapoknak a sátra, a pedagógusoknak a sátra, ott volt a cigánymissziósoknak a sátra, és sorolhatnám tovább, mindegyik a saját szolgálatát hozta ide, és aztán hát egy hálaadó szentmisénk volt délután. De amit különösképpen szeretnék megosztani veletek örömömet, hogy este a Székesegyház előtti tér egy gyönyörű színpaddá alakult. A Székesegyház előtt volt a színpad, és az egész tér ott volt székekkel előkészítve, nagyon sokan voltunk, hát emlékezhettek rá. És előadták az 1000 éves magyar múltunkat Váci vonatkozásokkal. 500 szereplő készült erre az előadásra. Szép zenei aláfestéssel, énekekkel, kivetítéssel, gyönyörű szép esténk volt. Itt, ahol most vagyunk, nekünk váciaknak tulajdonképpen itt kezdődik igazából a történelmünk. Itt, ahol most vagyunk, itt volt Géza királynak, Szent László királynak az első palotája, itt építették az első Váci templomot, Székesegyházat. Innen indult ennek a városnak és a Váci egyházmegyének az élete. És ami különösképpen kedves volt ebben a Meskó Zsolt rendező úr által előkészített színdarabban, aminek üzenetértéke volt. Minden kornak a püspöke a kereszttel jött be a színpadra. És amikor hát jött a tatárjárás, vagy a török dúlás, vagy a többi nyomorúságunk, mindig átadták ezt a keresztet a következő kor püspökének. És ez ennek az üzenete, ennek az évfordulónak ez az üzenete, ahogy ez a mai Szent Leszke Pál apostolnak a hitvallásában közel hozza hozzánk, hogy minden tér meghajoljon, minden nyelv csak róla szóljon, hogy Isten eljött közénk Jézus személyében, így szeretett minket. Meghalt értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. És így jutottunk el a napjainkig. Az utolsó színpadi jelenetnél Marton Zsolt püspök atya is fölment a színpadra, és ő vette át a feszületet. És így vonultak végig a téren a püspöki palota felé. Hát ez az első gondolatom, hogy az 1000 évben benne volt azért a mohácsi fájdalmunk is, Benne volt sok minden más fájdalom, benne volt az én papi életemnek a 60 éve, benne volt a ti szolgálatotoknak a 20 éve. Ez mind egymásra épül, és mi is mindnyájan megkaptuk Jézus keresztét, és adtuk tovább. Délelőtt alsó Némeriben miséztem, az ottani templomot 275 évvel ezelőtt szentelte fel az akkori váci püspök, Altán Mihály Károly, és az is a Szent Kereszt ünnep, Szent Kereszt tiszteletére van szentelve. És egy kedves fafaragás készített ott egy művész, amire ez volt írva, e jelben győzni fogsz. Hát ezért is hoztam elő az ezer évnek ezt a szép jelképét, Krisztus keresztje, ami reménységünk forrása. A másik gondolatom pedig a világegyháznak a reménysége. Ferenc pápánk után Leó pápa vette át a pápai szolgálatot. És olyan érdekes, hogy Ferenc pápának az utolsó körlevele az volt, hogy ő szeretett minket. Dilexit nos. És ebbe az ő saját jezsuita lelkületét fogalmazta meg, amit aztán folytatott Leó pápa, és most már az is a könyvesboltjainkban van, a dilexit te, szerettelek téged, ami tovább viszi ezt a gondolatot, és ez megint csak a mi hitünknek a nagyszerű reménysége, hogy személy szerint szeret minket az Úristen, az Úr Jézus személyében. Leó pápa ott van most Franciaországban. Éppen Milánatját kérdeztem, hogy a mai hírekből mit tudtunk. Valószínűleg ma már talán Lourdesba ment a... Úgy valószínűleg Lourdesba ment a Szentatya, tegnap Párizsba volt. És ott a párizsi beszédében erről beszélt, hogy az Úr Jézus személyében mutatja be az Úristen a mi emberi személyiségünk méltóságát, titkát. Ebben a legutóbbi körlevelében, amit aztán még most kiegészített Leó pápa, erre akar minket is rávezetni, rá segíteni, hogy ajándékba kaptuk ami Krisztus képi szolgálatunkat, és ezt akarjuk továbbadni. Az elmúlt napokban ünnepeltük a Szűzanya születését, a Szűzanya névünnepét, a fájdalmas Szűzanyának az ünnepét, és most a Mária Rádiónak a szolgálatában akarjuk megköszönni a Szűzanya égi közbenjárását. Valamikor egyszer hallgattam egy ilyen kedves gondolatot, hogy az Úr Jézus feltámadása után a pünkösdre várakozva, ahogy olvasok az apostolok cselekedeteiben, a Szűzanya együtt imádkozott az apostolokkal, az utolsó vacsora termében. És a gondolat itt adódik, hogy az apostolok a Szűzanyára néztek, és hát úgy eljátszottam a gondolattal, hogy egymásnak oda súgták, hogy látod az ő arcát. Ugye Jézus arcvonásai. A Szűzanya arcvonásai Jézus arcvonásai tükrözték az ő számukra, és megörökítették. És tulajdonképpen erre kaptunk mindnyájan hivatást, jó Istentől meghívást, hogy a mi életünk is tükre legyen Jézusnak, a Jóisten szeretetének. És amikor azt mondom, hogy a világegyháznak a reménységét akarjuk megköszönni Leó pápának a szolgálatában, és a ti szolgálatotokban is, hogy Jézus útján a Szűzanyával együtt tudunk reménységet adni a körülöttünk élő embereknek. Hálát adunk a mai szentmisén, és én személy szerint is megköszönöm mindnyájatoknak azt a csodálatos szolgálatot, amit vállaltok évek óta. Valami csodálatos dolog ez, hogy a szívetekbe, a lelketekbe ott van mindig a kénység, hívtak, megyek. Hívtak, itt vagyok. És hogy a ti hangotokon keresztül, a ti szolgálatotokon keresztül Mária hangját hallják az emberek a rádióban, a reménységük erősödik. A reménység, amely az Úristen felé visz minket. Hát ezt akarjuk ma együtt megköszönni, és a mai evangéliumból és a mai szentírási olvasásból ez a gondolatot akarom megint csak továbbvinni, hogy mi Szent Pál mondta, hogy felejtem, ami mögöttem van, és az előttem levőnek figyelek, hogy egyre közelebb legyek ahhoz a Jézusi lelkülethöz, amiről Pál apostol szólt, hogy egyre inkább Jézus arcát tükrözze a mi arcunk és a mi életünk, mint a szűzanyájét.
2: Ber Miklós nyugalmazott Váci püspök homiliáját hallották, amely a Mária Rádió önkéntes találkozóján hangzott el Vácon.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében, ott van minden elimádkozott rózsafüzérben, ott van minden vigasztaló tanúságtételben, ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik, reményé válik, misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nadlelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
5: Testünk a teremtett világ része, megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk! Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó Esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az Óperenciás tengeren is túlra.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. A magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Hírszerkesztő Szopkó Anna, Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7-től este 9-ig tartó élő műsorfolyammal vette kezdetét a Máriaton adománygyűjtés a Mária Rádióban, amelynek kettős célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése az azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára, így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitónapot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsorfolyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módja megtalálhatók a Mária Rádió októberi magazinjában. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László király uralkodása idején. Később a tatárokkal és törökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszarik Kolozs bíboros prímás kérésére a Szent Szék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára 1896-ban. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130 emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban. A tárlat a Székelyudvarhegyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Ház Rezső Múzeum közös kiállítása, tudósított a Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott: Márton Áron püspökről beszélni több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia Musica Sacra kamarakórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Sripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Lelkiségi óránkban Fülöp Ákos atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Lukács könyvéből vesszük. Egy alkalommal Jézus egy néma emberből ördögöt űzött ki. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták Beelzebubnak, az ördögök fedelmeiek segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk. Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház romlik. Ha Sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Beelzebub segítségével üzöm ki az ördögöket. Ám ha én Beelzebub segítségével üzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével üzök ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Viszont ha én Isten ujjával, Isten erejével üzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi házát, de birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalan bolyong a magányos pusztaságban, miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában, visszamegyek a házamba, onnan kijöttem. Oda megy, azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbehozták. Erre elmegy, hoz magával 7 más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt. Történik egy csoda, Jézus kiűzi a gonosz lelket egy néma emberből, aki megszólal. Ebben az elbeszélésben nem is a csodán van elsősorban a hangsúly, hanem a következményeken, a reakciókon, a reagálásokon. És érdemes végig gondolnunk azt, hogy hogyan reagálunk egy-egy eseményre. Azt mondja Lukács evangélista, hogy a nép elcsodálkozott rajta. Tudok-e rácsodálkozni dolgokra? Csoda, csodálat, csodálkozás valahol egytől fakadnak valami olyan esemény, ami kivált belőlem valamiféle tiszteletet, valamiféle odafigyelést, valamiféle érdeklődést. A csoda sokszor olyan esemény, ami bennem vált ki reakciókat. Nem is feltétlenül fontos, hogy ez annyira nyilvánvaló csoda legyen, amit följegyeznek, amit sokan megjegyeznek, belőlem csodálatot vált ki. És ha belőlem egy esemény csodálatot vált ki, akkor maga az esemény nem is lényeges annyira, hanem aki által ez az esemény megvalósult, afelé fordulok valamiféle tisztelettel, valamiféle odafigyeléssel. Csodálkozom rajta, megragad, megérint a dolog, az esemény, a történés, az az ember, aki ezt véghez viszi, és végső soron csodálatot vált ki az Istennek a tevékenysége, működése, hiszen mindezek mögött fölismerhetem Isten jelenlétét, Isten működését. Fölismerhetem, hogy Isten jelen van az életemben, működik az életemben. Rácsodálkozni dolgokra, elcsodálkozni dolgokon. Mennyire fontos ez az életünkben, de ehhez azért kell az, hogy egy picit le tudjunk lassítani, egy picit meg tudjunk állni, egy picit el tudjunk gondolkozni azokon a dolgokon, amelyek érnek bennünket, azokon a dolgokon, amelyek történnek velünk, történnek körülöttünk. Elcsodálkozni a dolgokon, rácsodálkozni a dolgokra. Fontos újra és újra megélnünk, megvalósítanunk mindezeket. Vannak azonban, akik másképpen reagálnak erre a csoda eseményre, és azt mondják magukban, hogy az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket, mások pedig égi jelet követelnek tőle. Mitől történik, mitől van, mi az alapja annak az érdekes eseménynek, ami történt. És hogyha elcsodálkozom rajta, ha megérint a történés, akkor annak az is a következménye, hogy valamiképpen az életemet kell alakítani, az szerint, az esemény szerint, amit én most megláttam, felfedeztem, megtapasztaltam. És éppen ezért van az, hogy egyesek olyan hátteret próbálnak sejteni, próbálnak megmutatni a Jézus által tett csoda mögött, hogy azt ne kelljen követni, annak ne kelljen életet alakító voltára rácsodálkoznom, és azt valamiképpen magamévá tenni. Mert ha az ördögök fejedelmével, segítségével tesz Jézus csodát, akkor nem kell őt követni, akkor nem kell vele törődni, mert az ördögtől, a gonosztól menekülni kell. Igen ám, de Jézus belelátva gondolataiba választ ad erre a gondolatra, erre a felvetésre. Mert ha az ördög űzi ki az emberből az ördögöt, ha az ördög teszi azt, hogy ne legyen valaki általa megszállva, akkor ott valami nagyon nem stimmel, akkor meghasonlott önmagával a gonosz, akkor ház-ház romlik, akkor nem maradhat fönn az ő országa. És éppen ezért fontos ez a gondolat, és ezt egy kicsit belegondolni, belemélyedni, hogy az ördög nem fog önmaga ellen támadni. Az ördögnek, a gonosznak, a sátánnak az a célja, hogy minél inkább megkötözzön, hogy távol tartson az Istentől. Nem az a célja, hogy megtisztuljon a gondolkodásom, hogy megtisztuljak és rá tudjak csodálkozni az Istenre és az ő műveire, hanem az a célja, hogy Istent valamiféle kényúrnak, valamiféle rám veszélyes valakinek mutassa be, és minél távolabb tartson tőle. Az erős ember fegyveresen őrzi házát. Védekezünk a gonosz ellen, de a gonosznak is vannak fegyverei, és ez fontos, különösen a mai világban tudatosítani magunkban. A gonosznak is vannak fegyverei, a gonosznak is ereje van, sajnos még ebben a világban, bár tudjuk, hogy utóvét harcot folytat, mert már Jézus legyőzte a gonoszt, már nem győzhet a gonosz, de azért próbál minél többeket távol tartani az Istentől, távol tartani az Isten erejétől, kegyelmétől, helyétől. Amikor megtisztulok, amikor sikerül kiűzni a gonoszt, akkor rendbe tudom tenni a lakásomat, rendbe tudom tenni az életemet. Aztán a gonosz elkezd visszasettenkedni. Látja, hogy tiszta a ház, és őrizetlenül marad a ház. Meg visszamegy, és azt látja, hogy rend van a házban, de őrizetlenül marad a ház. Ha őrizetlenül hagyom az életemet, akkor a gonosz vissza fog settenkedni. És nem feltétlenül minden területen, de egy-egy olyan területen, ami nagyon megérintett, és próbáltam már küzdeni ellene, meg megszabadulni tőle, meg ellene mondottam ennek a megkötözöttségnek, ennek a dolognak, de mégis azt lehet látni, hogy megpróbál a sátán visszasettenkedni. Újra és újra ellene kell mondanom a sátán erejének, a sátán csábításának, ellene kell mondanom mindazoknak a dolgoknak, amelyek elvonnak az Istentől, amelyek a bűn felé visznek, amelyek eltávolítanak az Isten ügyétől, az Isten dolgaitól. És éppen ezért fontos, hogy napi kapcsolatban legyek az Istennel. Újra és újra kérjem az ő kegyelmét, kérjem az ő erejét, hogy kérjem, hogy erősítse meg bennem az ő kegyelmi erejét, erősítse meg bennem azt a küzdelmet, azt a harcot, amellyel ellene mondok a gonosznak, ellene mondok a bűneimnek, ellene mondok a gyengességeimnek, ellene mondok a megkötözöttségeimnek. És Jézus újra és újra segít ezen az úton. És társakat ad mellénk, olyan embereket, akik segítenek, akik megerősítenek azon az úton, amely az Isten országa felé vezet bennünket, vezet mindannyiunkat. Így tudjuk kérni újra és újra Isten kegyelmét, Isten erejét, Isten szeretetét. Így tudunk megerősödni abban, hogyha a gonosz vissza is akar settenkedni, újra és újra el tudjuk őt űzni, újra és újra el tudjuk őt küldeni a közelünkből. A gonosz elleni küzdelem egy életre szóló küzdelem mindannyiunk életében, mindannyiunkban. Ezért fontos, hogy újra és újra kérjük Isten kegyelmét, erejét az evangélium napi olvasásával, az imádság napi végzésével, a szentmisén való minél gyakoribb részvétellel, a szentáldozásban való minél gyakoribb részesedéssel. És Jézus erőt ad, kegyelmet ad, segítséget ad mindannyiunknak. Kérjük tehát bátor szívvel Krisztus kegyelmét, erejét, hogy rá tudjunk csodálkozni az ő tetteire, az ő működésére, és erőt merítsünk a szentségek erejéből, az imádság kegyelméből, a gonosz elleni küzdelmünkben, hogy majd oda át a végén, amikor beléphetünk az Isten országába, akkor ne a gonosz uralkodjék rajtunk, hanem megharcolva a jó harcot haladhassunk végig a pályánkon az Isten országáig. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Nap evangéliumáról szóló műsorunkat hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: راديو.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó hírek magazin műsorát hallják. Rádiónk számára igazán jó hír, hogy a Mária Rádió új frekvenciát nyert 60-ban. Évek óta az első olyan frekvencia, amit a Mária Rádió meg tudott nyerni. Ez öröm a számunkra. Újabb területen szólalhat meg a Szűzanya Rádiójának a hangja. Az FM 87,9-es megahertzes frekvencián 60-ban és térségében új hallgatókhoz juthat el az evangélium, az imádság és a remény üzenete. Új emberek kapcsolódhatnak be a közös imádságba, új családok fedezhetik fel a Mária Rádiót, új helyi közösség születhet meg körülötte. Ezért most nem egy nehézség miatt kérjük az összefogást, hanem egy örömteli lehetőség megvalósításához. Az új frekvencia új beruházást is jelent. A sugárzás elindításához szükség van az adóberendezésre, az adásprocesszorra, antennarendszerre, műholdvevőre, vezérlő és biztonsági rendszerekre, valamint a telepítéshez és a hatóság engedélyezéshez szükséges munkákra. Ennek az összege nettó 9.772.000 forint. Októberben mariatonokat szervezünk ennek az összegnek az összegyűjtésére. Október 8-án a tegnapi napon volt az első nap, majd 16-án és 17-én és 22-én is mariaton adásnapot szervezünk itt a Mária Rádióban. A tegnapi mariaton adásnapon 200.000 forint felajánlás érkezett a kedves hallgatóktól. Itt fel lehet hívni egy telefonszámot, amit az adásban, azon a napon, amikor mariaton van, rendszeresen elmondanak, és itt az önkéntesnek el lehet mondani, aki a telefonvonal végén ül, hogy mi az az összeg, amivel segíteni tud valaki ennek a frekvenciának a beüzemeléséhez. Bízunk a kedves hallgatók segítségében, támogatásában, hogy valóban új helyen, újabb helyen szólalhasson meg a Mária Rádió, és a működő képességünk meg is maradjon. Nyilván ez a felajánlás, a mariatonos felajánlás, a havi rendszeres felajánláson túl számítunk rá, hogy a kedves hallgatók ezt az ügyet, ezt az új frekvencia telepítését támogatják és segítik. Köszönjük mindazoknak, akik segítenek ebben a munkánkban. Ezen a hétvégén zajlik a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű önkéntes ifjúsági akció. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik ezen a hétvégén szociális, ökológiai, fejlesztő feladatokat valósítanak meg közel 100 településen, Magyarországon és a határon túl. Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház és az Ökumenikus Ifjúsági Iroda közösen szervezi ezt a rendezvényt, amelynek mottoja több vagy ha adsz. A megnyitó, amely a tegnapi napon volt, elhangzott. Az önkéntesség nem egyszerűen feladatok elvégzését jelenti, hanem lehetőséget a találkozásra, a közösség építésére és arra, hogy a részvevők saját idejüket, képességeket, figyelmüket adják másoknak. Ezen a megnyitón megjelenteket Kocsis Karola, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium diákja köszöntötte, Knáb András Benedek, a rendezvény idei főkoordinátora megnyitó beszédében az emberség, a közvetlenség, a spontaneitás fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, ezek az értékek a digitális korban különösen felértékelődnek, az önkéntesség során a fiatalok nem csupán feladatot oldanak meg, hanem személyesen találkoznak egymással és azokkal is, akiknek segítséget nyújtanak. A megnyitó ünnepségről a Magyar Kurír oldala részletesen beszámol. Köszönjük mindazoknak, akik szívesen vállalták ennek a feladatnak a végzését kompromisszum nélkül, vagyis a mai napon tudják meg a csoportok, a fiatalok, hogy mi lesz az a feladat, amit el kell végezniük a holnap és a holnap utáni napon, szombaton és vasárnap, mi az a segítő tevékenység, amelybe bekapcsolódhatnak. Köszönjük azoknak, akik ezt segítik, köszönjük azoknak, akik ezt támogatják, a jó hírét ennek a kezdeményezésnek elviszik másoknak, megmutatják másoknak is. Tegnap ünnepeltük magyarok nagyasszonya ünnepét. Ezzel kapcsolatban Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek így fogalmaz. Magyarok nagyasszonya, ami

igen sok keresztény honfitársunk érkezett abban az időben a Német Birodalomból, és ők lettek azok, akik később a népesség egyik jelentős részét alkották. Érkeztek mások is, szlávok és románok, azokra a területekre, ahol már néptelenné vált a vidék. Úgy érezték a török idő utáni teológusok és prédikátorok, akik erről írtak, hogy itt valami nagy dolog történt, ami szinte csoda. Ehhez az időhöz térünk vissza, amikor azt mondják, ennek van értéke, ezt becsülni kell. Ma is szükséges imádkozni nemzetünkért. Természetesnek vesszük, hogy azoknak a népeknek, akik a szüzanyát tisztelik, megvan az egyfajta kapcsolata egymással is vele. Vagyis nem csak mi vagyunk az ő gyermekei, hanem mások is. Nem is törekszünk ebben rivalizálni senkivel, hanem azt kell mondanunk, ahogyan egy édesanyának is több gyermeke lehet, a gyermekei mégis sajátjának érzik őt, és úgy tartják, hogy anya csak egy van. Sorsfordulók alkalmával különösen gondoljunk erre, és bízzunk ma is a szűzanya oltalmában, fogalmazott Erdő Péter bíboros, Magyarok nagyasszonya ünnepe kapcsán. Magyarok nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódik, hogy 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a Magyarok nagyasszonya kápolnát, melynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsúi szentmisével emlékezett a magyar közösség. Böcskei László nagyváradi megyés püspök mutatta be ezt a szentmisét, és homiliájában arról emlékezett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít, testvériségre hív bennünket. Böcskei László nagyváradi megyés püspökkel, Románai Püspöki Konferencia elnökével együtt misézett Székely János Szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke, Kocsis Fülöp hajdudrogi érsek metropolita, mindhárom főpásztor részt vett a 14. Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából egybehívott találkozón, amelyre a Szent Atya a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisén részt vett Kvek Péter, Szentcik magyar nagykövet, munkatársaival együtt, Észegi Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Az ünnepről részletesen a Magyar Kurír oldalán olvashatunk beszámolót. Egy-egy súlyos betegség megrendíti az embert, nem csak magát a beteget, hanem a környezetét is. És ilyenkor bennünk hívő emberekben fölmerül a kérdés, hogyan tudunk segíteni abban, hogy a betegnek a lelke rendbe jöjjön, hogy a szentségekhez jusson. Budapesten már sok-sok év óta működik a kórház lelkészségnek az a szolgáltatása, hogy van egy központi telefonszám, amit föl lehet hívni, és itt lehet papi segítséget kérni váratlanul vagy súlyos állapotban kórházba került betegeink számára. Most a Váci Egyházmegyei Kórház Lelkészi és Lelki Gondozói Szolgálat is elindított egy 24 órában elérhető diszpécser szolgálatot, amelynek célja, hogy az egyházmegye területén működő kórházakban segítse a sürgős lelkipásztori szolgálat, különösen a haldokló betegek szentségi ellátásának megszervezését. Október 5-én adták hírül ezt a szolgálatot végzők, amelyet a Magyar Kurír is leközöl a számunkra, és itt elérhető a Magyar Kurír oldalán az a telefonszám, ahová a diszpécser szolgálathoz lehet jelezni akkor, hogyha valaki sürgős esetben kórházba papot kér súlyos beteg számára. Az imádságunk mellett, amit a betegek mellett végzünk, szükség van arra, hogy a szentségi ellátásáról is gondoskodjunk a betegeknek. Ezt segíti a Váci Egyházmegye újonnan indult kórházlelkészi szolgálata. Legtöbb kórházban, Budapesten is ennek a szolgálatnak, a budapesti szolgálatnak a telefonszámai a budapesti kórházakban ki lehet, van írva, meg lehet találni, de legtöbb plébánián is ezt

0: meg lehet találni. Biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy a betegeinkről ilyen módon is gondoskodjunk. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mária Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: útra való jezsuita gondolatok.
1: Péntek van. Évközi 27. hét.

Fújjátok meg a harsonát Sionban, fújjatok riadót szent hegyemen. Rendüljön meg az ország minden lakója, mert jön az Úr napja, mert közel van. Jön a sötétség és a homály napja, a felhő és a vihar napja, mint a hegyekre boruló szürkület. Jön egy nagyszámú és erős nép. Nem volt hozzá hasonló ősidőktől fogva, s utána sem lesz többé nemzedékek nemzedékén át. Joel könyvének most olvasott részlete gyönyörű képeket tár elénk. Figyelmemmel lassan eltávolodom a környezetemtől, és röviden elidőzöm ezeknél a képeknél. Hallom a harsonát, figyelem Sion megrendült lakóit, akik látják az Urat közeledni. Látom a sötétséget és a homályt, a felhőt és a vihart, a hegyekre boruló szürkületet. Most kérhetem Istent, hogy tartsa távol tőlem a sötétséget és a homályt. Világosítsa meg a mai napomat. Erősítse meg szívemet és értelmemet, hogy az ő szeretetében és erejében tudjak bízni.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. De közülük néhányan így szóltak. Az ördögök fejedelme, Beelzebub által űzi ki az ördögöket. Mások pedig égi jelet kértek tőle, hogy kísértsék. Ő azonban látta gondolataikat, és ezt mondta nekik. Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és a ház házra omlik. Ha tehát a sátán meghasonlott önmagával, hogyan állhat fenn az ő országa? Azt mondjátok, hogy én Beelzebub által űzöm ki az ördögöket. De ha én Beelzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ők lesznek tehát a ti bíráitok. De ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyverrel őrzi a házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön, legyőzi őt, elveszi összes fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja zsákmányát. Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár és nyugodalmat keres. Mivel azonban nem talál, így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor megérkezik, kisöpörve találja azt és fölékesítve. Akkor elmegy, magához vesz 7 más lelket, magánál gonoszabbakat, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az állapota pedig rosszabb lesz, mint volt.

Jézus radikális döntésre hív meg ezzel a példabeszéddel. Életünkben nem munkálkodhat egyszerre az Isten ujja és Belzebub fegyveresei. A tisztátalan lélek visszatér abba a házba, ahol lakott, hiába lett az a ház közben kisöpörve és fölékesítve. A tisztátalan lélek héttársával együtt, akik nála még gonoszabbak, újra birtokba veszi a házat. Ha egyszer a bűn befészkelte magát a házunkba, nagyon nehéz azt onnan kiköltöztetni. Akinek viszont a házát a legerősebb hadsereg őrzi, annak vagyona biztonságban van. Talán vannak az életemnek olyan területei, ahol nem ragaszkodom a legszigorúbb erkölcsi normákhoz. Esetleg elfogadom, hogy néhány dologban nem tudok maximálisan a keresztény értékrend szerint cselekedni. Lehet, hogy vannak olyan céljaim, amelyek szentesítenek olyan eszközöket számomra, amelyekről tudom, hogy nem egészen tiszták. Jézus azonban elhatárolódik ettől. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy csak Istentől származó hatalomban bízhatunk. Minden más meghasonláshoz vezet.

0: Meghallgatom újra az evangéliumot, figyelek az utalásokra és hasonlatokra. Megfigyelem Jézus radikális elhatárolódását a tisztátalan hatalomtól.
1: De közülük néhányan így szóltak. Az ördögök fejedelme, Belzebub által űzi ki az ördögöket. Mások pedig égi jelet kértek tőle, hogy kísértsék. Ő azonban látta gondolataikat, és ezt mondta nekik. Minden ország, amely önmagával meghasonlott, elpusztul, és a ház házra omlik. Ha tehát a sátán meghasonlott önmagával, hogyan állhat fenn az ő országa? Azt mondjátok, hogy én Belzebub által űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ők lesznek tehát a ti bíráitok. De ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyverrel őrzi a házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön, legyőzi őt, elveszi összes fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja zsákmányát. Aki nincs velem, ellenem van, s aki nem gyűjt velem, az szétszór. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár és nyugodalmat keres. Mivel azonban nem talál, így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor megérkezik, kisöpörve találja azt és fölékesítve. Akkor elmegy, magához vesz 7 más lelket, magánál gonoszabbakat, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az állapota pedig rosszabb lesz, mint volt.

Most beszélgethetek Jézussal az életemről, a jó és a rossz harcáról, ami az én lelkemnek csataterén is zajlik. Elmondhatom, hogy mit tapasztalok a tiszta és a tisztátalan erők küzdelmével kapcsolatban. Jézus elé tárhatom kéréseimet, vágyaimat, érzéseimet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. Leó pápa a művészet és szépség szeretetére hívott fel október 7-én az általános kihallgatáson. Magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház, hírszerkesztő Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7 órától este 9-ig tartó élő műsor folyammal vette kezdetét a Máriaton adománygyűjtés a Mária Rádióban, amelynek 2 célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9-es MHz-es frekvencián, a műsorszórást biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára. Így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitó napot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsor folyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módjai megtalálhatóak a Mária Rádió októberi magazinjában. 14. Leó fogadta a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató szervezet louisianiai csoportját szerdán, tudósít a Vatikáni Rádió. A művészet és a szépség szeretete és önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, tanított a pápa, és megköszönte a támogatók nagylelkű együttműködését, amellyel hozzájárulnak a Vatikáni Múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a haszon kerül előtérbe. Rendkívül fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és teret szenteljünk a szépségnek. A szépség megnyitja a lelket Isten felé, mutatott rá, majd Szent 6. Pál pápára emlékeztetett, aki a szervezet létrejöttét ösztönözte. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, buzdította a jelenlévőket 14. Leó pápa. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László uralkodása idején. Később a tatárokkal és törökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszarikolos bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára 1896-ban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
0: Híreinket hallották.

emberre, csikóra, lepkére, kavicsra, meg túl a sövényen a sötét erdőre, ahol

0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
2: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket, kérném be a közös imát, továbbra is gyógyulásomért, a család minden tagja egészségéért. Fiam, ma egy nehéz nap előtt áll, a jó Isten akarata szerint alakuljon ez a mai napja. Nagyon szépen köszönöm.
3: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Zsuzsanna, Mária és Katalin testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm.
4: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért. Fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, egy jó szándékra, minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
5: Szeretnék most szándékot kérni a Mária Rádiót, a rádió dolgozóért, kérném rájuk a szórálását, kérném az ima szándékot meg azon kívül Kovács Ruzsináért, Horváth nevéért és azokért a keszthelyi Uranoldár, Soli és Délkányokért, akik a rózsavizet imádkozzák szombat délután délután. Kérném az imaszándékot meg a háború megszűnéséért, a békéért, az egyetértésért, és köszönöm Úr Jézusnak az eddig kapott kegyelmeket.
6: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a drága jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet a családunkban. Kérem a további segítségüket is, kérem a Szentlélek vezetését. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Isten neki szánt. Ebben is kérem a boldogságos szűzanyának a közbenjárását, a segítségét és a Szentlélek további vezetését. Imád szeretnék kérni még a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, a világ békéjéért, Magyarország és a világ békéjéért, a családom élő és elhunyt tagjaiért, magamért. Nagyon szépen köszönöm.
7: Imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, legyen fokadakozó, 20 éve adakozó vagyok minden hónapban. Imád szeretnék kérni a lelki megnyugvásomért. Imád szeretnék kérni unokának egy régi balesetből kifolyólag úgy szerencsés kimenetegező lezárásához. Imád szeretnék kérni segítőimért, lányomért, jobbulásáért, férjem jobbulásáért, jó magam jobbulásáért. Imád szeretnék kérni mindenkiért, akikért nem imádkozik senki. János atyáért, István atyáért, Károly atyáért, József atyáért, Krátián atyáért, gyógyulásukért, akik betegek. Imád szeretnék a gyászfeldolgozásáért, esztikéméknek. Imád szeretnék kérni a pedagógusokért, diákokért.
8: Kérem szépen a közös imát, elhunyt nagymamám lelkedvéért. Adjon a jó Isten neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békében Jézus Mária szent nevébe. halálának évfordulója. Amen.
9: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt család tagjaim lelkiüdvéért, lányom unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió felmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, és hűségesek maradnak hozzá.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Ó Istenem, kikutathatatlan irgalom, aki megengeded nekem, hogy méltatlan imámmal enyhülést nyújthassak a haldoklóknak, légy áldott annyiszor, ahány csillag van az égen, ahány csepp víz az összes óceánban. Irgalmadat zengje az egész földkerekség. Emelkedjél fel trónodig legfőbb tulajdonságodnak, az irgalomnak a dicsérete.
3: Teljes szívemben áldom az Urat, a szentek tanácsában és közösségében. Nagyszerűek az Úr művei mindazok szemében, akik szeretik azokat.
0: Dicsőséges és fönséges minden cselekedete, és igazságossága örökre megmarad. Csodatetteinek emléket szerzett a jóságos és irgalmas Isten.
3: Az Isten félőknek eledelt adott, szövetségéről mindvégig megemlékezik, népének megmutatta hatalmas műveit, nekik adta a pogányok örökségét. Az Úr megemlékezik szövetségéről örökkön örökké.
0: Mindenható örök Isten, kérlek őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország nagyasszonyának, Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent István első apostoli királyunknak, és minden szentjeidnek könyörgése által. Adj magyar népednek egyességet és békességet. Távolítsd el tőlünk minden háborúságot és tévedést, hogy Anya Szent Egyházadnak hite szerint neked mindvégig lenn bátorságos szabadsággal szolgáljon. Ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Mária, béke királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Már hónapok, sőt évek óta aktuális a kérés, hogy az ősegyház mintájára a hívek a szüzanya különös közbenjárását kérjék, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez, mindenekelőtt az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért, de minden más feszültség megoldásáért is, hogy a békétlenségek térségeiben újra induljon a társadalmi és a gazdasági élet. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, a libanoni és a közel-keleti testvéreinkért is, akik háborútól szenvednek. Fohászkodjunk a népek közötti párbeszéd bátorságáért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hálottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hálottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hálottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hálottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és
1: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmad.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobbára szorulnak irgalmadra.

0: Mária, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is
0: halálunk óráján, amen. Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Hadd megkérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen. Kedves hívek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk Kassától Pozsonyig, Miskolctól Budapestig, Komáromtól Délvidékig, Ungvártól Csíksomlyóig. Köszönünk minden anyagi, szellemi és lelki támogatást, amivel elhalmozzák a Mária Rádiót. Adja Isten, hogy továbbra is meghalljuk, megértsük és megszívlegyük a Szent Atya, boldog emlékű Ferenc pápa szavait. Elég a háborúból, elég a támadásokból, elég az erőszakból. Mondjunk igent a párbeszédre és a békére. Az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökei 2024-ben a pünkösd vasárnapi szentmisén a Szent Anna-réti engesztelő kápolnánál felajánlották népünket és nemzetünket az Úr Jézus szentséges és irgalmas szívének, valamint Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének. Ezt a felajánlást ott évente megújítják, ami az idén is megtörtént. Ehhez most mi is csatlakozzunk nagy-nagy bizalommal. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe el.

0: Istenének, a Szentlélekben egyesült két szent színek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézusunk, Te vagy a mi királyunk, Szűzanyánk, Te vagy a mi királynőnk, kérjük, vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket is. Segítsetek, hogy le tudjunk győzni a bűnt, ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Reátok bízzuk életünket, népünk és nemzetünk védelmét, Isten nagyobb dicsőségére, most és az örökké valóságban. Amen.
1: Ebbéli készségünkben erősítsen meg mindnyájunkat, határon innen és határon túl, az Anya Szentegyház áldása.
2: Az Úr legyen veletek,
0: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Fodor Réka, Afréka csodálatos találkozásokkal teli útjáról mesélt a fiataloknak. 3 ezüstérmet szereztek a magyar diákok a csillagászati és asztrofizikai diák olimpián Vietnámban. Hírszerkesztő Szopko Anna és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130. emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kisszent Teréz plébánia templomban. A tárlat a Székelyudvarhelyi Főesperesség és a Szent Miklós Római Katolikus plébánia, valamint a Házrezső Múzeum közös kiállítása, tudósított a Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott: Márton Áron püspökről beszélni, több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia, Muzika Szakra Kamara Kórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Sripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Fodor Réka missziós orvos, azaz Afréka, október 5-én délután a Semmelweis Egyetem kurzusán Budapesten, a bőrklinika előadó termében ezúttal nem a nigériai misszióról beszélt, hanem arról, mit jelentett számára az El Camino. Mesélt találkozásokról, nehézségekről, vicces helyzetekről, olyan pillanatokról, amelyeket csodaként élt meg. Olvasható a Magyar Kurírban. Az Istenhit és Orvostudomány elnevezésű szabadon választható féléves kurzus 2008 óta létezik a Semmelweis Egyetemen. Csókai András idegsebész javaslatára és szervezésében, aki most rendhagyó módon arra kérte Fodor Rékát, hogy a zarándoklatról beszéljen. A doktornő többek között azt mondta, nem az a teljesítmény, hogy hány kilométert mész. Ami fontos, hogy változtál-e belül. Jobb ember lettél-e, közelebb vagy-e Istenhez? Ő végül 30 nap alatt érkezett Santiago de Compostellába. 3 ezüstéremmel és 2 dicsérettel zárta szereplését a magyar válogatott a 19. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpián, amelyet Vietnámban rendeztek meg, közölte a Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ az MTI-vel szerdán. A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai eseményt szeptember 25 és október 5 között rendezték meg Hanoi városában, a Fenica University campusán 64 ország 312 versenyzője részvételével. Az 5 tagú magyar csapat közül Elekes Panni, Kis Ágoston és Zádori Gellért ezüstérmet szerzett, Jakab Ede Krisztián és Pap Emese dicséretben részesült. A magyar csapat felkészítését és koordinációját az Atletica Galactica szervező csapata végezte. A hanoi fordulóra a házigazdák egy teljesen új planetáriumot is felépítettek egy év alatt, hogy a planetáriumi versenyfordulóhoz zavartalan körülményeket biztosítsanak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Hitvalló. Beszélgetés a Mária Rádió elmúlt 20 évéről. Prontvai Verával Tóth Enikő beszélget.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Prontvai Vera, aki a Mária Rádiónál kezdett műsorszerkesztőként 20 évvel ezelőtt. Szia Vera, üdvözöllek a stúdióban.
1: Én is köszöntök minden kedves hallgatót, és téged is, Enikő.
0: Nagyon tetszik ez az idézet, ami így a 20. évnek a mottója nálunk. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett téged Istened, az Úr. Ez szerintem nagyon sokat jelent így a Mária Rádió számára, és mivel te benne voltál a kezdeti stábba, gondolom, hogy számodra is egy nagy ünnep volt ez a 20. évforduló, és most emlékezzünk vissza közösen erre az útra, hogy hogyan indult ez a pályád itt a Mária Rádiónál.
1: Én az ELTE-n végeztem magyar szakon, és párhuzamosan az akkori budapesti kommunikációs főiskolán, ami most a Metropolitan Egyetem. Ott kommunikációszakot végeztem, és amikor megszereztem a diplomámat, akkor elkezdtem állást keresni, és az egyik ismerősöm nevezetesen Mojs Zoltánnak hívják, aki a Hazajáró című nagy sikerű dokumentumfilmnek az egyik szerkesztője. Ő akkor a híradó stábjában dolgozott az MTV-nál, az MTV-nél, és szólt, hogy forgattak az induló Mária Rádióról, és hogy keresnek egy női hangot, mert ugye a stábban többnyire csak férfiak vannak, és hogy mindenképp menjek el egy ilyen meghallgatásra. Így kerültem a Mária Rádióban 2006. február 1-től, de nem volt akkor még státuszom, hanem egyszerűen így bementem a szerkesztőségbe, beszélgettem talán először az Osvai Péterrel, emlékeim szerint, és akkor rögtön ott is tartottak, hogy borzasztó sok feladat van, nincs önkéntes, és én körülbelül egy ilyen 2-3 hónapig minden nap bejártam hozzájuk önkéntesként segíteni nekik, mert hogy annyira szépnek találtam azt a szolgálatot, ami ott elindult, és akkor utána jóval később lett szerintem munkaviszonyom, tehát azért egy 5-6 hónapnak el kellett állni ahhoz, hogy a rádió így lábra álljon, vagy bővülni tudjon akár az alkalmazottakat tekintve. Valahogy így kerültem én a Mária Rádióhoz.
0: És te gyerekkorod óta vallásos vagy, vagy esetleg a Mária Rádió vezetett így tovább ezen a keresztény úton?
1: Én gyerekkorom óta nagyon vallásos családban nőttem fel, a nagyszüleim ők Nógrád megyében éltek, így a családomnak meghatározó része ő Nógrád megyei, és én a Szentendrei Ferences gimnáziumban érettségiztem, és onnan mentem tovább aztán az ELTE-re. Mindig meghatározott, azt hiszem, hogy mindig meghatározta a családunkat a vallásosság, ez nem volt kérdés. Tehát ilyen 3 hónapos koromban kereszteltek meg, és akkor ez utána szépen formálta, vagy alakította az életem. Én szerettem volna Ferences gimnáziumba járni, Szentendrére, nem a szüleim erőltették, és hát az ott egy csodálatos világ volt ebből a szempontból. Tehát ugye mai napig nagyon meghatározó 4 éve az életemnek, az a 4 év, amit ott a ferencesekkel együtt eltöltöttem.
0: Amikor kommunikációra mentél egyetemre, ezt a pályát akartad választani, akkor eszedbe jutott, hogy esetleg egy keresztény médiumnál fogsz elhelyezkedni?
1: Voltak ilyen sugallataim. Ezt így nem tudom, hogy mennyire lehet úgy elmondani, hogy valóban komolynak tűnjenek, de talán erről egyszer már így beszéltem is, hogy a nagyszüleim ugye falun éltek, én már kicsi voltam, és elég sokat voltam beteg, és nagyon sokat voltam náluk emiatt, mert a szüleim dolgoztak, és a nagymamáim mindig így azt mondogatták, hogy ők mennek a nem tudom hova, most a templomba, vagy csak a szomszéd icunénihez titkot cserélni. És akkor én kisgyerekként mindig azt hittem, hogy valami történik a faluban, ami óriási nagy titok, és láttam, hogy a nagymamám egy szentképet szorongat a kezében, és akkor azért a titokért imádkozik. És mindig mondtam, hogy mondja már el, hogy mi ez a titok, de hogy sose derült ki soha az a titok. És csak azt tudtam, hogy imádkozzunk, rózsafüzért imádkozunk, és hogy valami titok van az egész mögött. És akkor hosszú-hosszú évek múlva jöttem rá, hogy ezek a rózsafüzérnek a titkai voltak, amit ott csereberéltek, és nem tudom, havonta, vagy minden héten, vagy két hetente minden néni más rózsafüzér titokkal mondta azt az egy tized rózsafüzért, vagy az egészet, fogalmam sincs. A mai napig nem tudom, hogy ez hogy működött ott, vagy működik, talán még most is működik konkrétan. A fontos az, hogy ugye ezekben a rózsafüzér imákban, vagy a templomokban, a mise előtt elmondott rózsafüzéreken, vagy a litánián, én ott voltam a nagyszüleimmel. Vagy délben mindig elmondtuk az úrangyalát, amikor harangoznak. Tehát, hogy ezek az emlékek azért úgy megmaradtak, vagy este imádkoztunk minden este. És valahogy volt egy képem a szűzanyáról, már akkor is, amikor így bekerültem a Ferences gimnáziumban, akkor utána lett egy képem Szent Ferencről és a Ferences lelkiségről. És még mielőtt a Mária Rádióval találkoztam volna abban az évben, ugye januárban indult 2006-ban a Mária Rádió, és februártól csatlakoztam én a stábhoz, akkor véletlenül otthon tekergettem a rádiót, és a rózsafüzér szólt. Vizsgaidőszak volt, az utolsó vizsgaidőszakom az egyetemen, és úgy ott ragadtam. De nem derült ki, hogy milyen rádió, nem derült ki, hogy melyik adó, csak imádkozták a rózsafüzért, és akkor úgy átsohant bennem, hogy jé, hát ilyen van, és hogy ez milyen szép. És utána pedig eltelt néhány hét, és akkor hirtelen ott találtam magam a szerkesztőségben. És akkor rájöttem, hogy ez az a rádió volt, amit pár hete tök véletlenül Vácon befogtam, mert akkor még Vácon nem volt a Mária Rádiónak frekvenciája. Szóval voltak ilyen véletlenek az életemben, amik így, vagy kirajzolták ezt az utat valahogy.
0: Ez az üttörténeti út valahogy így visszatekintve az életedre, hogy ott már voltak ezek a jelek.
1: Igen.
0: És mennyire gyorsan szippantott be téged a Mária Rádió lelkisége, vagy ez az egész misszió? Hogyan emlékszel erre?
1: Engem nagyon gyorsan beszippantott, mert elmentem egy felvételi beszélgetésre a rádióba, amiről nem kaptam visszajelzést, hogy az hogy sikerült, hogy nem. És rögtön kaptam feladatot, hogy ha már bejöttem, akkor olvassak már föl meséket, vagy valami gyerekmesét kellett felolvasni. És tényleg annyi feladat volt, hogy nem tudtam aznap hazaérni, és másnap se tudtam hazaérni, és akkor elküldtek a harmadik kvázi önkéntes napomon három atyához, hogy csináljak velük interjút. Az egyik volt a Janik Péter az onkológiáról, a másik a Bajzát Ferenc volt, a második, a harmadik pedig a Spányi Antal püspök atya, a Katolikus Rádió. Na, és egyszerűen ez egy heti munka volt utána, hogy vágjam meg az anyagokat. Én akkor láttam először vágó programot az egyetemen, nem. Tehát annyira beszippantott, hogy kvázi nem volt munkám, de időm volt, és bejártam napi szinten a Mária Rádióba. És akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy innen nem lehet már úgy kimenni.
0: És amikor megkaptad a státuszt is, mint főállású munkatárs, akkor hogyan változott a munkaköröd, vagy hogyan kezdtetek az egésznek a megszervezésébe?
1: Arra emlékszem, hogy mindenki csinált mindent. Tehát, hogy emlékszem, hogy miséket szerveztünk az Osvai Péterrel, mise közvetítéseket, hanganyagot vágtunk, honlapot szerkesztettünk. Akkor ugye nem voltak önkéntesek, ezért Károly atyával minden nap imádkoztuk élőadásban a Zsolozsmát. Reggel 8-ra emlékszem, mindig be kellett jönni a stúdióba, és akkor a Károly atya vezette az egészet, mi meg, mint közösség, úgy ültünk mellett, és akkor így megtanultam zsolozsmázni az első egy évben. Tanúságtételeket kellett rögzítenem, tehát nagyon összefolytak a feladatok, és ahogy nőtt egyre inkább, vagy épült föl a rendszer, akkor kezdtek el szétválni, úgymond a feladatkörök, és én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy gyakorlatilag minden egyes munkakört végig csináltam, nem tudom, 15 aktív év alatt, amíg a Mária Rádióban aktívan napi szinten jelen voltam. Ebben volt önkéntes menedzsment, műsorszerkesztés, volt néhány év promóció, marketing, ugye én használtam a keverőpultot, vagy töltöttem be a műsorokat egymás után. Sokféle dolog volt.
0: Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Hogyan erősítettek meg ezek lelkileg, vagy éppen ez a nagyon szoros közös munka, hogyan alakította ki a ti közösségeteket?
1: Ugye, amikor valami elindul, az mindig egy csoda. És az mindig egy nagyon meghatározó élmény, hogy ott születik valami, és akkor annak az eufóriája azután úgy összeköti azokat az embereket, akik mondjuk úgy ebben benne voltak, kerüljenek utána bármilyen területére is az életnek. Egy nagyon-nagyon biztonságos hely volt. Tehát jó emberek, kedves emberek, nagyon-nagyon szép cél érdekében, amit ugye mérni nem lehetett, tehát az, hogy a Mária Rádió hatására hány ember tér meg, vagy hány ember megy vasárnap el a Szent Misére, ezt úgy nem lehetett mérni, de az érezhető volt, hogy itt valami olyan dolog történik, ami több egy ilyen megszokott hétköznapi tevékenységnél vagy munkavégzésnél, mert hogy ennek van súlya, értelme. Annál többet azért nem nagyon lehet adni az embertársainknak, mint hogy megmutatjuk nekik, hogy van egy krisztusi út, vagy hogy a Szentírás erről szól, és hogy csak ennyit megtettünk, az a többi már lehet, hogy nem is a mi dolgunk, de ezt meg kell tenni. És ebbe valahogy mindig megvolt, vagy megtaláltam, hogy a munkának értelme van, nem is munka, vagy hivatás, nem tudom, szolgálat. Tehát, hogy ez úgy nem vészel egyik napról a másikra.
0: Ez az út, amit itt töltöttél, ugye mondtad, hogy 15 évig voltál teljesen aktívan a rádió része. Mi volt az a időszak, vagy pillanat, amit nagyon kiemelnél, ami olyan eufórikus volt, vagy olyan tényleg olyan említésre méltó, hogy ezt ugye szívedbe zárva őrzöd azóta is?
1: Ez egy rossz pillanat volt, vagy nagyon megrázó pillanat, amikor elvesztettük a budapesti frekvenciánkat, és akkor már itt voltunk a Gogol utcában, ebben a stúdióban, és emlékszem, hogy meg volt beszélve, hogy nem tudom, hogy milyen napra esett pontosan, de hogy éjfélkor, az éjféli szignál elhangzik még a Mária Rádióban, és akkor utána már a Gazdasági Rádió szólal meg, és Dúl Géza, hogy volt akkor a műsorigazgató, amikor ez a trauma megtörtént, és mindig azt mondta, hogy nem kell aggódni vele, az Isten szeretőknek minden a javára válik, és bízzuk oda a gondviselésre, és lesz, ami lesz. Tehát én nagyon csodáltam ezért Géza atyát, de általában mindenben ezt az álláspontot képviselte. És egy tematikus nap volt, egy ilyen hálaadó tematikus nap, azért, hogy a Mária Rádió addig ezen a frekvencián, azon a frekvencián szólhatott, amin ez a 94.2 frekvencia volt, és emlékszem, hogy a Dúl Géza atya, talán az Osvai Péter, a Szabolcs, a Monostori Laci atya, meg én, tehát valahogy így lehettünk itt ebben a szerkesztőségben, és akkor ment az élő adás, mondta Géza atya, hogy az adás éjfél előtt 3 perc, hogy akkor most énekeljük el a Tedeumot, és adjunk hálát a Mária Rádióról is, és elénekeltük, és bam, utána megszólalt a Gazdasági Rádiófrekvencia. Na, az egy érvágás volt. Az úgy nagyon megvan, de ennek az egésznek az abszurditása, hogy valami rossz dolog történik, de hogyan lehet rosszért is, nem a rosszért adtunk hálát, hanem nyilván az azt megelőző évekért, de hogy hogyan lehet úgy hozzáállni, hogy igenis tovább kell menni, igenis tovább kell csinálni, és... Szóval nem hagyta Géza atya, hogy ebbe úgy belesüppedjünk, hanem csináltuk tovább, és egy év múlva lett ugye ez a 88,8-es frekvencia, és hála Istennek nem rázta meg annyira a Mária Rádiót, hogy nincs fővárosi frekvenciája egy évig. Nem mondom, hogy anélkül úgy tudna létezni, de egy évet végig tudtunk csinálni.
0: Tehát akkor álhatatosságból is kaptatok egy leckét, vagy,
1: ja,
0: vagy
1: hát egy próbát? Folyamatosan, igen, az abból mindig.
0: A rádióval kapcsolatban ugye elmondható az, hogy nagyon közösségi működése van, tehát akár itt stábon belül is már, ugye én több mint egy éve vagyok itt, de hogy így megyünk közösen zarándokolni, vagy csinálunk közösen programokat, lelki gyakorlatokat. Van-e olyan élményed ezzel kapcsolatban, amit így kiemelnél?
1: Én nagyon szerettem a délvidéki stábot. Palatinus István, hogy hát a mai napig nagyon sokszor hiányolom így a közelemből. A velük való találkozások, azok mindig nagyon meghatározóak voltak. És egyszer, nem tudom ez sem már pontosan mikor volt, de Szabadka mellett voltunk egy lelki gyakorlaton a délvidéki stáb meghívására velük, és az valahogy nekem ilyen nagyon felemelő élmény volt. De így a velük való együttműködés is mindig. Tehát az, hogy ők is mekkora szeretettel, kisebbségben élő magyarokként, nagyon nehéz helyzetben csinálják ezt az egész Mária Rádió ügyet, csak azért, hogy magyar nyelven szólhasson a Mária Rádió délvidéken. A velük való találkozások azért azok nagyon sokat adtak.
0: Nekem egyébként tavaly a Mariaton volt ilyen, amikor nekik gyűjtöttünk, ugye az volt az első tapasztalatom, és tényleg azt ilyen tiszta szívből tudtam mondani, hogy mennyire fontos, hogy felvidék és délvidék működjön, és hogy nekik tényleg nagyon fontos, hogy gyűjtsünk adományokat, mert ott ez egy ilyen áldás, hogy magyar nyelven szólhat rádió.
1: Igen. Ami még ilyen élmény volt, az első élő rózsafüzér zarándoklat Budapest körül, amin sajnos én nem vettem részt, mert hogy tematikus nap volt a Mária Rádióban, és reggel 7-től este 8-ig a Molnár Andrással, aki akkor a Mária útnak az önkéntese vagy munkatársa volt, már nem emlékszem pontosan, kapcsoltuk a szakaszokat, tehát ilyen egész napos élőadásban és ilyen körkapcsolásban voltunk. És akkor még a Szabadság téren volt rádió stúdiója, és azt éltük meg élőadásban, hogy mi bent ülünk Budapest centrumában a Szabadság téren, miközben a város körül zarándoklat zajlik, és különböző pontokról imádkoznak emberek, és így körbe imádkozzák a várost, megáldják. És akkor is azért érezni lehetett, hogy ez, szóval, hogy ez nem történik meg az emberrel minden nap.
0: És szokták mondani, hogy a Mária Rádió csodák rádiója. Ezt az olaszoktól is hallottam, hogy tényleg itt csodák vannak. Volt olyan csoda, amit te is tapasztaltál, amit tényleg, hát mondjuk ez a körbe imádkozás is abszolút az, de hogy van-e ilyen emléket, hogy na, hogy ott megálltál, hogy ez most tényleg valami földön túli?
1: Igen, nekem mondjuk az első 14-15 évben, tehát amíg aktív rádiósként itt tevékenykedtem, több ilyen ima meghallgatásom is volt, ami mondjuk lehet, nyilván nem csak azért történt, de azért is, mert mondjuk így a Csíksomlyói zarándoklaton imádkoztam a szűzanyához, vagy Szentkútra, amikor elmentünk, vagy akár csak itt a kápolnában a szentmiséken. Az édesapámnak volt egy betegsége, amiből vélhetően meggyógyult, vagy hát nagyon remélem, hogy meggyógyult. Akkor a nagymamámat elveszítettük, tehát hogy ő már egy 80-on felül volt, és ilyen nagyon szép vagy méltó körülmények között halt meg, és én ezért is emlékszem, hogy a Mária Rádió önkénteseit vittük Csíksomlyóra, amikor a nagymamám már nagyon beteg volt, tehát már csak feküdt, és nem tudott így nagyon beszélni sem. És én mondtam neki valahogy, hogy akkor elmegyek Csíksomlyóra, de hogy jövök vissza. És hát végig így szorongtam rajta, hogy nehogy már akkor halljon meg, amíg én Csíksomlyón vagyok, mert hogy az olyan most akkor az nem egy jó érzés. És valahogy hazaértünk hétfőn, és akkor én azonnal vonatra ültem, és mentem hozzá, vagy kedden, erre sem, mert így összefolynak az emlékek, és így elmeséltem neki, hogy mi volt Csíksomlyón, meg miről szólt a szentmise, meg, de így nem tudott már válaszolni. És amikor ültem a vonaton, hazafelé telefonált anyukám, hogy meghalt a nagymamám. Tehát, hogy ez is ilyen valahogy, mint hogyha úgy várta volna, hogy akkor még úgy jelentkezzek be, hogy hazaértem így épségben, ez is egy ilyen szép dolog volt. Hát, és lett két csodálatos gyerekünk 10 év várakozás után. Én ezt is azért így a szűzanyának tudom be, vagy hát neki tartozom, ezért köszönettel. És ez is egyébként egy csíksomlyói történet félig, meddig a Barlai Tamás, aki ugye a Katolikus Krónika szerkesztője. Így vele beszélgettünk, és akkor így valahogy így mondtam, hogy hát ez egy nehéz kérdés, hogy hát már itt vagyunk 10 éve, ez sok a férjemmel, és akkor még nincs gyerekünk, és akkor így azt mondja, hogy de Vera, én nemrég voltam Csinódon, és hogy ez nem messze van Csíkszeredától, hogy menjünk el, és akkor elmentünk a Szabolcsal, szerintem az 2018 augusztusában volt, augusztus 19-én még erre is emlékszem, aznap mentünk oda, borzasztó nehéz körülmények között, mert hogy nagyon eldugott falu, és én rettegtem, hogy innen soha élve ki nem jövünk ott Erdélyben, és 9 hónapra rá lett a Hanna lányunk tulajdonképpen.
0: És ugye ti Szabolcsal itt ismerkedtetek meg a rádiónál.
1: Igen.
0: Szóval ez is egy ilyen áldás volt, hogy a közös munka és a szűzanyja
1: a közös teher. Igen. Igen, teher alatt nő a pálma, szokták mondani, igen.
0: És hogyan történt, ugye jött Hanna, és akkor utána te itt befejezted a munkát, és önkéntesként folytattad, vagy hogyan alakult ezután az életed?
1: Hát igen, amióta gyerekeim születtek, azóta gyakorlatilag nem vagyok státuszban a Mária Rádiónál, hanem önkéntesként néha megjelenek, igen.
0: Milyen érzés ezután, az aktivitás után azt mondani, hogy most hátraléptél egyet, és önkéntes munkatársként jársz vissza?
1: Akkor örültem neki, tehát azért 14 év, ez egy nagyon intenzív 14 év volt, tehát hogy én úgy éltem meg, hogy mi nem csináltunk más férjemmel, csak a Mária Rádiót. Ezt így utólag kicsit úgy néha úgy megbánom. Hogy vannak ilyen mélypontjaim, hogy a fiatalságom elment, és nem tudom, nem utaztunk körbe a világot, és nagyon sok dolgot nem csináltunk, de nem, egyszerűen nem tudtunk más csinálni. Mert hát ez egy olyan hely, hogy úgy beszippantja az embert, mindig van valami, amin dolgozni kell. De ugyanakkor nem mondom, hogy nem szerettük ezt, vagy hogy nem volt jó, ezt sem mondanám. És akkor én már úgy vártam egy kicsit, hogy így pihenjek meg ettől az egésztől. Az emberektől nagyon el lehetett, de szerintem a mai napig el lehet fáradni, tehát az, hogy az embernek van egy munkája, amit el kéne végezzen reggel 9 és délután 5 között, és közben meg jön egy csomó önként, és akiket nagyon szeretünk, és nagyon hálások vagyunk nekik, és külön-külön mindegyiket nagyon tiszteljük. De amikor egyszer megszámoltam, hogy 46 önkéntes volt bent az irodámban, akkor már úgy éreztem, hogy ezt így nem tudom sokáig már csinálni, tehát hogy azért belefárad ebbe az ember, és jók ezek a... Mindig azt mondtam, hogy a férfiaknak is el kéne menni gyesre, vagy jedre, vagy ilyenek, egy kicsit úgy pihenjenek, vagy töltődjenek fel. Tehát én már vágytam arra egy picit, hogy más is legyen az életemben, mint a Mária Rádió. Így most jó, hogy van más is, és a Mária Rádió is itt van.
0: Igen, úgyhogy ez egy olyan jó hosszú kapcsolat a rádióval, tehát hogy így kicsit eltávolodtatok, de akkor még megmarad az a lelki kapcsolat, lelki szeretet, hogy vissza tudsz járni.
1: Szerintem az identitásom része lett a Mária Rádió, mert hogyha így belegondolunk, én 24 évesen kerültem a rádióba, most vagyok 45 éves, vagy leszek 45. Tehát, hogy azért az életem egy meghatározó, vagy a legaktívabb szakaszának, tehát 24-től mondjuk 37.

0: vagy hitéleti kérdés. Uh-huh.
1: Igazából úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy nagyon kényelmes, kézenfekvő eszköze a missziónak, ami keresztényként a feladatunk.
0: Hát megfelelőség.
1: Igen. Mi az, amivel most foglalkozol, ami a rádió után a gyerekek mellett?
0: Hát a gyerekek mellett nehéz bármit is csinálni, mert két nagyon eleven kisgyerekünk van. Ugye a Hanna, ő 7 éves, a Gyurka, ő 3 lesz. Ők eléggé így lekötnek. De egyébként a Károli Gáspár Református Egyetemen vagyok én most adjunktus, a kommunikáció és médiatudományi tanszéken, és ott a rádiós órákat gyakorlatilag én viszem, illetve tanítok művészeti kommunikációt, verbális készségfejlesztést, hogyan írjunk szakdolgozatot, kurzus a kedvencem, azt minden hallgatom nagyon utálja. Tehát, hogy őt ilyeneket.
1: Mi az, amit kívánsz a Mária Rádiónak a következő 20 évre?
0: Hú, sok frekvenciát. Azt hiszem, hogy 20 év után valahogy nem is az, hogy bizonyított, hanem hogy azért látják az emberek, hogy mekkora értéke van pont a mai világban egy olyan vallásos adónak, ami gyakorlatilag tehát alulról építkezik, hogy úgy mondjam, bizonyos szempontból, hogy ennyi embert formál közösségé. És ez nagyon-nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon majd, hogy nem mindenhol elérhető lenne a Mária Rádió. Én tudom, hogy ez ilyen törvényileg vagy jogilag, ez nem megvalósítható, mert hogy egy közösségi rádió az nem lehet országos lefedettségű, de valahogy én mindig is hittem a csodákban, és abban is, hogy az emberek azért megérzik a súlyát ennek az egésznek, és úgy jó lenne, hogyha már úgy, tehát hogyha szintet tudna lépni az elmúlt 20 évhez képest, hogy tényleg elfoglalja a maga méltó helyét a mai magyar társadalomban, ami egyébként nagyon fontos lenne a mai élő emberek szempontjából.
1: Vera, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velem, velünk a hallgatókkal.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Prontvai Verával Tóth Enikő beszélgetett. Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. A magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Hírszerkesztő Szopkó Anna, Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7-től este 9-ig tartó élő műsorfolyammal vette kezdetét a Máriaton adomány gyűjtés a Mária Rádióban, amelynek kettős célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára, így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitónapot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsorfolyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módja megtalálhatók a Mária Rádió októberi magazinjában. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az országfelajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyar magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László király uralkodása idején. Később a tatárokkal és törökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század

0: végén. Vaszari Kolos bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára 1896-ban. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130 emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban. A tárlat a Székelyudvarhelyi Főesperesség és a Szent Miklós Római Katolikus plébánia, valamint a Ház Rezső Múzeum közös kiállítása, tudósította Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott, Márton Áron püspökről beszélni több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia, Musica Sacra kamarakórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Szripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, kényelmesen az ágyon vagy a matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal ellentétesen a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra a fejünket, nyissuk meg a torkunkat, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállunkat, állat hozzuk a mellkashoz, és megnyúlik a tarkó. Egyik tenyerünket csúsztassuk a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd fújjuk a levegőt, húzzuk az állat a mellkashoz, a tarkó még a talajon nyújtózik, majd elemeljük a fejünket, a lapocka aljáig felgördülünk, megnézzük a köldökünket, és szépen visszaengedjük a fejünket a talajra. Még egyszer levegő kifújása közben állat csúsztatjuk a mellkashoz, elemeljük a tarkot, lapocka aljáig feljövünk, megnézzük a köldökünket, és végül letesszük a fejünket. Rézsutosan fogunk megemelkedni, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben gördülünk fel rézsutosan, könyökkel az ellentétes tért felé megemelkedünk, majd szépen vissza leengedjük magunkat még egyszer. Levegő kifújása közben rézsutosan megemelkedünk, elnyújtózunk az ellentétes tért felé, és vissza leengedjük magunkat karttartás csere. Rézsutosan megemelkedünk, ellentétes tért felé nyújtózunk, és vissza leengedjük magunkat. Emelkedünk, nyújtózunk a térd irányába, ellentétesen fújjuk a levegőt, majd vissza szépen hanyatfekvésben megérkezünk. Törzshajlítás következik, talpakat talajon, farizmot, hasat megfeszítjük, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben jobb kezünkkel indulunk a jobb sarok irányába, csúsztatjuk a törzset, fejünket is billentjük, közelítünk a sarok felé, majd jövünk vissza középre, húz a has, szorít a fenék, és indulunk a másik irányba, és csúsztatjuk a felső testet karral, közelítünk a sarok irányába, és jövünk vissza középre. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Ismételjük meg a feladatot, két térdet billentjük az egyik irányba, ellentétesen elnyújtózkodunk, majd billentjük át a másik irányba, hosszan elnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Picit megnyújtózkodunk, húzzuk a vállat fel, hosszan elnyújtózunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Radio. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm Önt, kedves Mária Rádió hallgató! A Mária Rádió 2023. januárjában azzal a céllal indította útjára az Almá Dialógus elnevezésű lelki alkalmait Balaton-Almádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy feltöltődést nyújtson mindazoknak, akik a zaklatott hétköznapokból kiszakadásra, megnyugvásra, Isten kapcsolatok elmélyítésére vágynak. Ez a sorozat 2026-ban, illetve 2026 őszén is folytatódik. A Mária Rádió ezévi tematikája az örökség. Ezt a témát járjuk körbe hónapról hónapra, más-más aspektusból szemlélve. Október 16-a és 18-a között dr. Várszegi Asztrik, emeritus pannonhalmi főapát vezeti a lelki gyakorlatot, amelynek címe és témája Személyes boldogság, arany, ami fénylik. A következő percekben Asztrik atyával beszélgetek, szó esik boldogságról, a gyerekkori indulásról, rózsalugasról és szenvedésről, a kincsek miben létéről, Isten megtapasztalásáról, ráhagyatkozásról, a keresztény élet öröméről, mindennapi feladatokról. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi emeritus főapát urat, bencés szerzetest, püspök atyát. Abból az alkalomból kértem ezt a beszélgetést, hogy október 16-a és 18-a között Asztrik atya vezeti az Almá Dialógus lelki gyakorlatát, amelynek a címe Személyes boldogság, arany, ami fénylik. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Asztrik atya!
1: Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm, kedves Lajos.
0: Hát engedje meg azt, hogy rögtön ráront csak egy ilyen nagyon aktualizált kérdéssel, vagy kéréssel, hogy ma a tömegkommunikáció azt harsogja, hogy a személyes boldogság a legfontosabb. Te magad vagy a saját szerencsédnek, boldogságodnak a kovácsa. Vajon segíthet-e ez a háttér, ez a kommunikációs alapzaj a kereszténység értelmes átadására? Mit tetszik erről gondolni?
1: Ma sok kijelentéssel, vagy ilyen reklámszöveggel gondban vagyunk, hogy miképpen tudjuk ezt elmagyarázni a híveinknek, hogy a kereszténység valahol az ember javát, ahogy fogalmazok, üdvösségét keresi, de adott esetben más szavakkal, vagy más igazságok felől közelítünk, és hát bizony itt egy utat kell megtenni, míg az ember beláthatja azt, hogy a boldogság, amire mindannyian vágyunk, az egyrészt törékeny valami, másrészt az, hogy Isten felől közelítve más, mint ahogy a piacon, a világban pillanatok alatt pénzért megszerez örömeinket. És talán azt is lehet, másról van szó egy lelki tapasztalatról, és másról van szó, amikor az ember hát az örömet akarja megélni, a jólétet akarja, a derűt sugárzó, egy kicsit így is mondanám, valahol egyfajta ugyanolyan tapasztalatról van szó, csak nem mindegy, hogy miből fakad ez. Az egyik nem vásárolható, a másik, amire vágyik.
0: Igen. Talán így mondom. Nagyon érdekes ez a dolog, mert amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor persze itt körbejártam a félvilágot a boldogság definícióját illetően, és van egy ilyen meghatározás, hogy a boldogság pozitív érzésekkel teli lelki állapot a nyugodt elégedettségtől a mély örömig terjedhet, és nem csak egy pillanatnyi érzés, hanem az egész életünkkel való elégedettség is. Keresztényként ezt a definíciót elfogadhatjuk vajon?
1: Amit mi keresztények boldogságnak mondunk, az egy ajándék, az egy személyes kapcsolat, az Istennel való bensőséges kapcsolat, amely kitölti az énünket, a lelkünket, tényleg a boldogság érzését is adja, de azért mélyebb valóság, nem megvehető, nem kiküzdhető, hanem ajándékba elfogadható. Magyarán, ha lebontjuk akár anya-gyermek viszonyra, apa-gyermek testvér viszonyra, tehát egy személyes kategória, és A birtoklás, de másként birtokol az ember boldogságot, másként éli azt meg, mint ahogy a mindennapokban egy tárgyi vagy egy élethelyzetnek a boldog megéléséről van szó. Tehát ez minél fiatalabb, vagy minél kisebb az a gyermek, adott esetben annál bonyolultabb, minél, hogy mondjam, racionálisabban is, akkor van nekünk keresztényi párbeszédnek, hogy mondjam, esélyünk.
0: Nagyobb tere, igen.
1: Meg terünk, ugye előbb-utóbb szembe kerül a szenvedésünk, a magányunk. Tehát egy kiterjedt életérzésről, ami mindannyiunkban kéznél van, vagy ott van.
0: Ez nagyon érdekes, amit felvázolt itt most, atya, mert ma délutáni imaórában, a nónában a következő abcselből származó igehely olvasható, hogy az apostolok boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.
1: Szenvedjenek, igen. Ez egy ellenmondás a mai ember számára.
0: Milyen üzenetet hordoz ez 2026-ban Magyarországon vajon? Tehát csúnya szó, amit most mondani fogok, ez eladható a mindennapokban ez a fajta boldogság érzet?
1: Nem, mert bolondnak nézik az embert, vagy pedig hát együgyűnek, vagy naívnak, tehát azt gondolom, hogy ehhez át tudjuk adni, élethelyzetekre van szükség, ahol rá lehet mutatni erre. A másik, ez amit most tetszett említeni, ez is egy ellentmondás az, hogy bántják őket, szenvednek, és erre olyan őrültek, hogy még örülnek
0: is. Még örülnek is, igen.
1: Na most ezt az ellentmondás roppant nehéz feloldani a mai ember számára, de azt gondolom, hogy nem reménytelen. Mindenáron meg kell kísérelnünk, és ez mindig érettség, belső érettségnek a kérdése, hogy egy ilyenfajta ellentmondást megérte az ember, be tudja fogadni, és maga is meg tudja élni ezt.
0: Igen.
1: Ez nagyon fontos. De a másik dolog az, hogy nagyon sok, nagyon nehéz helyzetbe érezheti magát sokszor a keresztény, mert a másik, a világnak a gondolkodása más. A mi gondolkodásunkhoz egy hosszabb útra van szükség, egy teljesebb látásra van szükség, és egy integráló látásra, mert nem csak arról van szó, hogy most boldog, hanem az ember szenved is, az ember igazságtalanságot is. Ezt a bonyolult kérdést hogyan próbálja feloldani. Ahogy Péter apostol mondja a levelében, hogy tanuljatok meg, hogy álljatok készen, hogy reménységetekről számot adjatok. Uh-huh. És ez a kategória, amikor nagy türelemmel a másik élethelyzetét is látva, rákérdezve az élethelyzetre, rá tudja vezetni az ember, a másikat, a hallgatóját, hogy az élet vagy a személyes kapcsolat sokkal bonyolultabb, mint hogy egyszerű szóval kimondjuk azt, hogy boldogság, és hogy ez a boldogság jár. Nem, az megkapható az a boldogság. Azt ajándékba fogadhatjuk el. Az nem jár automatikusan. Még akkor is, hogyha van róla foglalunk, van róla tapasztalatunk.
0: Szeretnék most két irányba elkanyarodni. Az egyik az, hogy ha jól emlékszem, a Diognétosz levélben van egy olyan kitétel, ugye az 1500 évvel ezelőtt keletkezett körülbelül, hogy ezek a keresztények fura egy náció, mert hogy benne élnek a világban, de nem érinti meg őket a világnak a keserűsége, meg a nehézsége, hanem boldogan élik azt az életet, amelyet ők maguknak kitaláltak, úgymond, és amelynek az alapja Krisztus.
1: Nekem kedvenc gondolatom, megint visszatérem Péter apostolnak a levelére, hogy egyáltalán a mi hitünkről beszélni, a Szentírást, ha megfigyelünk, most Új Szövetségre utalok, és a apostoli levelekre, ugye Péter apostol is az, hogy találkoztak Jézussal, tehát egy személyes élményük van. János apostol már elméletileg csodálatosan fogalmazza, hogy amit szemünkkel láttunk, amit kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük. És akinek hirdeti, annak meg azt mondja, hogy Jézus Krisztus bár szemmel nem láttátok, mégis hisztek benne, és a szívetek eltelik örömmel. Csodálatos. Ugye ez a következőn, tehát ez mindig egy nagyon nagy probléma, hogy mi keresztények a megélt hitünket hogyan tudjuk szavakba, tanúságtétellel elmondani. És ugye a teljes péteri mondat így hangzik, Jézus Krisztus bár nem láttátok, szeretitek, hisztek benne, és túlcsordul, boldogok vagytok.
0: Igen.
1: Tehát ugye itt van valahol a titka, és hát János fogalmazza meg tulajdonképpen, mert nem erről beszélünk, vagy nem így közelítünk. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, mennyei atyám, és azt, Jézus Krisztust, akit te küldtél. Ugye a mi hitünknek a hátterébe ez az ismeret, ez a tudás, ez a tapasztalat, és hát ezt próbáljuk meg átadni, hogy ti, bár Jézus nem láttátok, szeretitek, hisztek benne. És én azt is hozzá szoktam tenni, gondoljuk meg, az első nemzedék, az apostolok a leveleiben így beszélnek Jézusról, mi pedig az a nemzedék vagyunk, akik nem láttuk, nem tapasztaltuk, de hiszünk benne.
0: De meg is hittünk benne.
1: Mégis rendezünk is. És ugye itt vagyunk a 2000-dik év valamelyik esztendeibe. És ugyanarról a hitről van szó, ugyanarról a szeméről van szó, ugyanaz, aki az életünket értelmesé tehet, és boldoggá tesz bennünket.
0: Izgalmas ez a kincs. Megint hadd hozzak egy másik ige helyet, mégpedig ugye a Mátinál olvassuk ezt az igét, hogy hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenit, amilyen csak volt, és megvette a szántóföldet.
1: Igen, igen.
0: Ugye ez is erről a bizonyos kincsről szól, és nekem ehhez kapcsolódóan az a kérdésem, hogy nekünk van időnk eladni mindenünket, és megvenni a kincset rejtő földet, most ilyen nagyon képletesen fogalmazva, vagy képiesen fogalmazva. Szóval, hogy van ez? Felfedezzük-e egyáltalán azt, hogy kincset találunk?
1: Igen, gondolkodjunk abban, én nekem ezek a jézusi élethelyzetek nagyon tetszenek. Uh-huh. Jézus nem a prédikát, meg a nagyatmondás helyzetét ragadja meg, hanem oda megy az emberekhez, majdnem azt mondja, hogy beszélget velük az életükről, és akkor megpróbál olyan képben, olyan hasonlatban, amit ők föl tudnak fogni, amit meg tudnak érteni. Ugye az ókorban is a kincs találás, hát az a romantikához, mert akkor is ugye a félelemből vagy a háború elrejtettek kincseket. Tehát nem kizárt dolog az, hogy lehet ilyen kincseket találni. Tehát ugye a hasonlat talán ebből indul ki, itt a kincsek valami többről van szó, valami személyes értékről, amikor fölismered Isten országának valódi értékét, akkor rájössz, hogy van valami, ami mindent érdemes átrendezni, vagy odaadni. A kincs szó tehát végsősorban az Isten országa, az Istennel való, hát amiről eddig is beszéltünk, való kapcsolat, és Krisztus követése, ami igazán érték, azért az ember mindent odaad.
0: Igen.
1: És ez nem csak az, hogy megtalálja, hanem rásejt, ráérez, hogy ez nagyon fontos. Eladja mindenét, nem törődik vele, és azt mondja, ez a föld darab legyen az enyémet, itt fogom megtalálni. 17 éves korom, még meg én utána is, állandóan kerestem, van-e Isten, nincs Isten, hol van az Isten, hol tapasztalhatom meg, az egyházban, az emberekben, a mindennapi életben, és akkor egyszer csak az ember rálát, vagy ráérez, és akkor azt mondja, hogy hát ezért a belső ajándékért, hogy meg érdemes mindent odaadni. És ez a mindent odaadás, ez nekem 18 éves koromban azt jelentette, hogy törésre kellett vinni a családomon belül, és értettem a családomat is, hogy egyszer gyerek voltam. Ennek a gyereknek a javát akarta anya, apja, nagymamája, mindenki, de nem az volt a java, amit ők gondoltak. És akkor hogy édesapám azt mondta, hát ez nem normális ez a gyerek. 1964-ben az ateizmus, a kommunizmus virág korszakában ez a féleszű elmegy papnak, vagy szerzetesnek. Tehát ugye ez olyan ellentmondás volt, és ezt az ember nem tudta megmagyarázni, csak egyet tudott, hogy egy belső tapasztalat, a mindennek a vonzása, vagy az igazán mélyedő, az, hogy szembe került egy egész világgal. Igen. És ez tapasztalat volt számomra, hogy aki elhagyja anyját, apját. Ugye ez egy nagyon, megint nagyon éles ellentét, de hát a keresztények, vagy a hívő ember Istennel kapcsolatban került. Tehát nem egy rózsalugason vezeti át az Isten az embert az életen, hanem szenvedések vannak. Az ellensúly, a hit, az ott van a szívében, hogy annak ellenére vállalni tudja. Én így értettem meg a gabonaszem hasonlatot, vagy az, hogy persze, hogy érték a házasság, érték a család, hát aki édesapa vagy édesapa, mindjárt ugye milyen öröm, mennyi ajándékot kap az ember ebbe, de aki az Isten szeretetéről, így mondom, közvetlenül, hivatásszerűen elkötelezetten próbál tanúságot tenni, az csak úgy tudja megtenni, hogy megtapasztalt ezt a mindent odaadásnak az öröm, szomorúságát.
0: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon mély dolog. Önön kívül Varga Laci püspök atya is ezt szokta mondani, amikor arról szól, hogy a napi megtérésnek az örömét tudni továbbadni a környezetünknek. Nem tudom, atyának van-e hitoktatói, már ilyen kisgyerek hitoktatói tapasztalata, de azért azt gondolom, hogy nagy kihívás lehet manapság, amikor az autó, meg ezek a világi javak adik a kincset, akkor mondjuk a kis érzékeny gyerekeket rávezetni arra, hogy azért van másfajta igen, szépség igen. is.
1: Igen, a gyereknek kéne föltenni a kérdés, hogy egy autó. Hát bizonyos értelemben kincs, mert nagyon sok mindent lehet vele csinálni, meg nagyon sok örömmel lehet. De a felnőtteknek is nagy kincs az autó, stb. De az, hogy mondjam, a gyereket megközelíteni, hogy megkérdezni, mi lenne számodra a nagy kincs, egy autó, mindig boldog lennél tőle, akkor már ugye az ember elbizonytalanodik, hogy egy autó az egy mindig való boldogságot jelentett. Vagy próbáltam ennek utána gondolni, és le is írni, hogy ennek a kincsnek is van három szintje, amit szeretne az ember. Az én kincsem lehetne egy autó, telefon, pénz, játék, külföldi nyaralás, nagyház. Ezeket, hogyha a gyerekek mondják, ezt nem szabad elutasítani vagy kinevetni, mert a gyerek olyan világból jön, hogy ezek az értékek ebben a világban. Ugye a jólétnek a kelléke.
0: Igen, igen.
1: Aztán akkor megkérdezik, hogy ez igazán fontos mindegyik? Ugye az ember itt egy bizonytalanságot tud elérni. Mi van akkor, ha van egy drága autó, de közben nincsen senki, akivel megoszthatnám az örömet? Ugye akkor biztos, hogy ezen egy gyerek elgondolkodik. Ha van sok pénzem, de nem tudok senkibe sem megbízni. Hát a gazdagság, a tárgyi valóságtól az ember elmegy, a spirituális, az emberi tapasztalatnak tehát hogy úgy fogad, hogy vágyódjék rá, vagy pedig lenne autót, gazdag minden, de nem szeretnének az emberek. Én azt gondolom, hogy ezeknek a kérdések nagyon okosan nem mindig, de mögéje lehet, ha szabad így fogad, mögéje lehet kérdezni, és akkor az ember, ugye, tehát az a gyerek magának tenne a kérdéseket, hogy mi az az érték, amit senki semmi nem tud elvenni. Tehát valahol örökérték maradna, vagy egy biztonságot jelenten az ember számára. Jézus számára van egy kincs, amely minden értéket az, hogy az Isten szeretet az Istennel való élet.
0: Igen,
1: ennek a megsejtetése, az, hogy van valaki, akit téged teljes egészében elfogad, vagy szeret. Azt gondolom, ezt a kincs, boldogság, tárgyi, valóban való örömöd ebbe az irányba kell, hát így atekhetikailag elvinnünk, hogy a gyereket a szellemi javak vágya felé.
0: Igen, értem.
1: Ez nem könnyű.
0: Egy kicsit megint más irányt véve az ön életútját, hogy is mondjam, leírásukból ismerve, azért azt gondolom, hogy biztosan voltak önnek olyan nehéz, sötét időszakai, üldözések, csalódások, akár paptestvérekben, akár hívekben, vagy éppen a társadalmi, hogy is mondjam, berendezkedést illetően. Hogy sikerült ezekben a nehéz helyzetekben megtartani a boldogságát, az ön személyes boldogságát?
1: Nagyon nehéz erre, nehéz választani. Itt van az, a felnövekvés, a személyesség, a tudatosság, az elfogadás, az Isten megtapasztalásából vagy ajándékából elvezeti az ember, így mondanám, egy belső bizonyosságra, amiért tud többet vállalni. Nem a maga erejéből. Tehát én 18 évesen rendkívüli éllel szembe kerültem a családommal, és személy szerint édesapám. És annyira, hogy hát egyszerűen elkeseredtem, hogy tehetetlen vagyok, és akkor az, hát így mondom, az imádságba menekültem. És ez volt az imádságom, hogy Uram Istenem, én elindultam a te hívásodra, de már nem tudok tovább menni. Ha te akarod, én újra kezdem, újraindulok. De én tehetetlen vagyok, lemolázottam. Én jól kísértem magamat, aztán még éjszaka aludni is tudtam, és másnap reggel újraindult az élet, és hihetetlen szabadság és erő volt bennem, és minden ment, mint a kagyika csapás. Tehát azt gondolom, most a felnőtt hitre, hogy le kell jutnunk arra, hogy nem én, hanem te, Uram. És amikor rá tud az ember hagyatkozni, hogy ez tényleg az Isten szándéka, és nem az, hogy én akarok itt boldogan neked szelegni, akkor megnyílik a lehetőség, és ez a, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, nekem ez a páli megközelítés adta a kulcsot az életem megoldásához, és ez kellett, hogy ahogy mondtam, 18 éves korban, akkor eljutottam ide a kolostorba, itt is voltak megpróbáló idők, akkor 22 hónapig a magyar néphadseregnek a katonája voltam. Volt olyan lázam, amikor azt mondtam, hogy most befejezem tüdőgyulladás és végem annyiszót, és akkor újra kezdtem, és amikor az orosz tankok után mentünk, imitáltuk a háborút, és vert a jég, az eső, akkor a lelkemben megszólalt a Handelnek, és országának nem lesz. És ez dübörgött bennem, ez a, hogy mondjam, zenei mondat, és akkor, hát szóval annyiszor, amikor hát beleütköztem a falba, és akkor így mondjam, nem a magam akaratát akartam minden áron kere, hanem az, hogy az volt bennem, hogy ügyet képviselek. Jézus Krisztus ügyét. Nem magamnak. Akkor valahol mindig jött ez a letisztulás, szabaddá váltam, és az élet ment tovább. És hát most 80 és fél évesen visszacsodálkozik, rácsodálkozik, hogy itt vagyok, szabadon, boldogan. Ez nem azt, ami az enyém, illetve amit mindig is kerestem.
0: Hát ide illik a 43. Zsoltárból származó idézet, hogy Istenem, te vagy az én erősségem, miért taszítasz el engem, mert úgy tudom, hogy valahol innen származik a püspöki jelmondata is, a fortitudo me a Deus, tehát erősségem igen. Az Isten.
1: Így van, ugye hát ez olyan kedves, de ebben az élethelyzetben azt mondták, hogy válasszak egy. Hát ugye sok mindent lehetett volna választani, de hát én soproni vagyok, és volt nekünk a 16.-17. században egy kiváló humanista polgármesterünk, Lakner Kristóf. Hívő luterános volt, zsoltárokat imádkozta, és Sopron városának is ezt a turris et fortitudo mea, tehát tornyom és bástyám az Isten, ezt a jelszót mondott. Máig is ez van fönn a tűztorony tetején, hogy mondjam, hát hasba véslés, és akkor nézd, hát most soproni vagyok, egész életemben, már szeretes életemben zsoltárokat imádkozunk. Hát én nekem nem kell ennyi szó, nekem három elég. Orti tudom én, de ez, ugye ezzel akartam, hogy nem rólam van szó, hanem Istenről van szó. És ez nagyon fontos. Mert tehát akkor szabadul meg az ember magától, és ügyet szolgál, és hát hadd mondjam, az evangélik az ügyét, leegyszerűsítve a kérdést.
0: Kedves püspök atya, itt lassan a beszélgetésünk vége felé érkezünk, két kérdést tartalékoltam még így a vége felé. Az egyik gyakorlatilasabb kérdés az úgy hangzik, hogy bár még messze van, mert most augusztus végén beszélgetünk, messze van még a lelki gyakorlat, de valami elképzelése van már a lelki gyakorlatának a vázlatáról? Illetve az a kiegészítő kérdésem, hogy kinek ajánlja életkori vagy bármely más szempontból a részvételt erre a lelki gyakorlatra?
1: Ugye én abból indultam ki, ez most sajnos a jegyzetem nincsen, kéznél, de én abból indultam ki, hogy a Mária Rádió egy csodálatos eszköz, közvetítő eszköz, hogy így mondjam, a keresztény középréteget megcélozva, akik intellektuálisan és érzelmileg is az hitük gyakorlása, így mondanám, előre halad, nem kezdők, olyan jó nívón és olyan kedvességgel tudja megszólítani az embereket. Én nekem többek között ezért szimpatikus a Mária Rádió, és mindig elvállalom, hogyha valamiben behúznak. Azzal a józansággal, szeretettel bánik az emberekkel, ahogy Jézus is próbálta maga küldetésében. És én azt tekintem még öregkori küldetésemnek, hogy mindenkivel, akivel tudok, vagy ahova meghívnak, és beszélhetek Jézus Krisztusról, én ott nem elvon dolgokról, hanem nagyon konkrét keresztény élet megéléstől, ajándékairól, öröméről, tanúságtételéről szeretnék beszélni, azért, hogy akik meghallgatnak, magukban is felfedezzék ezeket az ajándékokat, mert Isten ezt mindegyikünknek adja, és nem elvonatkoztatásban, hanem az emberek felé forduló, elfogadó, irgalmas szeretetben tudjuk elmondani Jézus örömhírét. És azt gondolom, nekünk, keresztényeknek, nem a társadalmi rének, a kicsiekhez van küldetésünk. Ezt Jézus nagyon jól bemérte, amikor úgy fogalmazott, hogy szegények, kicsinyek, egyszerűek, éhező, szomjú,
0: mindig lesznek közöttetek. Igen.
1: Hát ugye nyomorult néha az egyház, lehet Isten teszi gazdaggá, ezért volt.
0: Kedves püspök atya, az előbb a beszélgetés során már említette, és hát mindannyian nagy örömmel így távolról is ünnepeltük januárban a születésnapját, ugye most már 80 és feledik évét tapossa.
1: Az időt.
0: Igen, és hát ugye, ugye 1985-től lett főmonostori perjel, 1991-től...
1: Nem tudják, micsoda. Ezt valahol el kell mondani magyarul. Nekem nagyon jó, hogy ide telefonált egy hölgy, akkor az akkori krapátnak, Andrásnak. Azt mondja, hogy maga prépostja vagy, nem mi felettet. Tényleg mi az? Mondták, hogy igazgató helye.
0: Hát P betűvel kezdődik a prépost is. Igen, aztán 92-től főapát, igen. Aztán számtalan bizottságnak volt, és jelenleg is tagja, elnöke, történelemtudományok doktora, több egyetem díszdoktora, még felsorolni is sok, és hát 2018-tól pedig nyugállományba vonult.
1: Igen.
0: Hát ugye, kedves atya, ugye nem akarja azt mondani, hogy csendes unalomban tellenek a napjai. Mitől lesz az önnek a napjai, mitől lesznek személyesen boldogok?
1: Ez egy jó erő számadás, ami volt egy olyan kedves idős rendtársam, aki 101. életévébe halt meg, na ebben én nem akarom követni. Ő tiltakozott nálam, hogy főapát, uram, ne azt írják, hogy nyugdíjban vagyok, hanem hogy alkotó nyugalomban. Ez volt, így kellett beírni a névsorba. Hát én azt gondolom, hogy ez akkor ajándék Istentől, és főképpen az, hogy az ember nem a maga egészségének az ápolásával van elfoglalva, hanem szellemileg, lelkileg nyitott, cselekvő. Én készültem is erre akkor, és nyugodtan mondhatom, hogy végre boldog, szabad szerzetes lehetek. Ez azt jelenti, hogy élem a mindennapok szerzetesi napi rendjét, azaz reggel, délbe, este, törekszem mindig hűségesen ott lenni a zsolozsmán, és imádkozni, ami hát a szerzetes életnek a megvalósítása. Ha lelkipásztori munkára hívnak, most megyek majd a felvidékre, vagy hogyha papot kell szentelni, akkor papot szentelni. Ilyen lelkipásztori munkát is végzek, tehát teszek, és történelemmel foglalkozom. De a mindennapokat ez se tölti ki, hanem jönnek idősek, fiatalok, iskolából kamaszok, találkozom az emberekkel, és így mondom, napi szinten az életben a kapcsolatok, a gazdag vagyok az emberi kapcsolatok, és ezek hihetetlen sok örömet jelentenek, imádságos szándékokat adnak, meg mindig imádkozni kell a gondokért, és hát így próbálom örvendezve és békében megélni a öreg, hát az idős napjaimat is. Ez igen nagy ajándék.
0: Kedves püspök atya, Asztrik atya, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, nagyon örülök, hogy tudtunk sok-sok témát érinteni, és hát kívánom azt, hogy majd októberben a lelki gyakorlat során sokakkal meg tudja osztani ennek a boldogságnak a miben létét, meg a elérésének a módszerét, ugye, amit hát akár mondhatnánk egyszerűnek is, de azért nem teljesen triviális ez sem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, a Jóisten áldja és segíts a boldog öregkornak a megélése.
1: Én is köszönöm a kérdéseit. Próbáltam dadogva válaszolni, és hát igazából véve azt gondolom, hogy nekünk még a bűnösöket se fenyegetni kell, hanem szép szóval meg kell hívni. Tehát egy lelki gyakorlatot tartani, multiplikátorok, akik maguk hiénre dolgoznak, hát azt a töltetet, azt a szeretetet kell továbbadni. A megélt hitet, a megélt szeretetet, mert azt gondolom, csak ez. Engedjen még egy mondatot, ez nagyon fontos. A regulában, Bencés regulában azon, hogyha újak jönnek fölé, akkor az apát egy idősebb tapasztalt testét rendeljen fölé. És mi ennek az idősebb tapasztalt testvérnek a feladata? Nagy gondot visel rá, tehát a híveinkkel gondot kell viselni, és a másik, aki alkalmas a lelkek megnyerésére. Ez olyan csodás. Tehát ugye nem mi találjuk ki, hanem a benne lévő értékekre fölhívjuk a figyelmét, és ez a kamaszokkal is így van, és az emberekkel is így van. Isten a jót az ember szívébe már elrejtette. Az élet során ezt nekünk kell kibányászni, kimunkálni, hogy aztán ez sokszor továbbadható legyen. Ez a, mert a lelki értékeket ez Isten kinek magának adja. Na, hát rövidre zárva, a lelki gyakorlaton is tulajdonképpen ez történik, hogy fölhívja az ember a figyelmét a hallgatóinak, hogy nekik Isten mit adott ajándékba, amit kamatoztatnia kell. És ugye, akinek van, annak még adnak, akinek nincs, azt is elveszik. Az igazi kapitalizmus Isten országánál.
0: Köszönjük szépen a tanítást! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké amen, mindenki amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgató, az elmúlt percekben dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapátúrral, bencés szerzetessel folytatott beszélgetést hallotta. Asztrik atya lelki gyakorlatára a Mária Rádió honlapján az Alma Dialógus menüpontra kattintva lehet jelentkezni. Jelentkezésüket várjuk. Megtisztelő figyelmét megköszönve búcsúzik öntől Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akolitus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió, a lélek hangja. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő állandó pénteki műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával beszélgetünk nevelési kérdésekről. Neveléskutatóként sokat foglalkoztatja az a probléma, hogy milyen feladatokkal bízhatjuk meg a gyerekeinket, mi az, amivel elősegíthetjük azt, hogy ő maga is önálló döntéseket tudjon hozni, hogy ne csak a felettes én mondja meg, hogy mit kell neki csinálnia. Itt vagyunk most, elkezdődött az iskola, és nagyon sok szülő úgy áll hozzá, hogy jaj, te csak tanulj, gyerekem, megcsinálok mindent, neked ne legyen semmi feladatod, de csak tanulj. De közben a gyerek bevonul a szobájába, előveszi a telefonját, és se tanulás, se a közös munkába való részvétel. Tehát egy kicsit szülőként is felelősek vagyunk azért, mert a gyerekek bizonyos dolgokat elhárítanak. Milyen az egészséges szülői hozzáállás ehhez a kérdéshez?
2: Igen, úgy látom, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen általános tendenciává vált valóban ez a te csak tanulj, hogy az most az ő munkája, abba kell most teljesen belemerülnie, és akkor utána magunkat is egy kicsit megnyugtatjuk, hogy na de hát most nézzél rá a napi rendjére, hát két külön óra között csináljon valamit, vagy az alvási időből vegyek el, de hát vagy ha kicsi, vagy ha óvodás, te jó Isten, amíg azt elmagyarázom neki, hogy mit csináljon, addig hatszor megcsinálom, és sietni kell, és neki is sietni kell. Vagy ha szünet van, vagy ha hétvége van, jaj, akkor éppen pihenjen. És hogyha ugye oda kerülünk, hogyha egészében semmit nem kellett csinálni, akkor azon a 3 napon, 5 napon, 7 napon, akármilyen szünetben, hát ott nem lehet bevezetni valami újfajta dolgot, hogy na most aztán. És tulajdonképpen azért vágynánk rá, ha nem is olyan formában, hogy most azt csinálja meg, hogy törölje el a port, nyilván nem ez hiányzik kifejezetten, de néha ez is, hogy részt vegyen, tehát részt vegyen a közösségnek az életébe. Tehát azt hiszem, hogy ez lenne az első olyan hozadék, vagy az első olyan tapasztalat, vagy igény, aminek meg kellene valahogy születnie. Na most egy érdekes dolog, és persze megint sokféle korosztályról beszélhetünk, hogyha valakinek vannak még kisgyerekei, vagy emlékszik arra, hogy egy ilyen 3-4-5 éves, hát az megőrül, hogy én segíthetek, jaj, én is ide rakhatom, hozhatom azt, csinálhatom azt, meg tudtam csinálni, stb. Tehát benne van a gyerekekben ez, hogy ez a hozzájárulok ahhoz, hogy mi nekünk valami megszülessen, hogy valami közös megszülessen, erre nagyon nagy vágyuk van. És hogyha bele tudjuk, szóval ezt tudjuk folytatni a következő időszakban, akkor ez a vágyakozás nem tűnik el. Tehát az értelmes, jól látható, alkotónak nevezhető munkákra például a kisiskolások is jól befoghatók. Itt nagyon fontos lenne, hogy olyan munkát találjunk, aminek látszata is van. Tehát sokszor mondjuk azt, hogy jó, van egy fű, segíts a füvet levágni, de nem apa megy elől, és te fogod a zsinort, hanem fordítva, hogy hadd menjen ő elől, és láthassa azt, hogy mit csinált. Tehát valami olyan jellegű munkát. De más oldalról is megközelíthetjük ezt a dolgot, bár nagyon sokszor hallom, hogy hát bezzeg mi nálunk, ugye régebben, meg még bezzeg régebben.
1: A mi időnkben,
2: de még az előzőinknek az idejében, ugye. Nyilván természetes volt, tehát hogyha belegondolunk, hogy az alig cseperedő gyerekek már komoly munkákba is bevonhatók voltak, be is vonták őket, sőt, még korábban azt lehet mondani, hogy még az iskolaidő is ahhoz igazodott, hogyha nagyon vannak földi munkák, vagy a paraszti munkák, akkor a gyerekek nem mentek az iskolába, inkább csak akkor, mikor már nem voltak, stb. De másik oldalon meg látjuk azt, hogy nem is volt ennyi órájuk, nem töltöttek ennyit intézménybe, mint akár az óvodásaink, vagy akár a bölcsiseink már. És utána később ugye a nagyobb gyerekek is azt lehet mondani, hogy ha 8-10 órája van, meg 2 szakkör, meg még elment valahova, meg edzeni, meg nem tudom hová, akkor gyakorlatilag alig látjuk őket, alig van az a kicsi idő, és ott bizony tényleg feltevődik a kérdés, hogy most akkor most állítsam rá egy házi munkára, hogy válogasd ki a szennyest, vagy pározd össze az oknikat, vagy mit csináljál. És azért ez egy tényleg komoly gond. De hogyha más oldalról közelítjük meg, hogy van-e olyan hozadéka a házi munkának, amit mással nem nagyon tudunk produkálni. Tehát nem tudjuk egy külön órával, nem tudjuk egy beiratással, egy fejlesztő feladattal, vagy egy valamivel, amit tényleg azt lehet mondani, hogy szépen ilyen indirekt formába, ahogy belenő, ott valamit elművel, tehát valamit megművel. És igen, van. Tehát, hogyha egy kicsit elemezzük ezt a dolgot, abból a szempontból, most tényleg azt lehet mondani, hogy nevelési vagy nevelés tudományi szempontból, akkor nagyon van. Például azt látjuk, hogy amit kézzel végez az ember, és itt most nem a görgetésre és a pötyögtetésre gondolok, amit kézzel végez az ember, az az idegrendszert nagyon nagy mértékben fejleszti. Tehát nem véletlen az, hogy már óvodáskorban azt mondjuk, hogy minél többet zsúroljon, morzsoljon, válogasson, gyöngyöt fűzzön, sározzon, homokozzon,
1: normázzon,
2: ami belefér, de tésztát is gyújhatna akár, vagy akár olyan jele, vagy gazolhatna, vagy kicsipkedhetne, vagy babot válogathatna, vagy meg, tehát nagyon, nagyon adná magát a házi munka arra, hogy a kezét sokféleképpen használja. Na most, ahogy ma látjuk, hát nem szeretem ezt az általánosított dolgot, hogy a mai generációt, de azért sok gyereket látjuk, nem tudja használni a kezét. Nem tudja. Na de ennek nem az lesz a legnagyobb hátulütője, hogy nem tud felvarni egy gombot, mert kiesik a kezéből a tű is, a cérna is, és a gomb is, meg a ruha is, és nem is tudja, hogy hogy álljon neki. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy azok az idegrendszeri pályák, amik a kéz művelésétől alakultak volna ki, ezek nem alakulnak ki, és nem fognak olyan hatékonyan működni, mint ahogy esetleg működhetnének. Talán ebben a műsorban is utaltunk már arra, hogy nekem sokszor eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy ugye a józan paraszti ész. A józan paraszti ész nagyon-nagyon-nagyon alkotó volt, nagyon kreatív, és olyan dolgokra is rájött, amit soha nem tanult, de meg kellett csinálnia. Tehát elletni kellett a malacot, kellett tudni, hogy mikor vetem el, mikor nem, hogy mi az időjárásból azért mégis mit szűrhetek ki, mit láthatok előre, mi az, amire várni kell, mi az, amit végképp ne csináljál most, stb. Szóval sok mindent kellett tudni. És ez a józan paraszti ész bizony, mivel élesedett, folyamatosan ment a keze. Ennek gyerekkorától működött a keze. És azt is mondjuk, hogy a kis motorikus mozgásokat, a finom motorikus, meg a nagy mozgásokat is, tehát ugye áttehetnénk ugye erre a tudományos területre, hogy az úgynevezett szenzomotoros fejlődést bizony a házi munka nagyon nagy mértékben segíti. Csipeszelés, hajtogatás, kicsit letörölni, söprés, gazolás, keveri, gombolyítás, elmúlt a gombolyítás, és ki kéne talán magozás, például nagyon szépen mozgatja azokat, amiket máskor nem. Ugye akár a növénygondozásba is be lehet vonni, tehát ezek nagyon egyszerű dolgok, és mégis közben egy nagyon nagy fejlődést lehet elérni velük. Tehát azt gondoljuk, hogy nem csak ezen a téren, hanem például van az úgynevezett végrehajtó funkciók. Talán sokat halljuk mostanában, és nagyon sok fejlesztő foglalkozás épül arra, hogy a végrehajtó funkciókat fejlesztjük. Na most, hogyha belegondoljuk, a végrehajtó funkció az idegrendszer, ahhoz az idegrendszeri területhöz tartozik, ami a legtovább fejlődik az emberben, tehát egészen 21-23-24 éves korig, tehát ez a prefrontális kéreg, és a végrehajtó funkcióra úgy gondoljunk, a gondolkodj mielőtt cselekszel. Tehát az a tervező, szervező, előrelátó, kiválogatja, mindjárt fel is sorolunk párat között. Tehát ez a legösszetettebb és a legkomolyabb, legkomplexebb gondolkodási funkció, ami kell a probléma megoldásban, kell a matematikában, a nyelvtanulásban, a szociális készségekben, a mindenhol. Na most, ennek a fejlesztése szintén csak rengeteg tapasztalattal sikerülhet. És hogyha belenézünk a legegyszerűbb tennivalókba a házi munka környékén, akkor azt látjuk, hogy rengeteg más képességet is fejleszt egy nagyon egyszerű kis valami. Például nézzünk rá, hogy mik ezek a funkciók, és utána nézzünk rá pár tényleg azt lehetne hétköznapi, mindennapos kis munkácskába. Tervezés, szervezés, céltartás, akkor egy új helyzethez, akár nehéz helyzethez való alkalmazkodás, akkor az indulatkezelés, a munkamemória, a figyelemkoncentráció, a figyelem fenntartása, a sorrendiség megállapítása, tehát lényeglátás, előre, hátra, nem ez kell, fontos, sürgős, stb. Minden rugalmas.

0: a csöndbe maradok, megfigyelem, befogadom, stb. Ezekre. Ezt mind felsoroltam az előbb, ez mind végrehajtó funkció. Tehát amikor azt mondjuk, hogy vonjuk be az AI-t a tanításba meg a mindenbe, ott azt kellene mondani, hogy először ezeket a funkciókat műveljük ki, mert különben megfordul a helyzet, és az AI használja a gyerekeinket, és nem a gyerekeink az AI-t. Jó, vonjuk be. Tehát akkor azt mondjuk, hogy hogyan tanítjuk meg ezeket. Na most lehet, hogy banálisnak tűnik felsorolni, hogy ezeket a területeket, ezeket a nagyon komoly fejlesztendő területeket, például, nem tudom én, egy asztalterítés. Csak amikor azt mondom, hogy felelősséget adok, figyeljönnek a vendégek, vagy ma van vasárnap, terítsd meg az asztalt. Attól kezdve, hogy hányan eszünk, hogy mit kell oda tenni, jobbra vagy balra, szépen vagy nem szépen, hogy hajtogatom össze, milyen sorrendbe kell, nem tudom én. Tehát egyszerűen előre gondolkozok. Ne hagyd közbe abba, hogy jaj, itt jött valami, jaj, ezt megnézem, jaj, pittyent a telefon, jaj, nem tudom. Tehát céltartás, kitartás, végigvitel, figyelem, koncentrálás, sorrendiség. Tehát itt annyi minden van, amit észre sem vesz, és hogyha mondjuk hetente megteríti az asztalt, mondjuk, de a felelősségvállalás is az, hogy ez most olyan lesz, amilyen, tehát nem megyek utána, hogy jaj, ezt jobbra kell, jaj, ezt balra kell, jaj, ezt ide kell, nem. Tehát, hogy tényleg csinálja meg, leül a család, és kiderül, majd kihabálgatnak, jaj, nincs poharam, jaj, nincs késem, jaj, nincs villám, ezt lehet humorosan is felfogni, de azért tanulni fog belőle. Vagy például, hogyha azt mondjuk, hogy nem tudom én, egy kisállat gondozása, vagy ha van a környékünkön, vagy akár a szomszédban, vagy van akár olyan nagyszülő, akinek lehetne segíteni. Na azért az előhoz új és nehéz feladatokat is akár. Nem jött ide, nem, és a kisállat nem ette meg, fölborította, mit adjak neki, nincs mit, elfogyott, nem tudom én, akármi, mennyit kell beletenni, stb. Vagy amikor azt mondjuk, hogy sütés-főzés, hát ott persze adja magát a mérlegelés, a számolás, az elegyítés, a kézi munka megint, de addig, amíg nem lesz jó, tehát nem csak kettőt belekeverek, stb. Tehát ezek rengeteg olyan helyzetbe hozzák őket, ahol probléma megoldás kell, döntésképesség kell, az indulatot kell kezelni, mert leesett, mert kifolyt, mert ráfolyt, mert nem csinálta. Szóval azért ezek... Ezek nagyon nagy lehetőséget hordoznak, így is hívjuk ezt, hogy egy életbátorság alakul ki. És akkor azért már nem ott vagyunk, önállóság, egy én hatékonyság, aminek ugye ez a legegyenesebb út egy helyes önértékelés és önbecslés kialakulásához. Tehát az, hogy képes vagyok rá, ha kell, akkor megoldom, hozzáfogok, nem csak kritizálok, hogy miért van ez itt így. Hát ugye sok szülő meséli, hogyha bevonja akár a nagyobb gyerekeit is, nem tudom én, egy-egy, nem tudom én, konyhai valamibe, akkor megeszik. Hogyha nem vonja be, akkor nem ette meg. Tehát, hogyha ezt mi csináltuk, akkor az nagyon finom. De, és nem csak a kisgyerekeknél van ez így. Nyilván, amíg ebbe benne van, hogy ő maga is benne van, rendkívül sokat segít. Na most, amikor azt mondjuk, hogy az önértékelésbe és az önbecslésbe, és ebbe a talpra esettségbe, hogy hatékony vagyok, hogy megcsinálom, hogy nem ijedek meg, ha jön egy feladat, hát beleállok, aztán legfeljebb még egyszerre megpróbálom, ez nagyon nagy segítsége. Ilyeneket alig tud megpróbálni az iskolai vagy máshol, és észre se veszi, hogy ez így van, és rögtön látja a környezetének az örömét. Mert ez nagyon fontos, hogy akkor ott leültünk, vagy esetleg akár a szülő, akivel ezt a munkát végeztem, biztos, hogy kijön belőle egy valami, hogy jaj, köszi, de jó, hogy segítettél, de jó sikerült.
1: De szépen van megterítve, amikor jön a vendég.
0: Gyönyörű. Tehát ezeken felül még egy valami területet nagyon kiemelik. Tehát ez az én hatékonyság, önbizalom, életbátorság, kompetenciaérzés, tehát sok mindennek nevezhetjük, pedig egy nagyon-nagyon egyszerű területről van szó. A másik, hát az a kedvenc területem az érzelmi nevelés, amiben nagyon, nagyon sokat segíthet, mert egyszerűen megtanul gondoskodni. Először talán a környezetéről, aztán esetleg egy kisállatról, egy növényről, egy valakiről, saját magáról, a közösség jólétéről. Tehát egyszerűen egy ilyen láncreakció kereskedik, hogy van egy feladat, akármi, ez látszik, hogy mindannyiunknak ugye fontos, a felelősséget megosztjuk, és ez tőlem erőfeszítést kíván, de kapok benne önállóságot. Nagyon szeretik a gyerekek, a serdülő gyerekek is szeretik ezt az önállóságot. Hagyjál, majd én megcsinálom, ugye? És mi pedig bízunk benne, tehát egy állandó bizalmi kapcsolat, amit rá lehet

0: bízni, odaadom neked, amit a felnőttek szoktak, ez most már nagyobb gyerekek, bízunk benne, hogy képes vagy rá. Most ez a láncreakció, ez megint olyan érzelmi pályákat erősít meg, amire azért a másik területen, amikor az kellene, hogy érezze, hogy bízom benne, hogy érezze, hogy együtt vagyunk, hogy figyelemmel kísérjük, hogy ő is számít, hogy fontos nekünk, azért ez serdülőkorban eltűnik, ez a rész. És ez megerősíti, tehát nyilván a tudatalattiba is, tehát nem egy ilyen tudatos valami, de nagyon-nagyon-nagyon építi a kapcsolatot, és ő neki az érzelmi intelligenciáját is. Tehát ez a felelősségvállalás, az én szabályozás, a közösségi identitás, hát ez egy mindennapi gyakorló terepet kínál fel, amit megint nem tudunk ebben a nagyon individuális világban, amit mindent egyedül csinálunk, de az iskolában is mindent egyedül csinál. Egyéni feladatok, egyéni verseny, egyénire szabva egyre inkább, ugye, a boltba is már nem szólunk egy valakihez, ott van az automata pénztártól kezdve, a mindent, nem tudom én, megrendeljük a telefonon, elmegyünk a boxba, ott sincs ember, tehát gyakorlatilag ez a kapcsolódó érzelmi nevelés, hát igazából hiányzik. És akkor nyilván, hogy feltehető a kérdés, hogy jó, de mit? Én azt gondolom, hogy iskolaidőben nem fér bele sok minden. De hogyha volna neki egy-egy állandó feladata, vagy felelőssége, és azt azért úgy fel is írjuk, hogy kinek mi, tehát hogy lássa azt, hogy ez fel van osztva. Kicsiket jól be lehet vonni ebbe a mellettem segítesz, stb. Talán ebben nem is mennék bele, mert tényleg azt hiszem, hogy erre rájön minden anya, aki otthon van, vagy még az apák is, hogy mit lehet velük csinálni. De a nagyobbakkal is érdemes, és ebbe az önállóságot biztosító, és egy átlátható, nem túl sok, de az mindig a te felelősséged, hogy nem tudom én, szerdánként te rakod be a mosogatógépbe, vagy nem tudom mikor, vagy nem tudom, az oknik párosítása is lehet, vagy valami olyan, vagy nem tudom én, hogy akinek van kerti munkája, vagy hát tényleg akár a saját szobája körül, de nem csak a saját szobája. Tehát akkor azt mondjuk, hogy nem tudom én, két hetente van egy, amikor mindannyian valamit csinálunk, és ebből te ezt csináld, kéne fölmos, vagy nem tudom mi. Ugye nagyon, nagyon gyakori még az a kérdés, hogy hát, hogyha már ilyen nehezen bevontuk, és ilyen akár komoly munkákat is megcsinál, hát kaphatna érte egy kis zseppénzt. Hát ez a nagyon nagy kérdés, hogy a zseppénz. Ez mondjuk nyilván életkortól függ, és kisgyerekeknek, szóval azt lehet mondani, inkább csak játszásiból persze örülnek neki, tehát úgy érzi, hát akármit adná neki, tehát kavicsokat adná, annak is örülne, de hát látja a szüleinél, hogy ez a pénz, ez érték. Akkor örül, hogyha kap 10-20 forintot, jó van, de hát nyilván nem tudja értékelni, stb. Nagyobb gyerekeknél, tehát ez a 11-12-13, ilyesmiféle gyerekeknél, ott azt gondolnám, hogy ha folyamatosan részt vesz a közösségnek a valamilyen tevékenységében, akár egy-egy kis hozzájárulással, vagy legalább a hétvégén, vagy időnként, vagy nem, de mondjuk folyamatosan, tehát hogy a természetes dolgokban benn van, akkor azt mondanám, hogy ha adódik egy extra feladat, ami nem ebbe a folyamatban van, most van egy szüret, beállsz-e délelőtt, vagy délután, vagy akármikor, vagy van egy, vagy le kéne mosni a kocsit például, vagy valami, vagy nem tudom én, elvállalt nekünk is volt egyik gyerekünk, hogy a nagymamánál ő rendszeresen kiporszívózott mindent. Most ez mondjuk nem a közvetlen, ugye másik házban lakott a nagymama, tehát ez nem az ottani mindennapi feladat, hogy otthon esetleg megcsinálja, hanem ezt akkor. Na akkor azért ő kapott egy kis valamit, megbeszéltük, hogy mire gyűjt, hogy akkor ehhez hozzájárulás lehet. Tehát extra feladatokra gondolnám, időszaki munkára, vagy egy nagy bevásárlásba azt mondja, hogy eljön, segít, gyűjtsük össze, nézd meg, van-e, nincs, mennyi kell szerinted, ebbe is azért szépen be lehet, de ezt nem kell hetente ugye megcsinálni. És hogyha ilyen, vagy egy befőzésnél például, ugye ott is alkalmi munkákra, arra azt gondolom, hogy lehetne, és még jobb az, hogyha meg tudjuk azt beszélni, hogy hú, itt van egy cél, és erre most mondjuk gyűjtesz, és akkor, amikor vannak ilyen extra feladatok, és ezt mindig azt gondolom, hogy az nagyon fontos, főleg ezeknek a serdülőknek igazán nagyon fontos a szabadság felkínálásával. hogy felkínálom is, hogy te figyelj, van most ez a dolog, ha akarsz, akkor beleszállsz, és esetleg ezért lehetne egy ilyen kis zseppénzt is kapni. És ne sértődjünk meg, hogyha nem akar, és nem száll bele, mert éppen ez úgy esik. Tehát ez, ebben a szabadság jó lenne. Na most sokat beszélgettünk éppen a kollégámmal ezekről a dolgokról, és aztán rengetegen mondta, hogy a szülők mindig megkérdezik, hogy jó, ez mind jó, mikor már benne van, de mi motiválja? Tehát hogy motiváljam, hogy löködjön bele? Mert ugye, de nem, most nem. És tényleg arra jutunk, amire azt lehet mondani, hogy talán minden másban is, hogy ez mélyebbre nyúlik, ez a motiváció, tehát ez külső motivációval, se zseppénzzel, se, nem tudom én...
1: Se pufavágással, nem megy.
0: Ez nem megy. Itt a hosszantartó művelése, itt a jó kapcsolat segít megint csak. Tehát akkor, hogyha a családban úgy egyébként van kultúrája vagy gyakorlata a mindennapokban, a csak úgy együtt létnek, hogy de jó veled lenni, hogy megiszunk egy teát, vagy elhülyéskedünk, hancúrozunk, mint a kisebbeke párnacsata, vagy biciklizünk egyet közösen, vagy kirándultunk, vagy a barátaid jöttek, és akkor ahhoz úgy hozzá segítettem, hogy ez legyen jó, meg így, meg úgy, meg... Szóval ez a csak úgy együtt létek, ez nagyon, nagyon erősen befolyásolja azt, hogy van-e egy olyan légkör, amiben úgy érzem, hogy ide beletartozok, számítanak ránk, fontos vagyok, én is hozzá akarok járulni, örülnek neki, de ez nem megy, hogyha csak feladatokon keresztül kapcsolódunk. Tehát ez ugye egy másik ilyen hát kutatásokban, ami felnőttekről szól nyilván, nagyon sokat emlegetik ezt a magas tápértékű kapcsolatokat. Tehát, hogyha a családban, és azért ez érdekesebb, belegondoltam, hogy attól még, hogy ilyen nagyon közel élünk, és még a vérségi kapcsolat is összeköt minket, és hogy természetesen nagyon-nagyon szeretjük a gyerekeinket, azért nem minden családban alakul ki magas tápértékű kapcsolat. Tehát az, amikor azt érezzük, hogy számíthatnak rám, és én is számíthatok rájuk mindig mindenben, akkor is, hogyha hülyén viselkedtem, akkor is, hogyha rossz állapotban vagyok, akkor is, ha valami nem sikerült, akkor is, ha távol vagyunk egymástól, vagy valami ugye nagyobb gyerekeknél már. Tehát ezt nem lehet megspórolni. És ezt nem lehet magyarázattal, nem lehet, hogy tiszteld apádat és anyádat, ezt nem lehet, ezt sehogy máshogy nem lehet, csak azokban a kicsi, kis közös időkben, amikor megérezzük azt, hogy összetartozunk bármilyen formában, és erre idő kell. Tehát, hogyha ez nincs meg egy családban, akkor lehet, hogy akármilyen jól szervezi, és lehet, hogy fogja tudni, hogy mi az, hogy végrehajtó funkció, és ezt milyen jó fejleszteni egy zokni párosítás, nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni, legfeljebb egyszer-kétszer be tudja lökni ebbe, de utána minden kifogást meg fog találni, ő is, hogy ezt a veszekedést, ezt el lehessen kerülni, meg a gyereke is. Tehát azt gondolom, hogy megint ez egy ilyen nagyon párhuzamos munka, hogy egyrészt a családi légkört ápolni, közös imádságok, közös, hát ugye serdülő, nem akar mindig eljönni a misére, de azért megtalálni azt a lehetőségét, vagy esetleg láthassa azt, hogy a szülei azért közösen imádkoznak, vagy nekik fontos ez, vagy úgy jönnek haza a miséről, hogy nem hármat puffognak, hogy te jó Isten, a Rózsika már megint láttad, hogy nézett ki, és ez a pap megint milyen unalmas volt, és nem tudom. Szóval azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen apró dolog vezet ahhoz, hogy először a légkör legyen olyan, amiben ezeket a feladatokat tényleg meg lehet osztani. És akkor megint oda kerülünk ki, hogy osszuk meg. Nagyon fontos lenne. És amikor azt mondjuk, hogy nagyon rossz jelszó a te csak tanulj, fiam, azért nem véletlen, hogy ez így kialakult, és mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Az azt jelenti, hogy vegyük figyelembe azt, hogy az iskola nem maga az élet. Tehát körülbelül átalakult ez a, hogy mondjam, ez a lényeglátásunk is, hogy sajnos nem csak az iskoláról van szó, hanem akár a szülőkről is, hogy a munka lett maga az élet. Tehát, hogyha a szülő is úgy érzi, hogy a teljes életét befedheti a munka, és ezt látja ez a gyereke otthon, hogy jaj, csak ne kelljen, jaj, csak semmi, jaj, de itt nem, mit tudom, apám itthon sincs, tehát az feltétlen, igen. Akkor neki is az egy természetes következménye, hogy az iskola maga az élet. Hát nem valami klassz, és nem maga választotta, és minden baja van ilyen értelemben, de beteríti az egész életét, és ez normális, és ezt a szülei is elfogadják, és az egész társadalom ezt elfogadja. És ez nagyon nem jó. Az iskola tényleg nem maga az élet, és ezt bátran merem mondani annak ellenére, hogy tanár is vagyok. Tehát én is látom, hogy sok a feladat, és hogy sokat ér az, hogyha valaki az iskolában helytáll, persze. De vannak családi kapcsolataid, van nagyszülőd, aludni kell, mozogni kell, barátságokat kellene építeni, arra kell időt szánni. A természet is hozzá tartozik, és ugyanígy sport. A sport, a mozgás, esetleg az olvasás, a művészet, egy kikapcsolódás, egy minőségi kikapcsolódás, ami azt jelenti, hogy akár játék a többiekkel, a családtagokkal, a csapatjátékban, vagy akár egy színház, egy olvasás, vagy csak egy nyugodt, semmit tevés, akár. Tehát, hogyha ezek nem kerülnek bele ugyanolyan súllyal a légkörbe, tehát még csak nem a légkörbe, amikor az van egy családban, hogy ugyanolyan becsülete van annak, hogyha kezébe vesz egy könyvet, és csak úgy olvas. Ugyanolyan becsülete van annak, hogyha csak leülünk, és egy kicsit beszélgetünk, vagy látja a szülein.
1: Vagy egy minőségi filmet közösen megnézni.
0: Igen, és arról beszélgetni is.
1: Arról beszélgetni.
0: Igen. Tehát, és nagyon fontos lenne, hogy ezt láthassa, ugye, tapasztalhassa, ugye, tehát a szülein is, hogy nem csak a józan robot, meg jaj már megint, és nem csak azokat a kapcsolatokat tartják, amik munkakapcsolatok, vagy érdekkapcsolatok, vagy nem tudom milyen kapcsolatok, hanem egyszerűen az emberi kapcsolatokra szánnak időt, egy családcsoport, egy rokonlátogatás, egy nagyszülő, egy idős, egy szomszédbácsival való pár szót váltok, és nem szaladok tovább. Tehát azt gondolom, hogy ezek az indirekt kis minták, ezek tudják hitelesíteni azt, hogy édesem, fontos a tanulás, de osszad be az életet, mert ez is az élet, és nem csak a tanulás. És ezt azt hiszem, hogy ebben az időszakban kell megtanulni, és aki most nem tanulja meg, vagy ha ezt nem sikerül átadni a gyerekünknek, akkor jön a mérgező maximalizmus, a mérgező teljesítménykényszer. Akkor jön ez, amikor ebbe a, most azt lehet mondani, áldott házi munka lehetőségben is, tulajdonképpen egy ilyen maximalizmust fog elérni, hogy jaj, de ezt még meg kell csinálni, de ez csak tökéletesen lehet, és hány ilyen anyáról tudunk, hányszor kell ma azt elmondani, és 1000 cikk születik róla, hogy az elég jó anya, mert hogy bele vannak abba hajszóva, ez az iskolától, érte, csak az ötös a jó, csak hogyha a 20 versenyre is elmentél, és ezt viszi haza, amikor ő például családanyává lesz. Hogy csak akkor jó, hogyha te minden, de hát nem tudsz, mert ott van a munka, ott a gyerek, ott a férj, ott a nem tudom én minden, és nem tudsz, és szétszakadni, és jön egy olyan, kiégünk. A munkahelyen is, a családban is, a saját tevékenységünkben is. Tehát az a fajta arányosság, ami egy családi életben, akár a házi munka közös vállalásával is megszülethet, tényleg azt mondhatjuk, hogy ezt nem tudjuk máshol megcsinálni, mert ott van egy olyan közösség, ott van egy olyan, akiben vannak idősek, fiatalok, ez dolgoznak, az dolgoznak, ennyi ideje van, annyi ideje van, még nem tud Bili bepisíni, de már, nem tudom én, serdülő. Tehát nagyon sokféle igényt, és nagyon sokféle
1: funkció,
0: mindent össze lehet szedni, és bele lehet tenni. Mert akkor azt mondom, hogy a kisgyerek is tud valamit csinálni, és a serdülő is szívesen megcsinálja azt. De ebből, nem emlékszem, mindig, édesapám mondtak, volt kertünk, és akkor olyan barackfa meccéskör, az a rengeteg minden kis meccen, szóval amit lemetszett, az olyan sok volt, és össze kellett szedni. És akkor így mindig mondta azt, mondja, látod, hogyha egyedül kimész szedni, akkor az tart 2 órán keresztül. Ha mindannyian kimegyünk, fél óra múlva végzünk, és mehetsz biciklizni. És valahogy ezek ilyen praktikus tapasztalatai annak, hogy érdemes belemenni, érdemes beleadni. Ez egy erőfeszítés nyilván, de itt van a motiváció, a kapcsolat, hogy neked megcsinálom, nektek megcsinálom. Ebben a közegben én jól érzem magam, és jó van, ez belefér szódával, mert ugye a serdülő az nem fog lelkesedni a barackfa vesző szedésért se, meg az oknipárosításért se, de a kapcsolatért belemegy, és abban nagyon sokat tanulhat.
1: Na, ennél szebb zárszó nem is lehetne. Kívánjuk mindenkinek, hogy gondolja át szülőként, hogy ebben a tanévben mondjuk hogyan tudja a gyereket, a serdülőt, a kicsit, az óvodást, a nagyobbacskát bevonni abba a közös életbe, ami végül is meghatározza a mindennapjainkat, és megóvattól, hogy maximalistaként a gyerektől olyat várjunk el, amit nem tud teljesíteni, és azt meg ne csinálja meg, amit egyébként meg tudna.
0: Még azt ki is hagytuk belőle, azt a biblikus kis felszólítás, hogy egymás terhét hordozzátok. Hát ez majd valamit fog neki jelenteni akkor, amikor oda kerül, most még nem, de akkor igen.
1: Akkor biztosan. Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök az életre növelőt hallották benne Pécsi Ritával.
0: Mindörökké, amen.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata. Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy kis plébániai rádióból világméretű misszió. Kedves Mária Rádió család! 1986-ban Olaszországban még csak egy kis plébániai rádió szólt. Kevesen gondolhatták akkor, hogy ebből a szerény kezdeményezésből egyszer olyan katolikus rádiós misszió születik, amely mind az 5 kontinensre eljut. A Mária Rádió történetében két ember szolgálata különösen meghatározó volt. Emanuele Ferrario, a Rádió Mária Egyesület első elnöke építette ki a rádió műszaki és szervezeti hátterét, az olasz hallgató kitartó támogatásának köszönhetően a Mária Rádió először egész Olaszországban, majd az Olaszország határain túl is terjeszkedni kezdett. A rádió lelkipásztori irányát Livia Fanzaga atya határozta meg, aki 1988-ban lett a Rádió Mária igazgatója. Olyan katolikus rádiót álmodott meg, amely megtérésre hívja az embereket, hirdeti az evangéliumot, előmozdítja a Mária tiszteletet és a keresztény értékeket, mindezt a katolikus egyházzal közösségben. Az álomból valóság lett. 1992-ben a Mária Rádió eljutott Amerikába, 1993-ban Afrikába, 2002-ben Ázsiába, 2007-ben pedig Óceániába. A kis plébániai rádióból világméretű család született. Ennek a családnak mi is része vagyunk. De ennek a történetnek van egy fontos tanulsága. A Mária Rádió nem néhány tehetős ember támogatásából vált világméretűvé. Hallgatók sokassága tartotta életben. Emberek, akik hittek abban, hogy érdemes áldozatot hozni azért, hogy az evangélium hangja másokhoz is eljusson. Ma ugyanezt kérjük tőled. Ha számodra is fontos, hogy a Mária Rádió továbbra is imádságot, reményt, tanítást és lelki segítséget viessen az emberek otthonába, kérünk, támogasd anyagilag is szolgálatunkat. Lehet az összeg nagyobb vagy kisebb, minden adomány mögött ugyanaz a döntés áll. Fontos nekem, hogy a Mária Rádió holnap is szóljon. A közel 40 éve elkezdődött történet még nem ért véget. Most rajtunk a sor, hogy tovább bírjuk. Köszönjük adományodat, imádságodat és hűségedet. Isten fizesse meg nagylelkűségedet.
3: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás, de dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni, közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni, s hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot. Arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra. Tiszteljék az életet. Fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. Leó pápa a művészet és szépség szeretetére hívott fel október 7-én az általános kihallgatáson. Magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház, hírszerkesztő Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7 órától este 9-ig tartó élő műsor folyammal vette kezdetét a Máriaton adománygyűjtés a Mária Rádióban, amelynek kettős célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9-es MHz-es frekvencián, a műsorszórást biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára. Így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitó napot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsor folyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módjai megtalálhatóak a Mária Rádió októberi magazinjában. 14. Leó fogadta a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató szervezet louisianiai csoportját szerdán, tudósít a Vatikáni Rádió. A művészet és a szépség szeretete és önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, tanított a pápa, és megköszönte a támogatók nagylelkű együttműködését, amellyel hozzájárulnak a Vatikáni Múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a haszon kerül előtérbe. Rendkívül fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és teret szenteljünk a szépségnek. A szépség megnyitja a lelket Isten felé, mutatott rá, majd Szent VI. Pál pápára emlékeztetett, aki a szervezet létrejöttét ösztönözte. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, buzdította a jelenlévőket 14. Leó pápa. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László uralkodása idején. Később a tatárokkal és török kökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszarikolos bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára 1896-ban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: A következő percekben Gályár László atya rózselső imaestán elhangzott előadását hallhatják.

Mikor engem arra kértek, hogy a mai estén rózsaeső imaesten elmélkedjek, akkor ennek olyan nagy örömmel tettem eleget ennek a felkérésnek, mert már akkor is tudtam, ez hónapokkal ezelőtt volt, hogy ez az én javamra fog válni. Váljék mindannyiunk javára, de Terézzel lenni és vele elmélkedni az nagyon gyógyító. Akik itt vagyunk, mindannyian bizonyára ismerkedtünk már vele, ismerkedtünk az ő lelkiségével, az ő gondolataival, vagy legalább, ha más nem, akkor az ő képére nézve elfogadtuk az ő mosolyát, ami talán még több vagy mélyebb, mint a gondolatai. Ma este valami fajta gyógyulásról szeretnék egyben tanúságot tenni, ahogy az ő életéről elmélkedem, mert hogy úgy érzem néha, és talán ezzel nem vagyok egyedül, hogy az életem az ilyen nagy amplitúdók között zajlik, nagy feszültségek között. És aztán a nagy feszültségek között együtt lenni ezzel a lánykával, aki alig 24 évet élt, aki halatlanul érzékeny, már-már extra érzékeny, vagy túl érzékeny volt, egy szentimentális lánykam, aki valahol olyan távol áll attól, amit ma tennünk, vagy tennem kell, attól az erős, néha harsány, rengeteg energia befektetést igénylő tevékenységtől, amiben ma hajszol bennünket a világ. Szóval együtt lenni ezzel a lánykával olyan mélyen gyógyító. Mert hogy egyébként pedig Teréz, aki ilyen halatlanul egyszerű és halatlanul tiszta, egyben végtelenül erős is. És arra döbbenünk rá, hogy itt van valaki előttünk, aki nagyon egyszerű, nagyon tiszta, és amikor először olvastam az önéletrajzát, akkor úgy mondtam neki, hogy mosolyogva, kicsit viccelődve, hogy jaj, ez annyira lányos. Ez annyira kedves, annyira lányos. Te annyira lány vagy. És aztán a mély rétegeit kicsit érintve ennek az önéletrajznak, úgy arra is rádöbbentem, hogy akkora erő van ebben az emberben, és akkora erő van az ő életében, és hogy az ő élete igazából hatalmas erő. De nem olyan erő, amit mi csinálunk, ami gyakran az erőlködés, hogy valahogy próbálunk ilyen hatalmas terheket magunk előtt vinni, heroikusan, és aztán néha belerokkanunk, hanem olyan erő, ami a szív mélyéből fakad fel, és ami nagyon sok mindent elbír, és nagyon sok mindent elhordoz. És Teréz Márten 1873-ban született, és 1897-ben meg is halt. Istennek a nagy szentjei nagyon sokszor ilyen fiatalon halnak meg. Ha végig nézitek a szentek életét, nagyon sok fiatalt találunk köztük. Miért? Betegek voltak? Vagy olyanok voltak a körülmények, a higiéniai körülmények? Vagy miért haltak meg korán a szentek? Biztosan lehet mindegyikük életében ilyen magyarázatot találni. Teréz életében is megtaláljuk ezt a magyarázatot, hogy beteg volt. De azt hiszem, hogy itt a magyarázat az valahol sokkal mélyebben van, amit egyébként a saját életemben és találkozásaim során is megéltem és megtapasztaltam olyanoknál, akik fiatalon haltak meg, és megtértek, és mélyen a szívükben Istennel voltak, hogy igazából ennyi elég volt. Hogy itt nem valami idő előtti halálról van szó, hanem valami olyasmiről, hogy itt bőven beérett a gyümölcs. És hogy eltelik ez az idő, és valahogy ezeket az embereket, akik Istenhez tartoznak, fölemészti a szeretet, és átvonza őket a túlvilágra. Vannak persze szentek, akik aztán hosszú életet éltek, és ez nem arányos az ő életszentségükkel, nem erre akarok utalni. De valahogy érzi az ember, hogy akik szentek és fiatalon halnak meg, ott van valami mély beteljesedés élmény. És fölemésztette a szeretet, és ennyi így elég volt. Jó volt. Olyan epizódokat szeretnék kiemelni Teréz életéből, amelyeket az őt szeretők biztosan talán nálam jobban is ismernek, úgyhogy aki ismeri ezeket az epizódokat, az fogadja szeretettel, és elmélkedje át azokat újra. Aki pedig nem ismeri, azok pedig engedjék, hogy megérintse őket, a szívüket, Teréznek a lelkisége vagy a szeretete. Amikor 14 éves volt ez a lány, 1886 karácsonyán leírja az ő megtérését. Az ő megtérésének a története olyannyira egyszerű, hogy már-már bagatell, mert ugye a megtérésének a története arról szól, hogy karácsony éjszakáján hazatérnek, és várják az ajándékokat a karácsonyfa alatt. És akkor a papa, a nagyon szeretett, a rajongva szeretett édesapa, édesanyja halála után, édesanyja hiány, ő volt a rajongva szeretett. A papa csak ennyit mondott, hogy hála Istennek ez az utolsó év, amikor ajándékot adunk, mert utána már nagyobbak lesznek a lányok. Ezen a kis Teréz ugye megbántódik, sírva fölmegy a szobájában. És aztán sírva a szobájában valami megérinti őt, és abba hagyja a sírást.
és nem tesz mást, mint hogy belátja, le kell vetkőznie a gyermetek hiányosságait, a túlérzékenységét, és innentől kezdve Jézusnak ebben az érintésében, ebben a csöpnyi vigaszban, ebben a parányi vigaszban, ami egy ilyen érzékeny lelket megérint, egyszerűen felnőtté válik a hitben. Abban a pillanatban egyetlen érintés hatására, és ez egy nagyon gyermeki és nagyon finom történet, egy egyszerű érintésnek a hatására ő ott felnő a hitben. 14 évesen megtér egyszerűen egy belső döntés, egy belső érintés hatására. Milyen az, amikor valahogy hirtelen a kegyelem érintése hatására felhagyunk azzal, ami gyermetek bennünk, ami gyerekes, ami a bűn, és a kegyelem érintésének a hatására el tudjuk hagyni azt, ami a mi természetünkben méltatlan Istenhez. Ugye erre tanít ez az epizód. Az én természetemben mi az a bűn, ami méltatlan Istenhez? Mi az a gyengeségem, ahol egyszerűen nem tudok felnőni, hanem folyton folyvást újra és újra visszaesem? Teréznek ez volt ez az érzékenységem, a hiszti. Mi szükség van rá? És hirtelen Jézus felnőtté teszi őt. Gyermekből felnőtté teszi őt. Nagyon egyszerű és nagyon mély történet. Hol van az én életemben az, ahol annyira gyermek vagyok, de rossz értelemben, inkább gyerekes vagyok? Hol van az én életemben az, amikor annyira kicsinyes vagyok? Hol van az én életemben az, amikor annyira magam körül forgok, annyira önző vagyok? És mikor tudok kilépni magamból? Ez az ő mélységes szeretete vagy rajongása, ami kizökkentette őt az önzésből és az önmaga körül való forgásból, a hitnek a rajongása, Jézus iránti szeretet. Érzékel valami mélyebbet, és ez a mélység tovább tudja őt lendíteni. Ez a mélység kimozdítja őt abból, ami az ő elakadása. Hány és hány elakadás van az életünkben? Hány és hány olyan mozzanat, amikor újra és újra ott maradunk magunk körül? És Jézus egyszer-egyszer érint, ha megengedjük neki. És abban a pillanatban, amikor ezt Teréz megengedi, elkezd megszületni az áldozat. Elkezd megszületni az áldozat valamifajta olyan spiritualitásban, ami egészen hétköznapi. Milyen egy egészen hétköznapi spiritualitás, amiben semmi rendkívüli nincsen. Ahogy így mesélem ezt a történetet, érzem is, hogy hol van ebben a rendkívüli. Nincs benne rendkívüli. Ennek a lánynak az életében nincs rendkívüli. Ennek a lánynak az élete mégis hatalmas erőket mozgatott meg. Hatalmas erőket mozgatott meg maga körül, hatalmas erőket mozgatott meg a világmisszióban, és hatalmas erőket mozgat meg azóta is, mert itt ülünk például ezen az estén. És ebben az életben nem volt semmi rendkívüli. Egyszer csak úgy döntött, hogy nem fog tovább pieregni, hanem felnőtt lesz, mert a szeretet ezt kívánja. És ez az erő, ez nem valami magunkra erőltetett spiritualitás, hanem ez az igazán mérőjövő erő, hogy mit kíván a szeretet? Mit vár tőlem a szeretet? Azt várja tőlem, hogy ezt most fejezzem be. Ezt most így fejezzem be. Teréz meghallja, és elkezdi befejezni ezeket a kicsinyes összefüggéseket a saját életében. És elindul az az életpálya, ami olyan magával ragadó, hogy egyházdoktorként tartjuk őt számon. Az az este, amikor ő eldöntötte, hogy nem fog pityeregni, az egy egyházdoktornak a tanítása. Az egyik legmélyebb tanítás a szentek történetében, a kereszténység történetében, hogy valami megfordult, és az, aki addig csak önmaga körül forgott, a saját fájdalmaival, félelmeivel volt elfoglalva, az a személy onnantól kezdve kinyílik, megnyílik mások felé, önmagával már nem úgy törődik, hogy önmaga körül forog, hanem önmagával törődik, hogy elajándékozza önmagát másnak, és így aztán önmaga is beteljesedik. Ez a hétköznapi spiritualitás, ez otthon zajlik. Egyelőre Teréz életében is nem egy kolostorban, nem egy zárdában, hanem otthon, egészen hétköznapi körülmények között. Néha ez a legnehezebb, és ezt hiányoljuk magunktól a leginkább, hogy tudnám odaajándékozni magamat. Hogy tudnám odaajándékozni magamat akkor, amikor mosogatok, akkor, amikor sír a gyerek, akkor, amikor megint nem aludtam jól, és így tovább, és így tovább. Rengeteg dolgot hozhatunk az életünk, amikor újra és újra kizökkenünk, körül forgunk, és hogy csak egy picike döntés volna, hogy ma nem fogok duzzogni, hogy ma nem fogok dohogni,
hogy ma szeretettel nézek arra a szomszédra, aki sokadjára is ugyanazt a hibát véti ellenem. Hogy ma kitartok, valahogy egészen máshogy állok a dolgokhoz. Érezzük azt, hogy ezek hallatlanul egyszerű dolgoknak tűnnek, de az ember életének a legnagyobb gyakorlatai. Amikor valami bosszant, amikor valamiben türelmetlen vagyok, amikor valami újra előfordul, amikor jönne bennem az indulat, és akkor döntök és evangéliumi életet kezdek élni, ez egy minden órás, de minden perces történet. Még talán most is vagyunk abban a helyzetben néhányan, hogy valami bosszant, valami nem jó, valami nem tetszik, és akkor hirtelen döntök, hogy én most máshogy fogom csinálni. Terész se egyedül tette, megérintette őt Jézus, hogy ez hogy van, miért akkor, miért ott és miért őt, ez már nagy titok. De ott megérintette őt Jézus ebben a pillanatban. Valahol talán itt született meg az az elhatározás, amit mindannyian ismerünk, jól ismerünk, az ő elhatározása, amit fel is olvasnék most az önéletrajzból. Idézem őt. Magam tapasztaltam meg, hogy csak abban rejlik boldogság, ha elrejtőzünk, ha nem ismerjük meg a teremtett dolgokat. Megértettem, hogy szeretet nélkül semmi is mindent tett, még a legragyogóbb is, mint amilyen a halottak föltámasztása vagy a népek megtérítése. Megértettem, hogy el kell rejtőznöm, megértettem, hogy a szeretet nélkül hamis mindent tett, még a halottak föltámasztása is, minthogyha Pál apostolnak a szeretet himnuszát visszhangozná. Olyan komplex, amiről ő beszél, hogy nem tudom visszaadni. Olyan, mintha nem volnának rá szavaink, amiről ő beszél, hogy mit jelent az, hogy szeretet leszek. Hogy mit jelent az, hogy a szeretet a legfontosabb. Ugye egy másik helyen ez a jól ismert idézet az önéletrajzából, ez már a békéziratból. Megértettem, hogy a szeretet magában foglalja az összes hivatásokat. Hogy a szeretet a minden. Hogy átfog minden időt és minden teret. Egy szóval, hogy örökkévaló. És akkor túláradó, észvesztő örömömben felkiáltottam, ó Jézus, én szerelmem, végre megtaláltam a hivatásomat, az én hivatásom a szeretet. Igen, megtaláltam a helyemet az egyházban, és ezt a helyet te adtad nekem, Istenem. Édesanyámnak, az egyháznak szívében én leszek a szeretet. Így minden leszek, így meg fog valósulni az álmom. Eddig az idézet. És éppen ezt énekeltük az ezelőtt, az elmélkedés előtt. Éppen ezt a dalt énekeltük. Teréznek ezt a szövegét. Anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Hogy lehet rádöbbenni arra, hogy a szeretet az minden. Az minden hivatás. Az minden hivatásnak a foglalata. Ugye a kis Teréz keresi az ő saját hivatását úgy, hogy alig van mozgástere. Nincs mozgástere. Sem a családban, sem később a Líziói Kármelben. Nincs mozgástere, ott nagyon egyszerű dolgok történnek. Ezekben az egyszerű dolgokban elveszíthetnénk a kedvünket. Nekem nagy világmissziókhoz volt kedvem, gondolkodik ő. Vagy valami olyasmihez, ami változtat, ami megváltoztatja a világot. És kiderül számára, hogy a nagy világmisszió az maga a szeretet. Hogy sokszor a melletted lévő ember az sokkal távolabb van tőled, mint a hetet hét országra innen lévő kontinensek. Hogy a melletted lévő embert meghódítani a szeretetben, az sokkal nagyobb dolog, mint hogyha bejárod a világot. Hogy ott van előtted ennek a lehetősége. És hogy igazából semmi más dolgod nincs, mint hogy légy szeretet. Ezen a mai estén, ebben a mostani imaórában, azzal, ami most zavar, azzal, ami most fáj, azzal szemben, aki most bánt, légy szeretet. Kezd el. Nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi gyakorlat. Egyszerűen csak el kell kezdeni, hogy szeretni fogok. Nem bárgyú dolog. Teréz nem volt bárgyú. Nem mindent elfogadó, mindenben beletörődő dolog a szeretet. Teréz egyáltalán nem volt bárgyú. Volt benne erő. Volt benne döntéskészség. Volt benne eltökéltség. Nem adta fel. Ez nem olyan, hogy küszködünk a bűnünkkel, de azért minden nap ugyanabban a bűnben ugyanúgy elesünk, és minden nap megbánjuk, hogy már megint elestem. Nem, ennél több erőre van szükség. Teréz, amikor ott elhagyta azt a sírdogálást,
az emeleti szobában 14 évesen, akkor az nem tért vissza. Ez micsoda erő? Tehát, hogy itt őrzünk magunkban, itt dédelgetünk magunkban rengeteg bűnt, amikhez mindig visszatérünk, nem akarunk szeretetté válni. Teréza az onnantól kezdve nem tért vissza. Óriási eltökéltség, elszántság, céltudatosság, lényeglátás volt az ő életében. Ezt jelenti szeretetnek lenni. Magamtól is kérdezem, hogy mikor hagyunk már fel végre ezzel az egésszel? Mikor hagyunk már fel végre, mikor hagyok már fel végre a kicsinyességgel, az önzéssel, saját életemnek az építgetésével? Mikor kezdek már szeretetté válni? Mikor elégszem meg vele? Mikor fogom végre elhinni, hogy ez bőségesen elegendő? Sőt, minden más felesleges. Anyámnak, az egyháznak szívében szeretetté válni. Mikor Teréz kolostorba lép 1888-ban, akkor 15 évesen, akkor azt megelőzi egy szép esemény, amit ugyancsak talán sokan, talán mindannyian ismertek, hogy ő imádkozik egy bűnözőért, aki a kivégzésére vár, egy bizonyos Pranciniért. Nem ismeri őt, csak az újságok hasábjairól. Folyamatosan imádkozik az ő megtéréséért. És csak annyit tud az életéből, hogy a kivégzése előtt ez a bűnöző, Pranzini odalépett a kereszthez és megcsókolta azt. Kapott egy finom jelzést, egy finom visszajelzést Jézustól. Ez ugyanabban az évben volt, amikor ő Rómában zarándokolt a család, és ő odalépett a pápához, és kérte a saját felvételét a Kármelbe 15 évesen. És a pápától kapta meg rá a külön engedélyt. Most valami olyasmire tudnék itt következtetni, hogy megint csak bátor és céltudatos. És megkapja a finom jelzéseket Jézustól. Ha te elkezdesz a szeretetben élni, és elkezded odaadni az életedet így a mindennapok apróságaiban, ezen a kis úton, akkor megkapod a jelzéseket Jézustól. Nagyon finoman fog visszautalni. De nagyon sokszor azt érezzük, hogy Isten nem válaszol. De Isten válaszol. Csak mi hozzászoktunk ahhoz, hogy rögtön válaszokat várunk. Ugye milyen az, amikor megírok egy e-mailt, és azonnal várom a választ. Ugye ehhez szoktunk ma hozzá, hogy mindenre rögtön válaszolni kell, mindenki rögtön elérhető, és mindenki rögtön választ ad. Isten ritmusa nem ilyen. Isten megadja a választ. Gondoljunk csak például Lázár feltámasztására. Mária és Márta imádságára Jézus válaszolt, és Lázár föltámadt. Nem akkor és nem ott, ahol ők várták. Isten ritmusa más. Aki igazán elkezd az életében, a szeretetben élni, az megtapasztalja Istennek ezt a ritmusát, ami nem ezekben a rögtön adott válaszokban van, hanem mélyen meghúzódó válaszokban. Ez az eset a bűnözővel, Teréz életében valami ilyesmi. A szeretetnek megjönnek a gyümölcsei. A szeretetnek megteremnek a gyümölcsei. Nem rögtön és nem úgy. Néha attól félünk, hogy elpazaroljuk az időt. Néha attól félünk, hogy elpazaroljuk az életünket, elpazaroljuk az erőinket, a lehetőségeinket. Mi lesz, ha most nem csinálok valamit? Mi lesz, ha most nem lesz változás? Pedig a szeretet ez a megbúvó kis út. De arra jöttem rá, hogy írta, hogy nekem el kell rejtőzködnöm. Ott igazán, ott vannak forradalmak. Ott történnek igazán nagy dolgok, amik felforgatják a világot. Mellettem, csendben, a mellettem lévőben, az észrevétlenben. Hangsúlyozom újra, a mellettem lévő néha messzebb van, mint a távoli kontinensek. Messzebb van tőlem, mint a távoli kontinensek. Mert nem mertem, nem akartam, nem tudtam szeretni. Milyenek legyünk? Milyen legyen a Jézushoz való ragaszkodásunk? Két képet hadd idézzek fel. Az egyik egy kis virágnak a képe, a másik pedig a játékszernek a képe. Az önéletrajzban írjam, az, amire tökéletesen emlékszem, az a szimbolikus cselekedet volt, amire az én királyom, itt az édesapjára utal, úgy vitt végbe, hogy nem is tudott róla. Egy alacsony fa közelében apró fehér virágokat mutatott nekem, melyek miniatűr liliomokhoz hasonlítottak. Kivett a földből egy ilyen virágot, és odaadta nekem, elmagyarázva, hogy a Jóisten milyen gonddal fakasztotta, és őrizte meg mind a mai napig. Ahogy szavait hallgattam, azt hittem, saját történetemet hallom. Olyan nagy volt a hasonlóság a között, amit Jézus a kis virágért, a kis Terézért tett. Én úgy vettem ezt a virágocskát, mint egy erekjét.
és láttam, hogy papa, amint le akarta szakítani, az egész gyökerét is kihúzta, anélkül, hogy eltépte volna. Úgy látszott, mintha arra való volna, hogy éljen még egy más földben, ami termékenyebb, mint az a lágy moha, amelyben első hajnalait töltöttem. Ugyanezt tette értem papa pár perccel később, megengedve, hogy feljöhessek Kármel hegyére, és elhagyhassam az édes völgyet, életem első lépéseinek tanúját. Apró fehér virágomat Krisztus követésébe tettem, a Hogyan kell Jézust mindennél jobban szeretni című fejezet mellé. És még most is ott van, csak a szára törött el egészen a gyökér mellett. A Jóisten ezzel úgy látszik, azt is mondja nekem, hogy nem sokára elszakítja a kis virág kötelékeit, és nem hagyja, hogy elhervadjon a földön. Kiveszik gyökerestől a családi házból, és átkerül a Kármelbe. És aztán hamarosan átkerül a mennyei hazába. Milyen az az élet, amely önmagáról úgy elmélkedik, hogy kis virág vagyok? Ugye tudjuk, hogy a névválasztásnál is szerepet játszott Avilai Terézre való gondolat. Ugye van már egy Teréz a Kármelben, de én nagyon szeretem a nevem, a Teréz nevet, mondja kis Teréz. És ezért én leszek a gyermek Jézusról nevezett Teréz, mert én olyan akarok lenni, mint a gyermek. Gyermeki akarok lenni. Egy kis virág. Igazán gyermeki kép. Én egy kis virág vagyok, akit kiemeltek, én egy kis virág vagyok, aki már valaki másnak illatozik. Merek-e minden nap az életemben ilyen kis virág lenni, aki valaki másnak illatozik? Nem önmagának, nem önmaga körül forog, nem a saját élete miatt aggódik, hanem már

Krisztust. Kiszolgáltatni magam gyermeki szeszélyeinek. Meghallgatta imádságomat. Ezt nem merjük kimondani, ezt soha nem fogjuk merni kimondani, hogy hadd legyek a te játékszered, és csinálj velem, amit akarsz. Tudjuk, hogy Jézus nem fog gonoszat tenni velünk. De hadd legyek a játékszered, és csinálj velem, amit akarsz. Én bízni fogok benned. Maga ez a játék, ennek a képe is, a kis út, olyan finom, olyan lágy, mint a fehér virágnak a képe, a kis virágnak a képe, olyan finom, olyan lágy. A játékszernek a képe is ugyanilyen finom, ugyanilyen lágy. A kis virág és a kis játék. Hadd legyek a te játékod, és hadd legyek a kedvedre. Megint csak ne a saját magam kedvére legyek, mire jó az, mire vezet, meddig elég, nem sokáig. Olyan mély teológia van ebben, hogy nem tudom jól megfogalmazni. A keresztnek a teológiája, hogy Jézus ugye mindent elenged, mindent odaad értünk, és aki a szeretetet tanulja, az mindent elenged, és ebben ott van már a feltámadásnak a csírája, az életnek a csírája. Aki elkezdi járni ezt a kis utat, aki elmer rejtőzni, aki visszamer húzódni, és én nagyon nem tudok ilyet, az már ezen az úton jár. Az már elkezdi magát ajándékozni. Az észreveszi a hétköznapokban a szeretetnek a lehetőségeit. És aki így meg tud halni, az már a feltámadásnak a zsengéjét, a csíráját hordozza. Játékszer az Úr kezében. Kis virág, akit leszakítanak. Isten meg fog őrizni téged. Isten azt akarja, hogy a te kis virágod, amit ha engeded, hogy leszakítsanak, akkor a mennyországban illatozzon, az ő trónjánál illatozzon. Gyere a kis útra, ajándékozz el magad szeretetből. Gyere a kis útra, add oda magad, tiéd a föltámadás.

0: Az elmúlt percekben Gályár László atya Rózsa Erzső imeesten elhangzott előadását hallották.
1: Mária Rádió.
0: Az október 3-án megrendezett Rózsa Erzső imaest tanúságtételeit hallhatják.
2: Köszöntök újból mindenkit! Elérkezett az öröm ideje, hogy lássuk és szemléljük azt, hogy Isten mit tett értünk. 5 tanúságtételt fogunk meghallgatni Teréz közbenjárásáról. Kérem elsőként Verát, hogy jöjjön fel ide mellém, és ő arról fog beszélni, hogy Barnabás feleségeként a közös életük kezdetén vidékre akartak költözni, és milyen lakhatási kihívásokkal találták magukat szembe.
3: Egy évvel ezelőtt én még jegyesként voltam itt ezen az imaesten, és beleírtam a levélbe azt többek között, hogy hát házasság után legyen.

ahova költöznünk, ahol el tudjuk kezdeni a közös életünket. De ugye ezzel nem akarok sokat foglalkozni, mert inkább a lényeggel szeretnék foglalkozni a készületben. És zárójelben odaírtam még, hogy ha albérletbe kell költöznünk, akkor az legyen már olcsó, mert én sajnálom rá a pénzt, hogy ilyen sokat kiadjunk rá, mert az sokkal jobb helyre is tudna menni ez a pénz. És aztán teltek a hónapok persze, és eljött az idő is, hogy azért ránéztünk, hogy akkor most így hova fogunk menni az esküvő után. És egy-két albérletet megnéztünk, elszörnyedtünk az áraktól, mindentől, mert még nem volt benne, vagy forgott bennünk azt, hogy vidékre költözünk, de az volt bennünk, hogy lehet, hogy ez meg csak pár év múlva lesz a mi valóságunk. És ahogy így nézegettük az albérleteket, így körülbelül szerintem 2 napot szántunk rá egy összességében. Azt tudtuk, hogy tanév végéig Budapesten kell maradni, mert én tanár vagyok, és azért nem hagyjuk ott az iskolát májusban. És 2 nap ilyen keresgélés után jött egy SMS egy barátunktól, hogy egy ismerőse szeretné kiadni az albérletét, mert hirtelen fölmondtak neki, és hát nagyon baráti áron. Ha valakit ismer, akkor szóljon, és akkor minket keresett meg a barátunk. És aki ismeri az albérletek világát, az tudja, hogy hát legalább 1 évre szokták kérni a szerződést, de bennünk meg az volt, hogy szeretnénk meghagyni ezt a szabadságot, hogy nem tudjuk, hogy mikor kell költöznünk vidékre, mármint, hogy ez egy ilyen isteni hívás volt, hogy vidékre menni. És a lényeg az, hogy nagyon-nagyon áron alul kaptunk albérletet, 5 hónapra is kivehettük, és volt hova költöznünk az esküvő után, és nem ezzel telt a készületünk, hogy ezen aggodalmaskodtunk volna. És a slussz poén még, hogy aztán megszületett bennünk a döntés, hogy mégiscsak vidékre költözünk, ahol szüleimnek van is egy kis lakása, de ott az öcsém lakott. És amint mi kettőnk között megbeszéltük, hogy mi szeretnénk vidékre költözni, jött az info anyától, hogy öcsém meg munkahelyet vált, és fölköltözik Budapestre, szóval igazából üres lesz a lakás, és akkor rögtön be is jelentkeztünk, akkor, hogy mi leszünk a következő lakók. Dicsőség az Istennek!

0: Hát innen köszönöm én is Verának, hogy elmondta a közös tanúságtételünket, hogy hogyan segített bennünket az Úr a lakhatás kérdésében, és következőnek meg Erzsébet fog nekünk tanúságot tenni, így az elmúlt években három gyümölcsöt hoz kiemelni, és azt az örömöt szeretném így megosztani, ahogyan jött be a sekrestjébe, és mondta, hogy hát már régóta kereste, hogy hogyan tehet tanúságtétel, de hogy most így a Szentlélek így nagyon megnoszogatta őt, hogy jöjjön, úgyhogy várunk szeretettel, hogy mesélj el nekünk, hogy Terész hogyan járt közbe érted.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Valóban azért vagyok itt, mert a Szentlélek terelt ide, és három olyan dolgot szeretnék megosztani, ami nem is tudom, talán az elmúlt 10 évnek a gyümölcse. Az első, 4 gyermeket neveltünk fel a férjemmel, és van 2 unokánk. A fiamnak volt sok évvel ezelőtt egy elég mérgező kapcsolata, amiért kértem Terész közbenjárását, de egy picit így általánosságba véve, és hát eltelt egy év, és nem lett semmi. Következő évben teljesen konkrétan leírtam, hogy akkor most legyen vége. És ez annyira hatékony volt, hogy ez utóbb derült ki, hogy nagyjából az ima este egy időben történt meg a szakítás. A következő egy nagyobb dolog volt, lakásfelújításba kezdtünk, ami úgy tűnt, hogy életünk utolsó ilyen nagyobb lakás felújítása, vagy a lakással kapcsolatos teendő a férjemmel, és nagyon aggodalmas volt, hogy majd hogy fog ez sikerülni, és hogy ez rengeteg pénz, meg sok segítség is kell hozzá, és leírtam Teréznek a közbenjárását kérve, hogy tételesen, hogy legyen az, hogy legyen először is elég pénz rá, mert azt ugye mindig menet közben szokott megváltozni, hogy közben felmentek az anyagárak és egyebek. Azon kívül legyen békesség, mert hogy egy ilyen nagy munka az akár a szűkebb családba vagy kettőnk között is békétlenséget okozhat, és hogy ez ne történjen meg. A harmadik pedig az volt, hogy a felnőtt gyerekeinkkel is az együttműködés, tehát hogy ne élje meg a férjem azt, hogy ő egyedül maradt ebben a hatalmas nagy munkában. És amikor megkaptam a levelet következő évben, akkor ezeket a tételeket úgy egymás után tudtam kipipálni. Van még egy, én nagyon sok, tehát hogy ez a kérjetek sokat, és majd sokat fogtok kapni, hát én ezt a metódust követem a közbenjárás kérésében is. Viszont ez nagyon fontos volt számomra, hogy a növekvő unokáimnak közösségük legyen, hiszen ebben a mostani világban gyökértelenek vagyunk, és hogyha nincs egy megtartó közeg, akkor elveszünk. És hát ez is megtörtént, ez tavaly volt, és most a nagyobbik unokám elkezdett cserkészetre járni, a kisebbik pedig táncolni, és azt látom, hogy ez a közösség, mintha kicserélte volna őket. Tehát egészen másképp kezdenek el viselkedni, és kézzel fogható ez a megtartó erő. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy bátran kérje Terész közbenjárását, és sokat, mert akkor majd meg fogják kapni azt, ami a legfontosabb. Dicsőség az Úrnak. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Köszönjük Erzsébetnek a tanúságtételét, hogy megtapasztalhatta azt, hogy Isten hordozza az ő egész családját, gyerekeit, unokáit. És a következő tanúságtételre hívom Mózest, aki arra kérte terést, hogy a biztos munkahelyet segítse hozzá, és kérte azt is, hogy a lakhatási körülményei megoldódjanak.
1: Én két dologban kértem tavaly a Rózsás Rémásten, hiszen Teréznek a segítségét. Az egyik a munkaszerződésem, és a másik pedig a lakhatásom tekintetében. Amikor tavaly itt voltam októberben, akkor én kemény egy hónapja voltam megbízási szerződéssel, itt az Esztergom Budapesti Földház megyénél hitoktatóként dolgoztam, és azt kértem Szent Teréztől, hogyha lehetséges, akkor következő évben, tehát szeptember 1-jel munkaszerződéses lehessek, és 2-3 hete megjött a szerződés, és munkaszerződéses lettem 20 órával. Ez az egyik. A másik pedig a lakhatásom tekintetében. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk a családommal, mert ugye egy önkormányzati lakásba laktunk, egyébként évtizedeken keresztül édesanyámmal, és az állam kisajátította pár évvel ezelőtt ezt az egész ingatlant, önkormányzati lakásokat, és egy program keretében úgy nézett ki, hogy le fogják bontani ezt az egész házat a mi lakásunkkal együtt, és az volt várható, hogy ki kell majd költözni. Nagyon nagy volt a bizonytalanság, nagyon sok lakó tekintetében, köztünk nekünk is, és hivatalosan a jogász azt mondta, hogy pár százezer forint kártérítésben bízhatunk, és eljöttünk az imaestre, akkor kértem az önkormányzat lakáscserét ajánlott föl nyáron, és akkor, amikor felajánlotta a cserét, még nem volt biztos a munka, nem volt biztos a szerződés, nem volt még szerződés hónapokon keresztül, és akkor, amikor eljöttünk ide az imaestre, én kértem Terézt, hogyha már felajánlották az új lakást, megmutatták, új építésű, 10 négyzetméterrel nagyobb, akkor ha lehet, akkor karácsonyra költözzünk be, és tavaly december 17-én erre sor került. És én már tavaly októberben úgy címeztem meg a levelet, hogy hiába a régi lakásban laktunk még, az új címemre kértem már a levelet, és ott várt engem. Azt tanultam meg ezekből a dolgokból, meg amit tapasztaltam az életem során, hogy bátran kérhetek Szent Teréztől is, meg az Istentől is, mert hogy biztos, hogy nem az érdemei miatt kapok bármit is, mert hogy a kegyelem az Istennek az üdvösségünk érdekében adott ingyenes ajándéka. Istennek legyen hála. Köszönöm.

0: Köszönjük, Mózes, a tanúságtételedet, hogy megosztottad velünk, hogy kis Szent Teréz közbenjárása még a munka világában és a bürokrácia útveszélyében is hatásos. A következő tanúságtételben egy levelet fogunk felolvasni. Csilla fogja felolvasni Piroska néninek a levelét, amiben így az özvegy éveinek a nehézségeiről, kihívásaival és az ebben megtapasztalt Teréznek a közbenjárásáról fog megosztani velünk tapasztalatot.
1: Piroska néni az itteni templomi közösség tagja, és tavaly arra kérte Terézt, hogy a felé irányuló férfi tekintetekből ki tudja olvasni az igazi szándékot, a jövendőbeli párjával szép éveket élhessen meg, egymást tudják inspirálni, tudjanak áldozatot hozni, egymás egyéniségét tiszteletben tartani. Leírta, hogy az örökimádás templom hittanóráinak látogatása közben tavaly 73 évesen első áldozó volt, és idén bérmálkozott. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola organikus pedagógiai szakán mindkét szemesztert végig látogatta. Ezek az évek segítették hozzá, hogy a mostani elkötelezetten hívő személyisége kialakuljon. Már éreztem az elhunyt férjem igazságát, hogy nem lesz jó nekem sokáig egyedül maradni. Sőt, ő állapította meg azt is, hogy a 19 éves kori szerelmem jó társam lenne idős éveimben, hiszen az eltelt évtizedek alatt jó kapcsolatba kerültünk vele és családjával, mindig szívesen láttak minket, amikor arra jártunk. Az 55 évvel ezelőtti szerelmemet is visszaadta az Úr éppen a legjobbkor. Géza az özvegysége 5. évében járt, én a másodikban. Én már 74, Géza pedig 77 éves volt, amikor újból összetalálkoztunk, ismét kisújszálláson. Azóta töretlenül fejlődik a kapcsolatunk, mert ő az a férfi, akivel tökéletesen megfelelünk egymásnak. Felnőtt gyermekeink is felismerték, hogy ez a kölcsönösen inspiráló kapcsolat mindnyájunk életében új távlatokat nyithat. Kívánom minden jelenlévőnek, hogy bátran írja meg kis Szent Teréznek a kéréseit. A megvalósulásukért pedig ne csak imádkozzon, hanem tegyen is meg minden tőle telhetőt. Isten áldjon meg mindjájukat. Szeretettel osztottam meg gondolataimat Veres Piroska, 4-szeres nagymama.

Most az utolsó tanúságtételünk következik, ezt Csenge szintén e-mailben küldte el nekünk. Fölmerült, hogy lehetséges, hogy itt van, de hogyha nem jelentkezik, akkor én felolvasom ezt a levelet, amiben így az ima életében való megújulásról és ebben terész közbenjárásáról mesél nekünk. Keresztény családban nőttem fel, így a hit és az imádság már egészen kicsi koromtól kezdve jelen volt az életemben. Vasárnaponként együtt mentünk szentmisére, esténként pedig közösen imádkoztunk. Gyerekkoromban mindez természetes volt számomra, kamaszkoromban azonban az imádság egyre inkább szokássá és kötelességgé vált. Nem mindig volt kedvem imádkozni, és akkor még nem értettem igazán, hogy az ima nem egy teljesítendő feladat, hanem személyes kapcsolat Istennel. Az érettségi után egy ismerősöm tanácsára elkezdtem tudatosabban időt szánni az imádságra. Próbáltam kialakítani a mindennapi ima szokását, de ez nem mindig sikerült. Voltak kihagyások, elfáradtam, vagy egyszerűen nem volt kedvem hozzá. Ebben az időszakban azonban megtapasztaltam, hogy a hitben való növekedés nem azt jelenti, hogy mindig mindent tökéletesen csinálok. Ha eltávolodom, újra lehet kezdeni, újra lehet kapcsolódni Istenhez. Ezt követően jutottam el a rózsaeső imaestre, ahol különösen megérintett Szent Teréz személye és a szentek közbenjárásának lehetősége. Kértem Terézt, hogy segítsen kitartani a mindennapi imádságban, akkor is, amikor nehezebb. Elkezdtem rendszeresen imádkozni az ott kapott imádságot. Ha kimaradt egy-egy nap, már nem úgy tekintettem rá, hogy mindent elrontottam, hanem kértem Szent Teréz közbenjárását, és folytattam. Teréztől azt tanultam meg, hogy nem kell tökéletesnek lennem ahhoz, hogy újra Istenhez forduljak. Segített megértenem, hogy a kitartás sokszor épp az újrakezdést jelenti. Szent Teréz közbenjárása segített abban is, hogy az ima ne csupán napi rutin, hanem valódi találkozás legyen Istennel. Azóta igyekszem reggel és este is időt szenni rá. Nem mindig könnyű, és nem minden ima ugyanolyan lelkesítő, mégis megtanultam, hogy nem az érzéseim határozzák meg Isten jelenlétét. Ezt követően Szent Teréz közbenjárását egy személyes nehézségben is kértem. Amikor a húgomnak az a fiú kezdett udvarolni, aki korábban nekem tetszett, nehéz volt elengednem a saját érzéseimet. Nem azt kértem, hogy a helyzet változzon meg, hanem azt, hogy Teréz segítsen elengedni, megbocsátani és őszintén örülni a húgom boldogságának. Ekkor értettem meg még inkább, hogy az ima nem mindig arról szól, hogy Isten változtassa meg a körülményeket, hanem arról is, hogy bennem változzon meg valami. Ma már az imádságra nem kötelességként tekintek, hanem olyan kapcsolatra Istennel, amelyre szükségem van. Nem állítom, hogy mindig következetes vagyok, de tudom, hogy ha elbukom, mindig lehet újrakezdeni. Szent Teréz közbenjárása pedig arra emlékeztet, hogy ezen az úton nem vagyok egyedül.

0: Az október 3-án megrendezett rózsaeső imaest tanúságtételeit hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében, ott van minden elimádkozott rózsafüzérben, ott van minden vigasztaló tanúságtételben, ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik, reményé válik, misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
0: Dr. Kálmán Antal atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Amikor az imádságról beszélünk, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy párbeszéd Istennel. És számomra nagyon fontos a csend. Tehát, hogy nagyon sokszor mondunk dolgokat, és imádkozunk, és kéréseket, hálaadásokat mondunk, de hogy az, hogy csendbe vagyunk, Isten előtt csendbe vagyunk, az egy nagyon nagy érték. És ha valaki a hivatásban szeretne növekedni, vagy legalábbis csak szeretné tudni, hogy Isten mire hívja őt, érdemes csendet tartani. Imádkozzunk ekkor. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úr Jézus, Te apostolokat választottál ki, hogy a Te utadon járjanak, hogy hirdessék az evangéliumot. Ma is megszólítasz fiatalokat, hogy kövessenek Téged. Adj nekik bátor szívet, hogy ott tudják hagyni a csónakot és a hálót, és Téged tudjanak követni. Amen.
0: Dr. Kálmán Antal atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
4: Mária Rádió.
5: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
6: Balázs Józsefnek, székelyfestőművésznek, a csíksomlyói búcsújárás újraindítójának gondolatait hallják.

Boldog az az ember, aki zarándok útra indul. Pünköstkor van búcsú Csíksomlyón, ez Gyergyó alfaluhoz kötődik teljes mértékben. Vallásszabadságot a világon először itt Erdély földjén hozták meg a csíksomlyói Mária lábainál. És ezt ünnepeljük mi. Hajdó István volt az, akivel tulajdonképpen elindítottuk a csíksomlyói búcsú járást a gyalogzarándoklatot 90 után. És egy alkalommal leültünk egy kávé mellé, és arról beszélgettünk, hogy Körösi Csoma Sándor születésének évfordulója van. Kéne valahogy gyalogolni. Mi sem természetesebb, mint hogy pünköstkor induljunk-e Csíksomlyó felé. Közeledett a pünköst, és hallom, hogy Hajdú szervezi a csíksomlyói zarándoklatot. Útra állította mind a 9 községet egyszerre, szekerekkel és gyalog. Mert boldog az az ember, aki zarándok útra indul. Gyönyörűbbnél gyönyörűbb élmények megerősít. Ha fájdalmat ad, megerősít abban, hogy elviseld, és utána büszkén emlékezel rá. Ha pedig elkényeztet, akkor azért könnyezel, hogy hát Mária, nem kirándulni jöttem én, hanem én akarok egy kicsi áldozatot hozni.

0: Balázs Józsefnek, székely festőművésznek, a csíksomlyói búcsújárás újraindítójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió. Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Székely udvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Fodor Réka, Afréka csodálatos találkozásokkal teli útjáról mesélt a fiataloknak. 3 ezüstérmet szereztek a magyar diákok a csillagászati és asztrofizikai diák olimpián Vietnámban. Hírszerkesztő Szopko Anna és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Székely udvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130. emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kisszent Teréz plébánia templomban. A tárlata Székelyudvarhelyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Házrezső Múzeum közös kiállítása, tudósított a Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott: Márton Áron püspökről beszélni, több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia, Muzika Szakra Kamara kórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Sripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Fodor Réka missziós orvos, azaz Afréka, október 5-én délután a Semmelweis Egyetem kurzusán Budapesten, a bőrklinika előadó termében ezúttal nem a nigériai misszióról beszélt, hanem arról, mit jelentett számára az El Camino. Mesélt találkozásokról, nehézségekről, vicces helyzetekről, olyan pillanatokról, amelyeket csodaként élt meg. Olvasható a Magyar Kurírban. Az Istenhit és Orvostudomány elnevezésű szabadon választható féléves kurzus 2008 óta létezik a Semmelweis Egyetemen. Csókai András idegsebész javaslatára és szervezésében, aki most rendhagyó módon arra kérte Fodor Rékát, hogy a zarándoklatról beszéljen. A doktornő többek között azt mondta, nem az a teljesítmény, hogy hány kilométert mész. Ami fontos, hogy változtál-e belül. Jobb ember lettél-e, közelebb vagy-e Istenhez? Ő végül 30 nap alatt érkezett Santiago de Compostellába. 3 ezüstéremmel és 2 dicsérettel zárta szereplését a magyar válogatott a 19. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpián, amelyet Vietnámban rendeztek meg, közölte a Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ az MTI-vel szerdán. A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai eseményt szeptember 25 és október 5 között rendezték meg Hanoi városában, a Fenica University campusán 64 ország 312 versenyzője részvételével. Az 5 tagú magyar csapat közül Elekes Panni, Kis Ágoston és Zádori Gellért ezüstérmet szerzett, Jakab Ede Krisztián és Pap Emese dicséretben részesült. A magyar csapat felkészítését és koordinációját az Atletica Galactica a szervező csapata végezte. A hanoi fordulóra a házigazdák egy teljesen új planetáriumot is felépítettek egy év alatt, hogy a planetáriumi versenyfordulóhoz zavartalan körülményeket biztosítsanak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét pénteki napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Jakab apostol leveléből. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának álhatatossága gyümölcse. Az álhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és vedhetetlenek legyetek, és semmi tekintetben ne esetek kifogás alá.

0: Urunk Jézust, akit a mennyei Atya bűneink miatt halálra adott, de megigazulásunkért feltámasztott, kérve kérjük.
1: Irgalmazz, Urunk, népednek!
0: Kérünk, Urunk, hallgasd meg alázatos kérésünket, és bocsásd meg irgalmasan bűneinket, és a bocsánattal együtt add nekünk békédet is.
1: Irgalmazz, Urunk, népednek!
0: Apostolod által mondottad, amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Túláradó jóságodban engedd el sok tartozásunkat.
1: Irgalmazz, Urunk, népednek!
0: Urunk, igaz, hogy sokat vétkeztünk, de valljuk végtelen irgalmadat. Téríts magadhoz minket, és meg fogunk térni.
1: Irgalmazz, Urunk, népednek!
0: Szabadítsd meg, Urunk, népedet a bűneitől, hogy kedvet találhast benne.
1: Irgalmazz, Urunk, népednek!
0: A gonosztevő üdvözítőnek vallott, és te a paradicsomot nyitottad meg neki. Ne zárd be halottaink előtt a mennyország kapuját.
1: Irgalmazz, Urunk, népednek!

0: Könyörögjünk. Urunk, szentséges atyánk, a te akaratodból lett Krisztus, a te fiad, üdvösségünk váltságdíja. Add, hogy földi életünkben kénszenvedésének társai lehessünk, és egykor feltámadásának dicsőségébe is követhessük. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Blessed Nose szeretett minket enciklikája, és nagy örömmel olvastam, és úgy gondoltam, hogy megosztom veletek. Ha valaki olvasta, akkor ismétlés, ha valaki nem olvasta, akkor pedig megismerheti a tartalmát. Nekem nagyon sokat adott. Ez a szentírási kis szakasz, hogy szeretett bennünket, ez a római levélből van, abból a szakaszból, a 8. fejezetből, hogy kiszakíthat el minket Isten szeretetétől. Üldöztetés, éhénység, kard, de mindezeken diadalmaskodunk ő általa, írja Szent Pál, aki szeretett minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ennek a fényében szeretnék beszélni, ennek a biztonságnak a fényében a Jézus szíve tiszteletről az enciklika alapján. Az első fejezetben Ferenc pápa a szív fontosságáról beszél. Egy olyan korban élünk, ahol a tudomány minden hatóságában hisznek a keresztények is. Amikor a Covid volt, akkor a legfontosabb viszonyítási pont nem a Szentírás volt. A keresztények számára sem, hanem hogy mit mondanak az orvosok, mit mond a tévé, és mit mondanak a politikusok. Nagyon kevesen voltak, akik az Isten országa felől, vagy a kinyilatkoztatás felől próbálták megközelíteni a világjárványt. A tudományba vetett hit, mi is racionális teológiai képzést kaptunk. Emlékszem arra a professzorunkra, a központiba, akit én nagyon tiszteltem és szerettem, és egy gúnyos megjegyzést eresztett el Pió atyával kapcsolatban. Mert hát, ami ott történik, az érthetetlen, nem racionális, nem logikus. A misztika, vagy Pió atyának a megélései, tapasztalatai nem lehetett betenni ebbe a rendszerbe, ami logikus, ami tudományos, ami racionális, ami levezethető. 10-15 évre elintézte, hogy én Pió atyával ne foglalkozzak, mert annyira fontos volt az, amit ő mondott. Aztán később felfedeztem az ő misztikáját is. A minden tudás delíriumában hol marad a hely a szív számára? A tudás nem minden. A racionális teológia számára minden, ami nem érthető, vagy nem értelmezhető, az gyanús. Irracionális. És akkor azt olvasom az evangéliumban, hogy aki szeret, annak kinyilatkoztatom magamat. Anélkül, hogy bántanám, vagy leértékelném a tudományt, a tudást, a diplomát, mégis azt mondom, hogy Jézus nem azt mondta, hogy aki teológiát végzett, aki diplomát szerzett, aki hitoktatóit végzett, annak kinyilatkoztatom magam. Máshova tette a hangsúlyt. Ez nem értékeli le szememben a teológiát és a tudományt, csak felértékeli a szeretetnek és a szívnek a szerepét. Ha a szívünkkel ragadunk meg valamit, akkor jobban és teljesebben ismerhetjük meg. A kapcsolatainkra is érvényes. Ha szeretünk valakit, az meg fog nyílni. Ha nem szeretjük a ránk bízott híveket, nem fognak megnyílni. Ahhoz, hogy megismerhessük, ahhoz találkozni kell, meghallgatni, szeretettel meghallgatni, szeretettel imádkozni érte. Láttam egy videót, és nagyon megdöbbentem, szabad keresztény gyógyító videó volt, és a sorra

0: Történnek a gyógyulások a kézrátételes imája kapcsán az illetőnek, és megkérdezték, hogy ő szerinte mi a titka a kegyelem mellett ennek. És ő azt válaszolta, én szeretem azt, akiért imádkozom. Tehát először szereti azt, akire ráteszi a kezét, és utána imádkozik érte. És sokkal koncentráltabban és erősebben tud megjelenni a kegyelem. Ha a szívünkkel ragadunk meg valamit, akkor jobban és teljesebben ismerjük meg. Ez szükségképpen a szeretethez vezet bennünket, amire a szív képes. A valóság legbensőbb valósága a szeretet, írja Ránel. Ferenc pápa azt javasolja, hogy térjünk vissza a szívhez. A szív az emberi személy középpontja, ahonnan a döntéseink erednek. Ezt olvassuk a példabeszédek könyvében. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert belőle indul ki az élet. Tarts távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Isten lakóhelye az emberben a szív. A szívből erednek a legtisztább, legmélyebb Istenre irányuló vágyaink. Az igazságra irányuló vágyunk, a szeretetre, a szépre, a jóságra irányuló vágyak mind a szívünkből indulnak. És aztán innét erednek a szenvedélybetegségek is, mert amikor ezt a vágyunkat, a szeretetre, az igazságra, a teljességre, a boldogságra, a jóra irányuló vágyainkat nem Istennel töltjük be, mert ez személyes kapcsolat, és idő kell ahhoz, hogy be tudjuk tölteni az Istennel való személyes kapcsolaton keresztül ezeket a legmélyebb vágyainkat. Ilyenkor megjelenik a kísértő, és ajánlatot tesz, hogy elégedj meg a szükségleteid kielégítésével. Nem kell, hogy a legmélyebb vágyaidat betöltse Isten, elég, hogyha minden gyorsabban jobban érzed magadat. Ha iszol egy sört, vagy bort, vagy megnézel egy filmet, vagy fölköltözöl a netre, vagy akkor a szükségleteid kielégülnek, és úgy érzed, hogy jobban vagy. És amikor ez a szokássá válik, akkor függővé válunk, és amikor függővé válunk, akkor szenvedélybetegekké válunk. Ezért lehet gyógyítani például a drogfüggőknél, vagy vezetni a szabadulás felé, mert vissza tudják vezetni ide a legmélyebb kapcsolathoz, az Istennel való személyes szeretett kapcsolathoz őket. A saját személyes misztériumunkra vonatkozóan talán a legfőbb kérdés, amit föltehetünk magunknak, van-e szívem? Írja a Ferenc pápa. Szent John Henry Newman írja, illetve azt kéri Jézustól, hogy a szíve együtt dobbanhasson Jézus szívével. Cor ad cor loquitur, a szív a szívhez szóljon. Az Úrral való legmélyebb találkozás helye Newman számára nem az olvasás vagy a gondolkodás, hanem az imádságos, szívtől szívhez szóló párbeszéd. És ez a szeretettől lángoló szív, ami Jézus szíve, a szeretettől lángoló szív, ő tud tűzbe hozni bennünket, teljesen betölteni, és kiégetni belőlünk minden salakot. Erőszakkal teli világunkban a szív komolyan vétele társadalmi változásokkal jár együtt. Mert ahhoz, hogy eljussunk a szenvedőkhöz, a szegényekhez, a peremre jutottakhoz, ahhoz érző szív kell. Az irgalmasság a misericordia. Együttérző, irgalommal teli szív kell. És hogyha innét közelítjük az embereket és az emberiséget, akkor már elindul egy változás az egyházközségeinkben és az egyházunkban is. Irgalmas szív nélkül nem tudjuk teljesíteni a legfőbb parancsot sem, és hát az ellenség szeretetet sem. Jézus szíve a valóság egyesítő elve. Jézus szíve tágas tér, beleférnek a száműzöttek, a menekültek, a megvetettek és a tisztátalanok is. Az enciklika második részében a szeretet gesztusairól és szavairól ír Ferenc pápa. Jézus nem csak szavaival tanított, hanem a gesztusaival, a tetteivel, a mozdulataival is. És azt kéri, hogy tanuljunk tőle. Tőle, aki a tulajdonába jött. Ő nem szolgaként kezel bennünket, hanem barátként tekint ránk. Mindig nyitott a találkozásra, a Szamária asszonnyal, Nikodémussal. Megmutatja Isten közelségét, gyengétségét és együttérzését. Megérinti a betegeket, megengedi, hogy őt megérintsék a tisztátalanok. Mivel nehéz bíznunk egy hazugsággal teli világban, nekünk is azt súgja Jézus a fülünkben, amit a béna ifjúnak, bízzál, fiam, vagy amit a vérfolyásos asszonynak, bízzál, leányom. Pétert is megragadja kezénél fogva, hogy legyőzze a félelmét és a kicsinyhitűségét. Jézus senkin sem botránkozott, mert ő irgalmasságot akart, és nem ítélkezést. Jézus egész lényével figyeli az embereket. A gazdag ifjúra ránézett és megszerette. Látta a tömeget és megesett rajtuk a szíve. Észrevette a szegény, őszvegyasszonyt, aki csak két fillér dobott be. A százados szavain pedig elcsodálkozott. Jézus szentsége nem zárja ki az emberi érzelmeket. Szenved értünk, mélyen megrendül, sőt könnyezik, nem hagyják hidegen a gondjaink és a aggodalmaink. Megsíratta Jeruzsálemet, és sírt Lázár feltámasztásakor. A Getszemániban pedig rettegni és gyötrődni kezdett. Sőt, halálos szomorúság fogta el a lelkét. Pálnak a legmélyebb meggyőződése volt, hogy Jézus szereti. Szeretett engem, írja a Galatáknak, és önmagát adta értem. A harmadik fejezetben, az enciklika harmadik fejezetében a szívről, amely annyira szeretett, erről emlékedik Ferenc pápa. A Jézus szíve tiszteletkor sohasem, tiszteletnek sohasem egy kép az imádás tárgya, hanem az élő Krisztus, akire a kép utal. Nem elválaszt bennünket Krisztus szeretetétől, hanem elmélyíti a szeretetünket iránta. Jézus szívében egyszerre van jelen az isteni szeretet, az emberi szeretet és az irántunk való érzékelhető szeretet. Az egész keresztény élet zarándoklat az Atyához. A Szentlélek megérint bennünket, vonz bennünket Krisztushoz, elvezet bennünket Krisztushoz, Krisztus pedig mindegyikünket az Atyához vezet, írja a Szent II. János Pál pápa. Az ő szeretettől lángoló szíve szüntelenül arra vágyott, hogy az Atyához menjen, és minket is az Atyához vigyen. Szintén Szent II. János Pál pápa gyönyörű gondolata, Krisztus szíve a Szentlélek mesterműve, aki minden hiteles szeretetnek a forrása. a szent szív tisztelete válaszolt a jansenista rigorizmusra, amely nem vette tudomásul Isten végtelen irgalmát. A 2000. év emberének, mondja a Szent II. János Pál pápa, szüksége van Krisztus szívére, hogy megismerje Istent és önmagát. Szüksége van rá a szeretet civilizációjának az építéséhez. Tombol a háború, a harmadik világháború körülöttünk. A halál kultúráját minden erővel, kontinentális szinten építik és támogatják a háttérhatalmak és a politikusok. Nekünk jogunk, lehetőségünk és szabadságunk van arra, hogy egy ilyen közegbe a szeretet civilizációját, Isten országát építsük és mutassuk fel. És ennek a forrása Jézus szeretettől lángoló szíve.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Uram,

0: Oh yeah.
1: Hírpercek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. A magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Hírszerkesztő Szopkó Anna, Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7-től este 9-ig tartó élő műsorfolyammal vette kezdetét a Máriaton adománygyűjtés a Mária Rádióban, amelynek kettős célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára, így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitónapot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsorfolyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módja megtalálhatók a Mária Rádió októberi magazinjában. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László király uralkodása idején. Később a tatárokkal és törökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszary Kolos bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára 1896-ban. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130 emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban. A tárlat a székelyudvarhelyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Ház Rezső Múzeum közös kiállítása, tudósította Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott: Márton Áron püspökről beszélni több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia Musica Sacra kamarakórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Szripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nem egyeseknek, mindenkinek. Istenhez, nemzetünkért kiáltva, látnunk kell a rettenetesen nagy különbségeket. A nemzet minden tagja ki kell tudja bontakoztatni, amit kapott. A fölüllévők ragyogása homályban hagyja a kevésbé szerencséseket. A világ alakításának mértéke az a haszon, amit embertársainknak hajtunk. Tett és példa segít másokon. Most kell gyakorlatba átültetni, amit nemzetünk nagyjai évszázadok óta megértettek és hirdetnek. Így Széchenyi István is. Hallgassuk őt. Az emberben létező előmeneti szellemet ehhez képest egyedül anyagi erő által kettétörhető bilincsekbe verni, vagy azt az emberi szükségek logikai lépcsőzetein túl korbácsolni egyenlően bűn, s azért egyirán tilos. Ne legyen ezokból még a legalantabb állónak az boldogsági köre határok közé szorítva, hanem fejtse ki magát, s emelkedjék testi és lelkileg mindenki, mi magasra csak bírja. Ki fényével a buta sokaságot sötétbe teszi, a századát megelőzi, hogy remélheti a köztapsát. Ő annyi akad sért elsőségei által, hogy végre csak azon kevesek maradnak szívrokonai, kik hasonló lelki felemelkedésre képesek, szívesen itt hagyják a föld s az anyag örömeit. Világalakítók az emberek közt azok, akik a népek szokásaiban, erkölcsi és vallási nézeteiben, életmódjában és ízlésében a válságot és a katasztrófát idézik elő. Minden hasztalan szó, időölés, minden olyan írás pedig, melynek célja nem emberjavítás, s nem az emberiség jobb léte, előbb-utóbb fölébreszti a nemeziszt. S ha egy felsőbb hatalomnak, amely a dolgok valódiságát tisztábban látván, mint mi, ítélete alá tétetnék mindazon számtalan könyv, mely csak azon időtől fogva iratott is, mennyire a mi évrajzaink hatnak vissza, vajon nem azon munkáknak nyújtaná-e a pályadít, melyekben több a tiszta filozófia, mint a hibátlan filológia, több a javítani kívánt, mint a tetszvágy, több az emberiség, mint a felhőkben evezés. Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársának, hazájának, és ezáltal az egész emberiségnek. Lelki erő több, sokkal több, mint testi erő. Tett és példa által jól tevőleg hatni az egészre dicső tiszt. Ilyest könnyebben eszközölhetni, mint mások. Nagy szerencse.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Szent Lukács 10. fejezetéből van, a 72 tanítvány elküldése. Az Úr kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettessével maga előtt, minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratására. Menjetek, új küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt tegyétek és igyátok, amiük van, mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, hirdessétek, közel van hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de azért tudjátok meg, közel van az Isten országa. Kedves testvéreim, az Úr Jézus a 72 tanítványt széles körű misszióba küldi. Hatalmat ad nekik betegeket gyógyítani, gonosz lelkeket kiűzni, de a legfontosabb, hogy mindig Jézusnak a szeretetét vigyék tovább. Az Úr szeretete kiterjed mindenkire, a bűnösökre is, és ők is menjenek városokba, házakba, ha betérnek, de ne házról házra járjanak. Tehát ezt az Úr megtiltja. De a legfontosabb, hogy Jézust vigyék. Jézusnak a szeretetét vigyék. Jézus evangéliumát vigyék. Mára nagy szükség van arra, hogy a családban megéljék a szülők a gyermekekkel együtt a szeretetet. Ne vitatkozzanak, ne veszekedjenek. Nagyon lényeges, hogy a férj feleség ne a gyermekek előtt vívja meg a csatáját. Lerombolnak mindent. A gyermeket a szeretet hozta a világra. A szeretet légkörébe tud felnőni a gyermek. És Jézus ezt a szeretetet akarja kiterjeszteni az egész világra. Békesség fia lakik ott, szálljon rá békétek. Ha nem, szálljon vissza rátok. A türelmetlenség nem az apostoloknak a egyik ilyen sajátossága. Nem. Nem szabad türelmetlennek lenni. Legyünk békességnek és a szeretetnek a követei. Próbáljuk meg a holnapi nap legalább. Otthon a családban, vagy a munkahelyen. Bizonyára fog sikerülni, ha Jézust kérjük, mert mikor első pénteken betegeket, időseket meglátogatok, akkor útközben, például a tömbházakban, mikor lépcsőt kell menni, akkor 2-3 üdvözlégy Máriát is elimádkozok azért a betegért, vagy idősért, családjáért, hogy ahova érkezek, ott valóban békességre találjak, és amit a Jóisten általam akar mondani, az jó földbe hújjon, tudják a szívükbe befogadni, és mikor megyek el, megyek lefele a lépcsőn, akkor azért imádkozom, hogy a Jóisten fixálja azt a jót, amit kiváltott. Hát ezt ajánlom minden kedves Mária Rádió hallgatónak, próbáljuk ki.
1: mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért. Mária Rádió.
2: Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gref Laura és Gilai Ágoston műsorát hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztust, ez itt a Hangadó, ahol hangot adunk nektek fiataloknak. Mikrofonnál Surányi Gréfő Laura,
4: Arab Miska,
5: Lovas Boróka,
6: Ládai Eszter.
3: Hangtechnikát Marab Lackó adja, köszönjük a munkáját.
6: Örömmel osztom meg a hallgatókkal, hogy 30. adásunk van ma, és ez azért szép, mert mi a Laura is, Miska is, Lackó is, időnként ugye Ágoston vagy Márk is péntek este szoktak ide jönni, és sokszor munka, tanulás, egyéb elfoglaltságuk után jönnek, és hát most kulisszatitkot fogok elárulni, de volt olyan, hogy Laura betegen jött, mononukleózisa volt, vagy Lackónak futnia kellett az adás után a pályaudvarra, mert ment cserkészetre, Miskának pedig koncertje volt adás előtt, meg után, vagy lemezbemutatója, szóval, hogy itt iszonyú energiákat szoktak hozni magukkal, és én ezért nagyon hálás vagyok, és köszönöm nektek. Ezt mindenképp el akartam mondani így az adás elején, mert ez óriás dolog, és mindezt csupán szeretetből csináljátok, úgyhogy nagyon köszönöm.
3: Mi meg szeretnénk megköszönni neked, hogy létrehoztad, meg kitaláltad ezt az egész adást, és hogy végül tudtam csatlakozni is.
6: Hát nekem nagy öröm, hogy itt vagytok, és hogy ez az adás megszületett. Én személy szerint nagyon sokat tanultam, és most meg nagyon köszönjük, hogy itt jobbnál jó vendégek voltak, és hogy ma is nagyon jó vendég van, de ezt Laurának meghagyom.
3: Mai vendégünk Lovas Boróka. Üdvözlünk, Boró!
7: Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
3: Hogy vagy ma?
7: Köszönöm. Hát egyrészt fáradtam, mert már hétnek nagyon a vége van, másrésztről viszont van bennem egy egészséges izgulás, mert még sose voltam élőadásban, úgyhogy remélem, hogy össze tudom szedni majd jól a gondolatokat.
3: Hány éves vagy, hova jársz iskolában, mit kell tudni a hallgatóknak rólad?
7: Én 16 éves vagyok, és jelenleg a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumban járok. Az a második kerületben van a Rózsadombon, és igazából én nagyon szeretek ide járni. 9-ben érkeztem ide, tehát 8. után felvételiztem, korábban Budakeszére jártam suliba, és akkor igazából nekem a Szent Angéla az első olyan iskola, ami egyházi, és ezért is nagyon fontos nekem, mert itt végre úgy érzem, hogy olyan emberek vannak körülöttem többségben, korábban is voltak, de a többségben, akik nagyon hasonló értékrendűek, illetve az is nagyon fontos számomra, hogy itt a hitemet meg tudom élni, és hogy ez nem tabu, és hogy tényleg egy közösségben ez fantasztikus megélni, úgyhogy ennek nagyon örülök.
6: Ha már találtál barátot az új osztályodban?
7: Igazából úgy kezdődött az egész pályafutásom, hogy nem nagyon ismertem embereket. Uh-huh. A gólyatáborban volt lehetőség megismerkedni. Az mondjuk ez a része nem teljesen igaz, hogy nem ismertem mindenkit, mert azért volt olyan, aki így felületesen valamennyire ismertem korábbról, de hogy igazából ez a gólyatábor arra volt jó, hogy egy kicsit összeérjünk, kicsit jobban megismerhessük uh-huh. egymást, úgyhogy ott sikerült barátságokat kötni, de tök érdekes az, hogy nem ugyanazokkal vagyok, mint akikkel elsőben megismerkedtem, mármint, hogy gimi elsőben megismerkedtem uh-huh. most. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy annyira sokat változunk ennyi idő alatt, hogy igazából tökre átalakulnak így a társaságok, uh-huh. és szerintem ezzel úgy nincs is baj.
3: Miket csinálsz szabadidődben?
7: Nagyon-nagyon szeretek kirándulni. Főleg a családdal szoktunk, de barátokkal is. Igazából nekem a természet ez mindig nagyon fontos volt. Leginkább a hegyekbe szerettek túrázni. Egyébként meg táncolok most már 12 éve.
6: Aztó.
7: És hát 11 évig jazzballettoztam, de most utána úgy éreztem, hogy kicsit váltanom kell, kicsit valami másba szerettem volna belekóstolni, és akkor így jött a showtánc, úgyhogy azt csinálom most már második éve, és nagyon szeretem, mert itt kicsit jobban vagyok motiválva, mert itt járunk versenyezni is, meg egyébként nagyon jó a csapat, úgyhogy nagyon szeretek velük együtt dolgozni, tehát hogy a tánc az nekem mindig egy nagyon radikális kérdés volt az életemben, mert viszont, hogy kimegyek a színpadra, akkor azt érzem, hogy úgy olyan euforikus állapot van. Nagyon, nagyon szeretem, úgyhogy és a másik, ami nagyon fontos még, az a zene. Tehát, hogy mi kiskorunktól fogva, szüleim, meg a nagyszüleimen keresztül olyan nevelést kaptunk, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra a komoly zene is. Uh-huh. És hogy pontosan ezért jártam ugye zongorázni 4 évig, aztán vovolázni, jártam népdalkörbe, meg magánénekre, és most pedig 2 kórusba járok, úgyhogy a zene az nagyon fontos része az életemnek.
6: Erre még egy kicsit visszatérünk, csak szeretném megkérdezni, mert említetted a családot, és hogy hányan vagytok testvérek, te hányadik vagy a sorban?
7: Én 5-en vagyunk testvérek, és én vagyok az első, úgyhogy hát volt lehetőségem kicsikoromtól kezdve ilyen nagy családba, vagy hát így szocializálódtam, mert ugye nekem nagyobb unokatesóim voltak, mert ugye apukám és a bátya között nagy a korkülönbség, uh-huh. és akkor én voltam akkor a kicsi az unokatesók között, aztán meg ugye jöttek a testvéreim, úgyhogy mindig sok ember vett körül, és hát volt lehetőségem megtanulni azt, hogy milyen a gyerekekkel bánni, úgyhogy ez nem is idegen számomra igazából ez a műfaj.
3: A testvéreid is ennyire vallásosak, vagy ők is vallásos iskolába járnak esetleg?
7: Igen, abszolút, tehát hogy ugye nekünk a családunk az ugye nagyon-nagyon katolikus, nagyon vallásos, fontos ez számunkra, és most a húgom is a Szent Angélába jött, azért, mert hát látta rajtam, hogy én szerettem, és javasoltam is neki, úgyhogy ő most 9-es, és a középső húgom, ő pedig a Prohászkába jár, a Budakeszire, az is egy vallásos suli, a kicsik meg még Budakeszire járnak általánosba, az nem egyházi fenntartású, de majd később szerintem ők is fognak.
6: A zenére visszatérve, hogy neked mit ad a zene, és egy kicsit a Miskát is vaggatom, hogy most 2-től 2, jó, mert hogy mind a 2 zenei pályán vagytok.
7: Nekem a zene az egyébként nagyon sok mindent jelent, mert úgy érzem, hogy minden élethelyzetemre szeretem így a zenét ráhúzni. Tehát, hogy amikor szomorú vagyok, akkor is szívesen hallgatok zenét, amikor vidám vagyok, akkor is, amikor magánra vágyok, akkor is. És igazából nincs olyan pillanat, amikor ne tudnék zenét hallgatni, én ezt veszem észre magamon. Nagyon várom a pillanatot, amikor így felülhetek a buszra, vagy mehetek valahova, és akkor végre egy kis zenét hallgathatok. Mm-hmm. Nagyon fontos élményem volt, hogy 9. a kórussal a Carmina Buránát előadtuk a műpában, és az egy ilyen fergeteges élmény volt, mert megtapasztalni azt, hogy nem a nézők között ülsz, hanem te vagy az előadó, te vagy a színpadon. És volt egy hatalmas zenekarunk, és elképesztő, tehát ez egy életre szóló élmény volt nekem ott a műpába fellépni. Úgyhogy nagyon jó volt. Egyébként szüleimmel, családdal rendszeresen járunk koncertekre, zenakadémiába is, volt műpába is bérletünk, de egyébként én a könnyű zenét is nagyon szeretem, meg ilyen különböző zenestílusokat is. Uh-huh. És az egyházi zenéket is nagyon szeretem, mert hogy ugye említettem, hogy 2 kórusba járok, abban az egyik a kántorátus, akikkel gregóriánokat is szoktunk énekelni, sőt annyira, hogy gregórián versenyekre is szoktunk menni, meg templomokba szoktunk szolgálni misén, úgyhogy számomra ezek is nagyon fontosak.
4: Nagyon sok oldalú vagy.
7: Hát, ezt kaptam, hogy ezt hoztam családból, otthonról, mindig mondták, hogy, hogy minél több dolgot, minél nyitottabb lenni, és minél több dolgot kipróbálni, aztán abból majd kiválasztjuk, ami a legfontosabb.
3: És Miskáról, mit kell tudni? Ugye tudjuk már rólad, hogy a Teleholdnak vagy a dobossal.
4: Igen, egyszer voltál vendég is.
5: Amúgy csatlakozni tudok a Borókához ebben a zenei kérdésben, hogy csak én ugye a könnyű zenei oldalról fogom meg inkább, hogy amikor színpadon állsz, vagy nem tudom, zenét hallgatsz, a színpadon állás az egy létállapot. Ott nem a magánemberként viselkedsz, és ott mindent így elfelejtesz. Én legalábbis magamon ezt szoktam általában tapasztalni. Az más kérdés, hogy milyen zenét hallgatsz.

0: nem volt ilyen nagyobb hisztink most ebben a folyamatban volt, de legalább ezt megtanultuk a másikról, és abszolút megérte, és nagyon jó volt, úgyhogy én is ezt tudom mondani, hogy a zene az nagyon fontos, meg amúgy minket nem nyomtak annyira otthon, de azért mondták, hogy azért kéne zenét tanulni, de aránynak szabad kezet kaptunk. Én mielőtt elkezdtem dobolni, csellóztam 3 évet, és úgyhogy én is tanultam egy kis komoly zenét, de lealapvizsgáztam, úgyhogy én ma már nem tudok kottát olvasni. Szégyen, nem szégyen, dobkottát tudok.
1: Te játszottál hangszeren?
2: Igen, ugye említettem, hogy 4 évig zongoráztam, aztán 4 évig fóláztam, úgyhogy nekem ez volt így a... De igen. Igazából nekem mindig is az ének volt, ami a legközelebb állt hozzám, és igazából én abba is hagytam a hangszerelést. Nagyon-nagyon szeretem hallgatni egyébként, de valahogy így az éneklés jobban megragadott, mint maga a hangszer.
3: És voltak is sikereid az éneken, ugye? Mert hogy voltál, indultál.
2: Hát régebben, igen. Régebben nagyon aktívan részt vettem egy népdalkörben, és ott Budakeszin, és hát fantasztikus volt, mert együtt mentünk különböző versenyekre, meg ilyen minősítőkre, és akkor... Hát ott is egyébként egy nagyon jó csapat volt egyáruhánk, vagy fantasztikus felkészítő tanárunk volt. Nagyon sokat köszönhetünk neki, mert tényleg mindig szervezte ezeket a versenyeket, és mindig maximálisan igyekezett minket felkészíteni. És hát azt gondolom, hogy jó eredményeket értünk el, úgyhogy nagyon hálásak lehetünk neki.
4: Tudnátok egy kicsit mesélni arról, hogy esetleg, hogyha volt holdpontotok, akár a zenével kapcsolatban, akár a hitélettel kapcsolatban, azon hogy lendültetek át, vagy mi segített?
0: Zenével kapcsolatban? Hát amúgy én az előbb említettem ezt, hogy amikor nagyon benne vagy egy folyamatban, és monotonná válik, akkor ki tud zoomolni így. És nyilván ebben a zenekarban a fő fókusz az nem én vagyok, vagy nem tudom. És nekem ez könnyebb, hogy kizoomoljak, hogyha azt érzem, hogy most nem az én dolgaimat csináljuk, mert nyilván van egy sorrend, hogy mi hogy veszünk fel a dolgokat. Általában az ilyen kiegészítő dolgok, mint én, az ütőhangszerekkel, az a vége fele van, tehát neki elég sokat kell válni a folyamatba, és ilyenkor azért elég, vagy tudnak holdpontok lenni, meg volt olyan idő, amikor mérlegeltem, hogy amennyi időt én ebbe beleölök, pluszba annyit tudnék, én nem tudom, mondjuk most így aktuálisan dolgozni. Ez csak ez egy példa. Tehát, hogy ahelyett, hogy mondjuk zenélnék, és ez most mindenkit szeretek, nem tudom, de hogy ahelyett, hogy zenélnék, ahelyett tudnék dolgozni, és akkor még pénzt is keresnék, mert nagyon nehéz amúgy kitűnni ebben a szakmában, hogy pénzt keres, vagy hogy megérős legyen. Mi, hát így hivatalosan ezt 3 évet csináljuk, és még mindig nem a legmegérősebb dolog. Hitéletben? Hát én azt szoktam mondani, hogy én nyaranta szünetet tartok. Akkor nem várom el magamtól, hogy, és ez nem holdpont, de nem várom el magamtól, hogy hetente elmegyek templomba. Amikor úgy érzem, akkor elmegyek, de nem, tehát ha nem fogok arra vasárnaponként időt szánni külön, hogy akkor én most keresek egy misét, akárhol is vagyok, és elmenjek. Ha úgy jön ki a lépés, akkor nem megyek el, és ezt így a családom is tudomásul vette, és nem mondanak erre semmit, mert szerintem ezt meg lehet érteni amúgy, hogy én nem tudok akkora effortot néha így beletenni ezekbe, és ezt tudom magamról, de hát szerintem ez emberek vagyunk, van ilyen.
2: Milyen érdekes, hogy ezt mondod, mert én egyébként így az ellenkezőjét szoktam megélni nyáron, mert hogy igen, nagyon-nagyon sok pörgetett a nyaram, tehát én se szoktam soha otthon ülni szinte, hanem mindig vagyunk valahol, vagy programban, barátokkal, családdal, és nagyon fontos a kikapcsolódás, de valahogy nekem nagyon fontos az, hogy vasárnaponként eljussak templomba, mert úgy érzem, hogy szeretnék hálát adni azokért, amiket kaptam, és tudom egyébként, hogy nagyon nehéz beleilleszteni az ütemtervbe, mert tényleg tudom, hogy ez nem egyszerű, nyáron meg meleg van.
0: Főleg, hogyha nekem olyan barátaid vannak, nagyon... akik már nem nagyon járnak templomba.
2: És hát nagyon nyomás. A közösség sokat számít, igen. Egyébként a húzóerő, hogy mennyire van, mennyire nincs. Én nekem személy szerint nagyon fontos az, hogy el tudjak jutni. Ilyen konkrét holdpontra így nem emlékszem a hitemben. Hát ugye kicsikoromtól fogva egy nagyon vallásos családban nevelkedtem fel, és nem volt számomra az kérdés, hogy van-e Isten, vagy nincs, viszont azt én is szoktam

0: érezni, hogy nem minden élethelyzetben ugyanúgy érzem a Jóistennek a jelenlétét. Tehát, hogy nekem is szoktak lenni szárazabb időszakok, amikor kevésbé tudok oda koncentrálni, kevésbé tudok úgy érzem kapcsolódni, és így próbálkozok, de úgy érzem, hogy nem megy. És ilyenkor így gondolkodom, hogy vajon mi az, amit én elrontok, vagy miért nem megy, és valamikor meg abszolút azt érzem, hogy mennyire újra fel vagyok töltődve, és egyébként ezért nem gondolom, hogy rosszak ezek a szárazabb időszakok, mert utána sokkal intenzívebb egy újabb ilyen közeledés, vagy egy ilyen kapcsolat, és én nagyon-nagyon-nagyon tudok örülni ezeknek az ilyen, amikor hirtelen így újra fellángol, és akkor utána meg igyekszem megtartani ezt az állapotot, ameddig csak lehet. Nyilván így a szárazabb hétköznapokban ezt nehezebb kivitelezni, amikor az embernek sok a nehézsége, meg jönnek egymás után a dolgok, de alapvetően ez egy tök jó dolog szerintem, hogy így mindenben meglátni az Istent, amiben csak lehet. Uh-huh. És akkor is a nehéz.
1: A családdal együtt szoktatok imádkozni?
0: Persze, hát nekünk van egy olyan rituálink otthon, hogy este így összegyűlik a család, de sajnos nem mindig jön össze, sőt, sokszor most már ugye nagyobbak vagyunk, ritkábban jön össze, de hogy igyekszünk így esténként összegyűlni, és akkor közösen imádkozni, és akkor mindenki elmondja, hogy az adott napban mi az, amit megköszön, mi az, amit tetszett neki, és akkor ezeket így megosztjuk egymással. Szerintem ez nagyon jó, hogy nem magunkba tartjuk, vagy hogy nem magunk intézzük el ezt a Istennel, hanem így családilag. És akkor ilyenkor szoktunk imádkozni másokért is, vagy imába forgalni esetleg olyan embereket, akiknek mondjuk szükségük van az imára, és együtt szoktunk imádkozni, meg hát ugye templomba is együtt járunk, szeretünk zarándoklatokra menni, közös lelki gyakorlatra menni, úgyhogy...
1: Volt igen. Már olyan, hogy olyanért imádkoztál, aki neked hozzád, vagy hát hozzád nagyon közel állt, és nagyon féltetted az illetőt?
0: Nagyon-nagyon sokszor volt ilyen, igen. Tehát, és ennek az ellenkezője is igaz, hogy nem csak olyanért, aki közel állt hozzám, hanem annak a nehézségét megtapasztalni, hogy azért is kell imádkozni, aki viszont nem áll közel hozzám, vagy aki tényleg nagyon megbántott, és valahogy ezt így át kell kattintani, hogy hát attól még neki is szüksége van erre, és nem szabad a saját sérelmeimet erre kivetíteni, hanem akkor érte is kell. Én azt gondolom.
2: Igen, erről nagyon fontos beszélni szerintem, mert nem gondolom azt, hogy az emberek erről eleget beszélnek, hogy azért is kell imádkozni, akivel éppen nem vagy jóba, vagy éppen esetleg látni se szeretnéd.
0: Igen, mert hát neki ugyanúgy szüksége van, én azt gondolom. Pláne, hogyha esetleg egy olyan emberről van szó, akinek mondjuk egyáltalán nem olyan a családja, vagy nem olyan az Isten kapcsolata, netán egyáltalán semmilyen.
2: Persze.
1: Sőt, igen, úgyhogy... nagyobb szükség van rá, hiszen magányos belül.
0: Igen.
2: Viszont említetted, hogy szoktatok menni zarándokolni, hogy merre szoktatok menni?
0: Hát igazából azt hiszem, mi kétszer voltunk Medjugorjeban, azok mind a kettő út zseniális volt.
1: Az egész család?
0: Az egész család.
1: Wow.
0: És képzeljétek, hogy egyszer felmentünk a Jelenések hegyére úgy, hogy akkor volt a Mária jelenés. És ez nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy ilyenkor ugye a szűzanya a látnoknak jelenik meg. És akkor az egész, ugye felmentünk a Jelenések hegyére, és hogy nagyon nagy tömeg volt. És amikor a jelenés van, akkor az egész hegy elcsitul, mindenki néma csöndben van, és ugye a látnok elragadtatott állapotba kerül, és utána ugye mondja el, hogy mit mondott a szűzanya, és nagyon durva élmény volt az, hogy ott ültünk, néma csend volt, és egy pisztenést se lehetett hallani, pedig tele volt a Jelenések hegye, és mindenki így feszülten figyelt, és így valahogy annyira éreztük, hogy tényleg ott a szűzanya tevékenykedik, nagyon-nagyon érdekes élmény volt. Illetve szintén Medjugorjeban történt az, hogy egyszer anyukámmal mentünk hazafele. Apum akkor sajnos éppen beteg volt, és nem volt ott ezen a történésen. De az történt, hogy mentünk haza, és álltunk az úton, és láttuk a napot, viszont legnagyobb megdöbbenésünkre perceken keresztül belenéztünk a napba, anélkül, hogy megvakoltunk volna. És képzeljétek el, hogy a nap azért nagyon-nagyon... kicsit ilyen vöröses árnyalatú volt, és olyan volt, mint egy ilyen kis fény így körbe cikázta volna a napot, és így körözött körülötte, és így álltunk, és így néztük, és ilyen annyira megdöbbentő élmény volt, amit még korábban még sose láttunk ilyet, sose tapasztaltunk, és emlékszem, hogy így anyukámnak is így potyogtak a könnyei, és így álltunk, és néztük, hogy te jó ég, ez velünk történik, és nagyon elképesztő élmények ezek.
1: Le tudnád írni azt az érzést, hogy akkor mi fogott el téged, illetve édesanyádat?
0: Nehezen lehet megfogalmazni. Valami elképesztő béke az, amit ilyenkor, amikor az ember egy ilyet átél, meg amikor így próbálod felfogni, hogy most ez tényleg az, vagy hogy most hogy ez veled történik meg. Úgyhogy nagyon... Ráadásul, nagyon sokszor érezzük a gondviselés kezét a családunkban.
1: És ez ráadásul közös élmény volt, tehát, hogy... Ez
0: igen, igen, ezt nem csak én, hanem itt többen láttuk ugye a családban, úgyhogy nagyon fantasztikus. Hát tényleg szent helyezem egy Medjugorje.
3: Aztán úgy alá tudom támasztani, mi pont idén nyáron voltunk, szintén családdal, de mi csak átutazóban, mert mi Albániában voltunk. Hát az egy más világ az Albánia, de így, ahogy így jössz visszafele, a Balkáról, és megállsz Medjugorjéba, ott már azért...
1: Meg a szelítség.
3: Igen. Ott már így érzed azt a, nem tudom, hát most egy hasonlat, szelet, amit így Medjugorje áraszt így maga körül, vagy nem tudom. És mi is felmentünk oda a szoborhoz, a Jelenések hegyére. Mi egy héttel a Nadifest után voltunk ott, augusztus elején, és valószínűleg még azért voltak sokan a városban, de engem leginkább az fogott meg így a Medjugorjébe, hogy oda mentünk, néztük, hogy mise. Nyilván szombaton voltunk ott, vasárnap akartunk hazaindulni, és hogy mise. Apukám még kinézték, hogy este van a szabadtéri oltárnál a kegytemplom mögött mise horvátul. És akkor oda mentünk, éppen ment a rózsafüzérezés, és azt vettük észre, hogy az a marha nagy tér, az így megtelt majdnem egy sima szombat este, tényleg már nem volt a fesztivál, már csak ilyen utózöngés vagy hatásai voltak, és azt számolgattuk, vagy azt satszolgattuk apukámmal, hogy egy sima szombat esti mise, és ott vannak 4000-en körülbelül.
1: Hát igen.
3: És így néztem, hogy basszus.
0: Ilyen is van.
3: Igen, ilyen is van, és hogy ezt itthon, én ilyet még nem láttam. Tényleg 40 pap áldoztatott, mondjuk nagyon viccesre vették, mert az egyik pap az flip-flop papucsba jött ki áldoztatni, de ezt betudtuk annak, hogy nyár van, hát meg nem tudom, és melegük van nekik is, de hogy ez így egy nagyon szürreális és fura élmény volt, és tényleg annak ott van egy ilyen, nem, egy misztikus ereje ennek a helynek, így a jó értelemmel szerintem.
1: Igen. Szerintem eljött az idő, hogy kis zenét hallgassunk, úgyhogy majd Lackót megkérjük, hogy tegye be, és
2: utána folytatjuk az adásunkat.
1: És utána folytatjuk az adást, így van.

0: Köszöntünk újra minden kedves hallgatót, ez itt a Hangadó, és visszatértünk így a zene után, viszont közben történt egy kis csere, mert hogy a Miska átment a fal túloldalára a hangmérnökösködni, és a Lackó bejött helyette.
1: Bezony, szervusztok!
0: És most áttérnénk egy kicsit másik témára, hogy ehhez most el kell mesélnem a sztorit, hogy tegnap este éppen TikTokoztam az ágyamba, és a TikTok algoritmusa bedobta a YouSpace nevű... hát ilyen beszélgetős, podcastás valamit, és pont a Boróka beszélgetett valakivel. És ez mekkora ilyen összefüggés, hogy hirtelen ez így megtörtént. És hogy
2: ez se véletlen.
0: Igen, ez se véletlen. Hát pont meséltük is, hogy majd a Boróka fog erről beszélni, csak hogy én még nem igazán néztem utána, úgy voltam vele, hogy ma utána nézek, és akkor...
2: És pont bedobtam.
0: Igen, úgyhogy a dolog talált meg engem, a téma engem talált meg.
3: Ez tényleg hihetetlen. Igazából én ez a YouSpace-ről annyit kell tudni, hogy ez egy keresztény alternatív média, tehát podcastekkel foglalkozunk, és igazából ez a podcast, ez alapvetően a fiatalokat igyekszik megszólítani, de természetesen bárki hozzájuthat, mert ugye az interneten több platformon is hirdetve van, például a Instagramon, vagy a TikTokon, vagy a YouTube-on, stb. Úgyhogy, ahogy ti mondtátok, elég jól hirdetve van ez a podcast. Igazából én tavaly csatlakoztam, úgyhogy én még nagyon-nagyon kezdő vagyok, még vár rám sok feladat, de alapvetően most itt igyekszem a műsorvezetői szerepet is, illetve a kérdező szerepét is így elsajátítani, és nagyon széles a repertoár, igazából rengeteg témát feldolgozunk, általában hívunk, mivel ugye ez egy keresztény média, igyekezünk ezt a szemléletet belevinni így az adásokba, és ez azt jelenti, hogy mindig hívunk egyházi személyeket, például papokat, vagy szerzeteseket, vagy más egyházban dolgozó szakembereket, és akkor velük különböző témákat dolgozunk fel. De egyébként nem csak egyházi témák vannak, hanem teljesen világi. Például volt olyan, hogy az egyikében a szépségkirálynőt hívták meg, vagy beszélgettek különböző mélyebb témákról, mint például a pornográfia, az abortusz, az AI-nak a kérdése, és...
2: Fontos téma.
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sok fontos témát érintünk, mert hát ugye rengeteg probléma van a társadalomban, és azt hiszem, hogy ezeket nem jó így tabuként kezelni, hanem érdemes róluk beszélni, úgyhogy igazából a YouSpace-nek ez is a célja, hogy ezek a témák is kicsit át legyenek beszélve, át legyenek dolgozva. És hát ugye fiatalok által. Tehát, hogy ugye fiatalokat hogy lehet megszólítani, úgyhogy ha fiatalokat hívnak be a podcastbe, vagy ők csinálják a podcastet. Úgyhogy a műsorvezetőnk Keresztes Ilona, ő egy elképesztően fantasztikus szakember. Ő korábban a rádiónál is dolgozott, és ő az, aki rengetegszer kitalálja, hogy mi legyen az adott téma, de sokszor meg kiadja a kezünkbe, hogy mi az, ami szerintünk a fiatalokat érdekli. És akkor szabad kezet ad abba, hogy mi találjuk ki, hogy mi legyen az adott téma.
2: Te milyen témákban beszélgettél?
3: Hát most készítettünk egy 10 parancsolat sorozatot, aminek az volt a lényege, hogy mindig hívtunk, ugye, mint korábban említettem, egyházi személyeket, és akkor egy-egy parancsolatot feldolgoztunk az adott személlyel. És akkor most már az összes rész elkészült, nem mindegyikbe szereplek, csak néhányban, többen. Ilyen személyeket hívtunk meg, mint például a Mesics Richárd atya, aki ugye Budakeszin a káplánunk, úgyhogy ez nagyon érdekes volt, hogy akihez szoktam járni templomba, és hallgatom a misét.
2: Most őt faggatod.
3: Őt hívtam meg igazából, mert tudtam, hogy zseniálisan beszél, és hogy jól ért a fiatalokhoz, és gondoltam, hogy akkor vele jó lenne egy ilyen beszélgetést csinálni, úgyhogy őt meg is hívtam. És Maklári Ákos atyát, nem tudom, mennyire ismeritek az ő nevét, őt is például meghívtuk, meg hát még további személyeket is, úgyhogy úgy van, hogy most szeptemberben indult el a sorozat, tehát már korábban leforgattuk, és akkor minden héten kijön egy epizód, amik ilyen 30-40 percesek, úgyhogy nem is olyan hosszú, nem is olyan rövid, ilyen köztes.
2: Volt kedvenc témád, vagy kedvenc vendéged?
3: Fú, ez egy nehéz kérdés. Nem mondanék ilyet, hogy melyik volt a kedvencem, mert igazából mindegyik parancsolat nagyon más, és mindegyikben teljesen más az, ami úgy más az, amiért lekötött uh-huh. maga a téma. És hát ugye minden személy a saját személyiségét vitte bele a beszélgetésbe, igen. saját szemszögéből én mondta el a véleményét, meg a tapasztalatait, stb. Úgyhogy nem is mondanék ilyet, hogy ki volt a kedvencem, uh-huh. mert mindegyik tényleg más volt.
2: Igen, ez rossz kérdés volt. Igazániból azt akartam megmondani, hogy melyik az, ami így gondolat megragadott téged, ami így tovább vitt, és dolgoztál még rajta magadban.
3: Fú, ez egy nehéz kérdés. Amikor a negyedik parancsolatról beszélgettünk, akkor nagyon érdekes volt, hogy egy diakonus hívtam meg, akinek 6 gyereke van, és hogy az apádat és anyádat tisztelt parancsolatot, ő ugye katona is, és nagyon érdekes volt, ahogy beszélt erről, hogy ez a parancsolatnak mennyi leágazása van a hétköznapi életbe, és hogy ezt a katonaságnál is megéli az egyházi pályán, tehát diakonusként is megéli, és a gyerekeinél is. És nagyon érdekes volt, ahogy ezt kifejtette, nekem ez nagyon-nagyon megragadott, hogy hogy lehet az, hogy van egy parancsolat, amire egy elsőre gondolnánk, hogy jelent valamit, de hogy az mennyi, mert annak mennyi többlet jelentése van azáltal, hogy tényleg így kifejtette azt, hogy igazából így a hétköznapi életben hogyan megfogható ez, és hogyan kell alkalmazni. Úgyhogy ezek ilyen érdekes tapasztalatok voltak.
0: Az első alkalom mennyire volt nehéz vagy stresszes így a YouSpace-nél?
3: Hát ez egy nagyon érdekes történet, mert amikor először beültem a stúdióba, akkor az úgy történt, hogy igazából én azt hittem, hogy csak megfigyelő leszek, életemben először voltam a YouSpace-nál, és akkor úgy van, hogy van a stúdió, és akkor ott folyik a podcast, és akkor van egy terem, ahol meg mi nézzük kamerákon, tehát a monitoron keresztül, hogy mi zajlik a stúdióban. És így ment a podcast, és akkor egyszer csak mondta az Ilona, hogy hát akkor csapjunk bele a lecsóba, üljek be, és akkor nézzük meg, hogy működök a kamerák előtt. Úgyhogy egy kicsit így belettem dobva a mély vízbe, de egyébként nagyon jó volt, mert beültem, és igazából nem éltem meg félelmet, így nem volt egyáltalán rossz az első alkalom, egy tök jót beszélgettünk, nyilván ez később nem került ki az internetre, szerencsére, de szerintem ez egy jó élmény volt, és jó, hogy nem egy ilyen rossz tapasztalattal indítottunk, hanem egy ilyen megerősítés, hogy ez nem is olyan ijesztő, de minek tűnik elsőre.
2: Lackó, neked is a technika azért, ez, meg a filmezés, ez így mind egy csokorban van nálad. Mesélsz erről egy kicsit, hogy miért vágtál bele a filmkészítésbe, vagy a másik oldalról a technika részébe?
1: Jó, hát ez is kicsit olyan, mint a negyedik, meg mint igazából a legtöbb parancsolat, hogy nagyon szerteágazó és sok a többlet jelentése, mert igazából itt ugye most videókat én csak akkor forgatok, meg akkor vágok, hogyha azt kell, mert hogy én abban nem tartom annyira jónak magamat, és épp ezért például a hangtechnikában ott abban sem tartom jónak magamat, de abban komfortosabban érzem magamat, meg abban jobban el tudok helyezkedni, meg jobban érzem valahogy, meg szerintem abban még többet is tudok. Végképp a filmkészítés az meg abszolút amatőr dolog, és most például ugye végzősként szallagavatóra csinálunk osztálynak videót, vagy hogy az osztályomnak, és akkor annak ugye forgatókönyvét megírni, meg leforgatni, meg megvágni, ez ebben mind a háromban, hát nem az, hogy benne vagyok, hanem hogy én csinálom, és ez szép, meg jó, meg tapasztalat, csak hogy ez igazából le is köt, meg amúgy szeretem csinálni, csak hogy van benne egy olyan, hogy nincs, úgy érzem, hogy nincs meg bennem a megfelelő tudás. A hangtechnika az pedig, hát most igyekszem majd ebben elhelyezkedni a suli után, meg ugye több helyen dolgozom, vagy hogy igyekszem dolgozni, ugye a Miskáéknál, a Teleholdéknál én ott ródolok, meg ude fura szó, és én találtam ki a monitortechnikus, tehát hogy ott is igazából hangtechnikával foglalatoskodom, meg az iskolában most csináltunk egy nagy reformot, arra büszke vagyok például, abban is kicsit benne volt a kezem, és egyébként szép. Meg elképesztően.
3: Mi ez a reform, bocsánat?
1: Ja, hát az úgy történt, hogy az iskolában volt egy aránylag elavult és elképesztő szakszerűtlenül működtetett rendszer, amit eléggé meguntunk, hogy nem úgy működik, ahogy mi azt szeretnénk, mert konkrétan már az összes elemének érettségie lehetett volna, mert minden olyan öreg volt, és alig használható. Úgyhogy egy teljesen új ötletek alapján és korszerű berendezéssel újítottunk be az iskolának, kaptunk egy adott összeget, és akkor abba felvásároltunk igazából mindent, amire szükség van. Úgyhogy most szerintem egy eléggé használható hangtechnika, meg mikrofonpark került oda. Úgyhogy erre büszke vagyok, és nagyon örültem, amikor az Eszter ezen felbátorodva hívott ide a műsorba ezt csinálni, mert így is egy új oldalon próbálhatom ki magamat, és ez meg kell mondjam, egyszerűbb, mint élőben hangosítani, de azért ennek is megvannak a maga nehézségei, mint például, amikor elfelejtem manuálba állítani a gépet, és véletlen átugorja az adásunkat a gép, úgyhogy...
2: Nem, de nagyon jó, hogy itt vagytok.
1: De nagyon örülök, és annak meg végképp, hogy kicsit kaptam egy minimális szabad kezet, hát amúgy is kapnék, csak hogy így meg tudtam keresni a borókat, és meg tudtam hívni, mert ez az én ötletem volt, és gondoltam, hogy te így van. Mindenképp tudnál róla sok szépet mesélni.
2: Igen, nagyon köszönjük, hogy boróka eszedbe jutott, és hogy eljöttél.
3: Hát én köszönöm szépen ezt a lehetőséget.
2: Igen, még nagyon sok kérdés bennünk maradt, úgyhogy majd remélem még egyszer vissza fogsz jönni hozzánk, és folytatjuk.
3: Igen.
0: Egy kicsit promóznám magunkat. Instagramon @hangadó, official.mariaradio, minden kisbetűvel és ékezet nélkül. A következő adásunk november 6-án lesz, ugyanebben az időpontban este 8:15-től. És én is meg szeretném köszönni, hogy eljöttél közénk, és el szeretnék köszönni minden kedves hallgatótól, boldog hétvégét kívánni, és szép estét!
3: Sziasztok!
2: Sziasztok! Szép estét mindenkinek!
1: Jó pihenés, szervusztok!
4: Hangadó. Kamaszokról kamaszoknak. Ládai Eszter, Surányi Gräf Laura és Gillai Ágoston műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. Leó pápa a művészet és szépség szeretetére hívott fel október 7-én az általános kihallgatáson. Magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Hírszerkesztő Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7 órától este 9-ig tartó élő műsor folyammal vette kezdetét a Máriaton adománygyűjtés a Mária Rádióban, amelynek kettős célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9-es megahertzes frekvencián, a műsorszórást biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára. Így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitó napot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsor folyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módjai megtalálhatóak a Mária Rádió októberi magazinjában. 14. Leó fogadta a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató szervezet louisianiai csoportját szerdán, tudósít a Vatikáni Rádió. A művészet és a szépség szeretete és önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, tanította pápa, és megköszönte a támogatók nagylelkű együttműködését, amellyel hozzájárulnak a Vatikáni Múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a haszon kerül előtérbe. Rendkívül fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és teret szenteljünk a szépségnek. A szépség megnyitja a lelket Isten felé, mutatott rá, majd Szent VI. Pál pápára emlékeztetett, aki a szervezet létrejöttét ösztönözte. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, buzdította a jelenlévőket 14. Leó pápa. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László uralkodása idején. Később a tatárokkal és török kökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszarikolos bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára 1896-ban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és ki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Testünk a teremtett világ része, megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!
0: Mária Rádió.

0: iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
1: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Egy alkalom a szerelmes archetípus. Sics úgy beszélünk róla. Miért is szólunk erről? Ugye beszéltünk már a királyról, a harcosról és a mágusról. Azt jártuk körül, hogy milyenek a komplexusaink, és mit tesznek velünk a komplexusok. Próbáltunk arról beszélni, hogy mit tehetünk mi a komplexusainkkal, és hogy milyen fontos lenne az, hogy meg tudjunk erősödni, és hogy honnan találhatunk erőforrásra, ami az ént meg tudja erősíteni, adott esetben az énnek tud segíteni önmagát felülmúlni, az ént segíti abban, hogy fejlődni tudjon, honnan nyerhetünk erőt idebentről, ami itt van, nem hogy karnyújtásnyira, hanem hát szív közelben, vagy fej közelben, vagy zsiger közelben. Ezek az archetípusok, az ős minták, amit hordoz mindenki a saját lelkében. És így jutottunk el a királyhoz, a harcoshoz és a mágushoz, és aztán így jutottunk most el a negyedik, az utolsó ponthoz, ez pedig egy kihagyhatatlan férfi archetípus, a szerelmes férfinek az ős mintája. És akkor nézzük a pontokat egymás után, és rögtön egy jó, hogy mondjam, belemenőssel szeretném kezdeni. Ez a pont így hangzik, 6 pont van, de egyes pontoknak van 10 alpontja. Tehát ez most csak egy új stílus, de mondhatnánk azt is, hogy 30 pont, csak az durva lenne egy napra. Tehát 6 pont első. A szerelmes az bennünk, a szerelmes az a valaki, aki átlépi a határokat és megszegi a szabályokat. A király az, aki azt mondja, itt a határ. A harcos, aki odáll és azt mondja, hogy itt a testemen keresztül. A mágus, aki összeköti, hogy mi van a határon belül és kívül. A szerelmes meg körbenéz, és azt mondja, át a határon. A szerelmes archetípusnak a lényegi vonása, hogy ezt nehéz szavakba önteni, tehát, hogy és átlépi a határokat, és megszegi a szabályokat. Na most, ez idáig még hangozhat jól, és hangozhat rosszul. Ha most a szerelmes archetípus hallgatja ezt a mondatot, azt mondja, ez az, na ez az. Na végre valaki. Sajnos ennek a kijelentésnek van egy nagyon kemény vonzata. Ez pedig így hangzik, egy valódi szerelmes, ha az archetípusnak is a teljességét és a mélységét vesszük, ő az, aki átlépi a határokat, megszegi a szabályokat, vesző, ne ábrándozzunk egy kis pontocskáról, és utána aztán ide kerekítünk egy életet, nana. Tehát vesző, és megfizeti az árát, sajna, bajna. Tehát átlépi a határokat, és megfizeti az árát. A szerelmes az, aki tudja, hogy ott egy határátlépés van, adott esetben bátran átlépi a határt, adott esetben azt is tudja, hogy vétek, és mégis megteszi, de ha valóban ős eredeti tartalmában szerelmes, akkor utána azt mondja, hogy igen, és akkor ennek ez a következménye, és akkor azt elvállalja, és azt viseli, és hordozza. Ezért van az, hogy ha szerelmesről beszélünk, akkor állandóan ezt a kettősséget látjuk, ami egyben van a szerelmesben, hogy egy igazi és valódi szerelmes tudja, mit jelent átlépni minden határon és extázisban lenni, és ez a valódi szerelmes tudja, mit jelent ebbe belepusztulni. Ezért egy valódi szerelmes mennyek, poklok, ezt járja. Hát ha átlépi a határokat, hát onnan előbb-utóbb jön az esés, a zuhanás, a puffanás, és meg kell fizetni az árát. Ezért a ma embere, ma úgy tűnik, hogy állandóan a szerelmes kultúráját ragozzuk, és ezt mondogatjuk, ugye? Közben pedig magunkat áltatjuk, mert egy valódi szerelmesnek a mélységéig nem is merészkedünk. Szóval ez mit jelent? Hogyha kiáll valaki a televízió képernyőjén, mi megnézzük, és azt mondja, igen, én vállalom ezért a felelősséget. Ez egy puszta mondat. Akkor van tartalma, ha ez ezt jelenti, hogy a tettének, a döntésének a következményeit magára veszi, és azt vállalja. Olyan nincs, hogy kiállok valaki elé, és azt mondja, én vállalom a felelősséget, és nem vállalom a következményeket. Legtöbb ember ma úgy mondja ki, ha egyáltalán kimond egy ilyen mondatot, hogy én vállalom a felelősséget, hogy azt se tudja, milyen következményei vannak. Hát akkor ugye nagy kaland, én vállalom a felelősséget. Hát először lásd meg, hogy mi annak a következménye, és akkor azt megvedd magadra. Na, az szerelmes. Hol vannak a Rómeók és a Júliák? Ha! Szerelem imitátorok, provokátorok. Hogy is van az a szám? Besúgók és provokátorok. Úgy van, szerelem imitátorok. Tehát ragozhatjuk, mondhatjuk ezt a szót ezerszer. Akkor nem a valódi szerelmesnek a mélységét éltem meg, ha nincs extázis és nincs belehalás. Ó, és nincs bátor jövésmenés. Egy papnak nagyon nagy kihívás, hogy megtalálja legitim módjait annak, hogy hogyan kell határokat átlépni. Na, ez nagyon komoly dolog. Mennyit töprengtem, én rájöttem, hogy határát lépés nélkül a bennem lévő szerelmes nem nincs meg. És hát nem tudok mindig annak a nem fölkentebb, hanem fenköltebb módjával megbirkózni, vagy arról is lesz szó, mi a fölkent módja, és nem csak a fenkölt módja. Ugye, hát akkor például az egyik kedvenc időtöltésem az, hogy vannak az országban gyönyörű természeti területek, amelyekre tilos belépni. Nagyon szép helyek, tudnék róluk mesélni, de sajnos nem tehetem. Most a szabályokat be kell tartani, és kész. Azért vannak. Na most. Ilyenkor szoktak egy kis kupacot gyűjteni a megkövezésemhez. Szóval, itt van például a kressz. Van olyan, hogy olyan forgalmi helyzetben vagyok, hogy most vagy 10 percet csúszik a mise, vagy buszsáv. Magam részéről a következőre jutottam. Egyszerűen el kell vinni a balhét. Múltkor megyek a buszsávban. Nem arról az, hogy mindig, tehát nem ott közlekedem, de mentem. Rendőr meg ott állt, intett, joggal. Ez a dolga. Megállt, azt mondta, Pál úr, van engedély a buszsáv használatára? Látjátok, milyen egy szép kérdés ez. Hát nem azt mondom, mit csinál, megszegte a szabályt, nem. Van-e engedély a buszsáv használatára? Nagyon, ez olyan korrekt volt, hogy kell. Nincs. Hát akkor vagy, és akkor tudjátok, el szokták mondani, hogy följelentés, 30 000 forint, 3 hibapont, vagy büntetőpont, vagy milyen pont, fekete pont. És akkor elismeri-e, hogy ne. A buszsávon nekem nem lett volna szabad közlekednem. Én még rendőr arcán ilyet nem láttam. Elvitt az irataimat, beült a rendőrautóba, különte bolonddal nem akar közel lenni. Mit védjem magam? Hát buszsávon tilos közlekedni. Ott voltam, megállított, kész. Nagyon egyszerű helyzet. Elmondta, hogy 6 hibapont, tudjátok, szóval ezek. És akkor végül mi történt? Adott egy csekket, 10 000 forint. Minimális büntetés, haladjon tovább. Most szó sincs arról, hogy én a buszsávon való közlekedést propagáltam, csak mondtam egy példát arra, hogy ha már, akkor el kell vinni a balhét. Nem kell, én nem állok neki magyarázkodni. Hát mit magyarázzak? Pontosan tudtam, hogy nem lehet közlekedni, ott mentem, ennyi. Hogy szokták mondani? Kampókabát. Na igen. Aztán ugye mindig átszűröm a témákat a saját életemen, hát azért eszembe jutott egy-két határátlépésem, ezekről nem kívánok beszámolni. Minden esetre, hát milyen nagy dolog az, hogyha azért visszatudtok egy-két jó ízű ilyesmire emlékezni. Egy-két jó ízűre. Hát mikor életem második nagy szerelme, és akkor bolyongtunk éjszaka, nyári éjszaka, valami ilyesmi. Érezni a kipárolgó gatyán keresztül az izzadság szagát, ahogy keveredik a bodza illatával. Nincs annál szebb. És na, hogy így, nyár. És akkor, hát, 19 éves vagyok. És mentünk, hát szép Buda, ott van egy követség. Valami országnak a követsége. És hát ez elég régen volt. És azt találtam mondani, hogy mi lenne, átmásznánk a kerítésen, úszómedencen, és egy kis csobbanás. És képzeljétek el, hogy simán átmásztunk a követség, csobbanás, úszómedence. Én szerintem láttak minket. És aztán el, vissza a kerítésen, és akkor haza. Hát életre szóló élmény. Aztán volt, hogy 15 évvel ezelőtt eszembe jutott, mondom, megnézem ezt az úszómedencét. Ez volt, és lebontották, képzeljétek el, teljesen már, most már nem is tudom, hol van. De hát, vagy mikor általános iskolások voltunk, akkor elmentünk hát tudatosan határokat átlépni. 7.-8. korunkban például, ugye ott a rakparton megy a villamos, és bemegy az aluljáróba, hát egy ilyen valami. Na, ki az, aki elég bátor, hogy végig megy rajta? Úgy, és akkor jött a villamos. Az nagyon izgalmas, főleg, ha mind a két oldalról. Meg, na, nem is folytatom, mert itt, hát nem rosszra akarlak rávenni titeket, csak azt mondom, hogy voltam fiatal. Azért erre jó visszaemlékezni. Szóval határátlépés és vállalni a következményeket. Ha a személyiség fejlődést nézzük, micsoda óriási szükségünk van arra, hogy a szüleink határokat szabjanak, mi pedig betartsuk őket, és néha ne. Ez pont erre a kettőre van szükségünk, és aztán arra, hogy a határátlépésnek legyen következménye. Legyen. És közben pedig biztosak lehessünk abban, hogy a szüleink tovább fognak minket szeretni. Erre van szükségünk, hogy át lehessen lépni határokat, hogy annak legyen következménye, és hogy az sosem erüljön fel, hogy a szüleink nem szeretnek majd minket. Így körülbelül, ha nagyon egyszerűen ez a néhány elem hozza létre ezt a rendszert, akkor rendben vagyunk. Ha bármelyik nincs, ajjajjaj. Ha egy gyerek mindent megtehet, és nincsenek határok, rettenetes. Na jó. Tehát, ugye, amit a legnagyobb nehézség szokott lenni, hogyha az egyház tanításával kapcsolatosan érdeklődik egy fiatal ember, az mindig a házasságkötés előtti szexuális élet. Ez mindig. Tehát ugye ez a házasságkötés előtti teljes szerelmi egyesülés ez. És hogy tudjátok, olyan érdekes, hogy öregszem, kezdek másképpen viszonyulni ahhoz a valakihez, aki ezt kérdezi. Az lett a tapasztalatom, hogy sok esetben az ezzel a problémával érkezők felé semmi más nem tudunk mondani, mint törvényt. Kihirdetjük újból a törvényt, amit úgyis tud, vagy moralizálunk fölötte, amit meg úgyis átél. Úgyhogy különben miért jönne? Ha nem volna erkölcsi akálya ezzel. Tehát pont valami két olyat csinálunk, teszünk, amit ő úgy is tud, meg úgy is átél. Tehát tulajdonképpen tök fölöslegesen érkezett hozzánk. Rájöttem, hogy egy harmadik úton kell járni. Ez valami olyasmi, amit a szerelmes archetípusból lehet nagyon jól megtanulni, hogy nézd, ezt is tudod, ezt is tudod, ezt is tudod. Az egyház itt húzott egy határt, az a határ itt van, én nekem nem áll módom van, se jobbra, se balra, az itt van, te meg tégy, amit akarsz. Átléped, átléped, viseled a következményeit. Ilyen végtelenül egyszerű. Lépd át, és viseld a következményét. És itt van igazából a nagy feneség, hogy a szerelmesre hivatkozva átlépjük a határokat, tök mindegy, most az egyház mondott, vagy nem mondott, vagy értitek, most nem erről van szó, hogy most itt ezen molyolunk. Ó, a szerelmesre hivatkozva átlépünk határokat, és nem vállaljuk a következményét. Ez illegitim hivatkozás a szerelmesre. Szabad átlépni a határt. Ki mondta, hogy nem szabad? Szabad. Hát nem. Hát szabad. Annak összes következményével együtt. Hát akkor vagyok szabad, ha annak az összes következményét vállalom és viselem. Attól, hogy van egy tilalom, attól még az szabad. Hát az egyház nem diktatúra, akkor nem is volna szabad. De szabad. Úgy látom, hogy tulajdonképpen a hozzám érkező kérdezők valójában úgy szeretnének járni, hogy nincs egy olyan kis kapu, hogy vagy nem ott van a határ, vagy át lehet lépni, és nincs következménye, át lehet lépni, és neki szabad, át lehet lépni, és neki éppen át lehet lépni. Tulajdonképpen, ha nagyon sarkos vagyok, erről szól a történet. Nem, a határ itt van, neked át szabad lépni, és van következménye. A szerelmes jelképe a kert és a csók. A Szentírás is azzal a kerttel veszi kezdetét, azzal a bizonyos kerttel. Ó, a gyönyörök kertje. A paradicsom kert. Hát nem véletlenül. És akkor a kerthez mindenképpen társul valami, amit a Szentíró nagyon frappánsan megragad, ez pedig az, hogy ha a szerelmes ott van a kertek kertjében, akkor ott nincs szégyen. A szerelmes az, aki nem szégyenkezik. aki megnézi magát, és azt mondja, ez szép. És ránéz a másik, és azt mondja, az is. És nincsen szégyen. Ó, hát megint akkor hogyan hivatkozunk ezerszeresen a szerelmesre, és tele vagyunk szégyennel. Azt látom egyébként, hogy itt a szexualitásra vonatkozóan a legtöbb ember két nagy kategóriába esik. Az egyik, hogy gátlásos, a másik, hogy gátlástalan. És hol van a szerelmes? Tehát hol van az, aki nem szégyenből, de nem is gátlástalanságból? Attól, hogy valaki gátlásos, még az önmagában nem egy nagy erény. És attól, hogy gátlástalan, nem lesz szabad. Tehát attól, hogy gátlásos, nem erkölcsös, attól, hogy gátlástalan, nem szabad. Ez lenne a nagy dolog, hogy elég szabadon, szégyen nélkül. Na de azért az elég komoly emberi teljesítmény. Ó, persze ez megint úgy hangzott, az a baj, hogy egy archetípus az olyan, amilyen, ezért valahogy a stílusomban is van egy ilyen, nézhettek akár, hogy az akkor is úgy van, jelleg, de hát persze, majd kicsit lehiggadok, tehát persze, hogy emögött rengeteg fájdalom, sebzettség, élettörténet, minden van. Ó, tehát lehet, hogy sokkal óvatosabban kellene ezt mondanom. Tehát sok-sok-sok gátlás abból fakadó, ott a szerelmes nem tud kibontakozni a gátlások miatt, a szégyenkezés miatt. A másik esetben se tud kibontakozni. Attól, hogy gátlástalan, attól a szerelmes ott hogy tudna kibontakozni. Ezt mindjárt mondom egy másféleképpen is. Hát megint csak a szerelmessel kapcsolatos önámításunk, illúziónknak az egyik része az az, hogy beszélünk az extázisról, szexualitásban, hogy beszélünk erről, és nem is adjuk oda magunkat. Hát nincs is önátadás. Hát még ott a kellős közepén is én ez van. Hát az akkor hol van abban az önátadás? Hát úgy akarunk extázisra jutni, hogy nem adjuk át, nem adjuk oda magunkat. Hát ha én élvezetem, én... Hát hol van abban az önátadás? Hát éppen sehol. Hát az attól extázis. Extáre. Tehát attól, hogy valaki gátlástalan, az nem az extázis irányába viszi őt, hanem egy ilyen görcsös akarás és ebbe az irányba. Extázis föltételezi, hogy az illető olyan érett személyiség, hogy sérülés, félelem, szégyenkezés, aggodalom nélkül átadja magát így. Sitty! Ha micsoda emberi teljesítmény az? Miket nem mondok? Hát a csókról is gyönyörű dolgokat lehetne mondani, de inkább... Következő, hogy ugye az Isten iránti vágyunk, az a vágyakozással teli vágyakozás, hogy átlépni minden határt, ami az Isten felé vezet. Hát ha a szerelmest megnyomorítottuk magunkban, honnan jön ennek az ereje? Honnan jön akkor ennek a vágya? Honnan jön minden, ami ahhoz kell, hogy a király azt mondja, haladj az Isten felé. Harcos azt mondja, majd én segítek. A mágus azt mondja, mutatom az utat. Honnan van hozzá erő, kedv, motiváció, lendület, ihletettség, ha a szerelmes meg belénk száradt. 50 fölött van egy kedves nővér ismerősöm. Egy kedves apáca, kedves nővér. És akkor egyszer csak elkezd nekem beszélni, hogy tudod, Feri, hát azért az Istenbe szerelmesnek lenni, azért az valami. Azt tudod, azért hát szóval azt mondja, figyelj Feri, a szerzetesség lényege, hogy ápoljuk az Isten iránti szerelmet. És akkor azt mondta, na jó, hát Isten, ez egy ilyen Jézus. Na itt, ho-ho, itt kezdünk a földre állni. Ó, a szerzetesség lényege, mondta ez az 50 éves, egy nagyon igazán ott van a toppon, azt mondja, az Isten iránti szerelem, ez a szerzetesség lényege. Ha a szerelmet kiöljük magunkból, akkor lehet, hogy van rajtunk mindenféle apáca, cukc, és az egész akasztó, már hogy ilyen válfa, ugye? Női válfa. Ezt azért, mert ha valaki igazán minden határt át akar lépni, akkor szerelmes lesz az Istenbe. És hogyha a legnagyobb erőt akarja, amivel át lehet és oda, egészen oda, akkor meg A szerelmes archetípusra nagyon nagy szüksége van. Ó, nagyon. Ezért nagyon nehéz az egyházunkban, ugye mindig mondom ezt az oldalát is, hogy hát persze, hogy nem hogy óvatosak vagyunk a szerelmessel, hanem hát kifejezetten milyenek. Nem találom a jó szót. Hát minimum gyanakodóak, mondjuk így. Ezért aztán a szerelmest állandóan az a veszély fenyegeti, hogy kiég. Hogy túlságosan valaki átadja magát a szerelmes archetípusnak, és kiég bele. Ez egyáltalán nem kis veszély. Majd még a nehézségekről többet. Kettes pont. A szerelmesnek van ideje önmagára, meg akarja mutatni önmagát, és ezért szabad viszonyban van saját magával. Szabad neki lennie, szabad neki olyannak lennie éppen amilyen. Ezért ő tudja, hogy mi a gyönyör, és tudja, mi a gyönyörű. Ez olyan szép, ugye? Tudja, mi a gyönyör, és tudja, mi a gyönyörű. A szerelmes nélkül az élet semmi másból nem állna, mint kötelességből, szabályok, törvény megtartás, megyünk az úton. Szerelmes nélkül az életnek nincs se színe, se íze, se semmije. Csak rend van benne, meg nem tudom mi, minden a helyén van. Egy kedves ismerősöm meghívott lakásszentelésre. Beléptem a lakásba, és olyan mértékben volt minden a helyén, egészen elviselhetetlen volt számomra. De egészen pontosan olyan volt, mint egy IKEA kiállító teremnek egy részlete. Csak a tévé igazi volt, és nem ilyen izé lap. Hol van, hogy mondjam, az élet?

találja meg. Egy teljes szépségnek az átélésében, gyönyörében találja meg. Szóval ehhez azonban, hogy az a szépség, a teljes szépségnek az átélése lehessen, ahhoz etikára van szükség. Tehát útra, keretekre, föltételekre. Hogy az ne csak a szépnek valami töredékes átélését tegye lehetővé, hanem teljeset. Hogy képzelhető valódi, szexuális, mélységes, mély öröm, hogyha abban az a két ember, aki éppen találkozik, hogy éppen csak a testük teszi azt, és semmi más az életükben nem teszi azt, amit a testük tesz. Már most az önátadásra gondolok, arról, hogy nem, hogy teljes elfogadás, hogy nincsen szégyenkezés, hogy nincsen benne félelem, hogy tart a másik ember engem és a többi. Hát ha ez nincs benne, akkor miről beszéltünk? Na jó, tehát hát itt az igazi gyönyörről van akkor szó. Hát nem attól gyönyörű, hogy az a másik szeret is közben mellesleg. Hát attól gyönyörű éppen. Ugye így van? Szóval, a férfiak nagy félelme, hogy a gyönyörben elveszti magát. Kisebb-nagyobb mértékben a férfiak tudnak nagyon óvakodni és félni az efféle önátadástól. Az intimitásnak, a meghittségnek föltétele a kockáztatás. Mert a meghittségben, ahogy átadom magam, és mesztelen vagyok, abban kockáztatom mindig azt a valakit, aki éppen ebben a pillanatban vagyok. Mindig kockázat. Olyan nincs, hogy valaki akarja a meghittséget, de nem akar kockáztatni. Az lehetetlen. Hogy valaki biztonságban akar lenni, és óhajtja a meghittséget. Olyan sincs. Olyan lehet, hogy egy kapcsolatnak van biztonságos alapja, aminek mondjuk része az elkötelezettség. Akkor annak a kapcsolatnak van biztonságos alapja. De a biztonságos alapon aztán, hát a kockáztatást nem lehet megúszni, mert a meghittségben éppen a szívemet kitárom. Ezért Richard Rohr, de majd eljutunk ide, csak nem bírom most nem mondani, azt mondja, hogy ezért aztán a szerelmesnek a sebződése és a halála törvényszerű. Hát nem lehet megúszni, a szerelmességet nem lehet megúszni. És ezért, mintha a ma embere úgy akarna szerelmes lenni, hogy magát a szerelmességet is meg akarja úszni. Hát azt, amivel az úgy, ahogy van, jár. Na és akkor? Akit teljesen a szerelmes, a hatása alá vont, az tönkre megy és belepusztul. Tehát a szerelmes archetípus hihetetlenül erős. Ha ott nincs király, nincs harcos, és nincs mágus, az illető el van veszve. Ilyen egyszerűen. Azt lehet mondani, hogy aki fölött a szerelmes átvette az uralmat, az illetőnek meg van pecsételve, az élete bele fog halni. Általában hamarabb, mint később. Ha viszont, nézzük a másik oldalt, ha viszont csak király van, harcos meg mágus, ez a három a szerelmes nélkül csak a halált tudja képviselni. Nincs benne élet. Tehát a szerelmes, ha csak ő van, belepusztul, a király, a mágus és a harcos, ha csak hárman vannak, ők is belepusztulnak. Ezért kell a szerelmes. A szerelmesnek meg kell, nem csak a harcos kell, nem csak a mágus kell, a király is kell neki. A szerelmes az a valaki, aki olyan erőt él át, hogy neki mind a háromra szüksége van. Hú, hát ettől olyan nagy művészet. Hármas pont. A szerelmes átéri az elragadtatottságot és a lelkesültséget. Egy fiatal embernek, hát el kell ragadtatni mindenféle eszmények által, és lelkesültnek kell lenni, és emiatt egy kicsit vaknak, és zizinek, és kell egy kicsit ilyen bolondnak tűnni. Az nagyon normális, életkorhoz hozzátartozik. Egy öreg egyetemi tanár, aki a diák lázadást átélte 68-ban, azt mondja, rettenetesek a mai fiatalok. Rettenetesek. Hát ezek az egyetemen meg akarnak nekem felelni. Rettenetes ez a korosztály. Ezek se nem lázadnak, se nem lelkesülnek, se nem tiltakoznak. Ezek meg akarnak felelni. 22 évesen. Hát mi lesz így a világból? Mondta az öreg egyetemi tanár 60 fölött. Tehát tud lelkesülni, csodálkozni, tud szenvedélyesen tenni valamit. Ó, egy érdekes jelenetben voltam benne. A Ferenciek terén volt könyvhét, és én is ott ültem.
Mellettem ült a püspök atya. Balra mellettem

0: más komoly és fontos emberek. Tehát én voltam csak ilyen. És hogy ott ülünk, ugye mindenki teszi a dolgát, nagyon, ahogy kell. És jött egy ismerősöm, akivel szoktam csoportokat vezetni, és ő nem vett észre engem, de én hihetetlen megörültem neki, és elkezdtem kiabálni onnan ültőhelyemből, hogy mondtam neki, hogy Panni, Panni, gyere, adok neked két puszit. Keresztény könyvsátrak, minden is. Püspök atya elmosolyodott, és akkor, de úgy szóval lehetett érzékelni, hogy ez egy ilyen érdekes pillanatot. Tehát ilyen komoly emberek, misztérium, dogmatika. A női zavarba jött. Háj, de kár. Na most, a szerelmes az, aki kutat és talál is. Egy igazi szerelmes kutat, keres, tud csodálkozni, rátalálni, fölismerni, megörülni. Ó, ez jellemző a szerelmesre. A szerelmes ismeri a meglepetést. A szerelmes az, aki idős korában is vár még valamit az élettől. Ha egy idős ember nem vár már az élettől semmit, öreg király fázik. Ugye, didergő király, ismeritek a mesét? A szerelmes kiveszett belőle. Lehet valaki akármilyen idős, ha megőrizte magában a szerelmest, az olyan gyönyörű, ismerek-e, már nem is él ez a bácsi itt, hanem ott. Egy idős bácsi volt, vak volt teljesen, vak. Értitek ezt? 10 év teljes vakságba, akkor tudott menni a kísérték. De az a bácsi olyan volt, vakon, 80 évesen is, ott volt benne a szerelmes. És akkor mentem, kezet fogtam vele ott az ajtóba, akkor az nem azt, hogy kezet fog, mint a döglött hal. Hogy jaj, vak vagyok. Mert a másik kezével is megszorította a kezem, hogy jaj, Ferikém, te, jaj, de szépet olvastam. És akkor mindig valamiért lelkesedett. Ó, hát az, hogy szépet olvastam, az azt jelenti, hogy ment az unoka, és fölolvasott neki valamit. Ó, vagy elmondta, hogy éppen ő most mire jött rá, hogy kiért kell imádkozni. Na ezt körülbelül minden második alkalommal ezt mondta. Jaj, Ferikém, hát reggel fölébredtem, és rájöttem. Hát én ezek a szegény művészekért nem szoktam imádkozni. Hát te azon nyomban nekiálltam. Hát ajjajjajjaj. És látszott, hogy be volt. Ez nem, mi is a napi kötelező adag? Kultúrkatolikus keresztény világunkban. Kötelező adag reggel, hogy utána akkor kicsit megnyugodjon a következő kötelező adagig. Hát ebből a bácsiból ez a szerelmes ott, hát áj, de nagy dolog az. Egy másik, valaki jött, egy idős ember, és akkor mondja, hogy Feri, ismered ugye azt a mondást, hogy két ember beszélget, és az egyik azt mondja, hogy jaj, van azért szépség, ám 70 fölött is. Mire a másik? Na mondj egyet is. És akkor ezt mondja, 2-3 éve ezt mondja mindig, jaj, ez az időskor, nincs, a szerelmes elpusztult benne. Van a didergő király, és akkor, hát én ezt már nem tudom, 3 évig, hát azért van egy határ, és mondom neki, hogy te Pista bácsi, én azt el tudom neked fogadni, hogy a 70 évességben nincs semmi szépség, se öröm. Ezt te jól tudod, te 70 éves vagy, én ezt elhiszem neked, de attól még az életben van. Hát ne, akkor ne a 70 évedbe keresd, hanem az életben. Na Pista bácsi, viszontlátásra. Hát most mit, ezen nem fogok neki állni vitatkozni. Olyan durva tudok lenni. Majd 70 éves leszel, meg tudod milyen az? Tehát a bennünk élő szerelmes tud gyerekszemmel nézni és fölfedezni. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy a szerelmes tud élni. A király megmondja, hogy kell élni, a harcos megvédi azt, ahogyan élni kell, a mágus, a szerelmes meg tudja, hogy kell csinálni. Ő éppen az, aki tudja, hogy hogyan érdemes ez a szerelmes, és eszembe jutottak ezek a gyerekek. Ez pedig az első áldozó gyerekek olyan rendesek voltak, az már nekem sok is volt egy kicsit. Hanem nem történik semmit. Hát. És aztán van ilyen ünnepi kaja, és akkor ülnek ott a kisgyerkőcök, tük-tük-tük-tük szülők, és akkor olyan nagyon-nagyon izé, fordítsátok le. És nézem ám, hogy a gyerekek úgy egymás után kis valami pogi, kis süti, és valahogy úgy mennek el. mikor már hatan nincsenek ott, hol vannak ezek a gyerekek? Mit gondoltok, hova mentek? Elmentek a hittanterembe csocsózni. És rájöttem, hogy de milyen normálisak. Tehát volt, a király azt mondta, így az első áldozás, az így van. A harcos bennük azt mondta, tisztességesen, kis muki. Ugye a mágus az segített átélni a nagy misztériumot. És hol a szerelmes? A negyedik pont. A szerelmes az, aki vállalja a kockázatát annak, hogy miután lelkesedik, miután beleadja magát, miután függővé váljon. Hát tulajdonképpen minden olyasmi, amihez közel engedem magam, és megízlelem, és megszagolom, és megsimogatom, már is alkalmas arra, mert hogy érzéseket, érzelmeket, állapotokat hoz bennem létre, hogy függővé váljak tőle. A szerelmes vállalja a kockázatát annak, hogy függjön valamitől vagy valakitől. Nem hinném, hogy az intimitást meg lehet tanulni anélkül, hogy a függéseinkből ne tanulnánk. Hát azokon keresztül jövünk rá, hogy na ez nem intimitás volt, ez függés. Ez kapaszkodás, nem intimitás, ez távolságtartás, nem intimitás, ez nem szabadság, hanem. És akkor szép lassan rájövünk, tehát a szerelmes éppen azzal, ami vállalja, hogy függő helyzetbe kerüljön. Ez most nem a függő helyzet dicsérete, hanem csak kifejezzük azt, hogy igen, valaki minél inkább átadja magát a szerelmesnek, ez a kockázat annál erőteljesebbé válik. Ezért van az, hogy ma nagyon sok függésben élő szerelmessel találkozunk. Ugye ez azt jelenti, hogy megízlelt valamit, rácsodálkozott valamire, de valami neki nagyon bejött, és mindig abban akar lenni. Ezért valójában a szerelmes archetípus nem teljesíti be, hanem annak a sötét oldalán áll. Mert ugyanis, ha valaki tudja azt, hogy a szerelmes ismeri az extázist és a halált, akkor ez azt jelenti, hogy vasárnap megiszik 2 pohár vörösbort, és utána abba hagyja. Ez a szerelmes tudja élvezni az ízét, minden kortyát annak a vörösbornak, és nem is csak egyet iszik, 2-t, de abba tudja hagyni, ez a halál. Hát minden, amit ízlel, amit élvez, azt abba tud hagyni. Ezért van az, hogy élvezi, és lemond róla. Élvezi, és abba hagyja. Élvezi, és lemond róla. Így tud megmaradni, és így tud növekedni, mint szerelmes. A függő, a szenvedélybetegség, a függésben élő embernek az a problémája, hogy mindig csak élvezni akarja, és nem akarja lerakni. Mindig csak élvezni, és sose abba hagyni. Mindig extázisban lenni, és sose kijönni belőle. Ez a pusztuláshoz vezet. Ténylegesen, a szószoros értelmében. Ebből bárki belepusztul. Egy valódi szerelmes tehát, fönt és lent. És fönt és lent. De a lentet nem úgy éli meg, mint valami katasztrófát, hanem mint a szerelemnek a lényegéhez hozzá tartozó állapotot. A szerelmes, amikor vágyakozik a szerelme után, de a szerelme éppen távol van, akkor a szerelmességnek a lényegét éli meg. Hát nem az a szerelmességnek a lényege, hogy mindig ott van, mindig. Hát nem, hát ez hogy? Hát úgy megunjuk, mint a sicc. Abban benne van a vágyakozás, beteljesedés, ez. Ettől szerelmes a szerelmes. Nem attól, hogy mindig, attól szenvedélybeteg. Az a szerelmesnek tehát az árnyéka. Ezért nyugodtan beszélhetünk ilyen szinte szerelemfüggésről. Tehát aki mindig a szerelmességnek a csúcsain akar lenni, és aztán annak a fájdalmát nem átélni, ő egyszerűen szerelemfüggő. Az a szerelem éppen attól teljesedik be, hogy tudok fönt lenni vele, meg lent. Van extázis, és belehalunk. Attól, a szerelem attól teljesedik be, hogy ebben most együtt belehaltunk. Viktor Emmanuel Frankl azt mondja, ha valaki igazán megértette, mi a szerelmesnek lenni, tudja, hogy értelmetlen szerelem nincs. Mert a szerelem vagy beteljesedik, vagy nem, és mind a kettő a szerelem lényegéhez tartozik. Ez lehet nekünk nagyon savanyú, nagyon dühítő, és mégis. 5. pont, a szerelmes tudja élvezni az életet. Az az ember tudja élvezni az életet, akinek nincsen szüksége élvezetre. Akinek mindig élvezetekre van szüksége ahhoz, hogy az életet élvezze, nem is tudja az életet élvezni. Akkor ő benfoglaltan azt állítja az életével, az élet önmagában nem túl élvezetes dolog, mindig kell bele valami, amitől az lesz. Ezért a szerelmesnek egy nagyon magasrendű megvalósulása az a valaki, aki a szemlélődésre képes, és közben tud gyönyörködni, és tudja, mit jelent gyönyörben lenni szemlélődés által. Az a szerelmességnek a teljességét nem éli meg, aki nem tud, nem birtokolva, hanem szemlélődve. Szóval az akkor a szerelmesnek a teljességét nem éli meg. Ha valaki csak úgy tud a szerelme tárgyához kapcsolódni, hogy annak mindig adnia kell valamit ahhoz, hogy én szépnek lássam, és tudjam élvezni, az nagyon töredékes. Hát nem, de úgy van, hogy a szerelemben az van benne, hogy nézem a kedvesem arcát, és azt mondom, hát ez olyan gyönyörű, hogy hát ez akkor is szép, ha nem fekszem le vele. Akkor is lehet élvezni az arcát, akkor is gyönyörű tud lenni, nem? Ó, ezért a szerelmes az, aki tud szemlélődni, és a szemlélődés által tud igazi gyönyörködéshez jutni. Szent Ferenc egy igazi szerelmes. Te semmire nincs szükségem ahhoz, hogy ezt az egész életet úgy nézzem, mint egy gyerek, és azt mondjam, hogy hát ez úgy gyönyörű, ahogy van. Ugye minél inkább a szerelmes, minél inkább a birtoklás által akar gyönyörködni, vagy gyönyörhöz jutni, annál inkább a függés és a sötétség felé megy. Ha valaki az élvezetet akarja, vállalja a fájdalmat is. Mert az élvezet és a fájdalom együtt járnak. Ha máshogy nem, hát úgy, hogy most nagyon élvezem, és mindjárt vége. Hát ha máshogy nem, akkor így. Ezt a dilemmát úgy is kimondhatnánk, hogy nem akarunk mindig jól érezni magunkat, hanem néha jól akarunk lenni. Ha valaki mindig jól akarja érezni magát, akkor előbb-utóbb nagyon rosszul lesz. A szerelmes ezt tudja. Nagy Szent Teréz, ugye örök példaképünk több dologban is, és akkor van egy nagy vendégség, vagy vacsora, vagy ünnep, vagy micsoda, és két arcra eszi a fogoly pecsenyét. És hát persze, hogy beszólnak neki, ugye? Rendtársai, akikben a szerelmes még csak nyomokban is alig fedezhető föl. Teréz, így eszik a fogoly pecsenyét, így két pofára. Valahogy így történhetett. És akkor erre Teréz egy gondolkodás nélkül a következőt válaszolja. Te, ha böjt, akkor böjt. Fogoly pecsenye, akkor fogoly pecsenye. Ezért egy valódi szerelmes képes arra, hogy elfogadja, hogy őt kényeztetik, és azt is, hogy ezt nem mindig csinálják vele. Ugye ma azt látjuk, hogy rettenetesen csalódott, kiábrándult szerelmesekkel van tele a világ, akik hihetetlen fölháborodással veszik tudomásul, hogy az élet, a társuk nem kényezteti őt eléggé. Olyan panasszal tudjuk konstatálni, rettenetesen dühösek tudunk emiatt lenni. Ennek persze sok oka van, sok. Ha valakit kényeztettek megfelelően, azután el tudja fogadni, hogy a férje és a felesége nem kényezteti mindig. De azt is el tudja fogadni, ha meg kényeztet. Ha valaki felnőtt korában is azt akarja, hogy kényeztessék megint és megint, örök kisfiú. Férfitest kisfiú. Ez azt jelenti, hogy a szerelmes ott igazán a mélyén tudja azt, hogy az élet mindig csalódást okoz. Hogy gyönyörű dolgok vannak benne, hogy hatalmas élvezetek is vannak benne, de hogy végül kevés. Ez bizonyos szempontból megint az Isten témához vezet bennünket. Ezt úgy lehetne mondani, hogy egy valódi szerelmes rájön arra, hogy tulajdonképpen magának nem elég, az biztos. És akkor ha elég okos rájön, hogy a másik se elég neki. Tehát, hogy se magamnak nem vagyok elég, se a másik nem elég nekem. Ezért ha valakiben a szerelmes ott él, akkor úgy legkésőbb 35-40 éves kora után ezt kezdi megérteni. Mert már van annyi tapasztalata. Akkor már rájön, hogy most már 15 éve próbálom kisajtolni a feleségemből, hogy most már valószínű, hogy nem. De ezzel nincsen semmi probléma. Itt most jön egy kis halál, nem kell elválni, hanem arra kéne rácsodálkozni, hogy a bennem élő szerelmes oly mértékben akár minden határt átlépni és eljutni az extázisra, ami csak az Istennel való kapcsolatban lehetséges. A ma emberének az egyik nagy-nagy-nagy fájdalma az, hogy embertől várjuk annak a beteljesedését, amit egy ember sosem tud bennünk beteljesíteni. Ez érvényes saját magunkra is. Tehát, hogy az énünket próbáljuk telerakni mindennel, ami csak oda belefér, kevés, és a másikkal is szeretnénk magunkat beteljesítetni, és az is törvényszerűen bukásra van ítélve. Rá kell jönnöm, hogy éppen a szerelmesség lényege, hogy nem teljesíti be azt, amire a vágyakozásom olyan nagyon erős. Ha másért nem, mert elmúlik. El kell múlnia. Nem tud nem elmúlni. Ezért ma körbe leng bennünket egy boldogságipar. A boldogságipar elhiteti velünk, hogy akkor működök normálisan, ha mindig fönt vagyok. Ez valójában, tudjátok, mit jelent? Ez semmilyen más módon nem vihető tovább, mint csak az élvezetek irányába. Tehát ha mélyen rájövök arra, hogy mi a boldogság természete, akkor tudom, hogy néha boldog vagyok, néha nem. Ezért a boldogságot még jobban megbecsülöm. És ez így teljesen rendjén is van. Ha elhiszem a boldogságiparnak, hogy akkor vagyok normális, az élet akkor adja meg nekem azt, amit meg kell adnia. Ha én mindig boldog vagyok, ez egyenes út az élvezetek felé. Mert előbb-utóbb rájövünk, hogy az a másik az néha azt mondja, hogy nem. A másik egy ember, aki néha fáradt, vagy álmos, vagy nehéz napja van, vagy mit tudom én, mi van vele. Ezért jönnek az élvezetek, boldogságról beszélünk, az élvezetek után kapkodunk, és teljesen kiégünk bele. Itt jön akkor a szerelmes felől nézve az Isten kapcsolatnak egy nagyon nagy sajátossága, hogy akik igazi misztikusok és igazi szerelmesek voltak Istenben, állandóan a lélek sötét éjszakájáról is beszélnek. Hát arról szó sincsen, hogy egy misztikus mindig csak arról beszélne, hogy a gyönyörök kertje, mi azt mondja, Istenem, olyan sötétség borult rám, hogy ez a halálnál is éppen ötször rosszabb. Nagy világosság, nagy sötétség. Ezért az Istentől azt elvárni, hogy ő mindig lenyűgöz, betölt, átjár, átszellemít. Hát tudjátok, hát ez gyermeteg. Nem bántó akarok ezzel lenni, de gyermeteg. És nagyon az. Ezért, hát hogy van a szerelemmel? A szerelemmel nem úgy van, hogy szerelmes lettem valakibe, most mondok egy ilyen nagyon egyszerű dolgot. Megkértem a kezét néhány év múlva, megházasodtam vele, és éltünk. Azt nem mondom, boldogan. Boldogan, boldogtalanul. Ha? Normális. Hát úgy mérte az élet. És most akkor ez azt jelenti, hogy annak a szerelemnek a tapasztalatát valaki egy életen keresztül kincsnek tudja tartani. Szóval, hát mi, emlékszel? A mi szerelmünk. Az most a mi szerelmünk, most vagyunk 50 éve házasok. A mi szerelmünk hova jutott? Hát ez a gyönyörűség. Az Isten kapcsolat miért lenne másmilyen? Ezért nem arról van szó, hogy kevés a szerelem, hanem az a baj, hogy nem becsüljük meg. Hogy nem teszed rá az életed. Ez a baj. Hanem mindig újból és megint szerelmes akarsz lenni. Ez nagyon, nagyon problémás dolog. A szerelem akkor tud beteljesedni, ha rátetted az életed. Azt mondod, én beléd olyan szerelmes voltam, én átéltem, te vagy az. Na és akkor szépen be lehet teljesíteni, van rá 60 év. Én ezt nem viccből, ezt legkomolyabban. Hát az Isten kapcsolatban gondoljátok, hogy reggel fölkelek, és akkor, hogy az ott mindig egy élvezet. Hogy papnak lenni, hogy az Isten kapcsolat az nekem mindig egy... Hogy lenne már az? Hát volt egy öreg lelkivezető, azt mondta, kérdeztem, te mondd meg nekem, hogy van neked olyan, hogy este, mikor még azért úgy ima, meg minden, hogy te... Akkor rám mosolyog, és azt mondja, tudod, mit szoktam ilyenkor mondani? Istenem, Istenem, döglik a te szolgád. Estíma. Hát hogy volna már mindig élvezet? Tehát arról szó sincsen, hogy ez mindig ez. Nem, hanem arról van szó, hogy arra a szerelemre rátettem az életem. Nektek semmivel se volt kevesebb, kisebb értékű, gyöngébb, nevetségesebb Isten élményetek, mint nekem. Nem volt, nektek is volt. Csak eleresztettétek. Hát csípjétek vissza. A tiétek el ne vesszen. Képes tehát a szerelmes érezni, tapasztalni, átélni. Ezért, ha valaki állandóan a fejével dolgozik, nem tud szerelmes lenni. Most akkor, aki a szerelem által nem sebződött meg, az életről mit sem tud. Egy mágus, egy király, aki nem tart kapcsolatot egy sebzett szerelmessel, semmit nem tud az élet mélységéről, hozhatja a törvényeit. Mit tud az életről? Semmit se tud. Egy olyan emberre vágyunk, aki a lehető legnagyobb finomsággal, gyöngétséggel nyúl az erogén zónáinkhoz és a sebeinkhez. Erre jutottam. Ezt a valakit keressük. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.
1: Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében. Ott van minden elimádkozott rózsafüzérben. Ott van minden vigasztaló tanúságtételben. Ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik. Reményé válik. Misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nagylelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
3: Hírpercek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Fodor Réka, Afréka csodálatos találkozásokkal teli útjáról mesélt a fiataloknak. 3 ezüstérmet szereztek a magyar diákok a csillagászati és asztrofizikai diák olimpián Vietnámban. Hírszerkesztő Szopko Anna és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130. emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban. A tárlata Székelyudvarhelyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Házrezső Múzeum közös kiállítása, tudósított a Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott: Márton Áron püspökről beszélni, több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete, hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia, Muzika Szakra Kamara kórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Sripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Fodor Réka missziós orvos, azaz Afréka, október 5-én délután a Semmelweis Egyetem kurzusán Budapesten a bőrklinika előadó termében ezúttal nem a nigériai misszióról beszélt, hanem arról, mit jelentett számára az El Camino. Mesélt találkozásokról, nehézségekről, vicces helyzetekről, olyan pillanatokról, amelyeket csodaként élt meg. Olvasható a Magyar Kurírban. Az Istenhit és orvostudomány elnevezésű szabadon választható féléves kurzus 2008 óta létezik a Semmelweis Egyetemen. Csókai András idegsebész javaslatára és szervezésében, aki most rendhagyó módon arra kérte Fodor Rékát, hogy a zarándoklatról beszéljen. A doktornő többek között azt mondta, nem az a teljesítmény, hogy hány kilométert mész. Ami fontos, hogy változtál-e belül. Jobb ember lettél-e, közelebb vagy-e Istenhez. Ő végül 30 nap alatt érkezett Santiago de Compostellába. 3 ezüstéremmel és 2 dicsérettel zárta szereplését a magyar válogatott a 19. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpián, amelyet Vietnámban rendeztek meg, közölte a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont az MTI-vel szerdán. A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Eseményt szeptember 25 és október 5 között rendezték meg Hanoi városában, a Fenica University campusán 64 ország 312 versenyzője részvételével. Az 5 tagú magyar csapat közül Elekes Panni, Kis Ágoston és Zádori Gellért ezüstérmet szerzett, Jakab Ede Krisztián és Pap Emese dicséretben részesült. A magyar csapat felkészítését és koordinációját az Atletica Galactica szervező csapata végezte. A hanoi fordulóra a házigazdák egy teljesen új planetáriumot is felépítettek egy év alatt, hogy a planetáriumi versenyfordulóhoz zavartalan körülményeket biztosítsanak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhely podcast műsora.
4: A következő percekben az Agykó László atyával október 8-án 21 óra 5 perckor elhangzott beszélgetés második részét hallhatják.
5: Volt-e ilyen helyzet neked, amikor neked döntened kellett? Néha minden lehetőség megvan, de nekünk választanunk kell. És igen, nagyon gyakran ez van velünk, hogy ami jobb, ami Istennek kedvezőbb, az nekünk kevésbé. És voltál ilyen helyzetben?
6: Nem néha. Ez minden napoknak a története, hogy nincs olyan nap az életemben, amikor el ne dúdolnám azt a gyönyörű éneket, amely gyönyörű éneket a temetéskor szoktunk eldúdolni, hogy ó, életemnek mennyi hűtlen elhibázott napja volt. Igen, ezt mindig eldúdolom a nap végén, hogy jó életemnek mennyi hűtlen elhibázott napja volt, hogy ebben a mai napban is mennyi volt az a menekülés a Jóistentől rám adott kötelesség alul, illetve elől, és olyan jó, hogy ezt mindig eldúdolhatjuk, és ha mi nem ununk bele, akkor a Jóisten se un bele, hogy megbocsásson. És hogy talán a Jézus követés is, a Jézus bátorít bennünket arra, hogy a bűnbánatban legyünk arcátlanok, tehát akadálytalul kérjük a bűneinknek a bocsánatát, hogy ez egy a Krisztus követés nek egy privilégiuma. Igen, ez privilégium, mert hogy történt az, hogy egy kommunista ember meghalt, és a halála előtt a kedves feleségének tudtul adta, hogy az az utolsó kívánsága, hogy én mondjam a beszédet a temetésen. Mindig ilyen kalabajkákba tudok keveredni. Nagyon röviden ennek az a picike kis története, hogy amikor Szegedre kerültem 90-ben, vagy nem tudom én mikor, és megint a hűtlen elhibázott napja volt, hogy este nem úgy imádság, meg szentségimádás, hanem beestem a televízió elé, és ott ragadtam, és szerencsére megint csak az Úristen egy olyan adást szervezett az én számomra, amelyben egy férfi, fogam se volt, hogy kicsoda, arról beszélt, hogy van neki egy domkoros lánya, kislánya, és hogy az ő életében az milyen csoda, és hogy milyen ajándék számára ez a gyermek, és hogy megaranyozza az ő életét, és fantasztikus, gyönyörű szavakkal szólt erről a beteg kislányról. Fogalmam sem volt, hogy ki volt, és mondtam, hogy én még itt senkit nem ismerek Szegeden, hát kezdjük azzal, hogy ilyen nagyszerű emberrel ismerkedjek meg. Kinézem a telefonkönyvből a telefonszámát, fölhívom, megyek habitusba, rám néz, azt mondja, maga tudja, hogy kivel találkozik. Hát mondom, azzal, akinek ez, aki ilyen nagyszerű szeretet van a szívében. Na de hát én a központi bizottság tagja vagyok, az a bizonyos Komócsin klán tagja, maga biztos abban, hogy velem akar beszélni. Mondom, hogy semmi okom nincsen, hogy én azt mondja, akkor üljön be az autómba, hazaviszem, és hosszan beszélgettünk, fantasztikus, gyönyörű kapcsolat alakult ki, meghívtam a rendházba, aztán növendékház volt akkor a Szeged, erdélyi testvérek is, és a rendszerváltozáskor nagyon nagy létszámú volt a közösség, 40-50-es létszám regiment növendékkel, és ezért fontos volt, hogy megismertessem a növendékeket, a magyar kulturális élet színe javával, és úgy gondoltam, hogy hát ez is nagyon egy színes világ, hogy itt egy központi bizottság tag, Komitschenklán tagja, és eközben egy csupa szív ember, hogy nem olyan egyszerű ez a világ fehér-fekete. És meghívtam előadást tartani, folytatóan a növendégek számára volt egy ferences evangéliumi este, amit aztán nyilvánossá tettünk, és igen sokan látogatták. És az volt, hogy az este után erről a kislányról, hogy beszéljen, a kislányról való kapcsolatáról beszéljen. És utána vacsora, amik sokszor hajnali való beszélgetés, nekem szokva vagyok, hogy hosszú vacsorákhoz, és akkor kiszedtem belőle, hogy mert amikor este imádkozunk az ő kislányával, mondom, hogyan? Most akkor vegyük, hogy a központi bizottság tagja, kommunista pártag, ateista, és este imádkozunk. És akkor elmondta, hogy én sem tudom, hogy ez a nagylány hogy vette a fejébe, hogy anélkül nem szabad lefeküdni, hogy ne imádkoznánk. Így aztán rákényszerít engem, hogy imádkozzunk. És akkor ezt gyönyörűen elmondta. Egyébként a Dél-Magyarországnak a főszerkesztője volt, és hogy egy kiváló író ember, mondom, hát ezt meg kellene írni. Ez hány embernek segítene, aki olyan borzasztó, szörnyű keresztnek véli, hogy neki dankoros gyereke van, és hogy az mint egy szenvedés, és nem úgy, mint ön, aki egy csodáról beszél. Ezt írja meg. Megírta. Láss csodát, központi bizottsági tag, kommunista, ateista, Komitschenklán. A könyvnek mi volt a mottoja a Szent Lukács evangéliumból, hogy aki a kicsi, az a nagy. És kérte, hogy írjak egy előszót hozzá a könyvhöz, és vezessem a könyvbemutatót. Meghalt ez az ember, és ezzel a kívánsággal, hogy én mondjam a gyászbeszédet. És úgy gondoltam, hogy én elmondom a gyászbeszédet, de azt a halott éneket, akármilyen is a hangom, eléneklem a gyászbeszéd után, és benne volt ez a sor, hogy ó, életemnek mennyi hűtlen elhibázott napja volt. Ó, kérem szépen, hány kommunista összerezzent, hogy milyen rossz indulatú ez a pap, hogy ezt énekelte, hogy ennek a kommunistának mennyi elhibázott napja volt, és számunk érték rajta, és nem tudtam megmagyarázni nekik, hogy ez nekem a himnuszom. Ez nem szomorú ének, nem vádló ének, hanem hogy annak ellenére üdvösségre vagyunk hívva, hogy életünknek mennyi elhibázott napja van. Csak a kérdésre válaszolva, sértésben él az ember, hogy önmagának éljen, ami persze csúrom kudarc, és hogy a nehezebbet választ, mert az a Jóistennek tetsző. A édesanyámnál volt a vendégségben, aki a bátyámnál lakott, és mondtam, hogy csak pár percet tudok itt maradni, mert hogy érettségi találkozóm lesz, de lehet, hogy maradok, mert mégsem megyek, mert semmi kedvem nincs ebben a téli hideg éjszakában, elmenni erre az érettségi találkozóra, erre a kedves bátyám, aki mindig nagyon vidám és mindig nagyon vicces, most sem túl tragikus képen azt mondja, hogy na de Jancsi, ez a keresztneve, de Jancsi, neked nem oda kell menni, ahova szeretnél. Hoppá, ez nagyon megmaradt. Hát ez a válasz, hogy sokszor nehéz, igen, hogy nem oda kell mennünk, ahova szeretnénk.
5: De amikor ezt válasszuk, nem azért válasszuk, mert olyan lelki atleták vagyunk, lelki sportolók, hanem az örök élet miatt. Mert lehet, hogy éppen az a perspektíva hiányzott ennek a kommunista társaságnak, hogy éppen az örök élettől minden megváltozik. A perspektíva, a megértés, az, hogy elhibázott valami, az nem vád, hanem igen, valami, amit el kell mondani, amitől viszont utána valahogy mégiscsak fordulni kell az örök élet felé, és ez mindennapi életünk, mindennapi tevékenységünk. És Jézus meglehetősen radikálisan beszél az örök élettől. Nem szolgálhatunk két úrnak. ezt az egyik, a földi élet elvesztését szintén követeli meg ahhoz, hogy elnyerhessük a másikat. Na és ezt gondolom, hogy minden embernek a gyakorlati problémája, hogy miért nem lehet ezt a kettőt valahogyan összeegyeztetni, hogy valami akciós út a mennyországba, amelynek árát előbb vagy utóbb, ilyen vagy olyan formában nem mindennel kellene megfizetnünk, hanem valahogy könnyebb.
6: Jézus az örök életre nyitogatta a szívünket és a szemünket. Az örök élet az, hogy megismerni azt, akit megismerni, a legnagyobb csoda, a jó Istent. Olvassuk a János evangéliumban a Jézusnak a főpapi búcsú beszédjében. Miközben úgy nyitogatta a szemünket az örök életre, hogy az e világ gyönyörűségeiben már lássad meg, hogy ott van a legszebb ebben, ami itt a szép. Mert Jézus nem azt mondta, hogy emberek, csukjátok be a szemeteket, föl ne nézzetek arra, nehogy gyönyörködjetek a mezőli virágjaiba. Azt mondta, hogy nézzétek a mezőli lilomait, a szárnyaló, az ég madarait. És aztán az emberi életnek, a barátságnak, hányszor vendégségben van Jézus, és nem mereven ül az asztalnál, sőt, még azt a vádat is megkapja, hogy falánk, és borissza ember, vagyis, hogy Jézus zsenialitásában, hogy ő úgy nyitja a szemünket az örök életre, hogy az e világ gyönyörűségeiben ne cömekelj le, hanem lásd meg, ami mögötte van, az örök élet gyönyörűségét. Csellánói Tamás Szent Ferenc életrajzában olvasunk arról, és aztán ez Szent Bonaventura, aki tudós szent volt, ez kifejti, hogy amikor Szent Ferenc meglátta a szépet, akkor a jelen teremtett világ szépségéből mindig a legszebbre gondolt, annak a távlatát látta is egyszer, mint vagyis, hogy ennek a világnak a szentségi valóságát, ami aztán majd a naphimnuszban tényleg kiteljesedik. Szóval, hogy ferencesként megadatik az, hogy ne úgy sóvárogj az örök életre, hogy megversd ennek a teremtett világnak a szépségeit és a gyönyörűségeit.
5: Merem ezt feltételezni, hogy nem vagy tudatában ezzel, hogy milyen kiváltságos helyzetben vagy, milyen kegyelemmel rendelkezel, hogy a természet, e világnak a javai nem jelentenek neked akadályt az örök élet felé haladásba, hanem még erősítik ezt a vágyat az örök élet felé. Viszont én megtapasztaltam sokszor a beszélgetésekben, hogy mégiscsak ragadunk ebben a világban, mégiscsak úgy viselkedünk, mintha inkább e világ létezne, és nem örök élet. És bár hívők vagyunk, és a szerzetesek között is sokszor megtörténik, hogy nehezen mondunk le a javakról, illetve nem engedjük kötni magunkat ezekhez a javakhoz. Azért, hogy...
6: Vagy éppen nagyon engedjük kötni ezekhez a javakhoz, és szeretnénk elfelejteni azt, hogy hát ember nem az örökké valóságá, hogy van ez?
5: Így van, és elméletileg mindenki nagyon is örök életre vágyik, és oda tart, és minden, és mindenek ellenére úgy viselkedünk. És akkor miért van ez így? Hogy nincs bennünk igazán a valóságos hit? Vagy nem veszük komolyan Isten szavait? Vagy mi lehet?
6: A haldoklóktól hihetetlen sokat lehet tanulni. És nagyon, nagyon nagy ajándék, hogy nekem papnak én bejáratos vagyok a haldoklókhoz, hívnak, hogy menjek. És az egyik ilyen Szedő Dénes atya, aki az én lelki atyám, volt ferences atya, fantasztikus, nagy költő is, és szent életű ferences, haldoklik. És mondja nekem, a beteg ágyán, hogy vonzza a Jézussal való találkozás, de nem könnyű, mert olyan szép ez a teremtett világ, amire jó Istennek köszönhetünk, hogy ebből kiszakadni oda más világba, ez a kiszakadás, mint folyamat, van feszültség, és van félsz, egyszerre van vágyakozás a végső örök találkozásra, és van félsz, hogy kiszakadni. És úgy tűnik, hogy ettől a feszültségtől talán nem kéne félni. Aztán mondhatom, hogy jó kapcsolatba kerültem az egyik íróval, akit Esterházy Péternek neveznek, és ő íróként haldoklik, és megírja a maga haldokló naplóját, Hasnyálmirigy napló címe, Hasnyálmirigyrágban halt meg. És ebben hosszan ír arról, hogy hiszek a jó Istenben, hiszek az örökké valóságban, és mégsem vagyok képes úgy imádkozni, hogy siettessem, hogy milyen jó, édes atyám, az öleidbe fogadsz engem, és mielőbb élvezhessem a te vendégszeretetedet, hanem késleltetem, mindenféle gyógymódokban reménykedek, és akkor nem fejezi be ezt az elmélkedését az író, hanem valahogy úgy tűnik ebben a befejezetlenségben, hogy mintha talán ez így rendjén is lenne. Tehát, hogy egy ilyen ember, aki a hitben gondolkodik, és ott van ez a feszültség, hogy nem siettetem az atyai ölelést. Ilyenek vagyunk. A szentek mások, de hát ne kábuljunk el.
5: Akkor ez a feszültség nem egy gyengeségnek jele, hanem ez úgy rendjén van.
6: A menekülés az a baj, a feszültség. Nem, ezt a feszültséget azt hiszem, hogy hordozzuk, és hogy minden boldogság mögött mindig ott van valamilyen feszültség, valamit nem látunk egészében, valami rejt. Hát borzalmas lenne, hogyha mi egy unalmas kockába élnénk le a világot, ahol mindent át tudunk látni.
5: A szentekről is esett szó, és eszembe jött, hogy Szent Ferenc ezt mondja egyik intelmében, hogy hát ezért szégyen nekünk, Isten szolgáinak, hogy a szentek nagy dolgokat vittek véghez, mi pedig azt akarjuk, hogy dicsőséget és tiszteletet kapjunk azzal, hogy beszélünk róluk. Sokszor csodáljuk azoknak az embereknek a tanúságtételét, akik radikálisan megtértek, akik kitartottak a hitükben, vagy szent életet éltek az üldözések közepette, de a saját életünkben más mértéket tartunk, kifogásokat keresünk, hogy ne kelljen vállalnunk a hit árát. Igen, egy kicsit olyan kettős a mércünk.
6: Állandó kísértésben élünk. Ringassuk magunkat abban, hogy néha szünetel, állandó kísértésben élünk, és pedig én most magamról beszélek, ez a hiúság kísértése. Hogy én most beszélek Szent Ferencről, de figyeljen mindenki oda, hogy én beszélek a Szent Ferencről, és hogyha valaki az óráját tütögeti, hogy már mióta, hát akkor nagyon rosszul. És nem azért, mert hogy a Szent Ferencet sajnálom, hanem azért, mert hogy nem értékeli az én fantasztikus előadásomat, és azért az a kegyelmi pillanat, amikor néha tetten érjük magunkat, ez nagyon nagy ritkaság. Amikor tetten érjük magunkat, és valahogy kívülről látjuk azt, hogy milyen nevetséges vagyok az én hiúságomba, a gőgömbe, micsoda kisszerű vagyok akkor, amikor nagyszerűnek gondolom, vélem magam, édes Istenem, a kész Röhely László testvér állapota. Történt pedig, hogy egy műsorban több ferencest megkérdeztek arról, hogy beszéljen a Szedő Dénes atyáról, az ő emlékeiről. És visszanézem a műsort, és nem veszem észre magamat, hogy azt nézem, hogy ki beszél hosszabban, mint én, és kinek adnak nagyobb lehetőséget, és most utána még egyszer megnézem, meghallgatom, akkor már az órámat is előveszem, egy papírt is, és jegyzetelem, hogy Gergely 3 perc, Ferenc 4,5, és így, és így, és na, László, mennyit kapott? Na, kérem. És aztán ránézek a papírra. Most nem tudom, hogy mit szabad, mit nem, de hogy azt mondja, hogy László, te tiszta hülye vagy. Hát ez egy kegyelmi pillanat. Ritkán esik le a tantusz.
5: De szóval, mennyire felszabadító, nem?
6: Igen, igen. De hogy állandóan ebben élünk. És hogy persze nem kell rettegni, mert kis hülyék vagyunk. Csak ezt tudni kell, hogy a jó Isten így használ föl bennünket, nem kell ezen aggályoskodni borzasztóan, de azért nem baj, ha néha napján rajta kapjuk magunkat a gőgünkbe, a hiúságunkba. És akkor talán egyszer egy szökélyben, még egy Szent Jónásról is meg tudom említeni, hogy édes Isten, Gőg Gunár Gedeon voltam sokszor.
5: Az alázat egyik jele, hogy felismerjük a mi lehetőség, a valódi lehetőségünket, és mi voltunkat, és például nem húzzuk rá ennek az adott szentnek mércéjét magunkra, hogy nem próbálom mondjuk másik, mit tudom én, egy Szent Margit lenni, hanem én, amilyen vagyok, és amennyire képes vagyok, és azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon nehéz felismerni a saját mértékemet, hogy nekem hogyan kell élni, miről esetleg lemondanom, illetve mit választanom, hogy az én életem, örök életem felé vezető út legyen. A másrészt pedig, hogy ne esek gökbe, illetve ne legyek ostoba adott helyzetben. És az a kérdésem, hogy ez hogyan lehet felismerni?
6: Azt mondanám, hogy könnyen.
5: Hogy?
6: Mert hogy van egy mértékünk, egy mérce, amilyen hasonlítjuk magunkat. És ezt a mércét, hogy kihez hasonlítsuk magunkat, ez Szent Ferenc elénk élte. Amikor ott abban az alvernai rengetegben, a stigmatizáció előtt, az éjszakai imádságában a Leó testvér megleste a Ferencet, és azt hallotta, hogy egy nyögdécselés, amiben az egyik az az, hogy ki vagy te, Uram, édességes Istenem, kitárt karral lehajol a földre, és utána pedig a mellét veri, hogy és ki vagyok én. És ez egy éjszakai imádság, mert az imádság nem azon múlik, hogy milyen gyönyörű szavakat mondunk. És akkor kiderül, hogy a Leó testvér Ferenc iránti aggodalmába, hogy mi az, hogy egész éjszaka nem látja, nincs a helyén, és megrezzen az avar, és észreveszi Szent Ferenc, hogy követte a Leó testvér, elmondatja vele, hogy mit látta, és elmondja, és hát ha már kiderült a turpisságok, megkérdezi a Leó testvér, hogy ez mit jelent. És azt mondja, hát két világosság. De az egyik, hogy az egyik világosságban a Teremtő Úristent láttam az ő atyai szeretetében, végtelen bölcsességében, világosságában és nagyságában. Ki vagy te, Uram? Hát és utána magamat láttam, és ki vagyok én, a hitvány, és akkor hozzá eljön utáig a hitvány kis féreg. Mondanánk, hogy ja Isten, hát hogy lehet, hogy beszélhet magáról, hiszen Ferenc, hogy hitvány kis féreg, na de... Milyen szituációban, milyen szövegkörnyezetben van tudálékosan. Vagyis, hogy az ember nagy méltósága. Kihez mérem magamat? A sarki fűszereshez, a szomszéd Mancsi néni, plegykás nénihez, vagy én a méltóságom, a hogy nem vagyok hajlandó mással mérintkezni, mint a nagy Úristennel. Igaz, hogy ebből nem jövök ki jól, de ez a fantasztikus méltóság. Egyébként ezt a fantasztikus méltóságot Tardori Dezső egy kis versében tetten éri, a verset nem tudnám most így fejből elmondani, de van egy sor benne, hogy nem akarok érintkezni, és az érintkezni szó előtt ott van egy M, és az M zárójelbe, hogy nem akarok mérintkezni, hogy senkihez se. Az én méltóságom, az én teremtett méltóságom, hogy csak a nagy Úristennel mérintkezek, és hogy ez, és ebben van az én méltóságom, és ezt nevezik, ezt a méltóságot nevezik valószínű mélységes alázatnak. És hogy ez az, amiben Szent Ferenc példa, és amiben látom magamat egyszerre igen kicsinynek, és egyszerre fantasztikusnak, hogy kihez mérhetem magamat. És azt gondolnánk, hogy jó, hát a 13. század, nem ám, hogy 13. század. Említettem már ennek az írónak nevét, Eszterházy Péter. Halál előtt ír egy regény, 100 fejezet, Márk evangélium. Biztos, hogy nem ez a pontos címe a könyvnek. Leírja azt a történetet, hogy grófokról van szó, kitelepítés, nyomorúság nagymamával. Nagymama mesél az unokáinak. Az ő meséinek a központi figurája az mindig az Úr Jézus Krisztus, és a Márk evangélium alapján. És elérkezik a 83. fejezethez.

0: Ez mérjük magunkat, sőt, nem egy akadémikushoz, egy nagy emberhez megalázó, hanem nem vagyok képes, hajlandó kisebbel, mint a Nagy Úristennel. Ez az alázat is, ez a fenség, és a kettő összetartozik.
1: Ha visszatérnénk az örök élethez, hogyan ismerhetjük fel, hogy valójában a mi életünkben melyik életet éppen tápláljuk magunkban? Hogy e világi életet vagy, illetve hogy jó irányban tartunk-e?
0: Azt hiszem, a Szent Jónásban valamit megsejtünk ebben. Mm-hmm. Tehát ott mi precízen pontosan elmondjuk, hogy mi volt az a gyönyörűség, ami nem kellett volna gyönyörködni, mert hogy lecövekelek valahol, valamibe, amin van túl, vagyis a bűneimről beszélek. És amikor fölsorolom a bűneimet, én elmondhatom a magam Szent Jónását, a pap nem mondhatja el, hogy én így nyomtam, de én elmondhatom egyszer Szedő Dénes atyánál egy igen becsületes bűnlajstrommal mondtam a bűneimet, szóval azok nem voltak baba bűnök, ahogy ezt Luther bátor szavajárása, a baba bűnök, nem voltak baba bűnök, és erre mi volt a reakció? Mi volt a buzdítás? Ez az egyetlen mondat, hogy kicsikém, most vagy a helyeden. Amikor belátjuk, hogy téves gyönyörködésben éltünk, és beláttuk, és siratjuk, akkor vagyunk a helyünkön, és ez azért lehetséges, mert hogy a Jóisten már belopta a szívünkbe az örökké valóságnak a világát, amihez viszonyítunk, és ezért van bűnbánatunk.
1: Mit tegyünk akkor, amikor azt látjuk, hogy hát magunkról is volt szó most ebben a pillanatban, de a hozzánk közel állok. Ha mondjuk a mi szeretteink nem az örök élet felé haladnak, hanem az ellenkező irányba, akkor mit tegyünk, mit kezdjünk ezzel?
0: Azt láttam a szentek példáján, és itt most nem pusztán csak a Csíksüt háromkötetes szentek életében szereplő szentekre gondolok, hanem a körülöttem élőkre, hogy azok jártak jól, hogy akik saját bőrükön tapasztalták, hogy a szeretteik közül, talán aki a legközelebb áll hozzájuk, az elszakadta Jóistentől, eldobta a Jóistent, talán egyik napra a másikra, vagy ennek is története lehet, de nem vége a templomnak, vége a szentmisének, sőt, mi több harcias ateista lesz, tudom kiről, miről beszélek, megtiltja, hogy a családjában egyébként szép nagy család, hogy az étkezés előtt az imádságot, étkezés után az imádságot, huncut gyerekek, hogy a nagypapa ne lássa, hogy ők mégis imádkoznak, és nagypapának milyen áldásos a telekjegység, hogy a dac is hatalmas motiváció tud lenni, az asztalá bújnak, hogy a nagypapa ne lássa, az ateista nagypapa ne lássa, hogy ők imádkoznak, aztán előbújnak az asztal alól. A kedves felesége pedig elvisel minden kritikát, amikor mindennek ellenére vasárnapról vasárnapra ott van a szentmisén, és jön a szentmiséről, és zúdul rá az átok és a szörnyűségek szava. Amúgy egyéb bántalmak is jócskán részese az ateistává lett kedves férjétől. Mit tehet? Annál finomabban kell megfőzni az ebédet, annál kedvesebbnek kell lenni, mert hogy bajban van. A saját bőrömön érzem, hogy bajban van, mert hogy az én életemet teszi pokollá, ha hagynám, de éppen ezért tudom, hogy ő van bajban, és mindent megtesz azért, hogy mindennek ellenére hűségben, hihetetlen szolgálatkészséggel, áldozatkészséggel legyen a kedves férje kedvére, és legyen a kedves férjének a szeretetére. És láss csodát, kigyőz, történik, éjszaka van. Reggel fölébred a kedves férje, és azt látja a felesége, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében nem mer kérdezősködni. És a kedves férje megkönnyíti a

0: leírja egy A4-es papír, hogy mi történt. Hogy hát éjszaka váratlanul megszólította az Úristen. Hát is csak per jó Isten. Hát ki vagy? Hát én vagyok a jó Isten. Hát de melyik? De annyi van, annyi ány vallás, annyi. Én az Úr Jézus Krisztusnak vagyok az Istene, a te Istened. És ennyi eligazításul már ennyi elég volt, és innentől kezdve történik, ami történik, hogy szentnyúlásban átadja az életét, és a többi, holott semmi nem történt, senki nem beszélte rá, senki nem agitálta a fejét, pusztán csak a szeretetlenségére válasz a szeretet volt. Egy bőven elég, és hát egy missziós nővérnek magyarázza, hogy ez a misszió lényege, és amikor a Teréz atya azt mondja, hogy a szeretet misszionás, hát akkor erről beszélünk. És hogy amikor azt tapasztalom a saját bőrömön, hogy valaki komisz, vagy egyáltalán az, hogy én ezzel nem értek egyet, és egy irritál, próbálj közel kerülni. Ez nagyon fontos. Megint, amit a bátyám mondott, neked nem oda kell menni, ahova te akarod. Hanem ő hozzá, aki ez a legnehezebb hozzáférkőzni, mert irritál a személyisége, a gondolatai, nem értünk egyet. De ne nagy dumával, kérdéssel. Na, nem könnyű, és a Jóisten szent lelkét kell kérni, hogy hogyan kopogják.
1: Ezt lehet pontosítani, hogy tulajdonképpen mindenki teszi a magáét. Én egyszerűen szeretem ezt az embert. Jobban, még inkább szeretem. Aztán az Istennek dolga az, hogy úgy érinti a szívét, hogy ez megváltozik, vagy felismeri az igazat, a valóságot. És így a történetben
0: Igen, tehát nem én határozom
1: igen, el, nem én predikálom.
0: De nem azért úgy van egy kíváncsiság, hogy mi a túrónak veszítette el a hitét, hogy mi zajlik benne. Tehát hogy ez egy különös sziget, amit föl kéne fedez. Tehát van bennem azért olyan, hogy tudni is szeretném, persze, és azért is közelítek hozzá, és hogy az irritál, hogy miért vagyunk milyen távol egymástól. Van ennek valami megoldása? Hát nagy baj nem történhet. Nem, ha beveri a fejlet, az örökké valóság, nem, de szóval próbálni kell közel kerülni. Megszólítani, és ha engedi azt a kis lépést, nem taszít el, akkor menjünk.
1: Talán tudnál segíteni nekünk, illetve azoknak, akiknek ez a hitlátása egy kicsit gyengébb, hogyan lehetne erősíteni az akaratunkat, a vágyunkat, az elszántságunkat, az örök élet elérésére.
0: Tanulni kell.
1: És kitől?
0: Tanulni kell, a hídben tanulni kell, és hogy kitől, kezdjük mindjárt a legmagasabb szinten, akadémiai szinten. És ez az akadémiai szint a haldokló, azt már említettem. Igen. Elképesztő az, hogy a nyomorúságban is tud egy már megjelenni, de a nyomor, egy más világ. Most csak egyetlen egy ilyen találkozásra, ilyen tanfolyamra gondolok, hogy egy növendékház volt a Szegedi ház, és hogy a növendékképzéshez is vannak helyzetek, alkalmak, amikor szakemberre van szükség, pszichológusra, pszichiáterre, mindenképpen keresztény pszichológusra vagy pszichiáterre, amiket ők tudnak segíteni. Így kerültem kapcsolatba itt Szegeden egy pszichiáterrel, aki a legnehezebb válfaját gyakorolta ennek a tudománynak, az onkopszichiáter volt, vagyis rákos betegek lelki nehézségeiben segített ott a haldokló beteg ágyánál. Fantasztikus világ, mármint ennek a segítőnek a világa is, ahogy engem besegített, vagy beengedett, hogy belelássak. Na de hát a pszichiáter is ember, aki tud haldokolni, ő haldoklik. Ott van a kórházba, csövek, szegénykéből, minden innen, meg se tud mozdulni, a szemét sem, sincs ereje kinyitni, de valójában tudtomra adta a kedves lánya útján, hogy szeretné, ha bemennék hozzá a betegek keletét kéri. És ha megtörténik, betegek kenetét föladom, résre nyílik a szeme, alig hallhatóan megszólal, túl érzelmesre sikerül a mondandom, könnycsepp, kegyelmi állapot. Hát ennél jobb iskola nem kell.
1: Ez nem veszi el tőlünk ennek az életnek szépségeit és értékeit. Csak ezzel együtt tudjuk ezt használni az örök életünk javára. De ehhez tényleg valahogy plusz kegyelem kell, hogy nyitottok legyünk.
0: Igen, plusz kegyelem, és ez a szó jó is, de hogy éppen a belecsábítottál, hogy ezt elmondjam, de hogy ez az onkopszichiáter nő egyszer azzal keresett fel, hogy a munkájába segítsem. Én miben tudom az ön munkáját segíteni, és azt mondja, hogy nekünk, pszichiátereknek tudnunk kell, hogy hol a határunk. Hát én a Jóistenről nem beszélek. Mindenben tudom, hogy felé segíteni, de ez nem az én területem, és ez fontos, és tényleg nagyon jó, mert hogy az egyik betege szövőményes, rákos, valóban menthetetlen, és hogy halálán van, és elárulta neki, hogy ő öngyilkos lesz, mert hogy ő nem akarja, hogy az ő fiait azzal kínozza, hogy a végállapotában őt gondozzák. Ugyanis ő elhatározta egyetlen egyet az életébe, és az eddig sikeresen teljesítette, mert hogy ő egy árva gyerek volt, akit az anyja eldobott, aki állami gondozottként nevelkedett föl, és elhatározta kolokul, kamaszkorába, hogy majd ő megmutatja, hogy milyen egy jó anya. Hát ez is lehet egy dacból jónak lenni. És kérem szépen azt mondta, hogy neki ez eddig sikerült, mert hogy őt szeretik a fiai, és hogy ő jó anya, nem volt hívő semmi, ő jó anya, és hogy nehogy elrontsa, most azzal tud rajta a gyerekein segíteni, hogy megkíméli őket egy haldokló ápolásától, és hogy ideje korán kimúlik. És erre azt mondta neki ez az onkopszichiáter, hogy maga most fogja elrontani, amit egy egész életen át gyönyörűen csinált, mert hogy gondoljon bele, hogy mit okoz a fiainak, hogyha maga öngyilkos lesz. Ezt el se tudja képzelni, hogy milyen bánatot, hogy milyen keserűség, milyen megoldhatatlan. Itt magának ezt a harcot végig kell vinnie. De azt mondja, nekem ez nincs erő, mondja az asszony. Hát azt mondja, én tudok valakit, aki ebben magának tud segíteni, és én valaki lettem. És akkor így kerültem hozzá. És akkor éppen ott voltam valakiként ennél a betegnél, és mondta, hogy a Jóisten az egyetlen, aki ebben segíteni tud, és én ezt az esélyt, ha gondolja, adom. És megkeresztelkedett, hogy ő mindent kíván, mindent akar. Megkeresztelkedni, nem kell egy gyónia, mert minden bűnkeresség nélkül, ez kihagyta, szerencsés frótás. Megkeresztelkedett szépen, fogadta a betegek keletét, szent áldozáshoz járult, és nyílik az ajtó, belép a két fiú, és hát mindjárt nem tudták a fiúk, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mit csinálok, nem semmit, szinateisták voltak a becsületes fajtából, nem tehettek rólam, és látom én, hogy az egyik az édesanyjának a párnáját igazítja, a másik az italát készíti, aztán simogat, mondom, hogy hát én most tudom, most látom, hogy valóban hatalmas az a siker, amit az életébe elért, és hogy maga tudta nélkül, végig a Jóisten segítségében volt, abszolút bizalommal lehet, és kérem tisztelettel, szóval, hogy az örökké valóság, az örök élet titka e földi nyomorúságban, és mégis hogyan érd össze, hogy el segítségre van szükség, nem találkoztam volna én ezzel a történettel, az élettörténettel, ha nem kér meg engem ez az onkopsziáter, és nem találkozok az onkopsziáter mélységes hétével, az utolsó pillanatok, utolsó erővel, kimondott szavával, kegyelmi állapot, ha én azt mondom, hogy nem érek rá, majd menjen el egy másik pap, és lássa el.
1: Kedves László atya, köszönöm szépen a beszélgetésünket, ez gondolom, hogy nekünk nagy élményünk. Mindenkinek, aki ezt hallja, magam mondhatom, és gondolom, hogy a hallgatóink is szívesen kísérnek téged, mint én imáimban. Nagy hálával ezért, amit mondtál, amit osztottál velünk. Még egyszer köszönöm szépen, Isten fizesse meg.
0: Hát én is ismeretlenül köszöntöm a kedves hallgatókat is, hogyha letán véletlenül volt türelmük meghallgatni, akkor gratulálok hozzá. Köszönöm szépen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: راديو. Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
1: Mi az értelme életemnek? Kérdez egy idős beteg asszony. Elmondta, hogy a klinikai halál állapotában nagy fényességet látott, abban egy nyitott ajtót. Mikor azon be akart menni a fény birodalmába, határtalan boldog lélekkel égi hang szólalt meg. Nem mehetsz be, rád még a földön nagy feladat vár. Ezen esemény után biztosan hiszek már a túlvilágban. De meghalt már a férjem, a két gyerekem, akkor miért éljek? Ezt válaszoltam. Mindenkinek fel kell készülnie a számadásra. Vizsgázunk kell majd elsősorban Isten előtt, ha akarunk, ha nem. Fel kell mutatnunk állóképességet a szenvedés ezer kívásakor, értelmezni tudást, reményteljes jövőképet. Mindenki vár valami biztosat, vár valakit. Míg a teremtett világ is várja Isten gyermekeinek megjelenését, akik szeretnek, szelidek, irgalmasak, tiszta szívek, békességesek, akik bizton megjelenítik élő hitükkel a szerető, szenvedő és feltámadt Krisztus. A hitvány, a bizonytalan, a megoldatlan, a drogos, az alkoholista, az önző és pénzimádó teher mindenki nyakán. Íme üzenet, hozd helyre magad, ezer ellenerő terhelés kísért, gyenge, fegyelmezetlen akaratunk és gonosz szellemi lények által. Rendet kell teremteni magunkban, ne elveszői legyünk a jövő nemzedékünknek, hanem a boldoggá tevői. Valami módon mindenki továbbadja magát. Ismeretes a bio és pszichogenetika. Jó és rossz tulajdonságaink génjeinkben rögzülnek és adódnak tovább. Jellemünk, mosolyunk épp úgy, mint romlott, megbízhatatlan hitványságunk. Akár testi életet adunk tovább, akár lelki kisugárzásunk révén, utódaink és a velünk találkozóink génjeit gazdagítjuk, vagy terheljük. Én vagyok a Lajos atya, aki péntekenként mindig szeretne örömöt szerezni nektek rövid kis gondolataival. Drága testvérek, kérjük az Urat, segíts, hogy győzzünk, miként te is győztél a sátán és minden negatív irányzat ellen.
0: Nézőpont. Kerényi Lajos atya osztotta meg gondolatait az ifjúságról.
2: Hírpercek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. A magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Székelyudvarhelyen kiállítás nyílt tiszteletre méltó Márton Áron emlékére. Hírszerkesztő Szopkó Anna, Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7-től este 9-ig tartó élő műsorfolyammal vette kezdetét a Máriaton adomány gyűjtés a Mária Rádióban, amelynek kettős célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára, így az októberi máraton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitónapot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsorfolyammal. A máraton részletei, illetve az adományozás módja megtalálhatók a Mária Rádió októberi magazinjában. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta a magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a Szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László király uralkodása idején. Később a tatárokkal és törökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszarik Kolozs bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára 1896-ban. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130 emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban. A tárlat a székelyudvarhelyi főesperesség és a Szent Miklós római katolikus plébánia, valamint a Ház Rezső Múzeum közös kiállítása, tudósított a Magyar Kurír. A köszöntőt Márton József főesperes plébános mondta, amelyben elhangzott, Márton Áron püspökről beszélni több, mint egy történelmi személyiségről beszélni. Egy olyan emberről szólunk, akinek élete hite, tartása és közösség iránti felelőssége ma is kérdéseket intéz hozzánk. A megnyitón közreműködött a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia Musica Sacra kamarakórusa, Kovács Mózes József kántor és faluvégi Szripko Krisztina szoprán énekesnő. A tárlatot 2027. január 31-ig lehet látogatni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 23 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. A Szentatya Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma szent örökségével. Amoris Laetitia találkozó első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. Tadle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. Parolin bíboros, a Szentiek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. A Szentatya a Pápai Egyetemek tanévító szentmiséjén. Éljetek Róma örökségével. Október 8-án csütörtök este 6 órakor Leó pápa a Szent Péter Bazilikában Veni Sancte szentmisét mutatott be a Rómában működő pápai egyetemek tanárai és diákjai jelenlétében. Az eukarisztia ünneplésekor a Szent Lelket hívjuk segítségül,
3: invocando il dono dello Spirito Santo,
2: hogy a pápai egyetemeken az új tanév kezdete több legyen, mint a tanulás és a kutatás egyszerű újrakezdése. Szeretnék megnyitni értelmünket a feltámadott teremtő leheletének, aki békét és egységet ajándékoz, hogy mindenki betölthesse a saját szerepét, és így válaszolhasson a minket hívó Istennek és a ránk váró emberiségnek. Az Úr asztala köré gyűlve az új kezdet legyen valóban az egyház mozzanata, amely táplálja közös küldetésünket, hogy majddal az Úrral és az Úrért tanuljunk és kutassunk, kezdte homíliáját Leó pápa. Pál apostol levelében aggódva ír a Galaták közösségének erős és feddő szavakat, amelyek kritikus gondolkodásra indítanak. Hamis tanítókból ugyanis soha nem volt hiány, akik sok hívő vallás érzelmét a saját érdekeiknek megfelelően alakították, gyakran radikalitásra ösztönözve őket, mégpedig Krisztus és evangéliuma kárára. Ezzel szemben a Szentatya arra kérte a tanárokat és diákokat, hogy a tanulást a hit és az igazság szolgálataként értékeljék. Az Úrral való találkozás noha örömet ad és lelkesít, de a tanítása sohasem szabad senkit sem megigézni vagy elbűvölni. Ugyanakkor kérdéseket felvetni Isten igéje és az egyház hagyománya fényében, ez a Krisztus követő hit útjának lényeges részét képezi. Az egyháznak feladata, hogy megőrizze a kinyilatkoztatás kincsének integritását és fejlesz annak imádságos megértését, tudományos reflexióját és gyakorlatba átültetését. Ez annak az egyetlen szeretete a kifejeződése, amely ma is keresésre kötelez. Így a hivatásaink ugyan különbözőek, de küldetésünk egy, szögezte le a pápa. Pál apostol arra figyelmezteti a galatákat, hogy elpártoltak a kezdeti lelki iránytól. Pedig minden jó a Szentlélek jegyében kezdődik.
3: Tutto ciò che è buono inizia nel segno dello Spirito Santo.
2: Ám a megszokás, a becsvágy, a rivalizálás és más negatív tényezők idővel elvonhatják a figyelmet és az energiát. Ekkor vissza kell térni a szívhez, ahol minden elkezdődött. Éppen ezért őrizzétek meg a szíveteket. Akár diákok, kutatók vagy tanárok vagytok, őrizzétek meg szíveteket, hogy minden kort és felelősséget a lélek jegyében élhessetek, kérte szenvedélyesen a pápa. Ehhez ápoljátok a barátságot egymás közt az egyetemen, gyökerezzetek Isten népébe, becsüljétek meg annak hitérzékét. Vigyetek életet a tanulmányaitokba és tanulást az életbe, a megtestesülés logikája szerint. Igen, minél távolabb kerülünk attól a teljes valóságtól, amelyet Isten fia magára vett, és amelyben végtelen szeretettel lakozott, annál kevesebb lesz a mondani valunk. Leó pápa ekkor első enciklikájára utalt és kérte, hogy a Nehemiás korabeli emberek hozzáállásával építsük fel azt a várost, amelyben Isten kívánsága szerint az egész emberiség békében lakik, és mindenki saját lehetőségének és szerepének megfelelően építi azt. A teológia tanulmányozása nem független ezektől a kihívásoktól, főként Rómában, melyben az egyházi közösség hivatása az egész katolikus közösség szolgálata. Végül arra kérte a Szent Atya tanárokat és diákokat, hogy éljék meg teljességgel ezeket a római éveket. Ne hagyják, hogy hiába múljanak el, hiszen Péter itt vallotta meg hitét a vértanúságig. Pál, a keresztény tapasztalat nagy egyetemes tolmácsolója, itt fejezte be pályáját, de hitét mindvégig megőrizte.
3: Conservando la fede.
2: Az egyetemeken azt láthatják, hogy az osztálytermekben ott ül az egész világ, Afrika, Ázsia, Amerika, Európa és Óceánia emberei tanulnak egymás mellett. De ne csak üljenek egymás mellett, találkozzanak, beszélgessenek, hallgassanak együtt, megúszva egymással a közös egyházi tapasztalatokat. Kérte és zárta a római pápa egyetemek tanítmító szentmiséjén mondott homiliáját Leó pápa.
4: Amoris Laetitia találkozó a Vatikánban. Első nap. A családok kihívásain keresztül fedezzük fel újra az evangéliumot. A keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit összehívó tanácskozás témája 10 évvel az Amoris Laetitia után, az evangélium hirdetése ma a családokkal. A munkát 14. Leó pápa beszéde nyitotta meg, Kevin Joseph Farrell bíboros, a világiak, a család és az élet dikasztériumának prefektusa, valamint Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus főtitkára köszöntőjét követően. 14. Leó pápa beszéde után Helen Alford nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke október 7-én szerdán délután felidézte a Szentatya március 19-i üzenetét, amely az evangélium hirdetésének szükségességét hangsúlyozta a családok által és a családok számára egyaránt. A családok gyakran azok a helyek, ahol az örömhírt először befogadják, és ahonnan az eljut a leghátrányosabb helyzetű emberekhez is. Így valósítják meg kettős hivatásukat. Egyszerre alkotnak családegyházat, és jelentik a világ átalakításának éltető sejtjét. Alford nővér rámutatott, hogy számos család él át feszültségeket és megpróbáltatásokat, amelyek megosztottsághoz vezethetnek. Ezeket a helyzeteket Krisztus szenvedésének fényében kell szemlélni. Az Amoris Laetitia tanítását idézte, a családi élet legsötétebb óráiban a magára hagyott Jézussal való egyesülés segíthet elkerülni a szakítást. 14. Leó márciusi üzenetében ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta, meg kell tanulnunk felmutatni a házasságra szóló hivatás szépségét éppen az emberi törékenység felismerésében, hogy újra felébresszük az Isten kegyelmébe vetett bizalmat és az életszentség iránti keresztény vágyat. Elmélkedésében Alford nővér Jézus és a szamáriai asszony találkozására irányította a figyelmet. Alford nővér szerint ez az evangéliumi történet az evangelizáció folyamatának különböző szakaszait is bemutatja. Először felébred az emberben a hit iránti vágy. Ezt követi az a szakasz, amelyet szívesen elkerülnénk. Szembesülni kell a másik ember törékenységével és gyengeségével. Jézus azonban nem ítéli el az asszonyt, hanem segíti, hogy nyitottá váljon tanítására, megértse azt, majd továbbadja másoknak. Az elmélkedés másik fontos gondolata Ferenc pápa egyik kedvelt kifejezéséhez, Jézus tekintetéhez kapcsolódott. Jézus tekintete átalakítja a magányos asszonyt, aki korábban igyekezett elkerülni az embereket. Segít neki újra felismerni saját értékét, és olyan emberré válni, akiben mások is megbízhatnak. Jézus ugyanis az asszony teljes, teremtett valóságát látja. Hiányosságait épp úgy, mint az új élet ígéretét, amelyet magában hordoz. Alford nővér szerint ez a szemlélet különösen fontos napjainkban. Az emberi kapcsolatokat ugyanis csak akkor tudjuk igazán észrevenni, ha keressük őket. A kapcsolatok nem kézzelfogható tárgyak, mégis valóságosak, és csak a másik emberre figyelő tekintettel fedezhetők fel. Ez különösen igaz a családokra, hiszen az emberi társadalmi valóság mindenekelőtt pedig az otthon kapcsolatokból épül fel. Alford nővér emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításban négyszer is említi a szamáriai asszonyt. Szent II. János Pál pápa a Familiaris Consortio kezdetű családról szóló apostoli buzdításában ugyan nem nevezi meg közvetlenül az asszonyt, de utal Jézussal folytatott beszélgetésének részleteire. 14. Leó pápa mindkét dokumentumot az egyház tambeli és lelkipásztori elkötelezettségének ösztönzőjeként mutatja be a fiatalok, a házaspárok és a családok szolgálatában. A két buzdítás egyik közös gondolata a fokozatosság törvénye. Ez azt jelenti, hogy az ember erkölcsi fejlődésének különböző szakaszaiban ismeri fel, szereti meg és valósítja meg a jót. Alford nővér hangsúlyozta, hogy ez nem a törvény fokozatosságát jelenti, hanem a fokozatosságot az ember szabad cselekedeteinek óvatos gyakorlásában, amikor még nem képes teljesen megérteni, értékelni vagy megvalósítani az erkölcsi törvény objektív követelményeit. Mindkét pápa megkívánja őrizni az eszményt, hiszen Isten törvénye maga is ajándék, amely megmutatja az utat. Ugyanakkor elismerik, hogy sokan életük adott szakaszában még nem képesek teljesen megfelelni ezeknek a követelményeknek. A két apostoli buzdítás megjelenése között 35 év telt el, és ez alatt jelentősen megváltozott a keresztény családok életének valósága. Amikor a társadalmi körülmények gyorsan és kiszámíthatatlanul változnak, új utakat kell keresni az erkölcsi törvény objektív követelményeinek és a fokozatosság törvényének összeegyeztetésére. Helen Alford nővér végül arra buzdított, hogy az egyház találjon olyan utakat, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy vállalják a házasság és a családi élet nagy kihívását. Tudatában kell lenniük annak, hogy e hivatás szépségének megvalósítása során saját törékenységükkel is szembesülnek. Éppen ebben a törékenységben fedezhetik fel azonban Isten kegyelmének új és váratlan forrásait, és tapasztalhatják meg az életszentség iránti személyes vágyukat.
2: Tagle bíboros, a bíborosi kollégium új dékánja Giovanni Battista Re lemondása után. A Szentatya október 8-án elfogadta Giovanni Battista Re bíboros lemondását a bíborosi kollégium dékáni tisztségéről, és jóváhagyva a püspöki rendhez tartozó bíborosok döntését, helyette Luis Antonio Tagle bíborost, az evangelizáció dikasztériuma első evangelizációval és a részegyházakkal foglalkozó részlegének próprefektusát nevezte ki új dékánná. A most 69 esztendős Tagle bíboros az osztiai szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát veszi majd fel, megtartva az albanói szuburbikárius egyházmegye püspöki titulusát. A 92 éves Giovanni Battista Re bíboros a bíborosi kollégium nyugalmazott emeritus dékánya címet viseli ezután, és megtartja a Sabina Poggio Mirtetói Róma külvárosi egyház titulusát. Parolin bíboros. A Szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén, október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátóházigazda Kvek Péter, Magyarország Szentszéki nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő három magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Böcskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kveg Péter szentcéki nagykövet megnyitó beszédében az apostoli szentcék is Magyarország ezer éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentcéki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíbor szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címerre magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb neki szentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentcéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentzéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom törhetetlen szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felüldő jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A szentség tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a szentcég és Magyarország közötti erős köteléket, amely ezer éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriával vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Istenünk.
1: Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek, és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi.
0: Téged, Krisztus!
1: A szent evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
0: Kedves testvérek, az evangéliumi sorokat hallva az embernek az jut az eszébe, hogy minthogyha ezek az evangéliumi sorok, de az olvasmányban hallott ószövetségi sorok is, vagy akár a Szentleckében hallottak, amelyek a harag elítéléséről, a gyűlölködés, a megbocsátásra való képtelenségről szólnak, mint egyre aktuálisabbak lennének. Templom. Minden hívő közösségnek szüksége van, kedves testvérek és kedves gyerekek, olyan megszentelt, elkülönített helyekre, ahol a tagjai, a hívő közösségnek a tagjai találkozhatnak, nem a gyűlölséggel, nem a haraggal, nem a megbocsátani nem tudással, nem az irigykedéssel, de a végtelen Istennel. Zakeushoz hasonlóan a keresztények egy asztalhoz ülhetnek a Jézussal. És nem csak erőt meríthetnek Jézusnak az imént hallott szavaiból, vele étkezhetnek, ő maga kínálja nekik magát, örök elederül. Mindannyian teljességre vágyunk, kedves testvéreim. Mindannyian kivétel nélkül a békét keressük. Amióta az ember elveszítette a paradicsom békéjét, hát senkinek se jó felzaklatott lelkűnek lenni. Domtetőkön, hegytetőkön sokfelé látunk templomokat, kápolnákat. Mindig odaépítették őket, hogy jól látszódjanak. Hogy van más is, mint amivel mi foglalkozunk. Mint amivel a világ foglalkozik. A régi falvakban, városokban a templomot oda középre építették. A falvak közepére, városok közepére. Azokra a helyekre, vásártér is volt ez, ahol az élők rendszeresen összegyűltek, sőt, még a halottaikat is a templom köré temették el. Együtt volt a templomok körül tehát mindig a múlt és a jelen. A jelenben élők, azok föltekintettek, és hittel várták a jövendőt. A templom sokszor menedéket is jelentett. Ha egy bűnös az oltárban megkapaszkodott, beszaladt a templomba, és megkapaszkodott, a középkorról beszélek, de így volt ez már az ószövetségi jeruzsálemi templomban is, még ő is ott menedéket talált, azilumot. Érdemes tehát itt tanívelén elgondolkodni azon, hogy mi is a templom. Sokan vannak, akik számára a templom történelmi koroknak az emléke. Másoknak igazodási pont. Az okos embereknek. A régi embereknek a templom

találkozzon az Istennel. Még a tagadja is. Zakeus a vámos, akit az emberek bűnösnek tartottak, még ő is látni akarta az evangélium szerint Jézust. Hallotta, hogy arra felé jár. Alacsony termetű volt. És nem törődve az emberek tekintetével fölmászott egy fügefára, hogy láthassa őt. És találkozott a kettőnek, Jézusnak és Zakeusnak a tekintete. Valamit tennie kellett ennek a Zakeusnak, ennek az apró termetű embernek. Nem volt véletlen a két tekintetnek a találkozása, erőfeszítéseket kellett tennie. Erőfeszítésének meglett a jutalma, Jézus megszólította őt. Szállj le hamar, be akarok térni hozzád. Ma nálad akarok étkezni. Kedves testvérek, ebbe az űrzavaros világba, ebbe a sokszor semmilyen világba lehet, hogy ezt üzenik ma is a templomok. A templomaink Jézusai, hogy találkozni akar velünk. De találkozhat-e a tekintete velünk? Ha elkerüljük azt a helyet, ahol az ég a földdel találkozik, ha mi nem tesszük meg az erőfeszítéseket. Együtt étkezni Jézussal. Vele egy asztalhoz ülni. Szavaiból erőt meríteni, belőle táplálkozni. Ez a templom. Kedves testvérek, ami a templomban mindig történik, az egy titok. Ugyanakkor közös ünneplés, imádság, Krisztus áldozatának az emlékezete. Mert azt mondta, úgy tanította, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ismételjétek meg újra és újra az én áldozatomat. Nem azt mondta, hogy csak néha. Mint ahogy a jó esetben egy családi asztalhoz sem csak alkalomattán ülünk le, amikor nekünk úgy privátim jól esik. Miért nem? Mert az a családot csak kiüresíti. Pecsétet rak rá. Minősítő pecsétet, sőt, egyenesen rombolja is. Miért úgy tanítja az egyházunk, hogy az Úr napját mindig meg kell szentelni? Mert ő is úgy mondta, hogy én veletek vagyok, nem néha, nem egyszer, kétszer az évben, kedves gyerekek, kedves szülők, kedves testvéreim, hanem minden nap a világ végéig. Igen, ő minden nap. Hát ha ő minden nap, akkor mi legalább az ő föltámadásának a napján, ami a vasárnap. Hogy találkozhassék a tekintetünk. Különben csak a világ zaja marad. És semmit nem tapasztalunk meg abból. És egyre kevesebbet tapasztalunk meg abból, amit titok és amit megélhetett Zakeus is, amikor vele egy asztalhoz ült végre, és ülhetett. Jelképek sokosságával találkozik az ember a templomban. A jelképek sokszor beszédesebbek, minden emberi szónál. A régi templomokat a felkelő naphoz igazították, a mi templomunkat is. Itt 8:30-es szentmise kapcsán, amikor süt keletről a nap, amikor már fölkelt, elkezdtük a szentmisét, ezen a kis nyíláson olyan szépen beragyog. Mert Krisztus a világ világossága. Ezt akarták mondani az őseink, amikor építették ezt a templomot, hogy odafigyelj a világ világosságára. A fény az életet jelenti, meg a Krisztust is. A régi szép énekünk is úgy tanítja, hogy ugye énekelték ezt a keresztény őseink. Krisztus, ki nap vagy és világ, minket sötétségben ne hagyj. A templomban aztán itt van ez az oltár. A templom legszentebb helye. Krisztust jelképezi. Jelképesen ezt az asztalt veszi körül a hívők közössége. Erről az asztalról kapják a gyerekek is, amikor első áldozók lesznek, az élet kenyerét. A Krisztust, aki értünk adta az életét. Itt van a

ülőszék is, ma az ambó, felolvasó állvány, ahonnan az Isten üzenetét, igéjét hirdetik. Az örök élet igéjét hirdetik. És itt van a kereszt, a tabernákulum fölött, amire föltekintünk, és amely előtt nagypénteken leborulunk. Figyelmeztetőjel. Ha követni akarjuk a Krisztust, föl kell vennünk minden nap a keresztjeinket is. A kereszténynek, kereszténység kereszténynek lenni áldozatot is jelent, feladatot is jelent. Nem könnyű betartani, ugye, egy család szabályait. Egy család szabályait se. Az sem, hogy az Úr napját szenteld meg. De egy család, a családfő, a családtagjait csak akkor tudja segíteni, és így bennünket a Krisztus is, ha azok betartják a család szabályait. Így kell, hogy legyen ez nálunk is. Gyertyák is vannak az oltáron. Krisztus világossága. Eszünkbe kell, hogy juttassák. Kedves testvérek, hogy nem elég, ha csak a gyertyák világítanak az életben. Nagyon nem elég. Eszünkbe kellene, hogy jusson, hogy úgy mondta Krisztus. Nem úgy mondta, hogy a gyertyák a világ világossága, az csak egy jelkép. Hogy ti vagytok a világ világossága. Így mondta ő. És micsoda óriási dolog, hogy mi lehetünk a világ világossága. De csak akkor leszünk a világ világossága, ha reá fülelünk, ha reá hallgatunk. Mert különben csak mondjuk a magunk csacsiságait. Ünnepélyes alkalmakor itt a templomban tömjént füstölünk. Arra Zsoltára emlékeztet ez bennünket, arra is, ami így szól, szálljon föl az én imádságom, mint a tömjén füst a te színed elé. Nem varázslat, hanem jelképez. A papa tömjénezővel körbejárja az oltárt minisztránsokkal, és megtömjénezi a hívek közösségét is. Ez annak a jele, hogy együtt vagyunk egy körben. Körbejárjuk az oltárt. Nem abban a hitben, hogy a kör közepén állva vesznek körül jó barátok, s rosszak, hanem abban a hitben, hogy van jóság mindenkiben. És hogy rajtunk is múlik, hogy ez megmutatkozhassék. És aztán éneklünk, még akkor is, hogyha nagy melegbe sipol, a nagy meleg miatt néha az orgona sokkal gyakrabban, mint mondjuk 10 esztendővel ezelőtt. Hát 3000 síp közül 1-2 mindig akad. A közös ének is egybe fog bennünket. Ami itt történik, amikor éneklünk, ugyanezt csinálták, tették az elődeink. Ugyanezt történt évszázadokon keresztül, egészen az utolsó vacsora terméig visszamenően énekeltek zsoltárokat. 2000 esztendőn át zengett az ének. És ugyanezt történik szerte a világon, ahol Krisztus nevében gyűlnek össze emberek. Nem azért, mert nincs máshová menniük, hanem mert Krisztussal akarnak találkozni, mint Zakeus is vele akart ott azon a fügefán. Hiszen ő úgy mondta, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik az élet terheit hordozzátok. Mert mindenkinek jut ebből, az élet terheiből. Nekünk esendő törékeny embereknek, akik benne élünk, kedves testvérek, a tér és az idő szorításában szükségünk van tehát arra, hogy megérezzük, az élet az több annál, mint amit belőle közvetlenül megtapasztalunk. Több annál. Nem csak a látható világ. És főleg nem a látható világ. A hívők közösségéhez tartozni nem azt jelenti, persze, hogy tökéletesek vagyunk, mert nem vagyunk azok. De azt igen, hogy mindig keressük, nem csak néha-néha alkalomattán, az igazságot, szépséget, a jóságot, életünk értelmét. És
ki máshoz mennénk, kedves testvérek, mint akinél az örök élet igéi vannak, a tulajdonképpen életi. Ki mástól várhatnánk erősítést, mint attól, aki maga az élet kenyere. Hogyan változnak az idők, persze úgy változnak a jelképek is. De vannak olyan ősi jelek, és amiket ez a néhány, amit felsoroltam, ilyenek, amelyek évezredeket kapcsolnak össze is egybe. Miért? Mert üzenetet hordoznak, mert érvényesek, mert tartalommal bírók. Mert az ember mindig tudott hozzájuk valamit kapcsolni, fontos dolgokat tudott hozzájuk kapcsolni. Azzal fejezem be, hogy a kőből épített templomok, azok nem bezárnak, kedves testvérek, hanem segítenek, nem akarnak elkülöníteni, a semmiképpen se, de segítenek megnyílni nekünk térben és időben egyaránt, a másik ember felé is, az Isten felé is, de a másik ember felé is. És azt juttatják az eszünkbe, hogy nem csak én vagyok, hanem hogy a másik is létezik. És hogy mindenkinek vannak feladatai, nekem ez, neked az. És hogy ezeket összekeverni soha se szabad. És hogy a másiknak lehetnek másfajta gondolatai. És hogyha ő esetleg másképp gondolkodik, akkor annak is megvan az oka. A templom nem bezár. Nem veszekedésre tanít. És ezt meg kell tanulniuk a gyerekeinknek is. Mert ha nem tanulják meg, akkor hiába adta nekünk a Krisztus magát. Segítenek ezek az épületek, hogy kiszakadjunk a hétköznapoknak a sodrásából. Segítenek, hogy fölemeljük a szívünket. Segítenek abban, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, és önmagunkhoz is. Ahogyan a kőből épített templomot gondozni kell, ez a templom is nem sokára kap egy új vakulatot, a lábazat. Ugyanúgy gondozni kell az élő kövekből épített közösséget is. A magunk helyén, a magunk feladatai szerint. Isten szent egyházát is. Péter apostol írta az első levelében, érdemes erre odafigyelni, gyönyörű ez a szó. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl lelkiházzá. Micsoda program, lelkiházzá épülhetünk, házzá, azaz menedékké másoknak is. Vagyunk-e menedék? Mennyire vagyunk menedék? Mennyire vagyunk önteltek, hogy menedék vagyunk? És mennyire vannak hiányaink, hiátusaink? Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Hát itt arra fülelünk, ebben a csöndben, ebben a kimértségben, ebben a szabályozottságban, hogy hogyan lehetünk menedékké lelkiházzá. Mert aki nekünk ezt megmutathatja, az bizony ő egyedül. Minden kőből épített templomnál fontosabb az élő közösség. Isten temploma szent. Írt a Pál apostol is, a korintusiakhoz írt első levelében, és ti vagytok az. Amen.

0: imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Elindult a Mária Rádióban az októberi Máriaton. Leó pápa a művészet és szépség szeretetére hívott fel október 7-én az általános kihallgatáson. Magyarok nagyasszonya ünnepét tartotta október 8-án a Katolikus Egyház. Hírszerkesztő Németh Petra és a hírolvasó Kovácsné Pap Ágnes. Október 8-án reggel 7 órától este 9-ig tartó élő műsor folyammal vette kezdetét a Máriaton adománygyűjtés a Mária Rádióban, amelynek kettő célja van. A rádió munkatársai és önkéntesei egyrészt szeretnének beszámolni a 2026-os év során elvégzett szolgálatukról, és egyben ismertetni a jövő évi terveiket. Másrészt nagy örömet jelent, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9-es megahertzes frekvencián, a műsorszórást biztosító berendezések beszerzése azonban 9.772.000 forintnyi anyagi terhet is jelent a Szűzanya rádiója számára. Így az októberi Máriaton során ennek a kiadásnak a fedezését lehet támogatni. Az október 8-i nyitó napot követően még október 16-án, 17-én és 22-én jelentkeznek a munkatársak reggeltől estig tartó élő műsor folyammal. A Máriaton részletei, illetve az adományozás módjai megtalálhatóak a Mária Rádió októberi magazinjában. 14. Leó fogadta a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató szervezet louisianiai csoportját szerdán, tudósít a Vatikáni Rádió. A művészet és a szépség szeretete és önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, tanította pápa, és megköszönte a támogatók nagylelkű együttműködését, amellyel hozzájárulnak a Vatikáni Múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a haszon kerül előtérbe. Rendkívül fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és teret szenteljünk a szépségnek. A szépség megnyitja a lelket Isten felé, mutatott rá, majd Szent VI. Pál pápára emlékeztetett, aki a szervezet létrejöttét ösztönözte. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, buzdította a jelenlévőket 14. Leó pápa. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Azóta magyarok nagyasszonyaként is tiszteljük a szűzanyát. A külön ünnepet 13. Leó pápa engedélyezte népünk számára, tudósít a Magyar Kurír. Az ország felajánlás történetéről, amely nagy boldogasszony ünnepén történt 1038-ban, Hartwig püspöktől származó legendában olvashatunk. A magyarok nagyasszonya tisztelete újra felvirágzott Szent László uralkodása idején. Később a tatárokkal és törökökkel vívott harcokban is Jézushoz és Máriához kiáltottak a magyarok. Első Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére hálája jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század végén. Vaszarikolos bíboros prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária tisztelet nemzeti jellegét. 13. Leó pápa külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára 1896-ban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
0: Híreinket hallották.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virrasszatok és imádkozzatok. Nem, nem ő vele virrasztasz most. A pásztor egyedül vívja a harcát, és nem is ő érette imádkozol. Magad ér, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Amen.
0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Nézd az oszlophoz kötözött Jézust. A hús egysége szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Krisztus királynak a bűnös ember csak tövis koronát tud készíteni. A tövis korona lehet, hogy éppen az én büszkeségem, akaratosságom töviseiből áll. Gondoltam-e erre, amikor másokat bántottam?

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel fölveszed keresztet,

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Isten.

0: Mindennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafűzér, 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Mária ott áll a kereszt alatt, és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme, talán vajúdás kínja, vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész lényét. Egy valami fölött nincs uralma. Az igen most is ott világol, szeplőtelen szíve mélyén.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Fájdalmas rózsafűzért imádkoztunk Edit, Erzsébet, Anikó, Emilia és Sándor hallgatóinkkal. Ezúton hívjuk a hallgatói család minden tagját, kapcsolódjanak be telefonos rózsafűzér imádságunkba. Jelentkezni lehet, illetve bővebb információt kaphatnak a 061-373-07-01-es telefonszámon. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Kedves hallgatók! Kovács Istvánné tanúságtételének második része következik.
1: 2020-ban elveszítettem a férjemet egész hirtelen, de igaz előtte mutatta nekem álmomba az Úr. Templomban voltam, és ott ült egy férfi meg egy nő, feketébe öltözve, és mondta, hogy fogad jó kedvvel, amit kapsz. És tudtam, hogy feketében vannak öltözve, hogy valaki a családból meg fog halni. De arra nem is gondoltam, hogy a férjem, mert az nagyon jó erőbe volt, mindig azt mondta, tudod, hogy nekem nem árt semmi. Nekem volt sok bajom, mindig volt valami, és én készültem, mivel COVID időben volt. Beszélgettünk, mikor elment előtte 2 héttel. Még mondtam is a férjemnek, hogy ha elmegyek, akkor hát még bírod magad, ne menj a gyerekekhez azért. Tudsz főzni, mosni, mindenbe segített, nagyon jó férjem volt. Együtt mentünk búcsújáró helyekre mindenfele. Annyira készültem, hogy én biztos ezt nem fogom túlélni. Nem szólt rá a férjem semmit. Csak majd 2 hét múlva nagyon-nagyon hirtelen került be a kórházba, agyvérzést kapott. Pont húsvét előtt nagy héten. Ez is érdekes, hogy benne vagyunk a Jézus szíve családjában, a férjem is benne volt, én is, és COVID időben hiába beteg látogató voltam, nem lehetett bemenni a kórházba látogatni, és mondtam, hogy fog meggyónni, megáldozni. Igaz, hogy itthon hallgattuk mindig együtt a szentmisét, de szóltam a plébánosnak, én sem mehetek be, azt mondja, de tudok valamit, hogy a kórház lelkész azt mondja, az jön be egy megbeszélésre. Na mondom, jó ismerés a férjemet, és biztos meggyóntatja. Már megörültem, hogy igen, még akkor hát a Jóisten ad olyan állapotot neki, hogy meg fog tudni gyóni. Igaz, hogy mikor bevittük, akkor azt mondták, hogy készüljek fél rá, mert olyan nagy területen van az agyvérzés, hogy csak egy pár nap van. Már akkor nem tudott beszélni. De a Jóisten azt a kegyelmet megadta neki, hogy meg tudott gyóni, meg tudott áldozni, és én 2 nap múlva mehettem be hozzá, mert addig nem engedtek, és úgy tudtam vele beszélni, hogy mondtam, hogy ha tudod, hogy mit mondok, akkor szorítsd meg a kezem, csukd be a szemed, erre reagált mindenre. És másnap már nem tudtam vele beszélni, de a Jóisten megadta neki azt a kegyelmet, hogy meg tudott áldozni, gyónni, ez benne is van az ígéretbe, hogy aki tiszteli a Jézus szentséges szívét, az megkapja azt a kegyelmet halála előtt, hogy meg tud gyóni áldozni. És olyan helyzet volt, hogy tényleg a papok sem mehettek be, de mégis az Úristen megadta neki ezt a kegyelmet, hogy úgy tudott elmenni, hogy meggyónt, megáldozott. És kedden mentem be megint, hogy Jézus féltámadott, te is féltámadsz. És utána ő elment. A férjem elment nagy hét után, én meg karácsony előtt adventbe mentem a temetőre, és elütött egy autó, úgyhogy az árokba dobott. Pont akkor végeztem a Pió 9-edet. Biztos ő segített, hogy az árokba dobja az Úr, hogy ne legyen nagyobb bajom. Kaptam egy álmot akkor reggelre, ahogy a lányoméknál vagyok, és bejön egy olyan valaki, akit nem ismerek. Visszatérve, a lábszárcsontom, a térdemen jött ki. Iszonyú fájdalmam volt. Semmi fájdalom, csillapítót nem adtak, mert azt mondták, elébb ki kell egyenesíteni. Akarták, hogy altatás nélkül, mert a szívemmel is probléma van, de nem sikerült, és utána műtét begipszelték a lábamat, és 3 nap után hazaengedtek, és a lányoméknál, akit álmomban mutatta, annál voltam. És nagyon lázos lettem. Szóltam az orvosnak szenteste napján. Mondtam, hogy hát nem szeretnék bekerülni. Azt mondjam, be kell menni, mert egy veséje van, nehogy rámenjen a másik veséje, és nem lehet lázason otthon lenni. Na, akkor jött a mentő, bevitt a kórházba. Azt hitték, covidos vagyok. Oda is vittek a covidos osztályra, és mondtam, hogy én nem vagyok covidos, mert az az igazság, hogy én előtte megkaptam álomáltal azt, hogy nem leszek covidos. És mondtam, hogy nem vigyenek a Covid osztályra, mert én nem vagyok Covidos. A teszt is azt mutatta ki, de mégse hittek benne. Bevittek a Covid osztályra, és ott egyedül voltam egy hatágyas kóterembe. Beöltözve jöttek hozzám mindig. Látogató egyáltalán nem jöhetett. Szentestén mondom, Jézusom, te jászolba vagy, én meg rácsos ágyba. És akkor kinyitottam egy könyvet, nem tudom, melyiket vittem magammal, és pont az volt, ahol kinyitottam, hogy akik az Istent szeretik, minden a jobbukra válik. Mindig kaptam vigasztalást. Nagy megpróbáltatás volt, mert ahogy vittek le vizsgálatra is, mindig tértek ki előlünk, és a beteg szállító mindig mondta, hogy nem covidos, nem covidos. Az én esküvőm előtt a férjem nők napjára piros tulipántot hozott, és álmomban, míg ott voltam a kórházban, az úr mutatta nekem Mária Besnyai templomot, hogy a szentély tele van piros tulipánnal, mert nem találták, hogy valami eszi a véremet. Ezzel mutatta meg, hogy a vérképemmel van gond. Állam által, hogy éreztem mindig a jelenlétét az úrnak, hogy velem van bármilyen szenvedésbe. És kiderült, hogy nem jó van a gipsz. Rágipszelték a lábamat. Hazajöttem, mikor már 3 hónapig voltam a lányoméknál. A lányomnak van 4 gyereke, az iskolában nem tudtak járni, mert nem lehetett járni, hanem online végezték az iskolát, és így a lányom és a vejem is tudott menni dolgozni, mert a gyerekek mindig segítettek, mert nem tudtam lábra állni. Végül kiderült, mikor már járni tudtam, hogy nagyon nagy fájdalma van a lábamnak. Bementem, hogy nézzék meg, hogy mi van. És azt kaptam az orvostól, mikor megműtötte, hogy nem fogják kivenni a fémet a lábamból, míg élek, ő benne lesz. De én éreztem, hogy nem jó az a fém. Nagy fájdalmat okoz. És amikor bementem az orvoshoz, azt mondta, hogy most nem lehet műteni csak az életmentést, majd, hogyha már lehet lesz műteni, akkor majd megnézik. Na de közben lett egy ismerősöm, akit balesete által álmomban mutatott, bejött, mikor én hazajöttem a kórházból, ott a lányoméknál, és mondta, hogy hagyd tegye helyre a gerincemet, mert ilyenkor önkétlenül kimegy a helyéről. Nem is ismerjük egymást? Nem, mondom, én elébb az égiektől megkérdezem. És mondja az unokám, mama, de katolikus, vallásos, mondom, nem baj. Én akkor is az égiektől megkérdezem, hogy nyúlhat-e hozzám. És akkor kaptam álmomba, hogy olyan tiszta, hogy a tóba a kavicsot látom az aljába, hogy ez a valaki olyan tiszta. Na mondom, most már akkor kezelhet-el. És ennek a fiatal asszonynak a nagynénye az Országos Reumatológiai Intézetben osztályvezető főorvos volt. Már akkor 1 éve nyugdíjba ment. És mondtam neki, hogy ki kellene venni a fémet a lábamból, de nem veszik ki, csak majd. De nagyon fájt a lábam, és mondtam, hogy hát uram, hogyha szenvednem kell, szenvedek, de mutasd meg, hogy ki kell a lábamból venni, vagy nem. Mert mondom, belenyugszok, ha nem kell kivenni, akkor így leszek. És megmutatta álom által, hogy a kis széklábát kivette, és úgy vitte. Igen, azt mutatta, hogy ki kell venni. És azt is mutatta álom által, hogy egy apáca fog ebben nekem segíteni. Hát senkit nem ismertem, és akkor ennek a asszonykának, aki mondta, hogy helyre tesz, ez a nagynénye, ahogy mondtam, és hogy ott hozta vezető főorvos, hát mondom, hogy apácát mutatott nekem az égiek. Azt mondja, mert 3. rendű apáca. És ő egy főorvosnak szólt, hogy nézzék meg a lábam, és akkor azt mondta, hogy igen, ki kell venni. És megműtött engem, ez meg pont megint húsvét előtt volt. Mindig nagy héten jöttek a szenvedések. És azt mondta, vigyek magammal mankót, mert 3 hétig nem léphetek rá, mert annyi sok csavar van a lábamba, hogy ezeket a csavarokat, ha kiszedi, és kiveszi a fémet, összeroppanhat a csontom, vagy hogy mondta. Nagy héten műtöttek, bejött a főorvos úr másnap, azt mondja, álljon lábra. Mondom, legyen szíves már a mankót ideadni. Azt mondja, nem kell. Mondom, hogy nem kell. Úgy begyógyultak, azt mondja, hogy nem kell egy nap se. Rögtön ráállhat. Be vannak gyógyulva. Teljesen ledöbbentem. Azt hittem, hogy megint húsvétben nem tudok menni. Széltartásokra, meg a szentmisére, de ott tudtam lenni, mankó nélkül. úgyhogy meggyógyult. Először a szűzanyával olyan kapcsolatom volt, hogy mivel önkéntes beteg látogató voltam, és kértek, hogy tegyek tanúságot, volt egyszer a püspöki palotába összejövetel. Mondtam, hogy hát én még soha ki nem álltam, nem tudok beszélni sem minden. Azt mondta az atya, hogy nem baj, írjam le. Én nem akartam, és álmomban megjelent a szűzanya egy földgömbön. Nagyon szép volt. És tudtam, hogy ez jelzi, hogy ő fog segíteni nekem. Le is ültem, hogy leírom a tanulságtételt egy szombat délelőtt, pont a szűzanya napján. Én a szombati napot már legalább vagy 20 éve van, hogy mindig a szűzanyának szentelem. Mindent az ő szándékára ajánlok fel. Tettem is tanulságot, úgyhogy leírtam. És legközelebb, vagy 10 év múlva megint azt mondta, tegyek megint tanulságot. De most már úgy tegyek, hogy ne írjam le, csak a saját szavammal. Akkor már egy kicsit bátrabb voltam, és valahogy bíztam abba, hogy a Szentlélek vezet. De megkezdéseket csináltam egy papírra, és előtte csináltattam szemüveget, hogy jól lássam, és mit ad Isten, mikor oda megyek, mondom, előtte elolvasom már egy kicsit, a szemüvegnek a lencséje kiesett. Ez, mondom, a Szentlélek azt akarja, hogy még csak a kezdőbetűt sem nézem. És úgy is volt, saját szavammal mondtam, úgy éreztem, hogy a Szentlélek vezetett így, hogy sikerült megtennem. És akkor így ezáltal én mentem Szentlélek szemináriumra, gyógyítóra, és amikor a gyógyítón imádkoztak felettem, és mondta az imádkozó, hogy úgy látja, hogy a szűzanyának különleges kapcsolata van velem. Mondtam, hogy igen, mert már láttam többször álomáltal, de a szeplőtelen fogantatáskor a Hősök terén, hogy mondjam, látomásba láttam, mikor a világosság rózsafűzért mondtuk. És akkor tiszta fénybe láttam a szűzanyát, az arca mosolygott, a többi fény volt. Nagyon szép volt a szűzanya, és ugyanúgy láttam, mint ahogy a szeretett láng füzeten van, a régi szeretett láng füzeten, elébb láttam, hogy a hátsó oldalán, fénybe, utána meg, ahogy az első oldalán van, akkor meg a keresztben láttam, keresztnek a közepébe. És utána mentünk egy kereszthez, kis torcsán, jártuk a kereszteket a Mária légiósokkal, és találkoztam egy olyan keresztel, ami csak egy fakereszt volt, és egy szűzanya szobor volt ott mellette, és estére mentem a templomba, és azt kaptam belső hangba, hogy újítsd fel ezt a keresztet. Utána mutatta azt is, hogy olyan legyen, mint ott az a Regnum kereszt. És már én előtte beszéltem egy valakivel, aki a kőkereszteket csinálja. És később kaptam, hogy ne kőkereszt legyen, hanem fakereszt legyen. Ezt is álomáltal kaptam. Van, amit álomáltal, van, amit hangba kapok. Fel is újítottuk a testvéremmel együtt. Elneveztük szeretetlen keresztnek. Fel is van szentelve. Voltam Gájer László atyának az előadásán, Lélekben merülés, azt hiszem az a címe. Ezen már 3-szor vettem részt, és kaptam hangba, hogy beszélges Szent Foszkával. Életemben nem hallottam ezt a nevet, és hazajöttem, van 2 szentek élete. Gyorsan kerestem, hogy vajon mi van evel a Szent Foszkával, vagy mi történt, hogy miért kell nekem beszélni vele. Mondom, biztos már valami betegség jön megint. És nem találtam egyikbe se, és aki vitt, egy fiatal ember, én annyira az internetben nem vagyok otthon, kértem még akkor este, hogy nézem már utána, hogy létezik-e ilyen. Mert le is írtam ott a nevet, mert mondom, ezt el fogom felejteni. És mondja, hogy igen, létezik, Szent Foszka a 3. században élt, és a daganatos betegeknek a védőszentje. Akkor már tudtam, hogy nekem megint daganat van valahol a szervezetben. Nem is akartam menni orvoshoz, mondom, most már elég nekem az orvosból, de utána olyan fájdalom jött a hátamba, meg a bal kezembe, hogy nem bírtam, és attól tartottam, hogy infarktus kapok, akkor mondom, a gyerekeknek lesz baja velem, úgyhogy bementem éjszaka a kórházba. kiderült, hogy van egy tüdő daganatom. És akkor megműtöttek. A jobb tüdőmnek a középső lebenyét kivették. Február 6-án műtöttek meg. Szent Foszkának meg az emléknapja február 13-án van. És én attól kezdve, hogy kaptam, hogy beszélgessek Szent Foszkával, mindig kértem a közbenjárását. Szent Mise alatt, mikor az atya felsorolja a szenteket, mindig mondtam meg Szent Foszka, imádkozz értem, könyörögj értem. És akkor még a varatok is benne voltak a sebbe, mikor volt a Szent Foszkának az emléknapja. Minden lélegzetemre iszonyú fájdalmam volt. 3 fájdalomcsillapítót kellett szedni, és Szent Foszka emléknapján megszűnt a fájdalom. Másnap mentem kontrollra, és akkor mondja az orvos, mert mindig előtte csináltak röggent, hogy nagyon szép a röggen, a seb is nagyon szép, azt mondja, jövő héten kiszedjük a varatot, és akkor arra meg lesz a szövettan is. Mondom neki, hogy én nekem megszűnt a fájdalom tegnaptól kezdve, Szent Foszkáról hallott már, azt mondja, hogy nem is hallotta még ezt a nevet. Mondom, nézzen utána az interneten, tegnap volt Szent Foszkának az emléknapja, és attól kezdve nekem megszűnt, mert mondom, a közbenjárását kértem. Igaz, addig mondom, még én nem hallottam az égiektől, hogy kérjem a fohászkodását, addig én se hallottam róla. Mondom, azért mondom el, hogy sok daganatos betegekkel találkozik, elmondja, hogy kinek kérje a közbenjárását. És mondom, attól kezdve nem szedek fájdalomcsillapítót. Azt mondja, azt ne csinálja. Hát mondom, hogyan, minek szedjek, ha nem fáj. És mondom, a szövettan is jó lesz. Azt mondja, na-na, ne menjünk ilyen előre. Mondom, Isten fél munkát nem végez. És utána nem szólt egy szó se. És hála Istennek úgy is lett. Következő héten mentem, csak nem az az orvos volt. Úgyhogy azóta én kontrollra sem voltam a tüdőmmel. Ez volt februárban, és kaptam álmomba utána, hogy menjek el Csíksomjóra. És mondom, hát Csíksomjó májusban van, hát most műtöttek, sokat kell gyalogolni. Voltam már 2-szer, 24 éve, és ezt is mondta a szűzanya, hogy voltál már itt 2-szer. Úgy gondoltam, hogy ha a szűzanya hív, akkor nekem el kell menni, mert biztos megkapom azt a kegyelmet, hogy fogok bírni menni. Úgy is volt, nagyon sokat kellett gyalogolni. Ó, uram, mondom, hát ide hívtál, szűzanyám, mondom, hát én nem fogok bírni elmenni. Nagyon nehéz volt, mentem, gyalogoltam, mondom, csak tudjak elmenni a templomig, ha onnan tovább nem tudok menni, nem is baj. Elmentem a templomig, már egyre nem tudtam felmenni. Bementem a templomba, nagyon sokan voltak, és a beteg látogatáson prédikált az atya. Na mondom, ezért hívtál ide, szűzanyám, ebbe én is részt veszek. Másnap dél körül bementem a szállásra, és imádkozgattam. Azt tudom, hogy magamnál voltam, vagy hogy nem aludtam. Egyszer csak megjelent a szűzanya kis Jézussal. És hát csak annyit mondtam, jaj, de szép vagy, szűzanyám. Ő csak mosolygott, nem szólt semmit. Én nem tudtam felmenni, ő jött hozzám. Nem tudom, meddig tartott ez az állapot, senki nem volt ott. Csodálatosan éreztem magam. Délután megjött a szobatársam, ketten voltunk egy szobába, és akkor mondom neki, hogy itt járt a szűzanya kis Jézussal. Én is érzem, itt valami volt az, hogy ebbe a szobába. Aznap este nagyon zengett, villámlott, és felébredtem. Amúgy is legtöbbször felébredek éjszaka imádkozni. Kimentem a vécére, és hallom, zeng, villámlik nagyon-nagyon. Egyszer csak, ahogy bezárom a vécé ajtót, hogy mentem az ágyra, azt nem tudom, csak hófehérséget láttam, tiszta hófehéret, mintha felhőbe jártam volna, olyan volt. Ez meddig tartott, azt se tudom. A szobatársam nagyon aludt, vagy csak utána tudtam meg, hogy ő aludt, ő semmit nem vett észre, még a viharból se. És akkor reggel mondják a zarándokok, hogy egy fél óráig húzták a harangot. Én a harangból semmit nem hallottam. Ez idő alatt történt velem, ez a látomás, vagy nem tudom megmagyarázni, hogy ez mi volt. Mikor kimondtam azt, hogy vállalom a szenvedést a családomért, szívesen vállaltam, mert ritka ilyen összefogó család, és mindenki gyakorolja a hitet. Senki nem távolodott el Istentől. Ez az Istennek a kegyelme, meg a szűzanya közbenjárása. Az Isten jelenléte nekem nagy örömet okoz. Kérdezik mindig, hogy egyedül vagy, mondom, nem, az Úrral vagyok, azt néznek rám. Minden nap érzem az Úr jelenlétét. Érzem, a szűzanya átölel engem. Sose érzem magam egyedül, sose unatkozok. Minden nap megnézek egy szentmisét az EVT tévén, és minden nap megyek szentmisére, minden nap, amikor csak tudok, ahogy az egészségem engedi. Ima közösségbe járok. Jönnek hozzám az emberek, hogy imádkozzak értük. Ezt a feladatot adta az Úr nekem, hogy segítsek mások lelki életén, hogy közelebb kerüljenek az Úrhoz, gyógyuljanak testileg, lelkileg. Imáim által tudok segíteni nekik.
0: Kedves hallgatók, Kovács Istvánné tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallják.
1: Egy pár éven belül például a marhahús, ha igazán őszinték merünk lenni magunkkal, akkor olyasmi lesz, mint a pezsgő, tehát hogy nem arról van szó, hogy vegánnak kell lenni, de a jelenlegi húsfogyasztás mértékét a világ gazdagabb felében biztos, hogy vissza kell venni. Még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy ne együnk húst, csak arról van szó, hogy egyébként az osztrák, német, kanadai, dán, finn, holland jelenleg érvényes táplálkozási ajánlások szerinti mennyiségű húst és tejet fogyasszuk el egy héten. És ami nagyon fontos, hogy bízzunk az orrunkba, meg az ízlelő bimbóinkba, tehát, hogy vissza kell térni ide is, hogyha mondjuk lejár valaminek a fogyaszthatósági ideje egy-két nappal, ha megkóstoljuk, vagy megszagoljuk, vagy és megnézzük, nincs rajta penész, nincs rossz íze, és nem, nincs rossz illata, akkor bízhatunk magunkba, hogy azt még,
2: hogy még
1: általában meg lehet enni.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Mai vendégem és beszélgető társam Szőlősi Réka, aki Gödöllőn végzett, méghozzá uniós agrár- és vidékfejlesztési politikát tanult, és ma már élelmiszer politikai szakértőként dolgozik. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióba.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, és önt is.
2: Élelmiszerpolitikai szakértő. Így aztán a témánk nem is nagyon lesz más, mint az élelmiszerpolitika, a fenntartható élelmiszer előállítása és az ételpazarlás. De azért két mondatba árulj el nekünk, hogy a vidékfejlesztési politikából hogyan érkezett meg erre a területre?
1: Hát nem, mint hogyha azt gondolnám, hogy ez a nagyon fontos lenne. A kérdést köszönöm. Igazából ez nem most történt, hogy én Gödöllőn még egyébként a francia kormány támogatásával még jóval az unió csatlakozás előtt próbáltak képezni olyan szakembereket, akik majd tudnak segíteni az agráriumban, az uniós csatlakozás végrehajtásában tulajdonképpen az országnak, és aztán én be is kerültem pont az uniós csatlakozással az akkori agrárminisztériumba. Később sokat dolgoztam az élelmiszeriparban érdekképviseletben, több mint 10 évet, és ezelőtt 6 évvel körülbelül döntöttem úgy egyébként pont ilyen tudományos eredmények hatására, meg hogy láttam azért, hogy az élelmiszeripar Magyarországon milyen strukturális problémákkal küzd, és ezeket mennyire fontos lenne egy kicsit más szemüveggel látni, és megjelentek nem kevésbé fontos módon a fenntartható élelmezéssel kapcsolatos, hát nagyon, nagyon fontos dilemmák és kritériumok, meg a tudomány eredményei, akkor úgy döntöttem, hogy megpróbálom ezt az addigi csak nem 15 éves tapasztalatomat arra hasznosítani, hogy én már független szakértőként próbáljak vállalkozásoknak, meg szakmai szervezeteknek abban segíteni, hogy ez a társas játék, ami az élelmiszer szabályozás, a társadalmi változások és a piac működésének ez a háromszögszerű kölcsönhatása, ezt hogyan tudnánk úgy felhasználni, hogy amellett, hogy a vállalkozások üzletileg versenyképesek maradnak, egy egészségesebb társadalom jön létre, és olyan szabályozás alakul ki, mert itt kétségtelenül nagyon nagy szükség van arra, hogy azért a jog is támogassa a szükséges változásokat az élelmiszertermelésben, és én arra vagyok kíváncsi, hogy lássam, hogy ezek hogy hatnak egymásra, és hogyan tudok vállalkozásoknak, meg szakmai szervezeteknek itt Magyarországon abban segíteni, hogy ha ezt az irányt akarják fölvenni, hogy nézzünk előre, és egyébként pont a fenntartható élelmezést ki tudjuk alakítani, akkor az ő szerepük ebben hol lehet?
2: Egy nagy fába vágjuk a fejszénket valószínűleg, hiszen élelmiszerpolitikáról, fenntartható élelmiszer előállításról és ételpazarlásról is szeretném kérdezni. Ugye nagyon sok cikket írt, interjút adott a tavasszal a Planet Expo-n is előadóként szerepelt. Induljunk ki szerintem egy globális képből, hogy a hallgatók is el tudják helyezni ezt az egész témát, és értsék, hogy miért fontos ennek a kérdésnek, ezeknek a kérdéseknek a boncolgatása. Távirati stílusban. Több mint 8 milliárd ember él a Földön, 2050-ig még 2 milliárd ember fog megszületni a demográfusok szerint. A népesség növekedéséhez képest háromszor olyan gyorsan nő az energia felhasználásunk és fogyasztásunk, és kétszer olyan gyorsan nő, mint a népesség, a vízfelhasználás. Ennek nagy jelentősége van az élelmiszertermelés szempontjából. És a nagy dilemma, hogy egyre több embert egyre kevesebb jó minőségű termőföldön, egyre kevesebb egyfőre eső vízzel kellene megfelelő mennyiségű és jó minőségű élelmiszerrel ellátni. Ez az alapdilemma.
1: Ehhez is hozzátenném, hogy is egészséges étrenddel. Tehát, hogy az sem piskóta a kihívások között még, hogy legyen teljes a kép.
2: Jó. Akkor még egy kicsit bonyolítottuk a képet, tehát azért ez már szerintem önmagában is egy komoly kihívás. És van egy idézetem öntől, amitől lehet egyébként, hogy most, ha ezt felolvasom, akkor a hallgatók mindjárt kétségbe fognak esni. A Trade magazinnak a következőket mondta. Amennyiben nem történik változás, és a jelenlegi trendek folytatódnak, vagyis a nyugati fogyasztási kultúra egyre inkább átterjed a fejlődő országokra, és az élelmiszer pazarlás mértékén sem javítunk számottevően, akkor az élelmezés 2050-re biztosan fenntarthatatlanná válik. Itt nem állt meg. A megoldás drasztikus. 2030-ig, ez itt van, 4 év múlva, a G20 országainak, az ott lévő népességnek, tehát a legfejlettebb országok népességéből 40%-ának át kellene állni fenntarthatóbb étrendre, később pedig a világ további fennmaradó lakosság 70%-ának is. No, ez konkrétan azt jelenti, hogy Magyarországon a húsfogyasztást 6 éven belül a jelenlegi 1/3-ára kellene csökkenteni, visszaállva ezzel a 60-as években fejenként fogyasztott mennyiségre. No, hát itt szerintem most sokan fogják a fejüket, hogy most pontosan ez az a megoldás, tehát hogy nem fog ez nekünk fájni? Szóval, no, fejtsék egy kicsit részletesebben ezt a gondolatot, mert szerintem ez így elég sokkoló. Ez a néhány mondat, amit is felolvastam idézetként.
1: Szerencsére ezeket nem én találtam ki, hanem ezek tudományos kutatásoknak az eredményei. Röviden arról van szó, hogy dacára annak, hogy a környezet és a táplálkozástudomány gyakorlatilag konszenzusban van arról nemzetközi szinten, hogy az emberiségnek hogyan kéne megváltoztatni a táplálkozását egészségi és környezeti szempontból. A helyzet az, hogy még mindig nagyon kis százaléka a egyébként emlegetett G20 országoknak indult el abba az irányba, hogy elkezdje a társadalmat erre fölkészíteni. Ugye egész egyszerűen arról van szó, hogy ez matematika, tehát gyakorlatilag, ahogy látjuk, most az idén ugye a sláger téma sajnos az aszály Magyarországon már most, de ezen kívül még az élelmezésnek számos egyéb olyan környezeti hatása van a jelenlegi élelmezési rendszerek működésének, amely azt okozza, hogy még akkor is, hogyha az üvegházhatású gázoknak a kibocsátásával nem foglalkoznánk, tehát azzal, hogy az élelmezés adja egyébként a globális kibocsátásoknak több mint a negyedét a világban. Ha ezzel nem foglalkoznánk, akkor is van még legalább 4-5 olyan környezeti probléma, amelynek a legnagyobb okozója, vagy amely leginkább az élelmezésünk jelenlegi formájával van összefüggésben. És az állatok úgy kerülnek ugye mindenhol az asztalra, hogy így fogalmazzak, hogy gyakorlatilag ugye ma a mezőgazdaság foglalja el a lakható területek közel 50%-át a bolygón. Ebből az 50%-ból gyakorlatilag majdnem 80% az a haszonállattartáshoz kötődik, és mivel egyértelmű, hogy a természettől több területet nem vehetünk el, ahogy ön is mondta, ugyanekkor a területen, vagy inkább kisebb területen, hogyha biodiverzitást szeretnénk visszaállítani, kellene több embert egészségesebb és környezetkímélőbb módon ellátni, akkor nyilvánvaló, hogy ez a területek 80, ha a mezőgazdasági területek 80%-át a haszonállattartásra fordítjuk, akkor ez az a élelmiszertípus, amelyből kevesebbet fogunk tudni fogyasztani. Ugye ez evidens, hogyha nő az emberiség létszáma, és ugyanannyi, illetve kevesebb húst tudunk termelni, akkor per fő kevesebb fog jutni. Tehát, magyarán szólva, mind környezeti, mind táplálkozási szempontból az biztos, hogy fenntarthatatlan. a jelenlegi működés már középtávon is, tehát ez nem csak 2050-ben lesz probléma, várható, és az elmúlt évtizedekben egyébként folyamatosan látjuk, hogy egyébként növekszik az állati eredetű élelmiszereknek nem csak a környezeti hatása, hanem a fogyasztói ára is. Gyakorlatilag azt lehet prognosztizálni, és ezt nem én mondom, hanem például a Dán világon az egyik legnagyobb hústermelő vállalatnak, a Dennis Kramnak a vezérigazgatója, hogy ő is azt mondja, hogy egy pár éven belül például a marha hús, ha igazán őszinték merünk lenni magunkkal, akkor olyasmi lesz, mint a pezsgő, tehát hogy nem arról van szó, hogy vegánnak kell lenni, de a jelenlegi húsfogyasztás mértékét a világ gazdagabb felében biztos, hogy vissza kell venni.
2: Hát kérdés, hogy ehhez a gazdák mit szólnak majd, akik ugye állattartók, meg a fogyasztók mit szólnak, akik meg egyébként folyamatos igényt, mert a gazdák nem tenyésztenek annyi marhát, hogyha nem lenne egy olyan fogyasztó igény, amit ki kellene elégíteni.
1: Kérdés, hogy a fogyasztók ezzel tisztába kerülnek, hogy a jelenlegi, simán egy fogyasztóként, illetve agrárpolitikusként a jelenlegi döntéseink milyen hatással lesznek arra, hogy a gyerekeink meg az unokáink hogyan fognak tudni táplálkozni, akkor lehet, hogy azért én legalábbis azt tapasztalom a saját munkámban, hogy mind vállalati szinten, mind fogyasztói szinten ez a fajta érzékenyítés, hogyha az emberek megértik, akkor működik.
2: Jó, hát hogy az egyik megoldás, mert a végén a megoldásokat megpróbáljuk összegezni, de az egyik, hogy a meglévő termőterületen nem a haszonállattartásra, hanem olyan növényeknek a termesztésére kellene ezeket a területeket fordítani, amit közvetlenül emberi fogyasztásra szánunk. Ez az egyik. No, menjünk tovább. Most négy témát választottam ki. Az egyik a fehérje átállás, a pálmaolaj, ízipar és a pazarlás, tehát kezdjük a fehérje átállással. No, itt kérdéseket teszek föl. Elolvastam jó néhány interjút, ami önnel készült, és az, hogy fehérje átállás, valószínűleg ezt egyelőre egy kicsit ilyen bűvös szó most a hallgatóknak és a nézőknek, de mindjárt ki fog derülni, hogy mire is beszélünk. Miért kellene átállni az állati fehérjékről a növényi fehérjékre? Mi az a precíziós fermentációval létrehozott fehérje? Ez szerintem elég sokakat érdekel. Valószínűleg mindenki, én először találkoztam ezzel, amikor készültem a mostani beszélgetésre ezzel a fogalommal, hogy precíziós fermentációval létrehozott fehérje. Ennek az energiaigénye, mert az egyik cikkben ez is jön, hogy ez egy elég energiaigényes eljárás, veszélyei, kockázatai, és van egy idézet, ami engem elgondolkodtatott, ami úgy szól, hogy nem az a cél, hogy a fehérje tartalom tekintetében is teljes körűen helyettesítsék a hagyományos termékeket, mármint a növényi fehérjék, hanem az, hogy ezzel a fogyasztási élményt pótolják. Na akkor ezt a probléma halmaz járjuk. Közben szerintem először nézzük a fogalmakat. Ez a precíziós fermentációval létrehozott fehérje, miért van erre szükség, hogyan akarjuk kiváltani az állati fehérjéket, jelent-e bármilyen kockázatot ez, mit gondol erről?
1: Tehát a fehérje átállás, amit ön is említett, hogy az előbbiekből következik, amit elmondtam, hogy bár egyébként általában túlbecsüljük a saját fehérje igényünket, tehát a nyugati világban általában jóval több fehérjét fogyasztunk egyébként, mint amennyire a testünknek szüksége van. De ugye, ha kevesebb hús lesz per fő áll rendelkezésre, akkor az optimális fehérje bevitelhez át kell állni az emberiség egyre nagyobb hányadának, mint ahogy egyébként nyilván a világnak mondjuk a keleti felén ez évezredek óta megszokott a növényi alapú, egyrészt a növényi alapú fehérjékre. Ugye ezek hagyományosan a úgynevezett hüvelyes növények, bab, lencse, borsó, szója, ezeknek van Magyarországon is.
2: Akár mindegyik,
1: a népi táplálkozásban abszolút helye. Ugye a probléma az, hogy például a mi kultúrkörünkben ezeket a szegénységgel párosítjuk, a húst meg a gazdagsággal, tehát hogy itt van, ezért csak akarom jelezni, hogy ennek van egy ilyen kulturális, itt is át, kulturálisan is egy picit át kell majd a fejünkben fogalmazni ezeknek az ételeknek a helyét, bár például amióta a közel-keleti konyhát ugye Magyarországon is tudjuk már élvezni, ugye ott egy nagyon, nagyon sok olyan fogás, amiről esetleg nem is tudjuk, hogy ilyeneket fogyasztunk, de azokban ezek a növények vannak, humusz és egy csomó minden, ami már Magyarországon is egész elterjedt. Szóval vannak ezek a hagyományos növényi fehérjék, és akkor lehet még másfajta fehérje forrásokat előállítani. Ugye a precíziós fermentáció az tulajdonképpen egy bár ilyen skifinek, vagy ilyen űrbéli technológiának hangzik a nevében, valójában egy nagyon érdekes innováció. Tulajdonképpen arról van szó, hogy hogyan tudnánk mikrobáknak a segítségét kérni ahhoz, hogy számunkra előállítsanak egyébként érzékszervi tulajdonságaiban, például mondjuk az ön által is említett tejtermékekhez megszólalásig hasonló termékeket, vagy alapanyagokat adni, és ráadásul ezek nem csak érzékszervi tulajdonságaikban, hanem összetételükben is. Tehát manapság lehet már baktériumok, gombák, algák segítségével a tejfehérjével molekuláris szinten megegyező anyagot gyártani. Tehát ezt most csak azért mondom, hogy gyakorlatilag ez egy kevés összetevővel zajló nagy üstökben, azért hívják precíziósnak, mert nagyon pontosan be kell állítani a hőmérsékletet. Szén, levegő széndioxidjából tudnak ezek a kis lények szénhidrátokat előállítani, és abból csinálják. Szóval abszolút nincs ez már távol. Az energiaigényéről pedig annyit, hogy kerek legyen a történet, hogy még hogyha az energiaigénynek a környezeti lábnyomát vesszük, még akkor is elhanyagolható a környezeti lábnyoma ezen termékek előállításának a húshoz, meg a tejtermékekhez képest.
2: De akkor a végeredmény ebből az üstből, ha jól értem, tehát növény alapanyag, mikrobák, van egy eljárás, egy biológiai eljárás.
1: Hát, és gombák által előállított.
2: És a végén kapok egy sajtot, mondjuk egy ementáli sajtot.
1: Így van.
2: Ami tehenet nem látott, soha, tehát nem tehéntejből készült, nem is kecske, tehát nem állati eredetű, és kísértetiesen hasonlít állagát, ízvilágát tekintve, és tápértékét tekintve ahhoz, amit egyébként megszoktunk, és amit most a boltba vásárolunk.
1: Így van.
2: Ezt így kell értenünk?
1: Így van.
2: Ez hol tart most ezek a kutatások, hol tartanak ezek? Labor, vagy már kint vannak ezek a termékek, már lehet vásárolni őket, vagy még azért ez inkább a távolabb jövő, hogy mondjuk ezek tömegtermékké váljanak, és ennek azért lesz még néhány mellékkérdése azért, azt gondolom.
1: Ez nagyon, nagyon jól áll egyébként, tehát nagyon sok startup vállalkozás foglalkozik ezekkel. Nagyon erősebben a Közel-Kelet és az Egyesült Államok. Európában is nagyon sok ilyen kis vállalkozás van, illetve vannak például Hollandiában olyan üzemek, ahol ezeket a ilyen pilot üzemek, ahol ezeket már elő tudják állítani. Olyan történetek is vannak, hogy Michelin csillagos szakácsok segítenek az ízet, az ízt meg a konzisztenciát beállítani. A helyzet az, hogy itt beszéljünk akkor a GMO-ról is, ugye ezeknek a technológiáknak az a lényege, hogy azért ezeket a kis mikrobákat nem úgy kell elképzelni, hogy beletesznek egy, nem tudom én, egy kis mikrogombát, meg egy baktériumokat, és akkor ők ott táncikálnak önmagukban, és előelkészítik ezt, hanem például van olyan termék, amikor az egyik ilyen növényi alapú hamburger pogácsában annak idején, amikor ezt elkezdték Amerikába csinálni, azt a húslé-szerű anyagot, ami ugye elhíresült akkor, hogy még azt is tudták reprodukálni, mert amikor beleharap egy marhahús pogácsába, akkor kijön belőle egy ilyen lé. Ezt növény alapon úgy állították elő, hogy szóját, meg egy ilyen bizonyos mikrobiális gombát kereszteztek egymásra, egy CRISPR nevű GMO-s eljárása, és az a kis lény, aki abból kijött, az tudta a gombának, meg a szójának ezt az umamis ízét előállítani. Szóval én azt tudom mondani erre, hogy gyakorlatilag nem az a kérdés, hogy mi most fogyasztók, akik egyébként nem arról sem tudunk sokat, hogy a mai élelmiszerek hogyan állíthatók elő, és ugye pont mesélte, hogy akkor az adalékanyagok, szóval az sem egy sokkal szebb történet, ez egy új történet. Itt nem azt kell gondolni, hogy ezentúl mindig mindenki ilyet fog enni, de bizony, például a szegényebb országokban, vagy azokon a helyeken, ahol az említett asszályok miatt, vagy ahol eleve most már sivatag van, nem tudnak akár állatokat sem tartani olyan tömegbe, ahogy emberek ott vannak. Igenis lehetséges, hogy a helyi fehérje ellátás például ilyen

0: Ez majd eldől, ez most is zajlik egyébként, hát, ez a vita.
1: Annak azért örülök, hogy azt mondta, hogy lesz választási lehetőségünk, tehát nem leszek én arra kényszerítve, hogy ilyen sajtot fogyasszok, hogy legalábbis lesz lehetőségem arra, hogy kipróbáljam ezt is, meg azt is, és eldöntsem, hogy maradok a hagyományosnál.
0: Azt kell mondjam, hogy ez nem a mi életkorunk típusú emberek.
1: Azért egy pár évig szeretnék élvezni az életet.
0: Nem, csak az ember,
1: úgyhogy
0: 50 fölött már nehezen változtatja meg például a táplálkozási.
1: Hogy a fogyasztási
0: igen,
1: szokás.
0: Szóval, hogy ez a mi döntésünk, de a jövő generációnak meg valamit igen. kell majd tudni enni.
1: Na, most akkor hadd legyek én az ördögügyű egy kicsit, jó?
0: Csak nyugodtan.
1: Jó néhány évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt jelent meg a Stern újságírójának egy könyve, magyarul is megjelent, több kiadást is megjelent, sokáig sikerlista élén volt. Az volt a címe, hogy a leves hazudik. Azt feltételezem, hogy ismeri ezt a könyvet.
0: Igen.
1: Ez a könyv, ez valójában az íziparról szólt, és arról szólt, hogy hogyan vagyunk átverve. Hogy az ízipar hogyan ver át bennünket, hogyan használnak fel különböző kémiai anyagokat arra, hogy például nekünk a joghurtunkba a eperíz legyen. Egy példa. De sok példát mondhatnak, végigvette. Az egyik legtitkosabb receptek, a legjobban őrzött gyárak, és hogyha ez így volt 25 évvel ezelőtt, amikor az újságíró, oknyomozó újságíróként ennek után járt, gondolom ez a helyzet nem nagyon változott. Tehát én azt gondolom, amikor egy ilyen új eljárást hallok, amit is elmondott, ez végül is egy biokémiai, vegyi eljárás, tehát a természetes folyamatokhoz ilyen szempontból nem sok köze van, akkor eddig felmerül bennem a kérdés, és szerintem a hallgatókban is, hogy nem leszünk esetleg átverve? Nem egy újabb hatásos, egy újabb lobby hatásos, vagy hatásosnak tűnő érveit halljuk, amikor emellett érvelnek, és nem derül majd ki évek múlva, hogy ezek az új technológiák károsak, egészségre ártalmasak. Önnek nincs ilyen félelme, vagy nincs ilyen félelem önben?
0: Én bennem erősebb, most meg kell mondjam, az a félelem is, bár, mint ahogy elmondtam, én közel 20 évet dolgozom élelmiszer szabályozásban, tehát viszonylag tisztában vagyok ezekkel a problémákkal, amelyek egyébként az manapság ultrafeldolgozott élelmiszerek körüli problémának hívjuk ezt, amit 20 évvel ezelőtt a Stern éppen ilyen, akkoriban ugye az adalékanyagokra, meg az elszámokra haragudtunk, most már ennél sokkal összetettebb a történet. A helyzet az, hogy szerintem a kérdésfelvetésben itt azt kell látni, hogy mindig az örökösen problémát fog okozni, hogy az élelmezés az egy nagyon jó üzlet, hiszen mindannyian, akik a Földön jelen pillanatban emberi lények vagyunk, még nem tudjuk másképp megoldani a fizikai fennmaradásunkat, csak úgy, hogyha naponta legalább kétszer-háromszor eszünk. Tehát, hogy mondjam, itt a politika mellett megjelennek mindig olyan érdekcsoportok, gazdasági érdekcsoportok, akik a saját érdekeiket szeretnék előre vinni. Ahogy az elején beszéltünk, ugye a hústermelésnek a rettenetesen komoly és veszélyes környezeti hatásairól, ott jelen pillanatban lehetne feltenni ezt a kérdést, hogy mi azzal a helyzet, hogy mondjuk az európai agrártámogatásoknak a közel 80%-a az a húsiparhoz megy, tehát hogy mindig vannak ilyen lobby dolgok, és sokan azt a kérdést teszik fel, hogy ha ennyire környezetszennyező mondjuk a húsipar, akkor ebben miért nem foglalkozunk? Tehát jelentően sokkal több embert veszélyeztet a Földön az, hogy gyakorlatilag a biodiverzitás olyan vészesen csökken a hústermelés miatt, hogy nemhogy precíziós fermentációt kell ennünk, hanem nagyon ennél sokkal drasztikusabb dolgokat kell megváltoztatni az élelmezésünkbe. Ezzel azt akarom mondani, hogy ahogy említettem az elején, az élelmiszer szabályozásnak van egy nagyon fontos szerepe, nevezetesen az, hogy elvileg őrködik azon, hogy az átlag ember bárhol is él a Földön olyan élelmiszereket kapjon, amely rövid, közép és hosszú távon is minél biztonságosabb. Most azért kibújik belőlem az élelmiszeripari régi érdekképviselő, hogy az élelmiszeriparnak a vívmánya az, hogy tulajdonképpen Magyarországon akár már az én 20 éves gyerekeim sem tudják, nem is ismerik azt a fogalmat, hogy élelmiszermérgezés mondjuk. Tehát, hogy az egy nagyon komoly, tudományos vívmány, és azt próbáljuk magunknak azért fogyasztóként így néha, amikor bemegyünk a boltba, tudatosítani, hogy bemegyek a boltba, nem az jut eszembe, hogy mi az, amit ha megveszek, akkor meghalunk tőle, ugye? Tehát, hogy nem kell, ilyen értelme nem kell félni, ennek vannak előnyei és hátrányai. Hátránya az, hogy ahhoz, hogy az emberek ne haljanak éhen, ahhoz olyan élelmiszereket kell oda tenni, amelyek

0: két-három nap alatt nem romolnak meg. Ahhoz, hogy ne romoljanak meg, ahhoz bizony olyan körülményeket kell abban a csomagolásban biztosítani, ami ezt lehetővé teszi. A precíziós fermentáció egyébként abban gyakorlatilag semmilyen adalékanyag, semmilyen olyan probléma nincsen, és még egyszer mondom, óvom magunkat attól, hogy fekete-fehérbe gondolkodjunk ezen. A jövő, a fenntartható étrend az nem úgy néz ki, hogy mindenki füvet, rág vagy szóját morzsolgat a kezébe, és utána azt megeszi, hanem jelenlegihez képest egy elsősorban egészségesebb, tehát több rostot, növényi alapanyagot tartalmazó étrend, amiben jelenlegihez képest egyszerűen csak annyi, hogy kevesebb hús van meg sajt, és akinek ennél több igénye van mondjuk fehérjére, vagy esetleg sajnálja az állatokat, akik szenvednek attól, hogy sajtot gyártunk, az majd ehet ilyet is, és amúgy és ki tudja fizetni a normál húst meg tejet, akkor ennek semmilyen akadálya nem lesz.
1: Egy elemére szeretnék az előbbi gondolatmenetének visszakanyarodni, mert ugye szóba hozta, hogy a mezőgazdaság, ez növénytermesztés és állattartás jelent, mennyiben felel a mondjuk a klímaváltozásért, tehát hogy van egy klímalábnyoma a mezőgazdaságnak. Én megnéztem készülve a beszélgetésre, ugye ma a növénytermesztés és állattartás a globális kibocsátás 10-11%-áért felel.
0: Hát én 25 fölött itt tudok, ez, attól ez az elfogadottabb a 25.
1: Hát az nem tudom, hogy jön ki, mert ha 20-25 lenne, és az energetikára van 73-75%, én ezt találtam, ez egy nyugati adat, tegnap kerestünk rá, akkor a 20-25, akkor már nem maradna a közlekedésre, a divatiparra, a mesterséges intelligenciára, tehát még ha a 20-25 is, akkor a következőt ma, a kibocsátásnak ma már az IT szektor felel az 5%-áért. A divatipar felel a 10%-áért. Tehát miközben mondjuk az állattartást kikiáltottuk főmumusnak, mert kikiáltjuk főmumusnak, hogy ezt lehet állandóan olvasni, aközben a divatipar környezeti és klímalábnyomáról, vagy az IT szektor klímalábnyomáról nem nagyon beszélünk. Nem nagyon beszélünk. Márpedig én azt gondolom, hogy érdemes lenne erről is beszélni, mert élelmiszerről azért nehezebb mondani, mint a 6-8 óra internetezés helyett mondjuk csak 4 órát internetezni. Vagy a fast fashion hatására minden héten, vagy minden nap vásárol olyan termékeket, amiket kétszer-háromszor veszünk fel, aztán eldobjuk. Tehát élelmiszerre inkább szükség van, én azt gondolom, mint napi 8 óra internetezésre, és a fast fashionnek a különböző divatmárkáinak a folyamatos vásárlására. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal árnyaltabb ebből a szempontból a kép, tehát nem lehet, én legalábbis nem fogadom el ezt a megközelítést, hogy csak a mezőgazdaságot, ezen belül is csak az állattartást tegyük felelőssé, igen, van felelőssége, de közben legalább ilyen súlyabb beszéljünk már azokról a nagy kibocsátókról, azokról a nagy ágazatokról, amik sokkal, de sokkal nagyobb klímalábnyommal, vagy legalább hasonló a mezőgazdasághoz és az állattartáshoz mérhető klímalábnyommal rendelkeznek.
0: Ahogy mondtam az elején, ugye nem a klímalábnyom a mezőgazdaság a legnagyobb probléma, nyilván valamit enni kell, és annak mindig lesz valamekkora lábnyoma, az egyéb környezeti hatások, tehát az üvegház hatású gáz kibocsátás mellett, amit ön említett most, az egyéb környezeti hatások, tehát a biodiverzitás vészes csökkenésére való hatás, a környezettől elvett területek miatt a biodiverzitással és a természet visszaszorulásával való hatás, az édesvíz felhasználás, a talajok állapota, nagyon fontos a mondjuk az antimikrobiális rezisztencia és a haszonállattartás kapcsolat. Ezzel csak azt tudom mondani, hogy sajnos még akkor is, hogyha itt azt gondoljuk a saját érzelmeinkből kigondolva egyébként, hiszen én 20 éve beszélgettek emberekkel a táplálkozásról, és pontosan tudom, hogy ez egy rendkívül nehéz téma, pontosan azért, mert a táplálkozásunk valahol az identitásunknak is a része is, de nagyon fontos azt tényleg látni, hogy ha nem nézünk azzal szembe társadalmi, egyéni, politikai, agrárpolitikai, üzleti szempontból, hogy biztos, hogy a jelenlegi élelmezési rendszereinket meg kell változtatni, ugyanúgy, ahogy beszélünk a fosszilis dolgokról, vagy ahogy ma már azért mindenkinek egyértelmű Magyarországon is, hogy mondjuk nem fűtjük az utcát, hogy kicseréljük, akinek van a lehetősége az ablakot, a tetőt a házon, ugyan ebbe a kategóriába tartozik az élelmezésünk is. Magyarországon jelen pillanatban egy átlag ember fogyasztási kosarában több mint 40% az étrendje, és ez a legnagyobb. De, és ez igaz a üvegházhatású gázkibocsátást külön nézve, és igaz az őszkörnyezeti hatásra is, tehát nem szabad abba a hibába esni, hogy persze én is ezt nagyon mástól is hallom, hogy de hát ott van a többi kibocsátás, igen, azokkal is foglalkozni kell, egyik a másikat nem kiüti, vagy hogy mondjam, az életünknek ugyanúgy a része, egyrészt foglalkozni kell ezzel, másrészt azt meg be kell látni, bár Magyarországon erről nem szeretünk beszélni, hogy bizony az elején említett G20-ak, vagy a nyugati világ a jelenlegi élelmezéssel összefüggő környezeti problémáknak a jelentős részét okozta, és nem csak a saját égövén, hanem akár esetleg most a pálmaolajra visszautalva már, hanem más területeken is. Tehát most nekünk alatt a gazdagabb, a világ szerencsésebb, gazdagabb részét értem, és természetesen ebbe Európa, az Európai Unió és Magyarország is beletartozik bizony, szembe kell avval néznünk, hogy nekünk kell visszavenni a saját ilyen értelemben túlzó szokásainktól, mert még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy ne együnk húst, csak arról van szó, hogy egyébként az osztrák, német, kanadai, dán, finn, holland jelenleg érvényes táplálkozási ajánlások szerinti mennyiségű húst és tejet fogyasszuk el egy héten.
1: Az, hogy egyébként a biodiverzitás oda kell figyelni, persze azzal én is egyetértek, hogy az erdőpusztítást meg kellene állítani, ezzel is egyetértek, hogy a talaj minőségének a megóvása fontos, tehát ebben nincsen vita közöttünk, én csak azt mondtam, hogy árnyaljuk a képet, tehát ne a mezőgazdaság legyen a főmumus, hanem más területek, tehát mondjuk amit klímalábnyom vagy környezeti hatások tekintetében nézzük, akkor ott is legalább ilyen intenzitással beszéljünk az ő felelősségükről. Na most itt eljutottunk oda, hogy akkor kicsit söprögessünk a saját házunk táján. Mindenki a saját házatáján söprögessen. Ugye amikor a beszélgetés elején mondtam, hogy az élelmiszer pazarlás kérdését is szeretném szóba hozni, hiszen vásárolunk élelmiszert, hál' Istennek biztonságosabb körülmények között, ahogy ezt elmondtam, mint korábban, de ennek az élelmiszernek az egyharmada a fejlett világ országaiban kukába kerül. Ez Magyarországon fejenként, csecsemőket is ideértve, 65-66 kiló élelmiszer kidobását jelenti évente.
0: Így van.
1: Tehát, hogyha ezt akár csak 20-25%-kal tudnánk csökkenteni, persze a legjobb lenne, hogyha egyáltalán nem pazarolnánk élelmiszert, akkor már sokkal többet tennék annak érdekében, hogy nem kell új termőterület, nem kell kivágni erdőket, és így tovább, és így tovább. Tehát a saját felelősségünkre is érdemes ilyenkor fölhívni a figyelmet. Mit gondol erről?
0: Abszolút így van. Én elég sokat járok ilyen érzékenyítő előadásokat tartani átlag emberekhez is, és én mindig azzal szoktam kezdeni, hogy ha valakit ez a kérdés abszolút nem érdekel, akkor is, ha egy dolgot hat ez, hogy megpróbál egyébként a saját pénztárcája miatt is lehető legkevesebb élelmiszert kidobni, akkor már nagyon nagy lépést tett a saját életében ez iránt, tehát ezzel teljes mértékben egyetértek. Ugye ez megint mindig az élelmiszer fogyasztási szokásaink, legyenek azok jók vagy rosszak, valahol mindig egy társadalmi strukturális problémára vagy jelenségre is utalnak, tehát az élelmiszer lehet, hogy ez most így furcsán hangzik, de főleg a nyugati világban mindig olcsó, tehát azért pazaroljuk, mert valójában nem vigyázunk rá olyan mértékben, mint például a nagyszüleink, vagy akár az én alföldi nagymamám vigyázott, hogy ott nem is volt kuka, ugye mindig ezt szoktuk emlegetni. Tehát, hogy vissza fog állni, valahogy mindig visszaáll egyfajta egyensúly, én ebben hiszek, tehát ahogy egyre drágább lesz az élelmiszer, ami most így szörnyen hangzik, de a pazarlás csökkentését az biztos, hogy segíteni fogja, és segíteni fogja az is, hogyha egy picit tényleg megtanulunk olyan fejjel gondolkodni, hogy ma már az étrend, meg az étkezés, az nem csak az egyéni problémánk, vagy nem csak ránk van hatása, hanem tényleg hatása van arra, hogy az utánunk következő évtizedekben élőknek milyen esélye lesz arra, hogy jól táplálkozhassanak.
1: Ugye itt most ez egy jó végszó arra, mert ugye ide akartam eljutni a beszélgetés végén, hogy na és akkor milyen megoldások vannak. Az egyik, amit ön mond, ennek a folytatása, hogy szemléletváltás. Beszélni róla, és végig gondolni a saját felelősségünket, a saját mozgásterünket, a saját tennivalóinkat. Ha gazda vagyok, akkor gazdaként, ha fogyasztó vagyok, akkor fogyasztóként. Ha élelmiszeripari szereplő vagyok, akkor élelmiszeripari szereplőként. Ez az első. Ez... Akkor nézzük csak a fogyasztó oldaláról. Abból, amit elmondott, hogy az következik, tudatos vásárlás, csak annyit vegyünk, amire szükségünk van, és lehetőség szerint jó minőségűt.
0: Így van. Tehát az élelmiszer, amikor elmegyünk vásárolni, akkor azért az élelmiszer az egyik olyan fogyasztási termék, ahol nagyjából az ár az mindig pariba van, vagy összefüggésben van a minőséggel. Tehát, hogyha meg tudjuk hozni a fejünkbe azt a váltást, hogy kevesebb, de jobb minőségű terméket vásárolok, kevésbé feldolgozott, ha újra megtanulunk főzni, amikor tudunk, alapanyagokat kezdünk el minél nagyobb mértékben vásárolni, akkor fogyasztóként, mivel mindenki fogyaszt élelmiszert, segítünk abban az élelmezésben dolgozó vállalatoknak, hogy egyre inkább olyan termékeket tudjanak a piacra dobni, amelyek nem feltétlenül azzal a céllal készülnek, hogy a lehető legolcsóbb legyen a polcon.
1: Igen, tehát egy picit a kényelmi szempontokat háttérbe kell sorolni, azokat is.
0: Igen.
1: A következő a pazarlás csökkentés. Ugye erről beszéltünk az imént, 65-66 kiló élelmiszert kidobni évente fejenként, az óriási pazarlás, tehát ezt mindenképpen vissza kellene szorítanunk. Ez rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Nem veszünk fölösleges élelmiszert, hogyha úgy játszunk, hogy esetleg lejárnak, akkor teszünk vele valamit, mondjuk például befőzzük, plekvárt készítünk. Mondjuk.
0: És ami nagyon fontos, hogy bízunk az orrunkba, meg az ízlelő bimbóinkba, tehát, hogy vissza kell térni ide is, hogyha mondjuk lejár valaminek a fogyaszthatósági ideje egy-két nappal, ha megkóstoljuk, vagy megszagoljuk, vagy és megnézzük, nincs rajta penész, nincs rossz íze, és nem, nincs rossz illata, akkor bízhatunk magunkba, hogy azt még,
1: hogy még
0: általában meg lehet enni. Igen.
1: És akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy igen, a lejárat közelében lévő élelmiszereket hogyan hasznosítsuk. Itt ugye vannak nagyon jó próbálkozások, nem csak karitatív szervezetek, hanem üzleti alapon is, a Muncsot nyilvánvalóan ismeri. Ez egy jó applikáció, úgy néz ki, hogy nagyon megy, tehát üzleti alapon is lehet találni olyan modellt ma már, és olyan példát, ahol a lejárt, nem lejárt, de lejáróban lévő, vagy a lejárati időhöz közel lévő élelmiszert hasznosítani.
0: És fantasztikus tudják. Munkát végez az élelmiszerbank, tehát, hogy velük is, ügyüket is nagyon
1: tehát
0: fontos
1: ennek vannak azért, tehát jó példákat tudunk mondani, hogy minél kevesebb, tehát több lépést tettünk meg az elmúlt években annak érdekében, hogy minél kevesebb élelmiszer kerüljön a kukába. Szerintem ez jó, és ezt folytatni kell. Ez a harmadik. A negyedik, ha pedig most már nem tudjuk ezt elkerülni, mert lejárt, és tönkrement, akkor még mindig ott van a biogáz, tehát összegyűjtjük, biogáz készítünk belőle, és komposztáljuk. Tehát semmiképpen ne a szeméttelepen végezze, és ne az legyen a sors, hogy utána elkezd bomlani, és metán lesz belőle. Tehát ezekben a lépésekben kell gondolkodnunk, azt gondolom a következő években, legalábbis én ezt írtam össze részben az önnel készült interjúból, részben pedig az én korábbi interjúimból, hogy egyetért ezzel, ezekkel a lépésekkel?
0: Abszolút egyetértek, és a plusz egyedik lépés, az pedig ki kell nyitni az agyunkat, és nem szabad fekete-fehérbe gondolkodni. Tehát, hogyha véget tudnánk vetni azoknak a teljesen partalan vitáknak, meg komment szekcióknak, hogy a vegánok ütik a húsevőket, a húsevők ütik a vegánokat, gyakorlatilag egy olyan megoldást kell majd az emberiségnek kitalálni, ahol mindig a helyi adottságokat és kulturális, földrajzi lehetőségeket tekintve alakul ki egy olyan fenntartható étrend, amiben nincsenek szélsőségek, de a jelenlegi túlfogyasztás, ami az élelmiszerfogyasztásunkra is érvényes, azt el kell fogadnunk, hogy azon el kell kezdeni gondolkozni, és társadalmi párbeszédet indítani, bármilyen fellengzősen hangzik is ez.
1: Hát, ha ehhez ma egy lépéssel közelebb kerültünk azok számára, akiknek fontos ez a téma, és meghallgatták a beszélgetésünket, és elgondolkodnak azon, hogy a fenntarthatóbb élelmiszer termelés, élelmiszer gazdálkodás érdekében nekik legyen szó gyártóról, termelőről, fogyasztóról, mit kell tenniük, akkor azt gondolom, azt szoktam mondani, hogy akkor ma már nem keltünk föl hiába, hogyha egy lépéssel közelebb kerültünk hozzá, úgyhogy köszönöm szépen Szőlősi Rékának, hogy itt volt velem, megosztotta velünk a gondolatait, és bízom benne, hogy a kedves hallgatók és nézők ezt, akik hallották, részben továbbadják, és nem csak tovább gondolják, hanem beszélgetnek is barátaikkal, ismerőseikkel, családtagjaikkal erről, hiszen ez közös felelősség.
0: Így van, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Én is.

0: kék bolygó. Környezetről, vízről, klímáról. Áder János műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Október 10-e. A Szent Rózsa füzér bevezet minket Krisztus isteni misztériumaiba. A hírnök által kimondott szavakon át Mária akkor, Názáretben, meglátta Istenben saját életének egészét. A Földön és az örökké valóságban. Miért volt az, hogy mikor először meghallotta, hogy ő belőle lesz majd Isten fiának anyja, nem elragadtatással vagy lelki felindulással válaszol, hanem először is alázatosan azt mondja, hogy fiat, legyen. Az Úr szolgálója vagyok. Teljesedjenek be hát rajtam szavaid. Vajon nem azért történt így, mert már akkor érezte annak az ígéretnek átható fájdalmát, hogy Jézus majd Dávid trónján fog uralkodni, mely neki készült. Az arkangyal ugyanakkor azt is kijelentette, hogy országának nem lesz vége. Az angyali üdvözlet szavaival mindazok a misztériumok kezdik lehullatni lepleiket, amelyekkel majd megtörténik a világ megváltása. Az örömteli, a bánatteli és a dicsőséges misztériumok. Így hát Máriát, aki megkérdezte, mit jelent ez a köszöntés, bevezetik a misztériumokba. És ahogy a rózsafüzérben minket is bevezetnek vele együtt, úgy Mária megismeri ennek jelentését. Ő megmutatja nekünk Krisztus misztériumát és vele a sajátját is. Elmélkedése az angyali üdvözlet pillanatában feltárja az utat a mi elmélkedésünk előtt a rózsafüzér elmondása közben. Hála a rózsafüzérnek, hogy ezt megtehetjük. A rózsafüzér olyan imádság, melynek során azzal, hogy elismételjük az angyal szavait Máriához, megpróbálunk gondolatokat meríteni az áldott szűz meditációjából, a megváltás misztériumáról. Az ő elmélkedése az angyali üdvözlet pillanatában megkezdődött, és folytatódik mennybeli dicsőségéig. Az örökké valóságban Mária teljesen elmerül az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában. Mint anyánk, csatlakozik azoknak az imáihoz, akik becsben tartják az angyali üdvözletet, és ezt kifejezik a rózsafüzér elmondása által.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.